0: Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atya Isten, megváltó Fiú Isten, Szentlélek Úristen, Szent Háromság Egy Isten, hogy az elvilágiasodott emberiség szíve és értelme alapjaiban megváltozzék, hogy a Szentlélek kegyelmével minden Isten keresőt megvilágosíts. Hogy a bűnösöknek a megtérés kegyelmét megadjad. Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad. Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad. Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad. Hogy az istentelenség összeomlását siettesd, és annak hordozóit megtérítsd. Hogy a népek között és a családokban minden gyűlöletnek és viszálynak megállást parancsolj. Hogy népünkről az evilági megszállottságot elvegyed, és a szellem uralmának útját egyengesd. Hogy a szenvedőket szívből megvigasztald. Hogy a bensőség szellemét és a szent összeszedettség kegyelmét nekünk megadjad. Hogy bennünket minden üldözésben bátorsággal felvértez. Hogy bennünket nap mint nap az újra megbocsátó szeretet érzületével áthass. Hogy a papokat különös kegyelmeddel megerősítsd. Hogy az eltévejedett és lanyha papokat kegyelmeddel visszahívjad. Hogy a legméltóságosabb oltári szentséget ismét jobban megbecsüljük, szeressük, tiszteljük és imádjuk. Hogy a fiatalság lelkében a papi és szerzetesi hivatást felébresszed. Hogy az igaz hitet bennünk megerősítsed és megtartsad. Hogy minnyájunknak a jó halál kegyelmét megadjad. Hogy minden jótevőnket és a reánk bízottakat megvédjed. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja. Könyörögjünk. Örök Atya, felajánlom neked, Jézus drága szent vérével, Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent. angyalaival és szentjeivel egyesülve, okori szellemek hadseregét elüldözve, művei és megsemmisítse hazánkban és az egész világon.
2: Amen.

Jó, olyan utalok mondja. A Mária keresztútját fogjuk végezni.

Nem keresztül-e minden ember élete? Nincs-e minden élet tele szenvedéssel, botlással, fájdalommal, elutasítással, ítélettel, halállal, temetéssel és feltámadással? Évszázados katolikus hagyomány a keresztúti elmélkedés, hogy élet formánká váljon. Mária Jézus édesanyja járta az első keresztutat. Ez a keresztút Mária keresztútja. A stációkat az ő nézőpontjából próbálja visszaadni. Mária szemünk keresztül látjuk Jézust, ahogy közeledik a Kálvária felé. Azután saját életünkre próbáljuk vonatkoztatni útját. Nem az itt leírt szavakon és mondatokon van a hangsúly, hanem hogy minél mélyebben elmerüljünk Krisztus szenvedésében, hogy a lelki utazás végén megértsük, mit tett értünk Krisztus, és növekedjék szeretetünk iránta és felbarátaink iránta.

0: Első állás. Pilátus halálra ítéli Jézust. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad.
1: Péntek kora reggel láttam fiamat. Akkor láttam először azóta, mióta elfogták. Sebzett, véző testének látványa, mint fájdalom tőre merült szívembe, és elindította könnyeimet. És akkor Pilátus bírói székéből megkérdezte a tömeget, hogy miért akarják fiamat halálra ítélni. Körülöttem mindenki azt kiabálta, feszíts meg! Könyörögni akartam nekik, hogy ne tegyék, de tudtam, hogy ennek így kell történnie. Álltam mozdulatlan, és sírtam magamban.
2: Úr Jézus, nehéz elképzelnem is azt a kint, amit édesanyád érzett elítélésedkor. De mit gondolok ma, amikor haragszom valakire? Feszítsd meg, és amikor megszólok másokat, feszítsd meg. Nem indítja-e meg ez is a gyötrelem könnyeit, édesanyád és a te szemedben? Bocsáss meg nekem, Jézusom!
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áll a szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órájában. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken!

0: Második álmás. Jézus vállára veszi a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszten által megváltottad a világot.
1: Összeszedve maradék erőmet, a tömeggel a térbejáratához mentem. Egy kapu vágott ki, és a fiam vászorgott át rajta. Háta mögött őrök mentek. Két ember nehéz fakeresztet vonszolt oda, és fiam vállára rakták, azután lögdösve megindították őt az úton. Fájdalmam elviselhetetlenné vált. El akartam venni keresztjét, és magam vinni. De tudtam, hogy ennek így kell történnie. Szótlanul mentem tovább.
2: Úr Jézus, kérlek, bocsáss meg nekem, amikor még én is növeltem keresztet súlyát azzal, hogy közömbös voltam fele barátom fájdalmával és magányával szemben. Bocsáss meg nekem, amikor másokról pletykáltam, meg amikor szándékosan elkerültem azokat, akik közeledni próbáltak hozzám. Segíts, hogy hasonló legyek Máriához, mások keresztjének könnyítésével.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órájában. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkünk.

0: Harmadik álmás. Jézus először esik el a kereszten. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Közelről követtem fiamat, ahogy a Kálvária felé vánszorgott. Semmi sem lehetett volna fájdalmasabb számomra, mint látni őt így szenvedni. Láttam, ahogy a keresztfája belevésődött a vállába. A szívem majd megszakadt, amikor arccal a földre esett, és a súlyos kereszt a hátára zuhant. Azt hittem, hogy a fiam meghalt. Egész testemben remegtem. Aztán az őr belerúgott, ő lassan felemelkedett, és vonszolta tovább keresztjét, de a katonák továbbra is ostorozták. Saját testemmel akartam védelmezni, de tudtam, hogy ennek így kellett történnie. Követtem őt, és sírtam magamban.
3: Uram, hányszor láttam keresni, de Máriával ellentétben magadra hagytalak. Hányszor láttam embereket hibázni, és csak nevettem rajtuk. Hányszor lettem dühös, indulatos, csak azért, mert valaki nem cselekedett, ahogy én akartam. Mária veled volt, és támogatott téged egész szenvedéseddel teli utadon. Segíts, hogy én is támogassak másokat. Uram, irgalmazd nekem!
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órájában. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken!

0: Negyedik álmás. Jézus találkozik fájdalmas édesanyjával. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged,
1: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Valahogy átverekedtem magam a tömegen, és a fiam mellé kerültem. Odaszóltam neki a nagy zajongásban. Megállt, tekintetünk találkozott. Az enyémben a gyötrelem, az övében a fájdalom és zavarodottság könnyei. Tehetetlennek éreztem magam, de akkor szemei ezt mondták. Bátorság, ennek így kell történnie. És tovább cipelte keresztjét. Tudtam, hogy igaza van, és mentem utána, magamban imádkozva.
3: Úr Jézus, bocsáss meg, amikor tekintetünk oly sokszor találkozott, és én elfordultam tőled. Bocsáss meg, hogy amikor nem az én számíze szerint mentek a dolgok, éreztettem mindenkire. Bocsáss meg, amikor apró kellemetlenségek megállítottak, vagy elkedvetlenítettek, és nem hallottam meg hívásodat. Igen, Uram, tekintetünk sokszor találkozott már, de eredmény nélkül.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órájára. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken.

0: Ötödik álmás. Cirene és Simon segít Jézusnak vinni a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.
1: Fiam arcán teljes tehetetlenséget láttam, ahogy próbálta vinni iszonyú terhét. Roskadozott a kereszt alatt. Minden fájdalmát éreztem a saját szívemben, és azt akartam, hogy mielőbb fejeződjön be a szenvedésem. Ekkor mozgolódás támadt Jézus körül. A katonák egy tiltakozó embert vezettek elő a tömegből, és kényszerítették, hogy vigye a kereszt végét, hogy könnyítsen fiam terhén. Az ember nem értette, hogy miért kell ezt tennie, de én már tudtam, és csendben követtem őket.
2: Úr Jézus, sokszor megtagadtam tőled segítségemet. Szavaidban kételkedő, önző személy voltam. Ne hagyd, hogy olyan legyek, mint Simon, hanem olyan, mint édesanyád Mária, aki mindig engedelmesen és csöndesen követett téged.
0: Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áld a szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján.
2: Amen.
0: Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk és a tisztított tűzzel szenvedővel.

0: Hatodik álmás. Velünk a kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad.
1: Jézus közelében maradtam, és láttam, hogy egy asszony félrelökte az bőrt, levette kendőjét, és megtörölte fiam verejtékező, vérző arcát. Az őr azonnal visszarántotta. Az asszony tekintetével kérdezte, miért nem enyhíthetem szenvedését? Én már tudtam miért, és csöndben, hittel mentem tovább.
2: Uram, az az asszony mindenét odaadta neked, hogy segítsen. Én viszont többet akarok kapni, mint adni. Nap mint nap, hány alkalmam lenne adni neked másokon keresztül, de én nem teszem. Megváltom. Ne hagyd a miértet kérdeznem megint, hanem segíts, hogy mindenemet neked adjam.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkünk.

0: más. Jézus másodszor esik el a kereszten. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.
1: Fiam megint elesett, és belém hasított a fájdalom arra gondolván, hogy meghalhat. Oda akartam menni hozzá, de a katona nem engedett. Valahogy felállt, és lassan megindult újra. Nagy gyötrelem volt látni, ahogy fiam elesett, aztán felállt, és továbbán szorgott. De mivel tudtam, hogy ennek így kell történnie, szótlanul mentem tovább.
2: Uram, mindenki közül Mária volt a leghűségesebb követő. Sosem bizonytalanodott el, még irdatlan fájdalma közepette sem. Bűneim miatt sokszor elfordultam tőled, és elhagytalak. Sőt, másokat is eltérítettem tőled. Bocsánatodért könyörgöm.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órájára. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedőnek.

0: Nyolcadik álmás. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyukat. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.
1: Pár lépésre voltam Jézustól, amikor megállt az asszonyok előtt, akik sajnálták és siratták. Mondta nekik, hogy ne ejtsenek érte könnyeket. Amikor lett volna alkalmuk messiásként elfogadni őt, mint sokan mások, elvetették őt. Azt mondta, hogy inkább magukért sírjanak, azok a könnyek majd meghozzák megtérésüket. Az asszonyok nem látták az összefüggést Jézus halála és beszéde között. Én igen, és ahogy ment tovább, csendben követtem őt.
2: Megváltóm, hányszor tettem már én is ugyanazt, amit ezek az asszonyok. Észrevettem mások hibáit, és sajnálkoztam rajtuk, a magamért pedig milyen kevésszer vettem észre, és kértem értük a bocsánatodat. Uram, te ezeknek az asszonyok, annak a példáján keresztül tanítottál engem. Bocsáss meg nekem vakságomért.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áradt szeretet lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Könyörülj rajtunk, Uram!
3: Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken.

0: Kilencedik álmás. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.
1: Jézus harmadik eleste még nagyobb gyötrelem volt számomra. Nem csak, mert sziklás földre esett, hanem mert már majdnem elérte a domtetőt, ahol a keresztre feszítés várta. A katonák kiabáltak, durván bántak velem, az utolsó métereken szinte vonszolták már. Szívem elszorult, amikor elképzeltem, hogy mi fog ezután történni Jézussal. De tudtam, hogy ennek így kell lennie, és kapaszkodtam felfelé a dombon, csöndben követve őt.
2: Szerető Jézusom, tudom, hányszor próbáltam segíteni másokon, és hányszor visszakoztam, amikor kényelmetlenné vagy fáradtságossá vált a segítés. Ürügyeket találtam ki a magam mentségére. Add, Uram, hogy édesanyádhoz, Máriához váljuk hasonlóvá, és sose húzzam vissza segítő kezemet, amikor másoknak szüksége van rám.
0: Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áld a szeretet lángot, kegyelmi hatással az egész emberiségre, most és halálunk órája. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedünk.

0: Tizedik álmás. Jézus megfosztják ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.
1: Mikor fiam végre megszabadult a keressúlyától, azt gondoltam, hogy egy kicsit megpihenhet. De az őrök tépni kezdték ruháját vérfette testéről. Fiamat ilyen fájdalomban látni elviselhetetlen volt. Mégis, mivel tudtam, hogy ennek így kellett történnie, csak álltam ott és csöndben sírtam.
2: Uram, én is téptem le ruhádat az én saját módszeremmel. Felelőtlen beszédemmel mások nevét beszennyeztem, és előítéletemmel megfosztottam másokat emberi méltóságtól. Jézusom, oly sok módon bántottalak téged másoknak okozott fájdalmakkal. Segíts meg, hogy embertársaimban téged láthassalak.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért. Áld a szeretet lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órájára. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken.

0: 11. álmás. Jézust keresztre szegezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged,
1: mert szent keresztet által
2: Jézust a keresztre vetették, és ő szinte önkéntesen oda nyújtotta magát, hogy oda szegezzék. Éreztem szívemben a fájdalmat, amikor kezét és lábát átszaggatta a szög. Aztán felállították a keresztet. Íme ott volt az én szeretett fiam megvetve, földi élete utolsó, kínszenvedéses pillanataiban. De tudtam, hogy ennek be kell következnie, és csak álltam ott, és magamban imádkoztam.
3: Uram, mi fájdalmat viseltél el értem, és mi szenvedésen ment édesanyád keresztül, amikor egyetlen fia végtelen szeretetéből érettünk meghalt. Mégis mindketten azonnal megbocsátanak, ahogy megbánjuk a bűneinket. Segíts, Uram, hogy elforduljak bűneimtől.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, áld a szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órájára. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedünk.

0: és áldunk téged, mert szent kereszted áldott a világot.
1: Van-e nagyobb fájdalom egy anya számára, mint saját fia halálát látnia? Én, aki világra hoztam és felneveltem a világ megváltóját, tehetetlenül álltam keresztje tövében, mikor feje lehanyatlott és meghalt. Fiam földi kénya bevégeztetett, de enyém most érte el tetőfokát. Igen, ennek így kellett történnie, és én ezt elfogadtam. Áltam ott, és hangtalan gyászoltam őt.
2: Jézusom, kegyelmezz nekem azokért a rosszakért, amelyeket bűneim okoztak neked és embertársaimnak. Köszönöm szereteted e nagy tettét. Azt mondtad, hogy az igazi szeretet életünk feláldozása barátainkért. Az, hogy mindig a barátod lehessen. Taníts meg, hogy másokért éljek, és téged el ne hagyjanak.
0: Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áld a szeretett lángot, kegyelmet hatását az egész emberiségre, most és halálunk korájában. Könyörülj rajtunk, Uram!
3: Könyörülj rajtunk, és tisztított vízben szenvedőre.

0: 13. álmás. Jézus testét leveszi a keresztről, és fájdalmas anyja ölébe fektetik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szentélyezted által, megváltottad a világot.
1: A tömeg már elvonult, és a lárma elült. Jézus egy barátjával álltam ott mozdulatlan, és néztem fel megváltóm, fiam holttestére. Aztán két ember levette testét a keresztről, és a karjaimba helyezték. Leírhatatlan fájdalom járta át lelkemet. Ugyanakkor örömet is éreztem. Fiam élete kegyetlen véget ért, de ez nekünk, embereknek életet hozott. Tudtam, hogy ennek így kellett történnie, és magamban imádkoztam.
2: Uram, kínszenvedésed véget ért. Mégis én is meghosszabbítom, amikor veled szemben a bűnt választom. Én is részese vagyok keresztre feszítésednek, ezért teljes szívemből esdeklet bocsánatodért. Segíts, hogy életem méltó legyen hozzád és édesanyádhoz.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldottva te az asszonyok között, és áldottva te mélyed gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áll a szeretet lábad kegyelmünk hatását az egész emberiségre, most és válunk korájára. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedőre.

0: 14. álmás. Jézus testét sírba helyezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged,
1: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Jézus testét a sírhelyhez vittük, és ott magam helyeztem el. Közben magamban sirattam őt, és örvendeztem érte. Még egyszer ránéztem szeretett fiamra, aztán mentem. A sírt bezárták, és mielőtt végleg eljöttem, arra gondoltam, hogy ennek be kellett teljesülnie számodra. Csöndben hittel fogok várni.
3: Igen, Uram, ennek így kellett történnie, és egyedül azért, mert te szeretsz engem. Tőlem csak annyit kérsz, hogy igazi keresztény életet éljek. Sosem mondtad, hogy ez könnyű lesz. Te erős leszek, hogy bűneimet leküzdjek, és csak egyedül neked éljek fele barátaimnak keresztül.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk urájában. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedő lelkeket.

0: 15. álmás. Jézus feltámad a halálból. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged,
1: mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Fiam, értünk felajánlott áldozatáért a legnagyobb hálával tartozhatok csak. Mégis leírhatatlan ürességet éreztem, amikor szeretett fiam nélkül kellett élnem. Két nap múltán azonban az az üresség hihetetlen boldogsággal töltődött meg. Jézus föltámadt. Megváltunk új életre nyitott utat. Ez az, aminek be kellett következnie, mert az ő kifogyhatatlan szeretete a legtöbbet adta nekünk. Örökké fogok örülni, de már nem némán, nem magamban.
3: Köszönöm neked, megváltom. Köszönöm a te végtelen szeretetedet, amely kiemel engem bűnösségemből. Megpróbálom életemet megjobbítani. Segíts, hogy mindig emlékezzek a te szeretetedre. Mária, a föltámadt megváltónak édesanyja, taníts olyanná lennem, mint te, és mások iránti szeretetemmel viszonozzam az ő szeretetét. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áld a szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk korájában. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedő lelkek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most az isteni irgalmasság rózsaszínén fogjuk mondani füzetünk 9. oldalát.

0: mi, Atya, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden megtegyünket ad meg nekünk ma, és bocsátanak védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk érkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál,
0: hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
1: A test feltámadását és az örök életet. Amen.

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak.
1: Testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésünk bűneinkért és az egész világunkért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világunkért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világunkért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világunkért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világunkért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világunkért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világunkért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világunkért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világunkért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világunkért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világunkért.

0: Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak.
1: Testét és vérét, lelkét és viselésünkért, engedszerésünk bűneinkért, és az egész világ bűneinkért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világ.

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak.
1: Testét és élét, lelkét és istenségét, engesztelésünk bűneinkét és az egész világ bűneinkét.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak.
1: Testét és vérét, lelkét és istenségét, engedszer is bűneinket, és az egész világ
0: amennyét. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Hívalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Hívalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész
0: világ. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész
0: világ. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk

0: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent és halhatatlan Isten. Szent Isten, Szent erős Isten, Szent és halhatatlan Isten. Szent Isten, Szent erős Isten, Szent és halhatatlan Isten. Könyörgés. Urunk Jézus Krisztus,
1: áld meg és védj meg minden jó akaratot ezen a világon, és mindazoknak, akik távol állnak tőle, adj jó akaratot, indítsd őket az igazság keresésére, és segíts őket, hogy éljenek a

0: Szeretetlen rózsafűzér, isteni megváltunk, öt szent sebe, tiszteletére ötször vessünk keresztet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, hozzád menekünk. Istenem, hiszek te benned, Istenem, remélek te benned, Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltó vagy. Szűzanyánk, ments meg minket, szeplőtelen szíved szeretet által. Szűzanyánk, ments meg minket, szeplőtelen szíved szeretet által. Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved.
0: Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments szeretett lángol, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Ára szeretett lángolt kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, könyörgj érettünk, hozzád menekülünk. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. szűzanyánk, ments meg minket. Ára szeretet lángolt kegyelmi hatását az egész emberiségre. Most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Ára szeretet hangolt kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órán. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Szűzanyánk, ments meg minket. Árasz szeretet lángolt kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Mi Atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyok, szűz Mária,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyos Mária, és Istenek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért. Áldott az asszonyok között,
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az Úr, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért. Áldott
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyos Mária,
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyos Mária,
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja,
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is.
1: És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, áldott szeretett lábba, kegyelmi hatása az egész emberiségre, most és halálunk korájában.
2: Üdvözlégy Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál
2: Üdvözlégy Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: üdvözlégy Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
2: üdvözlégy Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
2: üdvözlégy Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok.

0: Üdvözlégy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, áldott szeretett lányod,
0: üdvözlégy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, szűz, Mária,
0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban vártak.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap kegyelmet,
2: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Imádkozzál érettünk, Jézus, akire most is halálunk órájár. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyom, szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, szeretett lányát, kegyelmet adásán, az egész emberiségnek, most és halálunk órájára. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, szűz, Mária, Istennek szeretett anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál, érjünk, áldott szeretet vágod, kegyelmi adása.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk és
0: életünk. Áldás szeretett áldani a kegyelmi hatását, az egész szükséges, most és sárban rájában. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldtem.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áldás szeretet vágod kegyelmi hatását, az egész szeretésére, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áldás szeretet vágod kegyelmi
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áldás szeretet vágod kegyelmi hatását, az egész szükségére, most és halálunk óráján.
0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áldás szeretet vágod kegyelmi hatását, az egész bőségére, most és halálunk óráján.
0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és időnké van.
0: Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a korosztozéktől, üdvíd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, kiállt hozzád érettünk bűnösökért, áldott szeretett bánunk kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és valahogy.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áldott
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzád érettünk bűnösökért, ára a szeretet lábunk kegyelmi hatását az egész emberiségre, és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, ára szeretett lábunk kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, ára.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben fölvett.
1: Hasszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökre. Áldott szeretett áldott kegyelmi adását, az egész emberiségre, most is találkozunk.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: mikében kezdetben, most és időben. Ó Jézusom, bocsáss meg mindenket, megismerj minket a korlókodéből, s mind a mennyelelmeket, különösen az alatt, akik legyünk a
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe. De szabadíts meg a
2: gondolatot. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk. Áldott szeretett lányod, kegyelmi hatását, az egész emberiségre, most és halálunk
2: óráján. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áldott szeretett lányod, kegyelmi hatását, az egész emberiségre, most és halálunk óráján.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnökért, áldás szeretett lánya, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk napján.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áldott szeretett lángod kegyelmi hatását, az egész szemesére, most és halálunk korája.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áldott szeretett lángod kegyelmi hatását, az egész emberiségre, most és halálunk óráján.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áld a szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áradt szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áld a szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áldott szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál bűnösökért, áldott szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kokoly tüzétől.
2: Vidd a mennybe a lelkeket, különösen
1: azokat, akik legyen szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenet, dicsőséget betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban. Áldott a kín az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértéseit ellen, légy oltalmunk, esetleg

0: Szentlélek litánia, 14. oldal. Uram, irgalmazd nekünk!
1: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
0: Uram, irgalmazd nekünk!
1: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg!
0: Mennybéli Atya Isten, megváltó Fiú Isten, Szentlélek Úr Isten, Szent Háromság egy Isten, Szentlélek az Atyának és Fiúnak közös szeretete, Szentlélek az Atyának és Fiúnak közös boldogsága, Szentlélek a megtestesülés titkának eszközlője, Szentlélek a szeplőtelen szűznek isteni mátkája, Szentlélek Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázója, Szentlélek az Anya Szent Egyház kormányzója, Szentlélek a Szent Atya tanításának őre, Szentlélek az isteni kegyelem napja, Szentlélek a megszentelő és segítő kegyelem osztogatója, Szentlélek az isteni erények és ajándékok adományozója, Szentlélek az értelem és tudomány lelke, Szentlélek a bölcsesség és jó tanács lelke, Szentlélek a jámborság és istenfélelem lelke, Szentlélek az erősség lelke, Szentlélek minden erény felvirágoztatója, Szentlélek a tökéletesség mestere, Szentlélek az angyalok öröme, Szentlélek a pátriárkák reménysége, Szentlélek a proféták ihletője, Szentlélek az apostolok tanítója, Szentlélek a vértanúk szilárdsága, Szentlélek a hitvallók ereje, Szentlélek a szüzek tisztasága, Szentlélek a szentek egyességének aranykapcsa, Szentlélek a bűnök megbocsátója, Szentlélek a testek feltámasztója, Szentlélek az örök élet fénye és boldogsága, légy irgalmas, légy irgalmas, minden hitbeli tévedéstől, minden vétektől, a kevésség szellemétől, a tisztátalanság szellemétől, a szeretetlenség szellemétől, a hamisság és kétszínűség szellemétől,
1: ments meg minket, Szentlélek!
0: a te sugallataid megvetésétől, a megismert igazság elleni tusakodástól, az isteni irgalomban való vakmerő bizakodástól, az isteni irgalom elvesztésének hiedelmétől, a megátalkodottságtól és töredelmetlenségtől, a hirtelen és boldogtalan haláltól, az örök kárhozattól, mi szegény bűnösök, kérünk, támogasd a római pápát és a püspöki kart az egyház kormányzásában. Kérünk, küldj az egyháznak szent papokat.
1: Kérünk,
0: szenteld meg az egyház minden rendjét és tagját.
1: Kérünk,
0: hogy a katolikus hitoktatók és tanítók munkáját megáldani méltóztassál. Kérünk a katolikus missziókat hathatósan pártfogolni méltóztassál. Kérünk a hitetleneket és tévelygőket, mielőtt Krisztus aklába terelni, méltóztassál. Kérünk, tarts távol tőlünk minden szomorúságot és kishitűséget. Kérünk, őrizd meg sértetlenül az egyház egységét. Kérünk, tarts távol tőlünk minden szomorúságot és kishitűséget. Kérünk a hitetleneket és tévelygőket, mielőbb Krisztus aklába terelni méltóztassál. Kérünk, tarts távol tőlünk minden szomorúságot és kishitűséget. Kérünk, őrizd meg sértetlenül az egyház egységét. Kérünk, segíts nekünk minden gondolatunkat és szándékunkat a mennyeiekre irányítani. Kérünk, mindnyájunkat őrizd meg a te szent szeretetedben. Kérünk, mindnyájunkat fogadj be az örök boldogságba. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Küldd el lelkedet, és életre kelnek. Könyörögjünk, Szentlélek, Úristen, akit az Úr egyházának megígért, és pünkösd napján kegyelmesen elküldött, légy a mi lelkünknek is állandó kedves vendége. őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, és gyújtsd lángra szívünkben az ékesíts fel minket a te templomaidat, hét ajándékoddal. És kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósra építsük Jézus Krisztus szívének országát. Atyával együtt él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Sátán Tipros, szeplőtelen szűz anya, magyarok nagyasszonya, világ királynője, nevednek erejével zúzd össze a sátánt minden csatlósával és eszközével együtt, belőlünk pedig nevelj szenteket a kegyelem által. Győzd le bennünk a világ szellemét, és győzd meg általunk a világot, hogy minél előbb eljöjjön Jézus szíve országa, a szeplőtelen szíved által. Amen.

Téged, Isten, dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy megvolt mindig a mindennapim, és nem gyűjtöttem másnapra valót. Hála legyen, hogy mindig jutott két garasom adni, és magamnak nem kellett kéregetnem. Hála legyen, hogy értenem adatot másokat, és nem kellett sírnom, hogy megértsenek. Hála legyen, hogy a sírókkal sírni jól esett, és nem nevettem minden nevetővel. Hála legyen, hogy megmutattál mindent, ami szép, és megmutattál mindent, ami rút. Hála legyen, hogy boldoggá tett minden, ami szép, és ami rút nem tett boldogtalanná. Hála legyen, hogy sohasem féltem a szeretettől, és szerethettem, akit nem szerettek. Hála legyen, hogy akik szerettek, szépen szerettek, és hogy nem kellett nem szépen szeretnem. Hála legyen, hogy amim nem volt, nem kívántam, és sohasem volt elég, aki voltam. Hála legyen, hogy ember lehettem akkor is, mikor az emberek nem akartak emberek lenni. Hála legyen, hogy megtarthattam a hitet, és megfuthattam a kicsik futását, és futva futhatok az érkező elé, stán nem kell a városba mennem a lámpásomba olajért. Hála legyen, hogy tegnap azt mondhattam, úgy legyen, és ma is kiálthatom, úgy legyen, és holnap után, és azután is akarom énekelni, úgy legyen. Hála legyen, Uram! Hála legyen! Sík Sándor.

Bartalis János, a szerelem szavai. Örök érvényűleg leírnám a szerelem szavait. De nem tudom. Alig búdácsol a szó. Rózsa, Lilion, majd nagyon szenvedek. Megváltanám minden szenvedésedet. Aztán boldog vagyok. Neked adnám minden boldogságom. Most álmodom. Rólad álmodnék teljes életemben. Már lelkemben örök helyet nyert légyed. Legyen tied minden dicsőségem, és Istenem, Istenem, Istenem.

Szerelmesek imája. Óvd, Urunk, szerelmünket a túlzásoktól, az elhamarkodottságtól, a türelmetlenségtől, az önzéstől. Meg ne feledkezzünk a legszebb pillanatok között sem hatalmas felelősségünkről. Óvj meg bennünket attól, hogy kiüresedjünk, hogy tönkre menjen a szeretetünk. Adj elénk lépésről lépésre teendőket, mások felé fordító küldetést, élményeket, amelyekbe kölcsönösen kapcsolódhatunk. Add, hogy amíg egymás szemébe pillantunk, tudjunk közösen egy irányba nézni. Előre, feléd, közös jövőnk, házasságunk, családunk jövője felé. Add, hogy egymást akarjuk boldoggá tenni, még jobban megismerni, a nehézségeket együtt átélni, egymást segíteni, amiben a másik gyenge, abban erősnek maradni. Áld meg, Urunk, szerelmünket, szeretetünket, odaadásunkat. Ámen.

Sík Sándor, hiszek. Hallják meg hívők és hitetlenek élethalára szóló eskümet. A szívbősége zúg fel ajkamon. Azt kényszerít a Krisztust vallanom. Hallják meg rokkant, vén apostaták, s a vétekben vajudó új világ, a forradalom, a vak leviatán, és hallja meg a settenkedő sátán, Isten nevében vallomást teszek. Hiszek. Hiszek. És hitem súlyos és kemény. Nem tündetan, nem pille vélemény, nincs benne így, úgy, bárcsak és talán, igen és nem, kereken, magyarán. Semmi csűrés és semmi csavarás, ínyeskedés és köntörfalazás. Hiszem és vallom, szeretem és élem, amit az egyház hinniád elében, ebben a hitben élek és halok, katolikus vagyok. Hiszek egy Istent, ki három személy, az élő Istent, aki bennem él, s akiben élek, mozgok és vagyok, kinek tenyerén megsimulhatok, akinek rám is éber gondja van, és cselekszik bennem és általam, aki mozdítja minden mozdulásom, s én jóban, rosszban, boldogan imádom intéző édes mély akaratát. Hiszek Istenben. Hiszem az Atyát, égnek és földnek testé vált Frigyét. Hiszem a Krisztust, hiszem az igét, akit az Atya örök óta szül, s akiben szépségé lesz az űr, kinek emberré tetszett válnia, hogy Isten legyen az ember fia, s ki, hogy minden nap eljöhessen hozzánk, ízlelnünk adta a rejtelmes ostját, benne az élet és benne az út. Hiszek Istenben, hiszem a fiút, hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet, a szellemet, aki a szeretet, ki Szent Péter ajakán rival, hegyeket bont és szíveket áthidal, és hét csatornán csorgatja beléd az élesztő kegyelem kútfejét, ki tüzet gyújt az ember gondolatnak, kiből fölében ülhetsz te magadnak, és mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz. Hiszek Istenben. Hiszem a szent lelket. Hiszek. És tudom, honnan a hitem. Házamat én kőszirtre építem. Négy élőlény az erős alapok, ember, oroszlán, sas, tulok. Hallottam a piacon szólni Pált. Hallottam Ágostont és Ottokárt. Látom a szirten Péter kulcsait, s bennem a mélyben hallom döbbenettel, kimondhatatlan gerjedezésekkel, a Szentlélek sóhajtozik. Ó, tudom kinek. Ó, tudom kinek. Én az eleven Istennek hiszek. Élő hitemmel vagyok én szabad. Mankó helyett kötöttem szárnyakat. S ami akad a földön emberi, gazdag szívem testvérnek ismeri. S ami túl az emberkörökön, a végtelenség, ígért örököm. S mikor üt a boldogságos óra, hogy befogadjon koporsom gubója, hitem gyertyája utolsót remeg, és Istennek ajánlom lelkemet.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: Világosság rózsafűzérét a Roma közösség szellemi, lelki vezetőiért ajánljuk fel. Segítse őket az Úr, hogy vezetői vagy művészi képességeiket közösségük gyarapodására fordíthassák.
4: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita ima csoport felajánlja a bíboros atya gyógyulásáért, beteg Balázsért, Piroskáért és Ágnesért, valamint Téglás város lelki ébredéséért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kérsz semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a földön megkezdődő Isten országot.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafűzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiddel sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál.
9: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent Eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre.
10: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
11: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadva. Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
11: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságot Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amigunk által.
6: Amen.
11: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Mindörökké. Amen.
3: A Világosság rózsafűzérét a Roma közösség tehetséges tagjaiért ajánlottuk fel, hogy képességeiket közösségük javára kamatoztathassák. A
2: világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Termésével elárasztja a világot. Izajásnál olvassuk ezt a 27. fejezet 6. versében. Termésével elárasztja a világot. Ez azt jelenti, hogy az ígéretes jövő felé kaput nyit Isten. Ez a fejezet a jövő kibontakozását írja le. Nem menetrendszerűen, de kijelentve a döntő fordulatokat. Az ősi kígyót, Leviátánt legyőzi az Úr. Leviátán a sokfejű tengeri szörny. Az ugariti észak-szíriai városállam mítoszában olvashatjuk a Leviátánról szóló fejezeteket, aki, mármint a Leviátán, a rend és a teremtés ellensége. Izajás csak azért utal erre a mítoszra, hogy megértesse a mondani valóját. Tehát az ősi kígyót, Leviátánt legyőzi az Úr. Isten véget vet minden halálos rendetlenségnek. Őneki van hatalma harmóniát teremteni a világban és az emberi szívekben is. Szőlőjét, azaz népét megműveli az Úr. Termésével pedig elárasztja a világot. Vagyis Izrael Isten ismeretével betölti a földet. Eleget téve ezzel a küldetésének, amit Mózes első könyve 12. fejezete 3. versében olvasunk. Tehát Isten ismeretével Izrael betölti a földet, eleget téve ezzel küldetésének, amit még Ábrahám kapott az Úrtól. Addig azonban tisztulni kell. Az Úr sokféleképpen tisztogatja a népét. Ellenségek törnek elő, de a hatalmuk Istentől korlátozott. Erős szél sodorja Isten népét, de végképp nem sodródhatnak el. Közben engesztelődnek, tisztulnak, idegen istenekkel szakítanak. Megerősített városuk, nem tudjuk egyébként pontosan melyik városról van szó, egy név nélküli világvárosról, lehet, hogy Jeruzsálemről, vagy a Krisztus előtt 722-ben elesett Szamáriáról, az északi országrész fővárosával, szóval ezt nem tudjuk, de a megerősített városuk, olvassuk, egy ideig lakatlan lesz, de csak egy ideig. Ez áldott reménység. A megtisztító próbatételnek van határa. Mindezek csak azért történhettek meg, hogy Isten népe ércé erősödjön a szenvedés kohójában. Termésével elárasztja a világot. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
3: Kedves testvérek! Korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás.

0: helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mári Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyalok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Magyar szeretetvacsorát rendeztek a Vatikánban a szegények számára. Átadták a pedagógusokat elismerő Kunsz József díjakat. Faludi Ferenc verseinek kritikai kiadását mutatták be Szombathelyen. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretett szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án este Rómában az a szeretett vendégség, amely Magyarország Szentszéki Nagykövetségének szervezésében és a Hungarikum Programiroda Nonprofit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség Vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára, írja a Vatikán News. A Hungarikum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentszéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel. Az este során mintegy 50 rászoruló vendég ehetett kakaspörköltet galuskával, desszertként pedig almás pitét. A vacsora során a résztvevők nem csupán ételt, hanem figyelmet.

0: mert emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A kalocsai Asztriceum Érseki Múzeumban adta át május 15-én Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek és Székely János az MKPK elnöke az érsek által 2001-ben a kalocsai érsekség 1000 éves fennállása alkalmából alapított Kunsz József díjat, melyel pedagógusokat jutalmaznak, írja a Magyar Kurír. Köszöntőjében Bábel Balázs érsek elmondta, Kunsz József néhai kalocsai érseknek köszönhetően telepedtek meg a városban az iskolanővérek és a jezsuiták, valamint indult el a tanítóképző. Idén 25. alkalommal került sor a díj átadásra. A bronz emlékplakettet és emléklapot Berta Somogyi Csaba, Vargáné Csűri Bernadett, Kapitány Erzsébet, Újváriné Lengyel Éva és Nagy László vehette át. A díjak átadása után a Sükösdi Magyarok Nagyasszonya katolikus általános iskola tanulóiból alakult Sükösdi Danubia Tambura Zenekar adott műsort. Dr. Borián Elréd, bencés szerzetes mutatta be Szombathelyen az Egyházmegyei Könyvtárban a jezsuita szerzetes Faludi Ferenc verseinek kritikai kiadású kötetét. Írja a martinus.hu. A szerző hosszú évek óta foglalkozik a vasi kötődésű Faludi Ferenc munkásságával. Kiemelte, Faludi színes tömörségre törekvő, rokokó költő volt. Versei, prózái, színművei az erkölcsi jobbítást szolgálták. A kritikai kiadás újdonsága, hogy Faludi életéről új források alapján kaphat képet az olvasó. Elréd atya külön is kiemelte Faludi és Szili János a Szombathelyi Egyházmegye első püspökének kapcsolatát. A jezsuita szerzetes, költő és író több verset is írt a püspöknek, amelyek nem csak irodalmi értékük miatt jelentősek, hanem azért is, mert betekintést engednek a 18. századi város és az újonnan alapított püspökség szellemi világába. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

megbocsássa bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk a Szentlélekkel egyetemben, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki.

0: lélek erejében. Könyörögjünk hozzá, Urunk, segíts és üdvözíts minket. Mindenható Atyánk, Te tudod, hogy milyen gyengék vagyunk még az imádságban is. Add, hogy szent lelked könyörögjön bennünk.
1: Urunk, segíts és üdvözíts minket.
0: Küldd el szent lelkedet, a boldogító fényességet, hogy betöltse szívünk rejtett mélységeit.
1: Urunk, segíts és üdvözíts minket.
0: Urunk, a Te kezed művei vagyunk, ne hagyd minket bűneink hatalmát.
1: Urunk, segíts és üdvözíts minket.
0: Add, hogy a kételkedőket és a hitben gyengéket tisztelettel felkaroljuk, és ne haraggal vagy türelmetlenül, hanem szeretettel foglalkozzunk velük.

0: Istenünk, Te Krisztus megdicsőülésével és a Szentlélek megvilágosító kegyelmével feltártad előttünk az örökké valóság kapuját. Kérünk, tökéletesítsd bennünk e nagy ajándékoddal az őszinte vallásosságot és növeld hitünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdítja az új nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a békéhez, amelyre nagy szükség van. A Szent Atya látogatást tette a vatikáni csillagvizsgálóban. Megkezdődik az előkészület a 2027-28-as szinódusra. Nyitány. Sajgó Balázs atya elmélkedése pünkösd vasárnapra.

0: Leó pápa arra buzdítja az új nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a nagyon szükséges békéhez. 14. Leó május 21-én a Szentszékhez rendelt, nem rezidens, tehát nem Rómában lakó nagykövetek csoportját fogadta. Kifejezte kívánságát, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, amelyre világunkban oly nagy szükség van. Egyetlen nemzet, egyetlen társadalom és egyetlen nemzetközi rend sem nevezheti magát igazságosnak és emberségesnek, ha sikerét kizárólag a hatalom vagy a jólét alapján méri, miközben elhanyagolja azokat, akik a periférián élnek. Valójában Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó csütörtök délelőtt Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteihez megbízó leveleik átadása alkalmából. A Szentatya arra kérte őket, hogy tolmácsolják tiszteletteljes üdvözletét államfőiknek, valamint biztosítsák őket, hogy imádkozik értük és polgártársaikért.
1: I welcome all of you cordially on the occasion of the presentation of the letters accrediting you as ambassadors extraordinary and plenipotentiary.
0: Kiemelte, hogy örömmel fogadja őket, miközben az egyház közeledik Pünkösd ünnepéhez, és felidézte, hogyan szállt le a Szentlélek a tanítványokra, a félelmet bátorsággá, a megosztottságot pedig egységgé változtatva azáltal, hogy képessé tette őket arra, hogy minden nép nyelvén szóljanak. Remélem, hogy az egység hasonló jövőképe inspirálja a diplomácia világát, ahol a nemzetek közötti konstruktív kapcsolatok, a valódi nyitottság, a kölcsönös tisztelet előmozdítása és a közös felelősségérzet révén virágoznak, jelentette ki Leó pápa. Ebben a tekintetben 14. Leó kiemelte, hogy szeretné megújítani azt a felhívást, amelyet január elején a diplomáciai testület tagjaihoz intézett beszédében tett. Egy olyan korban, amikor fegyverekkel keresik a békét a saját uralom érvényesítésének feltételeként, sürgősen szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten, kétoldalúan, regionálisan és többoldalúan egyaránt. Az ilyen párbeszéd, amelyet a békéhez vezető utak őszinte keresése motivál, megköveteli, hogy a szavak ismét világos valóságot fejezzenek ki, torzítás és ellenségeskedés nélkül. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak így lehet leküzdeni a félreértéseket és újjáépíteni a bizalmat a nemzetközi kapcsolatok kontextusában.
1: Yet courteous and clear dialogue, essential though it is, must be accompanied by a deeper conversion of heart.
0: Bár az udvarias és világos párbeszéd elengedhetetlen, mondta a pápa, a szívbeli mélyebb megtéréssel kell együtt járnia, azzal a hajlandósággal, hogy félretegyük a részleges érdekeket a közjó érdekében. Leó pápa figyelmeztetett, hogy ha a sikert kizárólag a hatalom és a jólét méri, miközben elhanyagoljuk a periférián lévőket, akkor egyetlen nemzet, társadalom vagy nemzetközi rend sem nevezheti magát igazán igazságosnak és emberségesnek. Hangsúlyozta, hogy Krisztus az elfeledettek iránti szeretetével arra hív minket, hogy utasítsunk el minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a sebezhetőeket és a szegényeket. 14. Leó ezután rámutatott, hogy pontosan az önátadó szolidaritás szellemének kell áthatnia a diplomaták szolgálatát, és erősítenie a nemzetközi szervezeteket, hogy teremtsenek teret a találkozásnak és a közvetítésnek. Ezek az intézmények, folytatta, továbbra is nélkülözhetetlen eszközök a viták megoldásához és az együttműködés előmozdításához. Egy olyan pillanatban, amikor a geopolitikai feszültségek tovább töredezik világunkat, az intézményeket még jobban képviseleti jellegűvé, hatékonyabbá és az emberi család egységére törekvővé kell tenni. Leó pápa megköszönte a nagykövetek szolgálatát, amely értékes bizalmi és együttműködési hidat képez országaik és a Szentszék között.
1: I pray that our shared efforts will contribute to a revitalized commitment to bilateral and multilateral engagement.
0: Azért imádkozik, hogy közös erőfeszítéseik járuljanak hozzá a kétoldalú és többoldalú kapcsolatok iránti elkötelezettség újjáéledéséhez, és segítsenek felhívni a figyelmet azokra, akiket gyakran elfelejtenek társadalmaink peremén, hogy együtt dolgozhassanak egy igazságosabb, testvériesebb és békésebb világ szilárdabb alapjainak lerakásán. 14. Leó látogatást tett a vatikáni csillagvizsgálóban. Május 19-én kedden a pápa ellátogatott a Castel Gandolfóban található vatikáni obszervatóriumba. Üdvözölte a jelenlévő szerzeteseket, világiakat és tudományos munkatársakat. Május 19-én kedden délután 14. Leó pápa látogatása nem az első alkalom volt az obszervatóriumban, ahol 2025. július 20-án a holdra szállás 56. évfordulóján már járt. A csillagvizsgáló Castel Gandolfóban található, abban a Róma közelében fekvő városban, ahol a pápa szokásához híven a keddi napját munkával és pihenéssel tölti. 14. Leót Raffaella Petrini nővér, Vatikán városállam kormányzóságának elnöke fogadta, valamint Emilio Nappa érsek és Giuseppe Puglisi Alibrandi főtitkárok. Jelen volt többek között az obszervatórium igazgatója Richard Anthony Duza, jezsuita atya, és elődje, jezsuita testvértársa Guy Consolmagno, a vatikáni csillagvizsgáló alapítvány jelenlegi elnöke is. A létesítmény kápolnájában elmondott rövid ima után Leó pápa találkozott a szerzetesi, tudományos és világi munkatársakkal, és üdvözölte őket.
2: Megkezdődik az előkészület a 2027-28-as szinódusra. Május 20-án tette közzé a szinódusi főtitkárság a 2028. októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as szinódusra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert tartalmazza, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028 októberében megrendezendő következő ülésig. 2027 első fél évére az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát, egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. 2028 első negyedében a kontinentális szinódusi jelzések alapján megjelölik az irányvonalakat a különböző prioritásokkal és célkitűzésekkel. 2028. októberében jön el az ünneplés pillanata, amikor az egész szinódusi közösség összegyűlik a Vatikánban a Szentatyával együtt. A szinódus nem a folyamat végét jelenti, hanem egy ünnepi pillanatot. Az értékelés, a szintézis és főként az egyház szinódusi megtérésének újraindítását. Az egység megőrzése közös feladat minden állomáson. Milyen konkrét arcot rajzoljunk a missziós szinodális egyháznak? És milyen új szinódusi utak jelennek meg közösségeinkben? A dokumentum leszögezi, hogy nem a szinódusi konzultáció megismétléséről van szó, sem pedig újabb feladatokról, hanem arról, hogy újraolvassuk azt, amit már megéltünk, felismerjük annak gyümölcseit és nehézségeit, és a megérlelt tapasztalatot megosszuk az egyházon belül. Minden elkészült anyagot a szinódus főtitkárságára kell továbbítani. 2027. június 30-áig az egyházmegyei és eparhiális anyagokat, 2027. december 27-éig a püspöki konferenciákét, 2028. április 30-áig a kontinentális anyagokat, melyek a 2028 októberi vatikáni ülést készítik elő. A szinódussal kapcsolatos információkat a www.sinod.va oldalon teszik közzé folyamatosan. A szinódus főtitkársága további anyagokat bocsát rendelkezésre, és online képzési találkozókat szervez a helyi egyházak felelőseinek a folyamat lebonyolításához. Nyitány. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését pünkösd vasárnapra.
3: Van egy nagyon érdekes regény, amelynek címe Öten a mennyországban. Már a kezdősor is felkelti az olvasó figyelmét. Ez a könyv ugyanis a végével kezdődik, vagyis azzal, hogy Eddie, a főszereplő, meghal. A könyv olvasása közben az is feltűnő, hogy az egyik oldalon fokozatosan nyerhetünk betekintést a főszereplő föld életébe visszafelé, a másik oldalon pedig a főszereplő túlvilági utazását követhetjük, nevezetesen azt, hogy a túlvilágon találkozik öt emberrel, akik megvilágítják és értelmet adnak az ő látszólagosan kevésbé jelentős földi életének. Szóval az a könyv a végével kezdődik, hogy megértsük egyben azt is, minden vég egyben valaminek a kezdete is. Pünkösd ünnepe lezárja a húsvéti ünnepkört. Ez a lezárás valójában nyitány, az élet teljességébe való beleszületés. Ez a tény teljesen más értelmet ad a földi életnek, mert valójában a Szentlélek az isteni létbe kapcsol be. Az isteni áramkörbe, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Veres Sándor a Teljesség felé című művében valami hasonlóról beszél, idézem. Szórd szét kincseit, a gazdagság legyél te magad. Nyűd szét díszeit, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságait, a vígság legyél te magad. Égesd el könyveit, a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmait, az erő legyél te magad. Olcs ki lángjait, a szerelem legyél te magad. Üzd el szánalmait, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeit, a hit legyél te magad. Törd át gátjait, a világ legyél te magad. Vedd egybe életet, halálot, a teljesség legyél te magad. Eddig az idézet. A Szentlélek ugyanakkor nem egyéni teljesítményre hív, hanem arra, hogy másokkal együtt zarándokoljak az úton. A pünköst inkább zarándok ünnep. Egyéni imáim is csak akkor helyesek, ha a közösségbe vezetnek. A zarándok akkor jó zarándok, ha útja különböző szakaszaiban zarándokokkal találkozik. Nem elég csak turistának lenni, mert míg a turista elsősorban néz és sok fotót készít, és ezzel önmagában véve nincs semmi gond, addig a zarándok mélyebbre néz, és nem csak kifelé, hanem elsősorban befelé készít képeket élményei alapján. Míg a turista inkább kifelé néz, addig a zarándok inkább befelé tekint. Persze ez korán sem jelenti azt, hogy a turista nem válhat zarándokká. Minden ember azzá válhat, ha van bátorsága, mindig egyet tovább lépni az úton. Ez kockázat, de enélkül nincs beteljesedés, csak értelmetlen utazás. A mennybe menetel ünnepén két fehérruhás férfin keresztül Jézus üzen. Miért álltok itt az ég felé nézve? Mit akar ezáltal üzenni? Nem élhettek az emlékeitekből, hanem két lábon, a földön járva feladatot bízok rátok, és ebben mindig segít a vigasztaló Szentlélek, akit mindig küldök nektek. Ha az ember csak az emlékeiből kezd élni, akkor egy idő után képtelen lesz a szolgálatra. Vannak életünkben ilyen pillanatok, amikor úgy érezzük, félig halottak vagyunk már, ledermedünk, lefagyunk. A Jelenések könyvéből válaszként jöhet ilyenkor számunkra, idézem, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Eddig az idézet. Ez az Isten logikája, és ez az ébresztés nem más, mint a Szentlélek sugallata. A halottakra bízza, az életben lévőket. Ha úgymond halott vagyok, ha nem megy semmi sem, ha úgy érzem valami megpattant, meghalt belül, akkor Jézus szent lelke által megelevenedésre szólít fel. Fel akar éleszteni. Tényleg vannak az életnek kibírhatatlan órái, amelyeket csak úgy lehet elviselni, ha odaállok mások mellé támogatni, bátorítani őket akkor, amikor én magam is alig bírom már az életet. Akkor újraindulhat bennem és általam is az élet. Amúgy sem lehet újraindulni, amíg a régi le nem zárul. Ahogy Anthony de Melo jezsuita atya fogalmazza meg, a múltat nem azért kell eldobni, mert rossz, hanem mert halott. Amíg a múltat nem zárom le, nem fogom érezni az erőt, a dynamiszt, ami a Szentlélek egyik megnevezése. Mi az eredménye a Jézusi üzenetnek mennybe menetelkor? A tanítványok visszatérnek Jeruzsálembe. Nem szólódnak szét, hanem oda mennek vissza, ahol a legnagyobb csőd érte őket. Valaki egyszer azért vált meg gyönyörű házától, mert ott irtózatos seb érte. Áron alul mindent eladott, és az ország másik szögletébe költözött. Nem tudott tovább ott élni. Ez a természetes emberi reakció, a menekülés. Ám Isten szent lelke, Jézus lelke a tanítványokat visszaküldi oda, ahonnan elfutottak, ahol megszégyenültek, ahol egyik társuk felakasztotta magát, ahol Péter tagadott, majd zokogott, ahol teljes csődbe kerültek. Nincs új kezdet, a régi csőd becsületes felszámolása nélkül. Előbb fel kell számolniuk, hogy ugyanazt újrakezdhesse velük az Isten. És akkor felmennek a jeruzsálemi felházba, mindnyájan egy szívvel, lélekkel imádkoznak és könyörögnek. Nem csak 11-en, hiszen Júdás már nem élt, hanem az asszonyok is, Mária és Jézus rokonai. Tehát a nagyobb tanítványi kör együtt van. Gyökösi Endre református lelkész úgy beszél a Szentlélekről, mint aki úgymond demokratikus lélek. Nem ismer férfit, nőt, első osztályú, másodosztályú tanítványt, szűkebb kört, szélesebb kört. Egybe hívja azokat, akiket önmagával be akar tölteni. Így könyörögnek egy szívvel, lélekkel, amíg meg nem zendül az ég, és ki nem töltetik a Szentlélek. A görög eredetiben az egy szívvel, lélekkel, azaz egy akarattal van kifejezve szimfonoszia, egybehangolva, ráhangolódnak, mint a zenekar az alaphangra, és felzúg, zengeni kezd a szimfónia, amelynek alaphangja Jézus. Micsoda lehetőség ebben az elhangolt, lehangolt világban.

Nyitány. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották pünkösd vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Programajánló következik.
2: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
3: Pilisszántói Csíksomjóval közös pünkösdi szentmise. Történelmének 20 éve alatt a pilisszántói boldogasszony kápolnánál hagyományjár magasztasult a csíksomjói és pilisszántói egy időben kezdődő közös pünkösdi szentmise. Ezen a napon Kárpát-medence két szent hegyén, Babba Mária a Hargitán, boldogasszonyunk pedig a történelmi keresztény Pilis hegy oldalában öleli szeretetegységbe a világban szétszórt, anyaföldünktől letépett magyar testvéreinket. Az egy időben elhangzó szentmisén pünkös szent lelkének kiáradó szeretetével egymás kezét fogva. Hangosan, országvilág előtt nyíltan vallják meg hitüket és magyarságukat. Legyen békesség közöttünk. A nemzet egységéért, édes hazánkért, megmaradásunkért felajánló szentmisét 2026. május 23-án szombaton az itteni idő szerint 11 óra 30 perckor tartják meg a jelenlévő Szent Korona szellemében. A határainkon átívelő imáikkal kérve égi édesanyánkat, védje óvja népünket, édes hazánkat, Mária országát, a szeretetre éhező, erkölcsileg kiüresedett világ pusztító bajától. A misét bemutatja dr. Dévényi Ferenc, gyónási lehetőség a Szent Mise előtt. Misén a Szent Korona lovagrend tart szolgálatot. Egyházmegyei közösségek napja kerül megrendezésre az esztergomi bazilikában és környékén május 25-én pünköst hétfőn. Egésznapos lelki és közösségi élményekkel, tanúságtételekkel, színes programokkal, koncertekkel, filmvetítéssel, beszélgetésekkel, énekekkel és találkozásokkal várnak mindenkit szeretettel. 10 óra 30 perckor püspöki szentmise a bazilikában, Szent Adalbert díj átadásával. 12 órakor Petrás Mária és barátai lépnek fel. 13 órakor Laszkvi János tanúságtételét hallgathatjuk meg. 13 óra 30 perckor Dávid film vetítése. 14 óra 30 perckor a Bibliáról nem érdekesen, dr. Ádám Miklós előadásának címe. 15 órakor Szilágyi Özséb tesz tanúságot. 15 óra 30 perckor Szalóki Ági és zenekara lépnek színpadra. 16 óra 30 perckor Egykor zenekar koncertje kezdődik. 15 óra 30 perckor Romzsa Tódor című filmvetítése veszi kezdetét a Szent Adalbert Központ Szent István konferencia termében, majd beszélgetés hangzik el Pokor Attila rendezővel és Török Csaba plébánossal, a moderátor Kuzmányi István. Ezen kívül lesz szentségimádás és lehetőség szentgyónásra. Közösségek bemutatkozása és programjai a sátrakban láthatóak. Tárlatvezetések elérhetőek a bazilikában, a kincstárban és az erdélyi Zsuzsanna gyűjteményben, valamint múzeumpedagógiai foglalkozások is. Gasztroponton Török Csaba atya kóstolóval egybekötött előadásába kapcsolódhatunk be, a címe Életadó nedű, a bor útja a Bibliától az oltárig. Gáfi Zsuzsannától hallhatjuk a 19. századi prímási konyha nyomában, történetekkel és kóstolóval színesítve. Kérdéseket az ekn.egomp@gmail.com e-mail címen fogadnak. Ezen a napon a MÁV 8 óra 21 perckor és 8 óra 51 perckor induló járatai nagyobb befogadó képességű kocsikkal közlekednek a nyugati pályaudvarról Esztergomba.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. 15 ezer palántával segíti a rászoruló családokat a MATE. Elstartolt az idei hanghullám. Négy magyar fiatalnak szurkolhatunk a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versenyen. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Karitász együttműködésének köszönhetően 15 ezer paprika, paradicsom, uborka, cukkini és tök palánta indult el országszerte rászoruló családokhoz. Adja hírül a Karitász. Az adományozási program célja, hogy elősegítse az öngondoskodást, támogassa a családok megélhetését, valamint erősítse a fenntartható szemléletet a mindennapokban. A keddi palánta adományozási ünnepségen dr. Herceg Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója, és Szabó István, a MATE digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős rektor helyettese is részt vett a Budatétényi Rózsakertben. Az egyetem bízik abban, hogy az együttműködés hosszú távon is hozzájárul a vidéki családok életminőségének javításához. A hit átadásáról, a család erejéről és Isten megtartó szeretetéről szólt az idei első hanghullám balatoni hajós alkalom, amelyen a zord szeles időjárás ellenére is sokan gyűltek össze Tihanyban, hogy együtt induljanak útnak a Balaton vizén. Olvasható a Veszprémi Érsekség honlapján. A Veszprémi Főegyházmegye által szervezett programsorozat idei első alkalmának vendége Gável András dalszerző, dicsőítő zenész, hitoktató, újságíró volt, aki családjával együtt érkezett a hajóra. A beszélgetés során őszintén vallott hitéről, hivatásáról, házasságáról, az örömökről és a nehézségekről is. A család közös zenéléssel és dicsőítéssel is megajándékozta a jelenlévőket. Gável András a mai ember egyik legfontosabb kérdéséről beszélt, miként lehet hitet átadni a családban. Tanúságtételében hangsúlyozta, a hitet nem elsősorban tanítani kell, hanem megélni. Lezárult a 2026-os Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny előválogatója. A szakmai zsűri döntésének értelmében 15 fiatal, köztük 4 hazai zongorista kezdheti meg az élő fordulókat, olvasható a Papagéno oldalán. A rendezvénynek a Pécsi Kodály Központ ad majd otthont, a fordulók időpontját pedig 2026. szeptember 15 és 20 közé tűzték ki. A jelentkezési határidőig a korábbi évekhez képest jóval többen nyújtották be az anyagukat, és a beküldött videók alapján a mezőny rendkívül magas színvonalúnak bizonyult. Épp ezért a nemzetközi zsűri úgy döntött, hogy az eredeti terveket felülírva 12 helyett 15 versenyzőt juttat tovább az élő fordulókba, ahol majd Lakatos Andrást, Pellet Sebestyént, Ruzsonics Ildikót és Szaniszló Attilát is láthatjuk, hallhatjuk. A 2026-os verseny valamennyi élőfordulóját online is közvetítik. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Nekem ez az ige azért tetszik nagyon, hogy én keresem Jézust. Ez az egy vágyam, hogy minél közelebb kerüljek hozzá, és hogy meghalljam őt, lássam őt, tehát hogy egyszerűen erősödjön jobban a hitem. Nem volt mindig így, volt egy időszak, amikor eltávolodtam, mert családomra, a gyerekekre figyeltem inkább jobban, de most már, hogy nagyok, most így visszatudom magamat Istenhez, Jézushoz terelni. Hogy minél jobban meghalljam Jézus hangját, lelkivezetőt kerestem, lelki gyakorlatokra járok, ima csoportra találtam, azt is kerestem. Szóval, hogy így terelget, hogy ha ilyen közösségekben ott vagyok, akkor megtalálom őt. Meg hát ugye idősekkel vagyok kapcsolatban, ott is meglátom Isten arcát az idősekbe. Tehát, hogy minden emberbe végül is, akikkel találkozom így az életem folyamán, ott megtalálom Jézust. Pillanatok alatt megváltozhat az életünk. Mindig kell imádkozni. Hogyha valami nehézség van, szokott segíteni.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Május 22-én nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános, itt van a stúdióban.
2: Németh Zsuzsa, jó reggelt kívánok!
1: Tényleg május 22-e van, mert tegnap a valami listára elküldtem a tegnap a május 22-ei évfordulókat, valamilyen nem összekeveredett itt valami bennem a két születben, de azért Szent Rita napja is az a mai, majd erről is egy kicsit lesz szó a névnaposok között, úgyhogy sok érdekesség vár ma ránk itt a napindítóban, de most kezdjük az evangélium olvasásával a napot.

Szent János könyvéből olvasom. Miután ettek Jézus megjelenése után, Jézus megkérdezte Simon Pétertől, Simon János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Igen, uram, felelte, tudod, hogy szeretlek. Erre így szólt hozzá, legeltesd bárányaimat. Azután másodszor is megkérdezte tőle, Simon János fia, szeretsz engem? Igen, uram, válaszolta, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki, legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle, Simon János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte, szeretsz engem, és így válaszolt, uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus ismét azt mondta, legeltesd juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatal voltál, felövezted magadat, oda mentél, ahova akartál, de ha majd megöregszel, kiterjeszted karodat, más fog felövezni téged, és oda vissza, hova nem akarod. E szavakkal jelezte, hogy milyen halállal dicsőíti meg majd az Istent. Majd hozzátette, kövess engem.

János evangéliumának 21. fejezete, későbbi betoldás. Mindez nem vonja kétségbe a sugalmazott voltát. A tanítványi kör kiegészítése beleillik az evangélium teljességébe. A megelőző jelenet, amelyet húsvét hetének péntekén olvastunk, a csodás halfogás, a hétköznapok világára mutat rá. Jézus kíséri tanítványait, ott van, amikor üres marad a háló reggelivel várja őket. Az ő szavára megtelik a háló. Én is a munkálkodó tanítványok között vagyok. Nekem is szól a Péternek adott kérdés, hiszen valami módon én is számos esetben megtagadom őt. Mégis újra és újra megvallhatom a szeretetemet. Egyre jobban azt a szeretetet kell magamban kialakítani, amellyel Jézus szeret minket. Péternek adott felszólítás, kövess engem, nekem is szól. A hétköznapokban, a mindennapok küzdelmeiben és örömeiben szeretném követni Jézust.

Urunk Jézus szentjeit példája által tárt fel előttünk pünkösd misztériumának végső értelmét és célját, hogy a Szentlélek nem csak követőidé akar tenni minket, hanem magaddá akar alakítani. Hiszen te a Szentlélekben jöttél vissza, hogy bennünk és általunk légy jelen a világban. Testeddel táplálsz az Eucharisztiában, és lelkeddel éltetsz, hogy mi a te testeddé, szentségi jeleddé formálódjunk. Add, hogy engedjük a Szentlélek gyöngéd, de határozott erejének, amely minket élő ostyával akar változtatni, hogy embertársaink számára ne csak hirdetőid, hanem hordozó is legyünk az üdvösséget adó jelenlétednek.

0: Tehát május 22-e van, Szent Ritának a napja, és Szent Gálikata egészen rövid gondolata. A középszerűség még nem szerzett dicsőséget senkinek.
1: Nézzük meg a mai nap évfordulóit, ünnepeltjeit. A névnaposok között elsőjén a Júliákat említjük. Julius férfi női párja, latin eredetű, híres ősrégi római nemzetség nevéből származik, jelentése bizonytalan. Köszönhetjük Maritákat természetesen, a Margit név olasz Margareta alakjának önállósult becézője, jelentése gyöngy. Szent Rita is ilyen gyöngy volt a maga korában és azóta is. Köszönhetjük az Emileket, a Renátákat, az Ugronokat, a Románokat is a mai napon, és nézzük meg az évfordulóinkat.
0: Amit először megemlítünk, az 896. Ebben a korai évben, ezen a napon választották meg 6. vagy 7. István pápát. Ez a számozásnál mindig vannak csúszások.
1: Igen, itt van valami bonyolult. Nem néztem meg pontosan, hogy mi volt itt a probléma, de itt valahol valami gond volt, hogy egyik István pápát elfogadják, vagy nem fogadják el. Szintén pápa választás, 964-ben 5. Benedek pápát választották meg ezen a napon.
0: 1667-ben pedig 7. Sándor pápát.
1: Illetve akkor halt unt meg. El, bocsánat. Igen, akkor unt el, igen. Aztán ugrunk 200 év, pont 200 évet. 1867-ben Kossuth Lajos híres nyílt Kasszandra levelében tiltakozik a kiegyezés ellen. Szerinte ez végzetes következményei lehetnek, ha Magyarország sorsát Ausztriához kötik.
0: 1879-ben ezen a napon hagyta jóvá Ferenc József a magyar nyelvnek az oktatását.
1: Aztán itt kimaradt, vagy rossz sorrendet csináltam. 1913-ban ezen a napon született Richard Wagner, német zeneszerző. Neki talán az az érdekessége, hogy Liszt Ferenccel volt valami.
0: Após
1: volt, ha jól tudom. Nem, igen.
0: Igen, ezeket valami a kapcsolatokban.
1: Ja.
0: 1885, tehát még mindig a 1800-as évek, ebben az évben hunyt el Victor Hugo, francia költő, regény és drámaíró.
1: 1907-ben ezen napon született Sir Laurence Olivier, angol színész és rendező.
0: Igen, ő nagy Shakespeare színész és rendező volt, igen. 1922-ben pedig ezen a napon énekelték el először a székely himnuszt, ami nem himnusznak készült, hanem egy kantátát írtak gyakorlatilag a székely egyet, azt hiszem székely egyetemistáknak valamilyen találkozójára.
1: 1930-ban először Zeppelin léghajóval először repülik át az óceánt Sevillából Brazíliába.
0: És ami még egy érdekesség talán, hogy 1950-ben ezen a napon nyitott meg a Budapesti Vidám Park.
1: És két Esztergom megyés papnak van ma a születés, amely a Tavas Gellért atya 89 éves ma, ő már Fehérváron a papi otthonban van, és Harangi Tibor atya is mai napon született, őt is Isten értesse, és egy picit a családban pedig ma, hát a nagybátyám feleségének van a születésnapja.
0: Ez egy... Nálunk meg az egyik keresztgyerekünk.
1: Gyereketeknek van a születésnapja, igen, ezek a családban lévő születésnapok érdekesek, majd bár már volt, aki a jövő péntekre rákérdezett, hogy én leszek-e, mert akkor is van egy családtag, akit meg kell majd említeni, de majd azt akkor
0: de
1: a jövő héten.
0: De mindenkit sok szeretettel köszöntünk, akinek
1: születésnapja van, vagy névnapja van, vagy bármi okból ma ünnepel, és akkor most következzen a versorolhatunk itt a Mária Rádióban.
2: Félszárnyú madár a költészet, ha nincs olvasója. Röptessünk madarat. Aztán észrevesszük, hogy lassanként mi is szárnyalunk. Föl a magasba, és kicsit jobb emberként térünk vissza a földre. De ehhez kemény munka és kitartás kell. A versolvasás komoly szellemi erőfeszítés. A költő leírta gondolatait, nekem pedig hozzá kell tennem az enyémeket. Így alakul a két szárnya annak a bizonyos madárnak. Ha megérint egy-egy vers, ízlelgetnem kell sorait, engednem kell, hogy hasson rám. Elkísérjen nap mint nap, minden utamon. Közben pedig észrevétlenül alakít, hat bennem, mint a gyógyszer. A költészet nem pótszer, hanem dobbantó, ugródeszka, hogy időnként beleshessünk abba a világba, amelyet Isten készített nekünk. Segít felemelkedni, segít a szürke hétköznapok kisembereiből angyalokat varázsolni. Röptessünk madarat, szárnyaljunk fel a magasba, engedjük, hogy magával ragadjon a jó. Azt már ismerjük milyen, ha magával ragad az indulat, és sebet ejtünk a másikon. Most adjunk esélyt magunknak arra, hogy ezeket a sebeket be is tudjuk kötözni. Röptessünk madarat.
0: Turmezei Erzsébet, a legnehezebb kérdés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek a gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltörtelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék. Atyám, ne, ne! Miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket. Én, Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám. Te szeretsz engem híven, igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton, ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani, ne csak szájjal, de szívvel mondani. Ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, amere vezetsz, bátran mehetek. S mindennapi kérdésem az marad, add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha nap nevet, legyen akaratod, ha éj temet, legyen most és mindörökké, igen, fogd meg a kezem, fogadd el a szívem, ha utam célját el is takarod, hiszek, legyen, ahogy te akarod.
1: Húsvéti örömben éltük napjainkat 6 héten át, aztán visszament a mennybe a feltámadott, mint egy utolsó ajándékként megkaptuk a Szent Lelket. Kicsit olyan ez, mint amikor egy fényképet adunk magunkról kedvesünknek, hogy emlékezzen ránk, ha nem vagyunk mellette. Amikor minden rendben van bennünk és körülöttünk, akkor könnyű jó keresztények lenni. Ahogyan azt is tudjuk, hogy nem az az erkölcsi döntés, amikor jó és rossz között kell választanunk. Mi lehet akkor az útjelző életünknek? Lelkiismeretünk mellett a vágy. Addig vagyunk, amíg vágyódunk valamire vagy valakire. Tévedés azonban azt gondolni, hogy elég, ha arra vágyakozunk, hogy jót cselekedjünk. Vágyódásunk középpontjában csak Isten és a vele való kapcsolat állhat. Ha ez irányja életünket, akkor a versben szereplő akadályok már nem is tűnnek olyan leküzdhetetlennek. Ha ez alapján állítjuk össze a napirendünket, biztosan belefér egy kis beszélgetés Istennel, rólam, az engemért bántásokról, örömökről. Merjünk bátran a legnagyobbra, Isten látására vágyni. Igazítsuk ehhez földi céljainkat.
0: Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek a nappalok, eltördelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék. Atyám, ne, ne! Miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket. Én, Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám. Te szeretsz engem híven, igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani, ne csak szájjal, de szívvel mondani, ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, amere vezet, bátran mehetek. S mindennapi kérésem az marad, add csupán, téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha nap nevet, legyen akaratod, ha éj temet, legyen most és mindörökké, igen. Fogd meg a kezem, fogadd el a szívem, ha utam célját el is takarod, hiszek, legyen, ahogy te akarod.

0: 7 óra 19 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Zalaegerszegen már régóta működik a Mári Rádió, és rendszeresen vannak olyan adásaink, amelyek zalaegerszegi önkéntesek készítenek. Most Zalaegerszegre látogatunk el telefonon keresztül, ahol holnap egy dicsőítő estet rendeznek, dicsőítő ünnepet rendeznek. A pünkösd ünnepe következik, ez sokféle ilyen programot takar. Kéri Henriettet hívtuk föl telefonon, hogy mit is jelent ez a nap, kell egy nap Jézussal, mit jelent ez az ünnep, és milyen programok várhatók, kiket várnak. Nagy szeretettel köszöntjük.
1: Üdvözlöm én is a Mária Rádió hallgatóit, jó reggelt kívánok!
2: Mire kell számítani a holnapi napon Zalaegerszegen?
1: Hát elsősorban reméljük arra, hogy akik eljönnek, találkozhatnak Jézussal.
2: Ez a legfontosabb. Igen.
1: Így van. Aztán konkrétabban egy kicsit, ugye már nagyon régóta, már 3-4 éve tart ennek a programnak a szervezése. Arra gondoltunk, hogy szeretnénk egy olyan napot, amikor felnőttek is tudnak egész nap akár különböző programok által valamilyen utat találni Istenhez. Igazából abból az érzésből táplálkozott, hogy tavaly volt lehetőségem eljutni a forráspontra, mint kísérőnek. Ugye fiataloknak szóló program, 35 éves korig, hát sajnos korhatárilag már lecsúsztam róla, de megtapasztalhattam kísérőként azt az érzést, hogy egy ilyen nap az mindig jót tesz az embernek, hogy feltölt, útravalót ad, segít a hétköznapokban, az eligazodásban, és ez táplálta azt az érzést, hogy kellene nekünk felnőtteknek is. Aztán kicsit kibővült, mert ugye családivá vált, ugye családos anyaként is tudom, hogy milyen nehéz elszabadulni egy napra, hogyha gyerekeket otthon kell hagyni, vagy felügyeletre kell bízni, úgyhogy végig családi fesztivál lett. 9-től 9-ig, tehát egy egész napos, nem is ezt, hanem egy egész napos program. Reggeltől estig találhatnak az emberek maguknak olyan elfoglaltságot, olyan alkalmat, ami tényleg töltekezésre alkalmas. A központi témája az imádság. Ugye ez egy másik megtapasztalásunkból táplálkozik. Most már 2 éve végeztük el férjemmel közösen az Exodus 90, illetve a Fiat 90 lelki gyakorlatot, és megtapasztaltuk ennek kegyelmeit azáltal, hogy az igazán odaadott idő, az odaadott minőségi idő Istennek az mekkora gyümölcsöket terem, mekkora gyümölcsöket hoz az életünkbe, és nem gondoltuk volna, hogy a mi forgalmas, zaklatott, zsúfolt életünkből ki tudunk szakítani mégiscsak tisztán akár egy órát is Istennek, de aztán mégis sikerült. És ezért gondoltuk azt, hogy fontos erről beszélni még a hívő, az igazán hitét gyakorló körökben is, hogy igenis adjunk Istennek minőségi időt az életünkből. Ne csak futtába, nyilván nagyon jók az autóban elmondott imádságok is, meg tehát minden ilyesmi, de hogy adjunk Istennek minőségi időt. És ezért az ima erejét, különböző ima módokat fogunk itt napközben hallani. És persze 3 együttes is fog segíteni minket zenéjükkel, hogy közelebb kerüljünk Istenhez.
0: Milyen programok, tehát ugye említett lesz zene, meg előadás, emellett, tehát ezek lesznek a fő vázai tulajdonképpen ennek holnapi napnak, hogy előadás, meg közös éneklés, meg zene.
1: Igen, alapvetően 3 együttes jön, ugye 3 szekcióban lesz dicsőítés, közben tanúságtételekkel, tehát hogy mindegyikben lesz egy-egy ember, aki elmondja az életében, hogyan lépett be, vagy hogyan folytotta át őt Isten. A nap elején Kapásból, Sopronból fog jönni hozzánk Simon Dávid atya, aki az imádság átfordító erejéről fog nekünk tanítást adni. Aztán

0: tulajdonképpen az Óbudai piac és a Flórián között van egy kicsi kápolna, szegénynek a tornya most már így a tizemeletesek között kicsit eltűnik, de azért, aki akarja, megtalálhatja.
1: Onnan lehet megismerni, hogy egyetlen épület, ami nem lakótelepi épület,
0: igen,
1: meg lehet ismerni ott a Flórián mögött ezt a kis házat.
0: Igen, és este 7 órára várjuk azokat, akik érdeklődnek és jönnének velünk imádkozni. Kint fogunk állni az ajtóban is, de ha véletlen valaki elkésik, akkor is a kapucsengő ki lesz írva, hogy hol engedjük be. Nagyon kedves kápolna van ebben az épületben, az első emeleten is. Hát most egy dicsőítés lesz, szentélek hívó dicsőítés, ilyen stílusú dalokkal körülbelül oltári szentség előtt, úgyhogy semmi óriási programot nem terveztünk, hanem igazából teret akarunk adni az Úrnak, hogy adja, amit ő szeretne.
1: És akkor vasárnap délután pedig azt hiszem 4 órakor kezdődik, vagy 4 órakor
0: van a mise, de már, igen, de már előtte a hagyomány szerint is előtte mindig ima volt, meg utána is egy nagy öröm imádság vagy dicsőítés. Hát most azt mondtuk, hogy 2:30-tól kezdenénk a dicsőítést, de persze a Szent Anna rétre a kápolnához éjjel-nappal lehet jönni. Egy gyönyörű helyen van, és nagyon szép a kápolna is, és csodálatos időt is ígérnek. Tavaly nagyon izgalmas volt, mert kaptunk egy nagy vihart, de szerintem nagyon áldott volt, tehát nagyon összehozta az embereket, az, hogy így összebújtunk a sátrak alatt, meg ki, ahogy tudott, segített egymásnak, de most azt ígérik, hogy napsütésünk lesz, és nagyon reméljük, hogy sokan
1: igen,
0: ott lesz.
1: Igen, most a nagymarosi találkozó elvitte az esős időt a múlt héten.
0: Igen, reméljük, hogy oda jutott minden eső, de egyébként ott is az volt az érzésünk, hogy jót tett ez az összebújás a templomba. Tehát, hogy közelebb voltunk egymáshoz, meg az Úrhoz is.
2: Az annaréti imádságos alkalmon mi várható? Mi lesz?
0: Hát 2:30-tól ez a dicsőítős imádság, ott is többen fognak közben járni így az országért, a békességért, a közösségekből, különböző karizmatikus közösségekből, illetve nem csak karizmatikus, hanem bárki, aki ott van, mert azért tudjuk, hogy ez egy engesztelő kápolna, és egy óriási mozgalom van körülötte, és a pünkösd is az egyik nagy ünnep, amikor igyekszünk még jobban odafigyelni az Úrra, úgyhogy biztos, hogy nagyon sokan lesznek ott nagyon különböző közösségekből, és a mise az meg egyesít bennünket, mindannyiunkat stílustól függetlenül. Négy órától lesz a Szent Mise.
1: Kornél atya mondja?
0: Fábri Kornél atya és Mohos Gábor atya, igen, ők fogják celebrálni. Hát a Viboros atyát hívtuk, de hát ő most azt mondta, beteg, hogy inkább rábízza a segédpüspökeire ezt a feladatot, mert ő most még lábadozik, ha jól tudom.
1: Lábadozik, igen.
0: De ő érte is fogunk kiváltkozni mindenképpen, és hát erre lehet számítani, mert megint mi fogunk zenélni, erre a stílusra, amit itt a felvezetőben hallottunk.
1: Nagy kérdés, hogy a Kornél atya misézni fog, vagy énekelni fog.
2: Vagy ötvözi a kettőt.
0: Hát mindig úgy énekel egyébként, hogy a saját szólamát szokta énekelni
1: igen.
0: A mikrofonban, Városmajorban is, úgyhogy ő tenort énekel általában. Nagyon jó.
1: És
0: mi nagyon szeretjük ezt a Szent Misét, amiben a nép így válaszolgat még pluszba is azon kívül, ami benne van a fix liturgiában. Nekem a legszebb, amikor a doxológia, az ő általa ő vele, és ő benne ezt énekli, és erre 3 áment így ráénekelünk.
1: Igen,
0: ezt most Nagymaroson meg is tanítottam is előtt, és remélem, hogy elterjed, mert nagyon-nagyon fontos. Igazából ez az egyik csúcspontja a Szent Misének.
2: Ez a pünkösd Európa felett, ahogy így Ákos atya is említette, ugye eredetileg nem az Anna réten volt, hanem a Gellért-hegyi víztározón. Milyen múltra tekint vissza ez a kezdeményezés?
0: Hát, 30 évre, ez már a 31. év, amikor ünnepeljük, tavaly volt az évforduló, hogy hát szóval ilyen kerek évforduló. Angliából indult, hogy, vagy Írország, nem tudom pontosan, hogy menjünk föl a hegyre, és imádkozzunk az országunkért, a világunkért, hogy az Úristen betöltse, vagy a Szentlélek betöltse ezt a világot, és megújítsa a földszínét. És úgy tudom, hogy már csak mi vagyunk, akik még így tartjuk évente, de aztán adja Isten, hogy másut is újraéledjen. Hát ugye a régiek is tudták, hogy a hegyen valahogy könnyebben megy az imádkozás, és hát az a víztározó fölötti rét az egészen gyönyörű volt így a kilátás miatt, de úgy éreztük, hogy egyrészt ott egy kicsit megváltoztak a körülmények, tehát a park is átalakult valamennyire, meg hát hogyha már itt van ez a csodálatos hely, amit így mi magyarok kaptunk a Szent Anna réten, ez a kápolna, és végre fölépült, mert ugye ennek a kápolnának is egy különleges története van, nem tudom, hogy erre most van egy

0: nem nagyon van rá időnk, csak a Mindszenty Vigoros idejére megy vissza a kápolna múltja, igen.
1: Igen, de hát ahogy úgy éreztük, hogy ez egy méltó hely lenne számára, és innen is, hogyha az ember a Normafa felől oda sétál, akkor van egy rész, ahol csodálatos kilátás nyílik a városa.
0: És hát meg van benne egy zarándoklat is tulajdonképpen, mert
1: a busztól ki kell sétálni. Hát igen, mert nem lehet autóval bemenni, hanem a Normafától, a 21-es busztól, vagy aki a parkolóba leteszi az autóját, egy olyan 10-15 perc séta ez a kápolna, de nagyon, nagyon szép a séta maga is. És hát túl kell menni egy kicsit már a Szent Anna-réti játszótéren is, ott, ahol igenis állt egy picike kis kápolnácska, most épült egy nagyobb, és ugye olyan szép tere van, hogy oda lehet tényleg sokan gyűlni, és most már biztos nem maradt hó, de a hó egyik még látszanak.
0: Igen.
1: Hát köszönjük olyan, szépen. Amikor még bőven mindenhol zöldült minden, és még állt a hó, mert annyira összetöbörödött, nagyon vicces látvány volt.
0: Köszönjük szépen, hogy beszéltünk erről a szép alkalomról, és hát sok áldást kívánunk.
1: És köszönjük a lehetőséget, hogy hirdethettük, és akkor az Úr legyen velünk, dicsőség neki.
2: Amen.
0: Herbert Dórival beszéltünk a mai pünkösdi ma estjükről, illetve a vasárnapi imádságról, és nagyon fontos azt egy kicsit keresni is, mert ugye az előbb is Zalaegerszegen egy pünkösdi ma est, nagyon sok helyen lesz, holnap este vírasztás, most éppen mondtam, hogy Nagytétényben is lesz, de más templomokban is, talán a Kassai téren is, ugye a Szentlélek templom, tehát ott lesz egy külön ünnepség is, talán régen ott is voltak ilyen vírasztások. Érdemes azt keresni, hogy hol találunk ilyen pünkösdi vírasztást, ahol föl lehet készülni a pünkösd ünnepére, és ahol meg lehet erősödni pünkösd ünnepében a Szentlélek jelenlétében.

0: pünkösd ünnepére készülünk, 7 óra 40 perc van, és a valahol azért a Szentlélek működése azok, azok a könyvek, kiadványok, amelyek, amelyek megjelennek, és most a, ezen a héten zajlott még, talán holnap is van még a szombati Szent István könyvhét a Ferenciek terén, én csak a sátrakat láttam, most nem volt rá időm, hogy kimenjek a könyvhétre. Nagy Alexandrát, a Szentlélek kiadó vezetőit hívtuk föl telefonon, hogy hogy élitek meg a Szent István könyvhetet, és esetleg egy-két újdonság, vagy valami fontos dolog, ami ehhez kapcsolódhat. Szeretettel köszöntünk.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit is. Én is. Igen, zajlik a könyvhét, de sajnos ma van az utolsó alkalom a mai nap, hogy kijöhessenek. Csodálatos, szép időt kaptunk a Jóistentől. Tegnap volt csak egy kis viharos szél és némi eső, de igazából ezt már megszoktuk, sőt volt olyan könyvhét is, amikor végigesett. Ez a 33. könyvhét egyúttal egyébként nagy ünnep tulajdonképpen, ugye a 33.
0: Bocsánat, tegnap, amikor tapasztaltam, ez nagy szerint, hogy na, nincs még itt a pünkösd, várjál még két napot a pünkösdi széllel.
1: Igen, hát akkor azt te szavaidra ezek szerint hatott, mert nem volt olyan szörnyű. Úgyhogy elég gyorsan abba is maradt. Hát nem tudtuk, hogy ezt neked köszönhetjük, de most köszönjük, kedves Ákosnak. Jó tett nekünk ez a dolog. Úgyhogy pontosan én is a könyvhétre gondoltam így legelőször, mielőtt az újdonságunkról beszélnék, amely a múlt héten jelent meg. Éppen ezért inkább most szeretnék akkor úgymond egy meghívót átadni a kedves hallgatóknak, sőt nem is egyet, hanem rögtön kettőt, hiszen ahogy említettem, ma van még utoljára ebben az évben ez a nagy alkalom, hogy ki lehet látogatni hozzánk a Ferenciek terére. A mi pavilonunk egyébként közvetlenül a templom mellett található, és azért érdemes minket felkeresni többek között, mert mi mindenkinek adunk 8 kupont, amikkel nagyon sok könyvünket hatalmas kedvezménnyel vásárolhatnak meg, legtöbbet féláron is. És van egy külön ajándékunk is, egy 9. kupon, amellyel a Gyökösi Életmű sorozat köteteit komoly kedvezménnyel lehet megvásárolni. Ma délután fog dedikálni nálunk Steinbach József püspök úr, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Ő volt az, aki annak idején nagy szeretettel fogadta Ferenc pápát hazánkban egyébként. Különleges alkalom lesz találkozni most püspök úrral, ezért mindenkit várunk szeretettel ma 15 órától 16 óráig ide a Ferenciek terére, és a Szent Lelket azt magunkba kérjük, nem fél alakban, ugyebár.
2: A mai napon egy-két lángocska is jöhet.
1: Hogyne? Hát nézd meg, gyönyörűen ragyog a nap, úgyhogy az is egy-egy lángcsugárnak mondhatjuk. Pontosan ez már a szívünkben dobog, és hát sokkal jobb így fölkelni, hogy napsütésre ébredünk. A mai napon lesz még egy izgalmas találkozónk emellett is, a Ferenciek terétől nem messze, a Kálvin tér szomszédságában, a Csekonics palotában fogunk beszélgetni Gyökösi Endre lányával, Kingával, aki csakis erre az alkalomra utazik ide hozzánk Németországból. Ez a találkozó 17 órakor kezdődik a mai napon, és őszintén mondhatom, hogy egyszerű és különleges alkalom lesz, hiszen már csak Kinga az egyetlen élő tanú, aki Gyökösi Bandi bácsiról ilyen bensőséges közelségből tud mesélni.
2: Már ő sem a fiatal nemzedékhez tartozik, igaz?
1: Hát, 84 évesek vagyunk, de Kinga nekem mindig példaképpen volt, mert a mai napig tele van vitalitással, utazgat igazából, misszionál. Ő volt az, aki azt hiszem Ugandába vagy hol évekig önkénteskedett a lelkész férjével, képzeljétek el, fantasztikus ember. És ezt a csodálatos sugárzást fogja hozni. Azért is érdemes eljönni, mert aki ránéz, nem mondja meg, hogy 80-on fölül van Kinga, tehát annyira csodálatosan tartja magát, hát illetve, mint tudjuk, a Szentlélek élteti őt is. Ezen a találkozón fogjuk egyébként bemutatni ezt az újdonságot, amiről beszéltem, a Gyökösi Életmű sorozat legújabb kötetét, amelynek ez a címe Térj be lelked otthonába. ez valóban újdonság, ugyanis ez a csodálatos, különleges lélektani mű még soha nem jelent meg nyomtatásban. A könyvet legjobban a Magunkról magunknak című lélektani alapműhöz tudnám hasonlítani, azért, mert hasonlóan átfogó és érint minden olyan fontos témát, ami minket érint a hétköznapokban. Viszont pont ez a különbség, hogy a térbe lelked otthonába szinte személyre szabottan az egyéni életünkben előadódó helyzetekre, nehézségekre kínál megoldást, míg a Magunkról magunknak kötet talán kissé tudományosabb. A könyv első felében az úgynevezett dinamikus életről van szó, amely nem más, mint Isten jókedvű energiája, ahogy Bandi bácsi nevezi ezt az előrelendítő lelki töltetet, energiát, amitől igazán áldott és lelkes lesz az életünk. Igyekszik példákkal megmutatni, hogyan élhetünk Isten erejéből, és mint tudjuk, Isten ereje nem más, mint a szeretet ereje. Aztán azt is megtudhatjuk a kötetből, akármilyen furcsán is hangzik elsőre, hogy életünk sikereinek és sikertelenségeinek sokszor mi magunk vagyunk a legfőbb előmozdítói, előidézői, nem pedig a külső körülményeink. Főleg rajtunk áll, hogy Istenbe kapaszkodva tudunk-e valóban dinamikus, lendületes, boldog életet élni, ez pedig nem azt jelenti, hogy soha semmi bajunk nem lesz az életben, hanem azt, hogy mindenre van erőm Krisztusban, ahogy Pál apostol mondja. A második nagy főrész a kötetben talán mondhatom így, hogy a 12 legfontosabb lélektani témát fejti ki, de olyan egyszerűen hétköznapi nyelven elmondva, hogy az is könnyen megérti, aki esetleg még soha nem olvasott semmilyen pszichológiai könyvet. Többek között szó esik arról, hogy van-e az életnek értelme, vagy hogyan lehet új életet kezdeni, miután akár évekre, évtizedekre belemerevedünk egy-egy nagy tragédiába, fájdalomba, csalódásba, és úgy érezzük, hogy mi már soha többé nem leszünk egész emberek. Hasonlóan fontos és mindenkit érintő téma a test és a lélek kölcsönhatása, amikor azért betegszünk meg, lesznek valós testi panaszaink és fájdalmaink, mert valami nagy lelki megrázkódtatás ért bennünket. Hogyan lehet ezen úrrá lenni? Ezt is megtudjuk a kötetből. Már csak gyorsan és szintszavakban érintek néhány nagyon izgalmas témát, az igazi szeretet, a magány és annak feloldása, a lelki elszigeteltség. Na ez egy különleges kifejezés, és egy olyan állapotot jelöl, amellyel Isten óv meg bennünket tragédiák idején, aztán a depresszió és annak gyógyítása, gyógyterápiát is kaphatunk a félénkség ellen a kötetből, vagy kifejti a keresztény kisebbrendűségi érzést, és végül, de nem utolsó sorban, hogyan győzhetjük le újra és újra a félelem nyomasztó érzését. A kötetben egyébként helyet kapott még egy remek írás, de ezt nem Gyökösi Endre írta, hanem róla szól. Steinbach József püspök úr mutatja be őt, mint azt a lelki gondozót, aki hazánkban először vállalkozott arra, hogy összebékíti a teológiát és a pszichológiát, és Bandi bácsi így szentelte egész életét embertársai szolgálatára, lelki gyógyítására. Reméljük, hogy a térbe lelked otthonába kötetünk nem csak érdekes olvasmányt jelent majd, hanem valódi lelki segítséget, bátorítást ad sokak számára. És végül nagyon örülnék, ha minél több kedves testvérrel, Mária Rádió hallgatóval találkozhatnék ma, akár a könyvhéten, akár az esti találkozón, és kívánom, hogy ezekből a gondolatokból mindenki vihessen magával valamit, ami reményt, békességet, vagy éppen új erőt ad a hétköznapokból.
2: Köszönjük szépen. Mondjuk el még egyszer az esti találkozónak a dátumát.
1: Igen, ez a Kálvin tértől nem messze lesz, 17 órakor kezdődik, a helyszíne a Csekonics palota. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit erre a csodálatos beszélgetésre, melyen jelen lesz Gyökösi Kinga, Steinbach József püspök úr, és a református szeretetszolgálat tervezésében valósul meg ez a szép találkozó, és a végének is szeretett vendégséggel, Agapéval is várják a kedves megjelenteket.
2: És ez nincs is olyan messze a Ferenciek terétől, nincs. Tehát át is lehet sétálni a könyvhétről.
0: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! És sok áldást kívánunk a munkátokhoz!
1: Nagyon szépen köszönöm! Minden jót kívánok mindenkinek! Dicsértessék a Jézus
2: Krisztus!
0: Nagy Alexandrával beszélgettünk, Gyökösi kötetről, a könyvhét egyik záró aktusáról.

0: 7 óra 50 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Szokás szerint itt van velünk a telefonvonalban Kuzványi István, Magyar Kurír főszerkesztője, akik szintén nyilván kim vagytok a Szent István könyvhéten az Új Ember kiadványaival. Szeretettel köszöntünk, miről szól a Magyar Kurír.
1: Jó reggel kívánok mindnektek, mint pedig a kedves hallgatóknak. Igen, ahogy mondtad, ugye most a könyv ünnepe van, főleg a keresztény katolikus kiadású könyveknek az ünnepe, és a 33. alkalommal szervezték meg a Szent István ünnepi könyvet, tehát ugye ez a Ferenciek terén ma este 8 óráig várja a kedves hallgatókat, kedves olvasókat. Mi is ugye új kiadványokkal jelentkeztünk, többek között Valacka András, irodalomtörténész pedagógusnak az új könyve is kapható, Floribert, Boldog Floribertről, ő ugye egy Afrikában a korrupciónak úgymond a védőszentje, Székely János Katya írt hozzá előszót, és még sok egyéb Boldog Özsáról is olvasható nálunk egy új könyv, de természetesen minden kiadó nagy nehezettel várja a kedves látogatókat. És ugye Stefanus díjakat is átadnak, és nagy örömünkre szolgál, Jankó Laura kapta meg az irodalmi Stefanus díjat, ugye ő publikál az Új Emberbe is havonta verseket, és Hatos Lánta Balázs kapta meg az úgynevezett teológiai tudományos díjat, hát szerintem Balázs Kristófot sem kell külön bemutatni a kedves hallgatóknak. És hát ha már nem a Szent Atyával kezdtünk, akkor most fele folytatnám, ugye Leó pápa megtartott a szerdán az általános kihallgatásokat, akkor is folytatja a második vatikáni zsinat dekrétumairól szóló tanítását, és most átért a liturgiáról szóló dekrétumra, és ezt kezdte magyarázni, tanítani, nem csak a jelenlévőknek, hanem nekünk is, akik akár Tőzsön Endre jó voltából el tudjuk most olvasni. És ha már a Szent Atya, akkor ugye pünköst hétfőn egyfelől az Esztergom Budapesti Főegyház megye vár bennünket Esztergomba. Régen ugye leánykori nevén karizmák ünnepének hívták, ez most egy családi egyházmegyei nap lesz sok-sok jóval, ugye szentmisével fogunk kezdeni, de Rómára is azért fogunk figyelni, hiszen a Szent Atya be fogja mutatni az első enciklikáját, melyet a mesterséges intelligenciáról írt. Ezt is nagy örömmel fogjuk várni. Tehát akár Esztergomban leszünk, akár máshol érdemes erre is figyelni. És természetesen szóval érdemes Csíksomlyóra is figyelni, de mindenki előnapján megtartják a hagyományos csíksomlyói búcsot a Ferences kegyhelyen, és ennek a búcsónak az idejében Székely János püspök, hogy az ünnepi honoka. Mi próbáljuk természetesen, akár szó szerint, ha tehetjük, hanem akkor összefoglalva közeledni az ő beszédét, természetesen fényképekkel illusztrálva.
0: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és sok áldást kívánunk a munkátokhoz.
1: Köszönöm. Én is nektek is áldott pünkösdi ünnepet kívánok mindenkinek. Dicsértessék Jézus.
0: Mindörökkel. Kuzbány Istvánnal beszélgettünk a Magyar Kurírról, illetve a kicsit a könyvhetet is érintettük, hiszen a Magyar Kurír, illetve az Új Ember is foglalkozik könyvkiadással, úgyhogy érdemes ma még kilátogatni a Ferenciek terére. Érdemes keresni a pünkösdi készületünkben, hol van lehetőség különféle virrasztásokra, imádságokra, és érdemes kihasználni a pünköst hétfő szép szabad napját különféle programokon való részvételre, úgyhogy mindezekre biztatjuk a kedves hallgatókat. Most pedig következzen a hírpercek adása, majd pedig a napszentje rovat itt a Mária Rádióban. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
2: Hírek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. 4 magyar fiatalnak szurkolhatunk a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyen. Elstartolt az idei hanghullám. 15 000 palántával segíti a rászoruló családokat a Mate. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Lezárult a 2026-os Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny előválogatója. A szakmai zsűri döntésének értelmében 15 fiatal, köztük 4 hazai zongorista kezdheti meg az élő fordulókat. Olvasható a Papagéno oldalon. A rendezvénynek a Pécsi Kodály Központ ad majd otthont, a fordulók időpontját pedig 2026. szeptember 15 és 20 közé tűzték ki. A jelentkezési határidőig a korábbi évekhez képest jóval többen nyújtották be az anyagukat, és a beküldött videók alapján a mezőny rendkívül magas színvonalúnak bizonyult. Épp ezért a nemzetközi zsűri úgy döntött, hogy az eredeti terveket felülírva 12 helyett 15 versenyzőt juttat tovább az élő fordulókba, ahol majd Lakatos Andrást, Pellet Sebestyént, Rozsonics Ildikót és Szaniszló Attilát is láthatjuk, hallhatjuk. A 2026-os verseny valamennyi élőfordulóját online is közvetítik. A hit átadásáról, a család erejéről és Isten megtartó szeretetéről szólt az idei első hanghullám balatoni hajós alkalom, amelyen a zord szeles időjárás ellenére is sokan gyűltek össze Tihanyban, hogy együtt induljanak útnak a Balaton vizén, olvasható a Veszprémi Érsekség honlapján. A Veszprémi Főegyházmegye által szervezett programsorozat idei első alkalmának vendége Gável András dalszerző, dicsőítő zenész, hitoktató, újságíró volt, aki családjával együtt érkezett a hajóra. A beszélgetés során őszintén vallott hitéről, hivatásáról, házasságáról, az örömökről és a nehézségekről is. A család közös zenéléssel és dicsőítéssel is megajándékozta a jelenlévőket. Gável András a mai ember egyik legfontosabb kérdéséről beszélt. Miként lehet hitet átadni a családban? Tanúságtételi hangsúlyozta, a hitet nem elsősorban tanítani kell, hanem megélni. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Karitász együttműködésének köszönhetően 15 ezer paprika, paradicsom, uborka, cukkini és tök palánta indult el országszerte rászoruló családokhoz, adja hírül a Karitász. Az adományozási program célja, hogy elősegítse az öngondoskodást, támogassa a családok megélhetését, valamint erősítse a fenntartható szemléletet a mindennapokban. A keddi palánta adományozási ünnepségen dr. Herceg Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója, és Szabó István, a MATE digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős rektorhelyettese is részt vett a Budatétényi Rózsakertben. Az egyetem bízik abban, hogy az együttműködés hosszú távon is hozzájárul a vidéki családok életminőségének javításához. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a Napszentjéről.
4: Szent Rita özvegy. Az itáliai Umbria tartományban született 1381 körül. Isten ajándéka volt már küszöbön álló öregségükben szüleinek, s egyben kitartó imájuk jutalma. A hegyek közötti kis birtokukon vallásosan nevelték. Amikor felnőtt, apáca szeretett volna lenni, de szülei valószínűleg kényszerhelyzetükben odaígérték kezét egy helybeli fiúnak, aki vad és erőszakos ember volt. Nagyon fiatalon kellett férjhez mennie. Eltűrte Istenért férje durvaságait, soha nem panaszkodott. Engedelmes volt, de azt kikötötte, hogy templomba járhasson. Éveken át férje mentő angyala volt, akit végül is Istenhez térített. A férj megtérésének örült az egész falu. Először szülei, majd a férje halt meg, akit egy régi ellensége ölt meg személyes bosszúból. Egy év múlva meghalt két kisfia is. S amikor az élet feloldotta a földi kötelékeket, teljesülhetett, régi vágya. Kassában az Ágoston rend kolostorába jelentkezett, ahonnan háromszor is visszautasították özvegységére való utalással. 1407-ben csodával jutott be oda. Keresztelő Szent János, Szent Ágoston és tolentinói Szent Miklós vitték be ének idején a kolostorba. A fegyelem megtartása a hősies és béketűrő szeretet tette őt szentté. Mivel nem tudott írni és olvasni, nem állhatott be a karnővérek közé zsolozsmázni, így egyéb imákra kötelezték. Különös szeretettel elmélkedett Jézus kínszenvedéséről. Arra kérte őt, hogy ossza meg vele is szenvedéseit. Egy napon, amikor a feszület előtt térdelt, érezte, hogy egy tövis Jézus koronájából a homlokába fúródott. Mély sebet ütött, ami befertőződött. A szag miatt a többi nővértől elkülönítették. Csak egy római zarándoklat idején mehetett az emberek közé, amikor az Úr a sebet ugyan eltüntette, de a fájdalmat meghagyta. Betegségei, a bőtök és a munka fölemésztették erejét. Utolsó éveit ágyban töltötte. 1447. május 22-én halt meg. Különleges kiváltságként testét nem kellett eltemetni, mert nem érte romlás. Cédrusfából készült koporsója pár évvel később elégett, de teste épp maradt benne. Új koporsóját egy olyan asztalos készítette, aki az ő közben járására gyógyult meg. Már a halála előtt szentnek tartották. Testét a róla elnevezett templomban őrzi kassában. A hagyomány szerint Szent Rita az egészen kilátástalannak tűnő esetekben is képes hathatósan közben járni, ezért a lehetetlenségek szentjének tartják. Ő az édesanyák védőszentje. Emléknapján így imádkozunk, Urunk Jézus Krisztus, te Szent Ritát elhalmoztad kegyelmeddel. Megadtad neki, hogy szeresse ellenségeit, és homlokán viselje szereteted és kínszenvedésed jelét. Közben járására és érdemeiért add meg nekünk, hogy jók legyünk ellenségeinkhez, elmélkedjünk kínszenvedéseden, egykor pedig részesek legyünk a szelédeknek és szomorkodóknak ígért jutalomban. Krisztus a mi Urunk által. Emlékezzünk meg ezen a napon, május 22-én, egy szent életű leánykáról, aki mindössze 19 évet élt. A neve Klára Boscher. Hőslelkű leány volt, aki még 20 évet sem élt, de megérett a mennyországra. Gyermekfejjel már kis szenterész kis útját gyakorolta. Apró jelmondatokkal erősítette kapcsolatát Jézussal. Jelmondatai ezek voltak. Jézusom, szeretlek. Mindent érted, Jézusom. 18 évesen háztartási alkalmazott lett Münchenben. Belépett a kongregációba is. Úrnője vallásilag közömbös volt. Klára példája igen jó hatást tett rá, hiszen Klára mindig Isten jelenlétében járt. Kerülte a bűnt, gyakorolta a jóságot és a szeretetet. Apostolkodott mindenütt, amerre csak megfordult, házon belül és házon kívül egyaránt. Apáca szeretett volna lenni, hogy teljesen Jézusnak szentelje életét. Tervét nem tudta megvalósítani. Ezért kis titkát így bővítette ki. Kolostori életet kívánok élni a világban, és kész akarok lenni arra, hogy mindent föláldozzak Isten iránti szeretetből. Úrnője megtért Klára példájára. Hálából magával akarta vinni Svájcba. Klára 1919 pünkösdjén még szentmisén vett részt. Alig fél órával később unokafivére a fegyverét tisztogatta. A fegyver elsült, és a golyó homlokon találta Klárát. Holtan esett össze. Bízunk abban, hogy ő már a mennyország boldog lakója. Ha terveink, vágyaink nem is sikerülnek, egy a fontos, tegyük meg mindig Isten szent akaratát, és nagyon szeressük Jézust. Erre tanít minket Szent Rita is, és Klára is, akinek rövid élettörténetét ismertettem.
2: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
0: Nyolc óra, hat perckor szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és köszöntjük Ágostont itt a stúdióban.
5: Jó reggelt, szervusztok!
0: Hogy vagy, Ágostom?
5: Köszönöm szépen, remekül. Most így a pünkösdi hétvégére az időjárás is megjavult, úgyhogy lehetőséget teremt arra, hogy az emberek kimenjenek akár egy pünkösdi misére, ahogy hallottuk, vagy akár filmeket megnézni, filmszínházak, légkondicionált termeit megkeresni, felkeresni, úgyhogy itt most Herbert Dóra nagyon megihletett engem abból a szempontból, hogy kicsit beszélgessünk, vagy legalább szóba hozzam a Sacré-Cœur, a Szent Szív Csodálatos Hatalma című filmet, amit egyelőre ezen a hétvégén fognak vetíteni az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
6: De vetítették a keresztény filmnapokon is. Így ami van. Egy hete volt? Két hete volt. Ezek szerint az Urániában műsorom maradt.
5: Az Urániában műsorom maradt, és már van meghirdetve 10 vetítése, és hála Istennek azt látom, hogy nagyon-nagyon szépen fogynak a jegyek, a holnap délután is már teltházas, de délelőtt este több vetítést is hála Istennek meghirdettek a díszterembe, pont a népszerűség miatt. És hát én mindenkit azért is bátorítok, mert hogyha más filmforgalmazók és más mozi üzemeltetők látják azt, hogy ez milyen sikerű film, akkor sokkal nagyobb eséllyel fogják a saját filmszínházaikba is bevinni, vagy esetleg nagyobb eséllyel indulhat esetleg egy vidéki turnéra a film, és mutathatják be ott is, tehát egy kicsit gondolva azokra is, akik nem Budapesten néznék meg a filmet, de nagyon szeretnék megnézni, a Szent Szív tiszteletéről, hatalmáról készült filmet, hogy ilyen összefüggés is van, hogy minél többen nézzük meg itt a fővárosban, annál nagyobb eséllyel láthatják majd vidéken.
0: Az, hogy most 10 időpontot hirdettek meg, azt mondod, hogyha ez mindig teltházas, akkor van rá esély, hogy az Uránia meghirdet még alkalmakat?
5: Persze, van rá esély, igen. Tehát hogyha azért az a mozi üzemeltetőnek is érdeke, hogyha egy filmre folyamatosan jönnek az emberek, akkor azt műsoron tartsa. A keresztény filmnapoknál, akkor, amikor befejeződött, akkor ugye 4 új időpontot hirdettek meg, és azok annyira hamar teltházasak lettek, hogy még további 6 alkalmat hirdettek meg a pünkösdi hétvégére, és egyébként a következő hétvégére is már van meghirdetve időpont, úgyhogy azért látszik, hogy látják, hogy komoly érdeklődést kiváltó film, úgyhogy érdemes műsoron tartani. Ugye Franciaországban egész hihetetlen számokat produkált, több mint 500 000-an nézték meg a filmet. Hát így átszámítva, hogyha Magyarországon is nagyon komoly sikernek számít, hogyha egy magyar filmet közel 100 000-en megnéznek. Hát képzeljük el, hogy Franciaországban ilyen kígyózó sorok voltak a film, a mozi pénztáraknál a film kapcsán, úgyhogy tényleg mindenkit arra bátorítok, hogy nézze az Uránia honlapját, és a még szabad időpontokra csapjon le.
6: Milyen filmre kell számítani? Dokumentumfilm?
5: Ez egy dokumentumfilm.
6: Játékfilm?
5: Ez egy dokumentumfilm, feliratos, tehát szinkron még nem készült hozzá, erre föl kell készülni. 90 perc mindössze, tehát hogy nem olyan hosszú, mint azért nagyon sok film mostanság, tehát abszolút befogadható, és alapvetően tanúságtételekre épül. Tanúságtételeket látunk azzal kapcsolatban, hogy a Szent Szív tisztelete, a Szent Szívhez való imádság hogyan formálja át emberek életét. Ugye azért is ez egy nagyon pozitív dolog szerintem, mert egy friss filmről van szó. 2025-ben tavaly mutatták be Franciaországba, és még csak most indul így Franciaországon kívül úgymond világhódító útjára.
0: Ez a kapcsolódik a párizsi Sacré-Cœur templomhoz maga a film?
5: Részben, de leginkább az Emmanuel közösség alapját képező Parademoniához kapcsolódik, de igazából ahol a Szent Szív tisztelete megtörténik Franciaországban, tehát részben mindenhez kapcsolódik ezekhez a Sacré-Cœur templomokhoz.
6: Számomra nagyon érdekes, hogy ugye Parademoniálban a lakók Szent Margit kapott egy kinyilatkoztatás, vagy bocsánat, rosszul használom a szót, de Jézustól, ugye a Szent Szívvel kapcsolatban, és én olvastam is erről egy könyvet, és még már akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy régen kim voltak azok a festmények, amik Jézust és az ő Szent Szívét ábrázolták. Igen. Tehát a mai világunkban ezek a képek is eltűntek, meg úgy alapjáraton a Szent Szív tisztelet is nagyon elhalványult, talán. Jól mondom? Vagy ez így nem igaz?
5: Én nem mondanám, hogy elhalványult, és az se, hogy igen, tehát hogy társítunk főleg a modern templomépítészethez egyfajta ilyen letisztultságot, egyszerűséget, amiben már ugye nincs olyan nagyon sok szobor, és hogy esetleg kevésbé fordulnak elő ilyen képi megjelenítések, a képi megoldások is egyszerűbbek, amiket a templomokban lehet látni, de azért nem tűntek el, tehát vagy bőven nem tűntek el, csak és szerintem nem is tették őket a padlásra vagy a pincébe, hanem továbbra is ezek ott vannak a templomokban. Lehet, hogy kevésbé főhelyeken, de ott vannak a templomokban, és ugyanúgy megtalálhatók. A Szent Szívnek meg persze, tehát hogy mindig újra és újra föléleszthetjük a tiszteletét, ahogy ez a film is most úgy érezték, hogy szükség van egy ilyen filmalkotásra, amik bemutatják ezeket a tanúságtevőket és a tanúságtételeiket, amik a Szent Szívre mutatnak, vagy a Jézussal való kapcsolatot húzzák alá, úgyhogy igen is, meg nem is, tehát hogy ez erre mindig jó, hogyha egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetünk, de azért bőven nem tűnt el.
6: Hát az egyik legerősebb evangelizáció az a tanúságtétel.
0: Így van, igen. Az.
6: Úgyhogy...
5: Igen, és még ami azért nagyon-nagyon fontos, csak így még visszatérve a filmre, hogy azért az Etalon Film kiadó, akik hivatalosan forgalmazzák ezt a filmet, ők most, nekik egy olyan programjuk is van, tehát el lehet kérni ezt a filmet közösségi vetítésre, plébániai vetítésre, tehát nem kell megvárni azt, hogy esetleg a mozikban, az adott város moziában bemutassák, hanem ennek az a módja, hogy írni kell a kiadónak, a filmforgalmazónak, az etalonfilm@etalonfilm.hu e-mail címre, és hogyha ezt valaki megteszi, és jelzi azt, hogy milyen időpontban szeretné, milyen közösségnek levetíteni a filmet, akkor lehetőség van arra, hogy ezt a filmet ott digitális kópián, tehát meg tudnak egyezni a forgalmazóval, és el tudják vinni, be tudják mutatni. Úgyhogy én tényleg bátorítok mindenkit, akár tényleg Szombathelytől elkezdve határon túl, Miskolc, Nyíregyháza, tehát nem kell megvárni, persze, az is csodálatos, hogy filmszínházakban láthatjuk, és ez is egy külön tanúságtétel, de hogy nem kell megvárni, amíg eljut a mozikba, hanem nyugodtan írni kell az Etalon Filmnek, tehát még egyszer etalonfilm@etalonfilm.hu, és akkor meg lehet egyezni velük, hogy ők biztosítsák a film betítésének a feltételeit.
0: De valahol egy kis történet, valami kis városka, valahol, és nem lehet gombot kapni, nem sose használtak, és akkor 2-3-4-en nekiállnak, és körbejárnak mindenről, hogy elkezdenek gombot keresni, és akkor erre igény van, akkor az gyerünk, és akkor csináljuk. Tehát valami ez is lehet valami ilyesmi, hogyha bombázzuk a mozikat, hogy hát szeretnénk ezt a filmet megnézni, akkor igen. Ha sokan, akkor lehet, hogy az a városnak a mozi az, hogy hát ennyi embert érdekel, akkor miért ne?
5: Így van. Ez is abszolút misszió, ez is tanúságtétel, hogy, hogy minél több helyre eljuthasson ez az alkotás. Illetve, amit még egy szó volt a keresztény filmnapokról, etalonfilmről, van egy másik filmjük is. Ezt is, tehát a Szent Szív csodálatos hatalmát is abszolút lehet ajánlani fiataloknak, de még inkább ezt a másik filmet, a Carlo Acutisról készült dokumentumfilmet, szintén körülbelül másfél óra hossza, tehát egy abszolút nézhető, egész estés produkció. Ezt is ugyanúgy meg lehet kvázi rendelni, és lehet vetítéseket szervezni közösségi házakba, plébániák termeibe, stb. Tehát, hogy az Etalon film ezt az alkotást is kínálja mindenkinek, nyilván elsősorban fiataloknak, hiszen Carlo Acutis talán elsősorban hozzájuk tud szólni, tehát ezt a Szent Szív csodálatos hatalma és a Carlo Acutis, a Mennyország nem várhat című filmeket ugyanúgy lehet rendelni, vagy lehet írni az Etalon filmnek, hogyha valaki esetleg plébániai filmklubon, közösségi ház filmklubján szívesen vetítené, tehát hogy ez is egy remek lehetőség.
0: Azt hiszem, hogy bocsánat, Carlo Acutis, hogy most volt valami kerek születési évfordulója, és olyasmi, ami még tulajdonképpen nyugodtan élhetne.
5: Ja, igen.
0: Életkorából adódóan nyugodtan élhetne, és már szentje vonogatva azért ez egy,
5: persze, ez egy nagyon érdekes. Persze. Nagyon fiatal lenne még most is, tehát, hogy igen.
6: Hát,
5: igen.
6: 15 éves korában. Igen. Ez egy nagyon, nagyon jó ajánlkozás az Etalon kiadótól, azt gondolom, mert a fiataloknak szerintem a mostani nyelve az nagyon a vizualitás.
5: Kép, igen.
6: A képi élmények, és hogyha így találkoznak, tehát hogyha valaki mesél róla, az nem egészen ugyanaz, mint hogyha esetleg látja maga előtt megjelenítve, úgyhogy ez egy, főleg, hogyha saját kortárs is,
5: persze,
6: akkor ez egy nagyon jó dolog, hogy persze, így kerülhet hozzájuk közel.
5: A kettőt én azt gondolom, hogy lehet ügyesen kombinálni, tehát, hogy ahogy például ez a Sacré-Cœur film is csinálja, hogy igen, nagyon erősen dolgozik a képi megjelenítéssel, de hogy ahogy mondtam, az egész filmnek a tanúságtételek a tartó oszlopa, tehát hogy emberek mesélik el, tanúságot tesznek, történeteket, életben megélt tapasztalatokat mondanak arról, hogy az ő életüket Jézus hogyan alakította, és hogy ez elképesztően erős, tehát hogy ezekben a tanúságtételekben elképesztő erő rejlik pont azért, mert tulajdonképpen nem magukról beszélnek az emberek, hanem arról, hogy Isten hogyan működik az ő életükön keresztül, és ez mindig nagyon vonzó, ez életkortól függetlenül, ez mindig nagyon vonzó, amikor ilyen tapasztalatokat, tanúságtételeket hallhatunk, és ugyanez igaz a Carlo Acutis filmre is, ahol nyilván azért jobban rá van kihegyezve az egész, és az ő életére, hatására az, hogy benne hogyan munkálkodott Isten és a Szentlélek, de hogy ezek tanúságtételek az életünkhöz nagyon közel van, és ezért jó nézni.
6: Ez a hosszú hétvége egyrészt nagyon jó időt ígér, tehát mehetünk a szabadba is, mehetünk moziba is, de esetleg otthon egy késői órán is leülhetünk valami filmet nézni. Van még valami, amit tudsz ajánlani, Ágoston?
5: Hát elsősorban én azokat a filmeket ajánlom, amiket mindig szoktunk ajánlani, mert de szerintem ebből sosem elég. Tehát vannak olyan filmalkotások, amikre szerintem újra és újra fel kell hívni a figyelmet, mert hát, ha valaki éppen most figyel föl rá, sokat beszéltünk, főleg Nagyböjtben, ugye az Egy rejtett élet című filmről, hála Istennek online már elérhető, nagyon könnyen, amikor bemutató utáni években voltunk, még alig volt erre lehetőség, de most már valaki beírja a keresőbe, hogy Egy rejtett élet, akkor nagyon hamar feldob lehetőségeket. Én azt szoktam mondani, hogy legalább egyszer egy, nem egy könnyű film, de érdemes megnézni a Világ legszebb története című filmet, ez a Bibliáról szól, és Jézus élete egy egészen érdekes, az alkotók nagyon-nagyon próbáltak hűek lenni a Bibliához, nem csak szövegben, hanem képi megjelenítésben, ha már itt a képről beszéltünk, képi megjelenítésben is. Illetve most még így a műsor előtt, még a hírek mentek, beszéltünk egy másik filmről is, ami egészen friss, most a spanyol nagykövetségnek van egy sorozata, szintén az Uránia Nemzeti Filmszínházban, és nekem volt szerencsém tegnap látni a Vasárnapok című filmet, ez sajnos még sehol sem elérhető, se online, se sehol, mert Spanyolországban már lecsengett a mozikban, ez egy friss bemutató, de máshol még nem nagyon mutatták be. Én nagyon kilincselni fogok azért, hogy ez Magyarországra is eljusson, és hogy mozis forgalmazást kapjon, mert szerintem egy olyan film, amit mindenkinek látnia kell, egy 17 éves lányról szól, aki bejelenti a családjának, hogy ő apáca szeretne lenni. És tudom, most sokaknak eszébe jut esetleg a pár évvel ezelőtti Ha Isten úgy akarja című olasz filmvígjáték. Hát ez a spanyol film, a Vasárnapok, ez abszolút nem vígjáték, ez kőkemény dráma. Az, hogy ennek a lánynak a döntése mit indít el egyrészt a családjában, hogyan reagál rá a nagynénje, édesapja, a testvérei, hogy ez valójában tényleg egy belső meggyőződésből fakadó döntés ennyire fiatalon, vagy esetleg a családjában lévő helyzetből menekül. Nagyon-nagyon érdekes kérdéseket vet föl a film. Én azt gondolom, abból a szempontból is kiemelkedő és nagyon-nagyon pozitív, hogy végre valahára én ennek is nagyon-nagyon örültem, hogy hitelesen és pozitívan van ábrázolva egy szerzetes közösség, hiszen az apácáknak ez a rendje, ahova a lány szeretne belépni, abszolút hitelesen és pozitívan van ábrázolva az alkotás. Rendezője nagyon-nagyon figyelt ezekre a részletekre is, úgyhogy én nagyon remélem, hogy a Vasárnapokat is majd láthatjuk a magyar mozikban, de mondom, tehát a pünkösdi hétvégén, hogyha valaki otthon szeretne filmet nézni, akkor azért az is bőven talál az interneten kedvére valót.
0: Akkor most lassan lejárom a műsoridőnk, és hát kívánunk a hallgatóknak egy nagyon szép pünkösdi hétvégét, egy szép hosszú hétvégét, úgyhogy legyen sok szép
6: élmény. És akkor ajánljuk még egyszer, hogy aki vidéken jár, Zalaegerszegen egy nagy dicsőítő szent pünkösdi fesztivál lesz.
0: Holnap,
6: igen. Itt Budapesten ima alkalmak, Szentlélekváró ima alkalmak, holnap az Emmanuel közösség szervezésében a Kórház utcában, és valószínűleg szombaton is, és vasárnap meg pünkösd Európa felett a Anna réten. Igen, állat. És még, amit nem is említettünk meg,
0: számos templomban helyen, igen. Különböző helyeken van mindenféle program, úgyhogy szép hétvégét kívánunk a kedves hallgatóknak, hallgassák a Mári Rádiót is, de elmenjenek minél többet a szabadba, kicsit ellentét a kettő egymással, de nem baj, mert esténk lehet hallgatni
6: szabadba
0: a rádiót.
6: Szabadba
0: dicsőítsük a csíkcsomói búcsúi szentmisét holnap 12:30 kezdettel élőben fogjuk közvetíteni itt a Mári Rádióban, úgyhogy érdemes velünk maradni. Elbúcsúzik a mai stáb.
5: Gőben Ágoston.
6: Németh Zsuzsa.
0: És Fülöp Ákos.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük tehát a mi rádiónk híreit, műsorajánlónkat. Fészek Hinta című műsorunk ma 10 óra 50 perckor jelentkezik. Műsor mottoja Fészek Hinta, komoly dolgokról anyakörben könnyedén. Pünkösd előtt állunk, a lélek gyümölcseiről beszélgetünk. A ketteni atya nyomán nem a hamut őrizzük, hanem felszítjük a szeretet tüzét. Berta, Eszter Anna beszélgető társai, Dicné Vintéz Erika és Magony Bíró Kata. Ma délután 4 órától a Mária Rádió világcsaládjának közös rózsafüzér imádságába kapcsolódhatunk be, úgyhogy szeretettel várjuk erre a közös imádságra délután 4 órára a kedves hallgatókat. Holnapi nap költője Vihar Béla, tiszteletére a Mária Rádióban egész nap az ő versei fognak szólni. Szintén a holnapi nap programja a Csíksomlyói búcsú közvetítése 11 óra 30 perces kezdettel. Kincses láda vasárnap este 6 órától, Urunk mennybe mentének ünnepéhez kapcsolódik az első áldozás sokszor, mindig csütörtökre esik, ezért áldozó csütörtöknek is nevezik ezt az ünnepet. Miután munkaszüneti nap, ezért a következő vasárnap ünnepeljük meg, bár több helyen nem pont ezen napon van az első áldozás. Azt gondoltuk, hogy a mai élőadás adás, amely, tehát a vasárnapi élőadás, este 6 órakor kezdjük az első áldozás, gyermekek Szentség Jézussal való első találkozásra szánjuk, Pöröske Judit és Karácsondi Mihály atyák várják a kedves hallgatókat. Mentes Mihályra emlékezünk hétfőn 25-én, katolikus pap, kanonok, két világháború közötti időszak egyik legjelentősebb katolikus költője volt, tehát ráemlékezünk hétfőn, pünköst hétfőn. Pünköst vasárnapi érdekes műsoraink, 8 óra 30-kor Dér Katalin összeállítása pünkösdről, 9 óra 55 perckor Bátor Botond, Pálos szerzetes pünkösdi gondolatai, 10 óra 20 perckor Csépány Gábor atya pünkösdi gondolatai, 10 óra 30 perckor Nyíregyházáról fogunk szentmisét közvetíteni, 16 óra 50-kor pedig pünkösdi néphagyományok Rózsa Katalin összeállításában. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

0: Rádió. Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről. Márton Andrea műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik nekem a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. A mai napi vendégem Máté Zsolt, aki az Indít Közalapítvány szakmai koordinátora. Köszönöm, kedves Zsolt, hogy rendelkezésemre álltál. Itt egy fesztivál kellős közepén ülünk, és az Indít Közalapítványnak nagyon sok programja van, hiszen ti működtetitek a Mentaligetet, ahova beérkezhetnek fiatalok, érdeklődők, és a függőségek megelőzésével, illetve a függőségekkel találkozhatnak. Először is, mielőtt itt a nagy beszélgetésbe belemerülünk, szeretnélek kérni, hogy egy kicsit mutatkozzál be a Mária Rádió hallgatóinak, és mivel ez az Otthon a Családban című műsor, szeretném kérni, hogy egy kicsit magadról mesélj ilyen kis privát egy-két mondatot, meg szakmailag is, hiszen nagyon röviden ismertettelek, vagy mutattalak be itt a Mária Rádió hallgatóknak.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én Máté Zsolt vagyok. Két gyermekem van, egy 17 éves, nem sokára 17 éves nagyfiú, aki

0: Kb. Két évtizede ismerjük egymást, kb. Nagyjából, és hűségesen itt az Indit Közalapítványnak a megkereső ifjúsági területén dolgoztál, illetve a fiatalokkal végzett prevenciós tevékenységben, legalábbis így összefoglalóan.
1: Igen, talán 99-ben találkoztam először, az akkori drogközpont volt még talán, akkor hirdettek ilyen képzéseket érdeklődő fiataloknak, és én akkor jártam egyetemre, és akkor az akkori barátnőmmel, hogy menjünk el, ez biztos érdekes lesz, ő később a feleségem lett, úgyhogy ez volt az első kapcsolat az Indit Közalapítvánnyal, és akkor egy év múlva hirdettek egy ilyen új programot, ahova szociális munkás hallgatókat, fiatalokat kerestek. Ez volt a buli segélyszolgálat, úgyhogy az is egy nagyon azóta is létező program. Nyilván már más munkatársakkal, aminek az a lényege, hogy ilyen zenés-táncos szórakozó helyeken, diszkókba, fesztiválokba ment el a team, és ott ilyen részben ilyen információnyújtás a drogok veszélyéről, ártalmairól, és akár még az is előfordulhatott, hogy ott helyszínen segítségnyújtás. Ennek egyik része az, hogy nem tudom én, hogy ott pihenjen meg, igyon friss vizet, nem tudom, ilyesmi.
0: Vitaminpótlás.
1: Vitaminpótlás, igen, mert hogy vannak olyan pszichoaktív szerek, amiket jellemzően ilyen helyszíneken használnak, és hogyha ezt sokat használják, akkor abból komoly rosszulétek is lehettek, és ez az egyik, hogy akkor ezeket az ártalmakat mérsékeljük. Másrészt ez egy kapcsolatteremtési mód is volt, hogy akkor, ja, hogy ti jöttetek az, ja, ez a drogközpont, drogambulancia később aztán, és akkor tulajdonképpen egy kicsit ilyen bizalomépítő dolog is volt. Volt, akivel már egy ilyen icipici ilyen konzultációs el tudott kezdődni, hogy akkor ő hogy van a problémás pszichoaktív szerhasználattal. Tehát egy picit ez ilyen elérő program is volt, vagy más néven megkereső program, ami azt jelenti, hogy hát a szenvedély szerekkel küzdő egyének nem látják sokszor azt, hogy ők milyen úton vannak, vagy ilyen problémás használatban lennének, és nagyon ritkán keresnek kezelést is, mert akkor is, hogyha a probléma súlyosbodik. Nem, valami oknál fogva nem nehezen kerülnek kezelésbe, és ezeknek a programoknak az is a célja, hogy kezelésbe juttassák, és megfelelő kezelésbe is juttassák ezeket az érintetteket, mert valakinek mondjuk nagyon komoly problémája van, és akkor ő neki már járóbeteg ellátáson túl is akár, nem tudom én, van bennfekvéses rehabilitációs kezelésre van szüksége. És van olyan is, akivel csak pár alkalommal beszélgetni az ő jellemző konfliktuskezelési módjáról, vagy éppen valami ilyen kapcsolati problémájáról, és lehet, hogy ez önmagában tud segíteni. Úgyhogy egészen széles palettán
0: mozog ez a bulisegély.
1: Igen, ez volt a bulisegély szolgálat, és akkor később aztán elkezdtünk egy prevenciós programot, amik iskolai szintben ment, és aztán egyre több és újabb ilyen foglalkozást dolgoztunk ki, ahogy teltek az évek, és igazából a munkám egy jelentős része abból áll, hogy ezeknek a programoknak a kidolgozásával, koordinálásával, megvalósításával veszek részt, és akkor voltak ilyen kitekintések, hogy ilyen intézmények jöttek létre, amikben segítettem, nappali intézmények, ahol szenvedélybetegek jelentek meg, és kaptak szociális támogatást, meg lelkiegészséggel kapcsolatos segítséget. De azért a legfőbb profil ez az ilyen fiatalokkal való munka maradt.
0: Itt most a nyár kellős közepén vagyunk. Ilyenkor ugye a fiataloknak úgymond sokkal több szabadidejük van, mert ugye az iskolai idő nem struktúrálja a mindennapjaikat, és mik azok, amikre szülőknek, nagyszülőknek, akik most mondjuk hallgatják,

0: hallgatják ezt a műsort, érdemes odafigyelni a gyermekeik, unokáikkal kapcsolatban, vagy hogyha elviszik őket táborozni, mondjuk pedagógusok, vagy szociális szakemberek, mire érdemes figyelni? Mik azok a kihívások, amikkel most a nyár kellős közepén találkozhatnak a fiatalok, és így nyilván a fiatalokat segítő szakemberek vagy önkéntesek?
1: Hűha. Ez az egyik legnehezebb kérdés, ugye, hogy szóval nyilván a serdülőkor, ugye visszaemlékszünk, életem legszebb nyara, nem tudom, és akkor szóval nyilván a serdülőkor arról szól, hogy időnként meggondolatlanságokat csinálnak. Mm-hmm. És hogy talán az a legjobb hozzáállás, hogy ne is reagáljuk túl a dolgot, de ne is bagatelizáljuk. Szóval, mm-hmm. hogy ne mondjuk azt, hogy ez semmiség. Tehát valamilyen arany középutat találjunk ebbe, hogy figyeljünk oda a gyerekeinkre, emlékezzünk a saját serdülőkorunkra, hogy ott mi mindent tudtunk megcsinálni, és az közel, nagyon közel tudja hozni, ha erre visszaemlékszünk. És egészen praktikus dolgok is vannak. Egyrészt van egy olyan lehetőség nálunk is, hogy nyári táborokba el lehet minket hívni. Szóval meg lehet hívni bennünket táborokba. Tudom, hogy nem arról szól a tábor, hogy akkor ott ilyen, nem tudom, megint tanuljunk valamiről, de hogy talán egy rövid időszakban, egy ilyen lazább beszélgetésre ezt be lehet illeszteni. Most is van ilyen felkérésük egyébként, hogy majd Mohács melletti táborba hívtak éppen. És van egy másik,
0: igen,
1: program, az viszont szülőknek.
0: Na, egyébként szerintem ez nagyon fontos, hogy mindig csak a, úgymond a fiatalokat próbáljuk elérni, pedig ugye a fiatalokkal együtt élő szülőket, meg nyilván a velük dolgozó szakembereket is érdemes időnként edukálni, vagy megtalálni, hiszen nekik is van egy csomó problémájuk, vagy olyan dolog, amivel küzdenek, kihívásokkal találják magukat szembe.
1: Hát de ugye félelmek, hogy jaj, mit csinál a gyerek, hogy gyanúm van, elkezdtem aggódni érte, hogy találtam valamit, és akkor akkor már egyből a lehető legrosszabbra gondolok, de hogy mondjam neki, mert teljesen jó kamaszként be van zárva, és nem akar beszélni, ne idegesíts anyám, nem tudom én.
0: A témánk az a szülőknek hogyan lehet segíteni, hogy a kamasz gyerekükkel, fiatal gyerekükkel kapcsolatban maradjanak, és a kommunikáció megmaradjon, illetve itt a nyár folyamán hogyan tudnak itt a problémás viselkedésről, aggodalmaikról beszélgetni.
1: Uh-huh. Egyébként ezt úgy látom, hogy szinte nekünk csak egy felületet kell adni. Tehát én alulról, ez a program, ez például úgy indult, hogy ilyen alulról jövő dologként, hogy részben már a bent, aztán mondtam is, hogy részben már a bent kezelésben lévő gyerekek szüleinek láttuk, hogy talán egy a szokásos konzultációnál több felület is kellene, ahol esetleg más szülőkkel is találkozhatnak, és amíg hozzánk nem járók, vagy egyszerűen csak aggodalmaskodó, ez lehet, hogy rossz szó, tehát hogy aggódó szülők igényeiből táplálkozik aztán az, hogy lett ez a program. És kicsit ilyen, hogy mondjam, eklektikus ez a program, mert hogy van benne ilyen edukációs rész is, ahol egyszerűen a jelenségekről beszélünk, és aztán vannak benne ilyen pici apró csoportelemek, amikor tudod, egymásra reagálnak, hogy nálam ez volt, nálam meg ez volt, hogy képzeljétek el, hogy én mit kezdtem, hogy én hogy nem tudom, hogy nekem olyan félelmeim vannak azzal, hogy akkor én ezt jól csinálom, vagy nem jól csinálom, és akkor a másik szülő ráreagál, és hogy tulajdonképpen vannak olyan időszakai ennek a találkozónak, amikor szinte egy ilyen csoport, ilyen
0: terápiás.
1: Terápiásnak talán nem mondanám, mert hogy vannak olyanok, akik először jönnek, de hogy ilyen alapozó vagy így. Szóval ilyen klasszikus szociális csoportmunkát használó elemek vannak benne. Nekem ez nagyon tetszik egyébként. Szóval, hogy
0: látom is, hogy a szíved csücskéként.
1: Igen. És szeretnénk is ezt aztán folytatni. És nekem a meggyőződésem az, hogy, hogy itt tényleg csak annyi nagyon sokszor a dolgunk, hogy, hogy a végpontok között ott egy kicsit kalauzoljuk őket, hogy ne, hogy ne az legyen, hogy lárerincsen, meg ne is az legyen, hogy, hogy aztán minden aggódik, és aztán néha egészen mulatságos dolog. Tehát egy jó hangulatú dolog tud jönni, amikor jönnek azzal, hogy hát ők mikkel próbálkoznak, és ott időnként jókat mulatunk azon, hogy, hogy, hogy aztán én mit próbáltam, hogy, hogy akkor ezt, ezen urája legyek ezen a problémán, és ahogy, ahogy elmondja, és a többi szülő rácsatlakozik, bár látja, hogy igen, hogy, hogy, ez, hogy kellett ez volna kicsit, máshogy.
0: És hogy ez túlkapás volt.
1: Igen, és hogy, hogy ez ilyen felszabadító is tud lenni egyébként. Uh-huh. Én azt, azt láttam, hogy csak az, hogy, hogy ott ül mellette 6-7 olyan szülő, aki az esendőségét is fölvállalja, meg elmondja magát, hogy már az előre tudja, vagy abból van a fejlődés lehetősége. Meg hogyha nem, nem én okoskodok, az is szerintem egy jó dolog amúgy, hanem így a, hogy a szülő mondja, hogy te figyelj, ezt kipróbáltad már, hogy nem tudom.
0: Figyelj, és ugye te itt a bemutatkozáskor említetted, hogy 13 és 17 éves fiúgyermek szülei vagytok a feleségeddel. Hogy ezt hogy, hogy milyen megélni? Mert ugye akkor, ha azért jól számolom, azért benne vagytok. A, azért még a 17 évesnél nem lehet azt mondani, hogy mindenen túl vagytok.
1: Ajaj.
0: De a 13 éves meg most megy bele. Milyen ez? Ugye így szakemberként, szülőként ezen a területen már 20-25 éve tevékenykedő szakemberként benne lenni.
1: Á, figyelj, a bénázás. Tehát, hogy a hogy amikor a saját dolgodról van szó, akkor azért, és amikor így benne vagy, akkor egy csomó szó, hogy úristen, hogy azt, hát én nem tudom ezzel mit csinálni, tehát tényleg, hogy, hogy, hogy szóval én nem, akar, nem akarom így vetíteni, hogy aztán mi vagyunk a mintaszülők, vagy távolról se, és hogy, de talán, és amikor időnként nyilván bele csempészik az ember ilyen saját dolgokat is, és ez így kicsit így közelebb hozza az érdeklődőkhöz a témát, meg hogy nyitja akár a gátlásokat. Szóval, hogy ne,
0: hogy tehát amikor így megvallod, hogy te is láttál már kamaszt közelről.
1: Meg hogy én mekkorákat bénázok is. De, és én egyébként arra jöttem rá, hogy hogy hát dolgozom rajta, hogy hogy ennyit tudok csinálni, hogy hogy próbálkozom, és 10-ből ha 7-szer jól sikerül, úgy ahogy a nagykönyvben meglenni, hogy így kéne beszélni a gyerekkel, és nem tudom, meg amit egyébként tanulunk is, hogy erőszakmentes kommunikáció, meg hogy csinálják.
0: Csak ez a gyakorlatban.
1: És ez a gyakorlatban azért nem mindig jön össze,
0: igen.
1: De hogy hát igyekszünk, és ez önmagában, majd még egyszer mondom, hogy a szülőket nagyon felszabadítja, hogy ó, jó, oké, akkor most nem az van, hogy itt jön egy szent ember, aki mindent tud, és ő majd megmondja, hogy nála van a bölcsek köve, és akkor szóval.
0: Alakított rajtad, mint szakember, meg a szülőkkel való kommunikációban az, hogy, hogy te magad is ezeken a folyamatokon így átmentél. Vagy pedig mondjuk 20 évvel ezelőtt is ugyanúgy közelítettél ehhez a kamasz problémához?
1: Hát, fú, ez egy nehéz ügy. Én családterápiát is tanultam, és ott a professzor azt mondta, hogy hát, tudjátok, úgy van, hogy azzal tudsz a legideálisabban beszélni, aki 10 évvel fiatalabb nálad, meg 10 évvel idősebb nálad, hogy ez az ideális. De az nem azt jelenti, hogy, hogy akkor akik kiesnek ezen a volumenen, hogy azokkal ne tudnál beszélni, csak a többiekkel könnyebb. Úgyhogy én ezt így látom, hogy amikor fiatalabb voltam, akkor talán az ment könnyebben. Akkor úgy hittem, hogy most közelebb vagyok ezekhez a srácokhoz, és akkor úgy jobban megnyílnak. És most ehhez csatlakozott az, hogy most már közelebb vagyok a szüleikhez, és jobban megnyílnak. De képzeld el, Egyik legjobb, legjobb ilyen iskolai prevenciós élményem az utóbbi időben az az volt, hogy a Nagy Lajos
0: Ciszterciben
1: nagyon tök okos, tök értelmes gyereket, mert ez is, tudod, hogy így fiatalon tartja az ember, így rácsodálkozom, hogy basszus ezek, de szóval amindeni, de okosak ezek a gyerekek.
0: Igen.
1: És akkor volt egy lány, és azt kérdezte, hogy amit én most megkérdeztem egyébként a Lilitől, hogy mit gondol, hogy álljon a szülő hozzá? Hogy viselkedjen a szülő? Uh-huh. És szerintem ez egy olyan érdekes kérdés volt egy diáktól, uh-huh. hogy azt kérdezi meg tőle, prevenciós szakembertől, hogy szerintünk hogy kéne ez jól állni a szülőnek. Uh-huh. Én szerintem ez egy olyan érettségvel, uh-huh. hogy őt ez érdekli. Uh-huh. És aztán abban maradtunk, hogy beszélgettünk erről, és abban maradtunk, hogy talán a legfontosabb kulcselem, hogy tudjunk róla beszélgetni.
0: De ezt úgy szoktam fordítani a szülőknek is, de ugye, hogyha szülőkkel beszélgetek, hogy kapcsolatban maradni.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ez, és ha tudunk beszélgetni, akkor kapcsolatban vagyunk.
1: Igen. Igen.
0: És hogy ezeket a nehezebbnek tűnő éveket úgy kell átveszelni, hogy a kapcsolat megmaradjon, mert ha a kapcsolat elszáll, akkor, uh-huh. akkor már nincs miről.
1: Aha, például ez a kapcsolat, hogy azt látjuk, hogy így távolodik a gyerek kamasz, és a kortársai érdekli őket, és a kicsit már egy cikik vagyunk, azért, hogy mégis már ez a tiszta cipő, ez már milyen béna, meg apa, hogy ez a baléros, szóval így ez volt, hogy ez ciki. De ha zűr van, és hogy ezt mindig beszéltük, hogy figyelj, hogyha zűr, hív fel, nem tudom, vagy gondold át, nem kell mindenbe benne, és csak ennyi. És akkor volt egyetlen egy, én szerencsés vagyok, hogy a nagyobbik fiamnál 17 és fél éves, és ott egy ilyen volt, amikor így este így fölhívott a fiam, hogy apuka, gyere értem. Uh-huh. És azt mondtam, oké. Akkor szerintem innen látom, hogy
0: az a kapcsolat.
1: Az aggódás, meg tényleg ilyen hajtépés, meg minden, ahogy akkor az mégiscsak így kifizetődött, mert azért mégiscsak kapcsolatban tudtunk maradni, és amikor ott volt, hogy na, hogy most gondolom.
0: Most van rá szükségem. Akkor,
1: hogy nem az van, hogy jaj, ezt apának nem mondom, nem merem megmondani, jaj, meg tudom én, hanem akkor azt mondta, hogy apuka, gyere. Uh-huh. És szerintem, és nyilván akkor ilyenkor kell mennünk, szerintem ez lett egy ilyen kult szó.
0: Igen. Nagyon sok mindenről beszélgettünk már, meg ugye említetted ezt a szülőknek szervezett csoportot, de szerintem fontos lenne egy pár szót beszélni, hogy hogyan is találnak meg benneteket, hol vagytok, kik vagytok, mert itt a műsoridő vége felé szerintem ez nagyon fontos, hogy akikbe felmerül ez, mert azért azt gondolom, hogy ez akár szülőknél, nagyszülőknél ezek problémák lehetnek, hogy a kamasszal hogy maradjunk kapcsolatban, hogy hol találnak meg benneteket, hogyan. Uh-huh. Mert lehet, hogy valaki pont azon a területen lakik, ahol ti működtök, de lehet, hogy valaki messzebb van.
1: Oké. Okay. Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert én úgy tapasztalom, hogy ez probléma, hogy jaj, nem merünk segítséget kérni, meg hogy tipródom, meg mire eljutok odáig, hogy na jó, akkor most segítséget kérek, addigra meg már elkezd
0: nőni a probléma.
1: És ugye van egy ilyen alapelv, hogy minél kisebb a probléma, és akkor kérek segítséget, akkor könnyebb azon segíteni. És nálunk az abszolút működik, hogy akár szülő, akár pedagógus, bárki az Indit közalapítvány honlapját megkeresi, és akár az alternatíva ifjúsági irodát hívja, vagy bármelyik ambulanciánkat, és annyit mondta, hogy szeretne ebben csak akár beszélgetni, és még a nevét szeretné elmondani, mert arra is van lehetőség, hogy teljesen névtelenül egy kérdésbe szeretnek föltenni, vagy valamit ott tisztázni, akkor erre is lehetőség
0: tehát
1: van.
0: Tehát akkor www.indit.hu,
1: vagy alternatíva ifjúsági iroda, vagy KARC, szóval bármelyiken, ha ezt így beüti, akkor ott talál egy telefonszámot, és azt mondja, hogy én csak érdeklődni szeretnék, egy időpontot szeretnék. Tehát velünk lehet telefonon, interneten konzultálni, személyesen bejönni, úgyhogy ezeket egyébként klasszikusan alacsony küszöbű szolgáltatásoknak is szoktuk mondani, ami azt jelenti, hogy nincsenek elvárásunk, nem kell tajszámot mondani, meg nem tudom,
0: lakcím,
1: de még akár nevet sem. Tehát annyi, hogy meg tudjuk egymást szólítani, és hogyha komolyabban probléma van, akkor úgy is elkezdődik egy ilyen folyamat, hogy akkor visszahív, beszéljünk, jöjjön be, és nekem például volt ilyen, hogy Debrecenből valaki telefonált, volt egy ilyen 4-5 alkalmas beszélgetés, és akkor eljutottunk odáig, hogy jó, akkor én Debrecenben van egy kolléga, Verényi kollégájuk, és akkor oda irányítottam őket, és tök működőképes tud ez lenni. Igen. Ugye nekünk országos, tehát vannak rehabilitációs otthonaink, ahol az egész országból várjuk a segítséget kérőket, úgyhogy bárhonnan hívhatnak minket.
0: Máté Zsolt szakmai koordinátorral készült interjúmat hallgatták. Máté Zsolt az Indít közalapítványnak a munkatársa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.
3: Híreink következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Magyar szeretetvacsorát rendeztek a Vatikánban a szegények számára. Átadták a pedagógusokat elismerő Kunsz József díjakat. Faludi Ferenc verseinek kritikai kiadását mutatták be Szombathelyen. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretet szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án este Rómában az a szeretet vendégség, amely Magyarország Szentszéki Nagykövetségének szervezésében és a Hungarikum Programiroda Nonprofit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség Vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára, írja a Vatikán News. A Hungarikum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentszéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel. Az este során mintegy 50 rászoruló vendég ehetett kakaspörköltet galuskával, desszertként pedig almáspitét. A vacsora során a résztvevők nem csupán ételt, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A kalocsai Asztriceum Érseki Múzeumban adta át május 15-én Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek és Székely János az MKPK elnöke az érsek által 2001-ben a kalocsai érsekség 1000 éves fennállása alkalmából alapított Kunsz József díjat, mellyel pedagógusokat jutalmaznak, írja a Magyar Kurír. Köszöntőjében Bábel Balázs érsek elmondta, Kunsz József néhai kalocsai érseknek köszönhetően telepedtek meg a városban az iskolanővérek és a jezsuiták, valamint indult el a tanítóképző. Idén 25. alkalommal került sor a díj átadásra. A bronz emlékplakettet és emléklapot Berta Somogyi Csaba, Vargáné Csűri Bernadett, Kapitány Erzsébet, Újváriné Lengyel Éva és Nagy László vehette át. A díjak átadása után a Sükösdi Magyarok Nagyasszonya katolikus általános iskola tanulóiból alakult Sükösdi Danubia Tambura zenekar adott műsort. Dr. Borián Elréd, bencés szerzetes mutatta be Szombathelyen az Egyházmegyei Könyvtárban a jezsuita szerzetes Faludi Ferenc verseinek kritikai kiadású kötetét. Írja a martinus.hu. A szerző hosszú évek óta foglalkozik a vasi kötődésű Faludi Ferenc munkásságával. Kiemelte, Faludi színes tömörségre törekvő, rokokó költő volt. Versei, prózái, színművei az erkölcsi jobbítást szolgálták. A kritikai kiadás újdonsága, hogy Faludi életéről új források alapján kaphat képet az olvasó. Elréd atya külön is kiemelte Faludi és Szili János a Szombathelyi Egyházmegye első püspökének kapcsolatát. A jezsuita szerzetes, költő és író több verset is írt a püspöknek, amelyek nem csak irodalmi értékük miatt jelentősek, hanem azért is, mert betekintést engednek a 18. századi város és az újonnan alapított püspökség szellemi világába. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Kedves hallgatóink, Szent misét közvetítünk a Mária Rádió stúdiójának a kápolnájából. A Szent misét főtisztelendő dr. Horváth Endre fogja bemutatni, a Mária Rádió lelki asszisztense. Ezt a Szent misét átveszi minden négy magyar nyelvű Mária Rádió. Sok szeretettel köszöntjük a munkásokat, a rádió munkatársait és a kedves hallgatókat is.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntjük a négy magyar nyelvű Mária Rádió hallgatóit, akik követik ezt a mai közös szentmisénket. Mai napon az egyház kasztíjai Szent Rita szerzetesnő emléknapját üli. Igazából úgy szoktuk őt nevezni, hogy a lehetetlen ügyek közben járója. A szentek imádsága mindig azt jelenti, hogy segítenek bennünket kinyílni a Jóisten kegyelme előtt. Szent Rita közbenjárást, és ezért kérjük, és kérjük a Jóistent, hogy az ő példája segítsen bennünket is, odaadó, elkötelezett, közbenjáró, másokért is közbenjáró ima életet élni. Tiszta lélekkel tudjunk a Jóisten színére állni és befogadni az ő kegyelmét, ezen a mai reggelen is, a szentmise kezdetén most tartsunk bűnbánatot. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Érgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Úrunk Istenünk, tölts el minket a kereszt bölcsességével és erejével, amellyel Szent Ritát gazdagon elhalmoztad. Add, hogy megpróbáltatásainkat a szenvedő Krisztussal együtt viseljük, és így az ő húsvéti misztériumát egyre bensőségesebben átélhessük. Aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál apostol fogságban volt Cezáreában, Agrippa király és nővére Bereniké oda érkezett, hogy üdvözölje Festust, az új helytartót. Már több napja ott időztek, amikor Festus szóvá tette a király előtt a fogoly Pál ügyét. Elődön Félix itt hagyott egy foglyot. Amikor Jeruzsálemben voltam, a főpapok és a vének hozzám fordultak ügyében, és elítélését kérték. Azt válaszoltam nekik, hogy a rómaiak senkit sem szoktak kiszolgáltatni, amíg a vádlottat nem szembesítik vádlóival, és alkalmat nem adnak neki, hogy védekezhessék a vád ellen. Mikor aztán többen idejöttek, másnap késedelem nélkül a bírói székbe ültem, és elővezettettem azt az embert. Amikor a vádlók előálltak, semmi olyan vádat nem hoztak fel ellene, amelyet én bűnnek minősíthettem volna. Csak vallásukkal kapcsolatban volt vele valami vitájuk, meg egy bizonyos Jézus nevű halottat emlegettek, akiről Pál azt állította, hogy él. Ezekben a vitapontokban nem tudtam eligazodni. Ezért megkérdeztem tőle, hajlandó-e fölmenni Jeruzsálembe, hogy ott ítélkezzenek fölötte ebben az ügyben. Pál azonban föllebezett, és azt kívánta, hogy ügyét küldjem a császárhoz. Úgy rendelkeztem tehát, hogy tartsák őrizetben, míg el nem küldöm a császárhoz. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.
1: Az Úr a mennybe állította fel trónusát, uralkodik a mindenségen. Az Úr a mennyben állította fel trónusát, uralkodik a mindenségen. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt. Az Úr a mennyben állította fel trónusát, uralkodik a mindenségen. Mert amilyen messze van az ég a földtől, olyan nagy a szeretete az őt félők iránt, és amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Az Úr a mennyben állította fel trónusát, uralkodik a mindenségen. Az Úr a mennyben állította fel trónusát, királyi hatalmával uralkodik a mindenségen. Mind ti, angyalai, áldjátok az Urat, ti hatalmasok, akik teljesítitek parancsát. Az Úr a mennyben állította fel trónusát, uralkodik a mindenségen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Amikor föltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Péter így szólt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki: legeltesd bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte: Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki: legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: szeretsz engem? És ezt válaszolta: Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta: legeltesd juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor még fiatal voltál, felövezted magadat is, oda mentél, ahova akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat, mást fog felövezni téged, és oda visz, ahová nem akarod. Azt jelezte szavakkal, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent Péter. Aztán meg hozzáfűzte: kövess engem. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, három gondolat. Az első az az, hogy ebben a mai evangéliumban hogyan kapcsolódik össze az, hogy szeretsz engem, legeltesd juhaimat. Ez a kettő igazából összefügg. Mármint összefügg akkor, hogyha a tanítványságot nézzük. Emlékeznek biztos arra, hogy amikor Jézus kiválasztja a 12-t, akkor azt mondja, hogy 12-t választott ki, hogy vele legyenek, és elküldje őket. Az egyik a Jézussal való közösség, szeretsz engem, a másik pedig a küldetés, a feladat, hogy elküldje őket. Mondjuk Márknál ott azt mondja, hogy elküldje őket igét hirdetni, itt viszont legeltesd a juhaimat, de mind a kettőnél a feladat. Valahol a kettő azért kapcsolódik össze, nem csak Péternél, mondhatnánk itt, hogy ez az első pápának a beiktatása, nem csak Péternél, nem csak a papoknál, hanem mindenkinél az, hogy fel kell vállalnom, ha őszintén Jézushoz tartozom, a feladatot is, a küldetést is, nem egyszerűen csak átvenni Jézus kegyelmeit, hanem az azzal jár, hogy szét is osszam, másoknak is adjak, vagy juttassak belőle, a szolgálat, a küldetés, de mégis mindig úgy szolgálni, hogy el ne szakadjak a forrástól, mert nem magamat kell adnom, hanem Jézust. Szeretsz engem, legeltesd juhaimat. Másik egy érdekes dolog, hogy az evangelista következetesen arról beszél, hogy Simon Péter, meg Péter, Jézus pedig csak Simonról beszél. Itt valószínűleg, hogy arról van szó, hogy még nem igazán Péter. Pontosabban a háromszoros hittagadása, Jézus háromszoros megtagadása kerül itt föl ebben a háromszoros szeretsz engem, és az miatt emlékezteti azt, hogy növekednie kell a szeretetben ahhoz, hogy ténylegesen Péterré legyen. Valahol ez mindannyiunkra igaz. Nem olyan értelemben, hogy most akkor megtagadtuk az Úr Jézust, de olyan értelemben, hogy Simonból Péterré lenni. Abból a személyes valóságomból, amivel megszülettem, ami már Isten adománya, de megvalósítani az Isten álmát, ami rólam szól. Nem föltétlenül olyan szörnyű nagy, mint Péteré, de mindenképpen az Isten előtt valami fontos. Főleg nekem fontos, mert ebben a szolgálatban, amikor megvalósítom az Isten rám vonatkozó álmát, ebben leszek igazán önmagam. Nem csak az Istennek adok valamit, hanem sokkal mélyebben én kapok valamit. És a harmadik, ami igen érdekes az első kérdésnél, hogy Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Hát most ott vannak az apostolok, akik közül azért csak Péter volt, aki legkeményebben elárulta. Jó van, a Judást nem számoljuk, de utána rögtön Péter jön. És az a néhány apostol, aki ott van, nem mindenki, de az a néhány között ott van maga a szeretett tanítvány, János is. Jobban szeretsz engem, mint ezek? Igazából az logikus lenne a válasz, hogy azért szeretlek, de azért jobban, mint János, csak nem szeretlek, mert azért ő bizonyított. Én viszont elbuktam. Jézus ezt a nagyobb szeretetet kéri. És az, akit háttérben az is ott van, hogy igazából ezt úgy tudja megvalósítani Péter, hogy János átadja neki a helyét. Átadja neki szinte még azokat a kegyelmeket is, amiket kapott. Ez az egész történet ugyanannyira szól Jánosról, aki tudatosan a háttérben meg az árnyékba lép, hogy Péter elvégezhesse a munkáját. Tudatosan átadja neki azokat a bensőséges, intim kegyelmeket, amiket csak János kapott meg. Átadja neki, hogy Péter újra csődöt ne mondjon. Ez a közbenjárás hatalma, amit nem is látunk igazából, csak az Isten lát, amire egy nagy-nagy példa Kassziai Szent Rita szerzetesnő is, de valahol mindannyiunk számára fölhívás. Istennek az útjai az egyházban nem mindig olyanok, ahogyan mi elgondolnánk. Főleg nem mindig az igazságosság szerint mennek. János háttérbe kerül, Péter a kicsit hőzöngő, meg forrófejű, átveszi, elnyeri azokat a kegyelmeket, közvetíti neki János. De végső soron az Istennek megvannak mindenkivel a terve, hogy hogyan dicsőíti meg az egyházban a saját nevét. Kérjük az Úr Jézust, hogy ez a mai szentírási olvasmány, a mai evangélium segítsen minket mindig tudatosan vele lenni, a szeretetünket megélni, még ha töredékesen is, és szolgálni. Olyan módon, amilyen módon ő szeretné. Akár úgy, akár a péteri módon, akár a jánosi módon, de Isten dicsőségére tudjunk élni. Most forduljunk könyörgéseinkkel a jó Istenhez. Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk föltámadt úrunkkal.
2: Hogy egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az egyház pásztorai az apostolok cselekedetével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy mindnyájan az odaföntvalókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos mennyei atyánk, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és föltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk. Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.
0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert te bőkezűségedből kaptuk ezt a kenyeret. Fölajánljuk téged, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
3: Áldott legyen az Isten mindörökké.
0: Víz és bor titkáltal részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert te bőkezűségedből kaptuk ezt a bort. Fölajánljuk néged, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
3: Áldott legyen az Isten mindörökké.
0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
3: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházára.
0: Urunk Istenünk, add, hogy oltárodhoz lépve arra a kegyességre törekedjünk, amely Szent Ritában lángolt, hogy tiszta szívvel és buzgó szeretettel ajánlhassuk fel azt az áldozatot, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenhat örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ő föltámadása után tanítványainak valóságosan megjelent, majd szemük láttára fölemelkedett a mennybe, hogy isteni életét megossza velünk. A húsvéti örömezét kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami írunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta is, így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyha az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálában egyben egy úrunk, és hitben valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölöljeljük neked Istenünk az élet kenyerét, és az üdvösség kenyerét is hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked, kérve kérünk. Gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Ferenc püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a föltámadása reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ügyegyesével, a szent apostolokkal, Kassziai Szent Ritával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, de részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítünknek. Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívvel egymással.
1: Legyen békesség köztünk.

0: íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus lelke, szentelj meg, Krisztus teste üdvözíts, Krisztus vére tölts be, Krisztus oldalából kifolyt víz most tisztára, Krisztus kínszenvedése erősíts. Ó, édes Jézus, hallgass meg, szent sebeit berejts el, ne hagyd tőled soha elhálni, a gonosz ellenségtől oltalmaz, halálom óráját. Hív magadhoz, színed elé hadd járuljak, szentjeiddel hadd áldjalak, országodban mindörökké. Könyörögjünk. Engedd, Urunk Istenünk, hogy a te bölcsességed magunkhoz vett szentsége által és Szent Rita védelmező támogatása révén a helyes mértéket megtartva élhessünk Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te
0: lelkeddel. Áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szentmise véget ért, menjetek békében.
1: Istennek legyen hála.

Szentmisét közvetítettünk a Mária Rádió stúdiójának a kápolnájából, a Szentmisét főtisztelendő dr. Horváth Endre mutatta be.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Ferenc pápa, Patris Corde kezdetű apostoli levele abból az alkalomból, hogy 150 éve nyilvánították Szent Józsefet az egyetemes egyház védőszentjévé. Szeretett apa. Szent József nagysága abban áll, hogy Mária férje és Jézus apja volt. Mint ilyen, az egész üdvterv szolgálatára állt, amint azt aranyszájú Szent János mondja. Szent VI. Pál meglátása szerint József apasága konkrétan abban fejeződött ki, hogy életét áldozattá tette, a megtestesülés misztériumának és a hozzá kapcsolódó megváltó küldetésnek a szolgálatába állította, élt törvényes felhatalmazásával, mely a szent család felett megillette, hogy önmagát, életét, munkáját teljesen a szent családnak szentelje. Házastársi szeretetre szóló emberi elhövetődtságát önmaga emberfeletti feláldozásává változtatta, szívével és minden képességével együtt és szeretetét a házában felcseperedő messiás szolgálatába állította. Az üdvtörténetben betöltött eme szerepe miatt Szent József olyan apa, akit a keresztény nép mindig szeretett. Ezt bizonyítja az a tény, hogy számos templomot szenteltek a tiszteletére az egész világon, hogy sok szerzetes intézményt, testvérületet és egyházi csoportot inspirált az ő lelkisége, és közülük sokan viselik az ő nevét, és hogy évszázadok óta megannyi misztériumjátékot mutatnak be tiszteletére. Sok szent férfi és nő volt lelkes tisztelője, köztük Avilai Szent Teréz, aki védelmezőjévé és közbenjáróvá választotta, egészen rábízta magát, és meg is kapta tőle az összes kért kegyelmet. Saját tapasztalatai alapján ösztönözte, Szent Teréz másokat is rábeszélt, hogy legyenek József tisztelői. Minden imakönyvben találhatunk imákat Szent Józsefhez. Különleges fohászokat intéznek hozzá minden szerdán, és különösen egész március hónapban, melyet hagyományosan neki szentelnek. Az emberek Szent József iránti bizalmát az a kifejezés foglalja igazán össze, Ite ad József, amely az egyiptomi éhénység idejére utal, amikor az emberek kenyeret kértek a fáraótól, ő pedig így válaszolt, menjetek Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond. Itt Józsefről, Jákob fiáról van szó, akit testvérei irigységből eladtak, és aki, a Biblia jelbeszélés szerint, később Egyiptom alkirálya lett. Dávid leszármazottjaként, kinek gyökeréből kellett Jézusnak kihajtania, Nátán próféta Dávidnak tett ígérete szerint, és mint a názáreti Mária férje, Szent József a pánt, amely összekapcsolja az új és az ószövetséget. A gyengéd apa. József látta, mint Jézus napról napra növekszik, bölcsességben, korban és kegyelemben Isten és az emberek előtt. Ahogy az Úr Izraellel tette, úgy tanította meg járni kézen fogva, olyan volt hozzá, mint az apa, aki arcához emeli a csecsemőt, aki föléje hajol, hogy megetesse. Jézus Józsefben látta meg az isteni gyengédséget. Amilyen gyengéd egy apa gyermeke iránt, olyan gyengéd az Úr azokhoz, akik félik őt. József minden bizonnyal hallotta visszhangozni a zsinagógában a zsoltárok imádkozásakor, hogy Izrael Isten a gyengéd Isten, aki jó mindenkihez, és gyengédsége minden teremtményre kiterjed. Az üdvösség története gyengeségeinken keresztül a remény ellenére történő reménykedésben megy végbe. Túl sokszor gondoljuk úgy, hogy Isten csak a jó és a győztes oldalunkra számít. míg valójában terveinek többségét gyengeségünkön keresztül, és annak ellenére valósítja meg. Ez mondatja Szent Pállal, azért, hogy el ne bízzam magam, testembe tövist kaptam. A sátán angyalát, hogy arcul csapdosson. Háromszor kértem az urat, hogy ezt távozzék tőlem, de ő azt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem. Az erő ugyanis az erőtlenségben nyilvánul meg teljesen. Ha ez az üdvrend perspektívája, akkor meg kell tanulnunk mély gyengétséggel elfogadni a gyengeségünket. A gonosz arra késztet, hogy negatívan ítéljük meg az esendőségünket. A lélek azonban gyengéden napvilágra hozza azt. A gyengétség a legjobb módja annak, hogy megérintsük azt, ami törékeny bennünk. A másikra mutogatás és a mások megítélése igen gyakran annak a jele, hogy képtelenek vagyunk elfogadni magunkban saját gyengeségünket, saját gyarlóságunkat ugyanazon a területen. Csak a gyengétség ment meg bennünket a vádló működésétől. Ezért fontos, hogy találkozzunk Isten irgalmával, különösen a kiengesztelődés szentségében, az igazság és a gyengétség megtapasztalásával. Paradox módon a gonosz is elmondhatja nekünk az igazat, de ha megteszi, azt azért teszi, hogy elítéljen bennünket. Tudjuk azonban, hogy az Istentől származó igazság nem elítél, hanem befogad, átölel, támogat bennünket, és megbocsát nekünk. Az igazság mindig úgy mutatkozik meg előttünk, mint a példázatban szereplő irgalmas atya. Elénk jön, helyreállítja méltóságunkat, talpra állít, ünnepet rendez nekünk, azzal a megokolással, hogy ez a fiam halott volt, de életre kelt, elveszett, de megkerült. József aggódásán keresztül is megvalósul Isten akarata, története. József így azt tanítja nekünk, hogy az Istenbe vetett hit magában foglalja azt a hitet is, hogy ő félelmeinken, gyarlóságainkon, gyengeségünkön keresztül is képes működni. Azt is tanítja, hogy az élet viharai közepette nem szabad félnünk Istenre hagyni életünk hajójának kormányát. Néha mi mindent szeretnénk ellenőrzésünk alatt tartani, de ő neki mindig nagyobb a rálátása.
0: Enciklikák. Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora.
1: A boldogságnak van egy érdekes meghatározása. Fejlődés a mindig több lét felé. Továbbá részesedés a mindig több értékekben. Ennek alapja az emberben a belé oltott többé fejlődés vágya és képessége. Istenben pedig az értékek végtelen gazdagsága, amelyet lét többletnek is neveznek. A fejlődő ember boldog és boldogító. A pozitív irányú és a teljes létet átfogó a fejlődő ember bontakozása, akkor a közösség, amelyet gazdagít, mosolyával, értékeivel, legyen az tudás, művészet, szeretet és természet fölötti, olyanná alakul, amilyenről Jézus többször beszélt, és Isten országának nevezett. Ez az ország nem csak isteni mű. Egy kis vers érdekesen szól erről. Kérem Istent, hogy adjon nekem boldogságot, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, csak áldását adhatja, a boldogság rajtam is múlik. Kértem Istent, hogy adjon lelki fejlődést. De ő azt mondta, nem. A fejlődés a te dolgod. Ő viszont hajlandó megmetszeni, hogy gyümölcsöt hozzak. Az ember feladata, hogy ne álljon le kismái magánál, hanem vég nélkül haladjon, fejlődjön. Az immanens világnézetek itt vétenek legnagyobbat az emberi méltóság ellen, hogy szinte erőszakosan leállítják a fejlődést. Ideológiai bűnnek, esetleg osztályidegennek bélyegzik azokat, akik mernek kilépni gondolkodásukban transzcendencia irányában. Transzcendencia természet fölöttiség. Szívós munkával addig manipulálják az ember, a társadalmat, míg nem eltompulnak nemes vágyai, és előbb nem mer, aztán már nem is tud fölemelkedni. Szánalomra méltó figurák jelennek meg aztán tömegével, akik az úgynevezett límeseken, az élet határmezsén kétségbe esnek, és megélik a madácsi szindrómát, csak az a vég, csak azt tudnám feledni. Minden jónak, szépnek, szeretetnek, mint léttöbletnek valahol a végtelen létben van az eredője, aki szükségszerűen személy. A megjelenő koncepciók, különböző virágok, állatok az ember értelemmel rendelkező ősalkotót szükségelnek. A mi küldetésünk aztán az, hogy alkalmassá tegyük magunkat és a ránk bizottakat a léttöbletek állandó befogadására, és távol tartsuk azokat az ellenerőket, amelyek visszahúznának, akadály lennének. Érdekes példabeszéde a magvetőről és a nemes magokról. A magállományt is jó érzékkel ki kell válogatni, mert az ellenerő nem nyugszik, és a tiszta buza közé konkolyt és bogáncsot szór. A példabeszédben Jézus így fogalmaz, ellenséges ember cselekedte, a talajra is kényesen kell ügyelnünk saját és ránk bízottak lelkében.
0: Nézőpont. Kerényi Lajos atya osztotta meg gondolatait az ifjúságról.
3: Hírpercek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. 15 ezer palántával segíti a rászoruló családokat a MATE. Elstartolt az idei hanghullám. 4 magyar fiatalnak szurkolhatunk a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versenyen. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Karitász együttműködésének köszönhetően 15 ezer paprika, paradicsom, uborka, cukkini és tök palánta indult el országszerte rászoruló családokhoz. Adja hírül a Karitász. Az adományozási program célja, hogy elősegítse az öngondoskodást, támogassa a családok megélhetését, valamint erősítse a fenntartható szemléletet a mindennapokban. A keddi palánta adományozási ünnepségen dr. Herceg Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója, és Szabó István, a MATE digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős rektor helyettese is részt vett a Buda-Tétényi Rózsakertben. Az egyetem bízik abban, hogy az együttműködés hosszú távon is hozzájárul a vidéki családok életminőségének javításához. A hit átadásáról, a család erejéről és Isten megtartó szeretetéről szólt az idei első hanghullám balatoni hajós alkalom, amelyen a zord szelesi időjárás ellenére is sokan gyűltek össze Tihanyban, hogy együtt induljanak útnak a Balaton vizén. Olvasható a Veszprém Veszprémi Érsekség honlapján. A Veszprémi Főegyházmegye által szervezett programsorozat idei első alkalmának vendége Gável András dalszerző, dicsőítő zenész, hitoktató, újságíró volt, aki családjával együtt érkezett a hajóra. A beszélgetés során őszintén vallott hitéről, hivatásáról, házasságáról, az örömökről és a nehézségekről is. A család közös zenéléssel és dicsőítéssel is megajándékozta a jelenlévőket. Gável András a mai ember egyik legfontosabb kérdéséről beszélt, miként lehet hitet átadni a családban. Tanúságtételében hangsúlyozta, a hitet nem elsősorban tanítani kell, hanem megélni. Lezárult a 2026-os Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny előválogatója. A szakmai zsűri döntésének értelmében 15 fiatal, köztük 4 hazai zongorista kezdheti meg az élő fordulókat, olvasható a Papagéno oldalán. A rendezvénynek a Pécsi Kodály Központ ad majd otthont, a fordulók időpontját pedig 2026. szeptember 15 és 20 közé tűzték ki. A jelentkezési határidőig a korábbi évekhez képest jóval többen nyújtották be az anyagukat, és a beküldött videók alapján a mezőny rendkívül magas színvonalúnak bizonyult. Épp ezért a nemzetközi zsűri úgy döntött, hogy az eredeti terveket felülírva 12 helyett 15 versenyzőt juttat tovább az élő fordulókba, ahol majd Lakatos Andrást, Pellet Sebestyént, Ruzsonics Ildikót és Szaniszló Attilát is láthatjuk, hallhatjuk. A 2026-os verseny valamennyi élőfordulóját online is közvetítik. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mári Rádiót is benne, a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Pünkösd ünnepe következik, pünkösdre készülünk, és pünkösd egy olyan csendes ünnepnek tűnik a számunkra, hiszen nincsen konkrét előkészületi időszaka. Maga a húsvéti időszak készít fel bennünket pünkösd ünnepére, és bár Szentírásban, evangéliumokban előkerül a Szentlélek alakja újra és újra, de mégis olyan csöndben zajlik, készülődik elő a pünkösdnek az ünneplése. Régi szokás a pünkösdi készületnek a kilencede, 9 napon át imádkozunk a Szentlélek eljöveteléért, és tulajdonképpen ezt a liturgia is megteszi, ez most kicsit számomra is olyan ráismerés volt, amit eddig talán így nem tudatosodott bennem, hogy a szentmise könyörgései azok valahol a pünkösd ünnepére készítenek bennünket. Nézzük meg ezeket a könyörgéseket szépen sorba. Múlt pénteken akkor, és ezt nyílt belső Magyarországon nem nagyon hallottuk, mert azért ugye nálunk a mennymenetel ünnepe az vasárnapra kerül át a munkanap miatt, de ahol nem került át, ott ez a könyörgés hangzott el a szentmisében. Istenünk, te Krisztus föltámadásában visszaszerezted számunkra az örök életet, állíts minket üdvözítünk mellé, aki jobbodon ül. Amikor pedig megváltunk eljön dicsőséggel, adj részt boldog halhatatlanságból nekünk, akinek megadtad, hogy újjászülessünk a keresztségben. Egy kicsit még a mennybe menetelre való visszatekintés történik meg ebben a szentmisében, a mennybe menetel utáni pénteken való szentmisében, és utána szombaton pedig a következő könyörgés hangzik el, megint csak ott, ahol a csütörtökön ünnepelték a mennybe menetelt. Istenünk, amikor Szent Fiad a mennybe ment, megígérte apostolainak a Szent Lelket. Add kérünk, hogy amit ők mennyei tanítás sokféle adományában részesültek, hogy mi is részesedjünk lelki ajándékaidban. Itt már a Szentlélek felé fordulunk, és a mennybe menetel ígérete, hogy a pünkösd ünnepén, hogy hamarosan kiárad rátok a lélek, erő áraszt el benneteket, és erre az erőre figyelhetünk oda így, akkor ezen a napon. Hétfőn következő könyörgés hangzott el. Urunk Istenünk, szálljon le ránk a Szent Lélek ereje, hogy akaratodat hűséges lélekkel kövessük, és vallásos életünkkel meg is valósítsuk. Tehát itt már konkrétan a Szent Lelket kérjük, már konkrétan a Szent Lélek jelenléte van meg bennünk, a Szent Lélek működik, munkálkodik bennünk, és erre szeretnénk figyelni, erre szeretnénk, ehhez kérjük Isten kegyelmét, Isten erejét, hogy a Szentlélek jelen legyen az életünkben. A keddi szentmisének az imádsága: mindenható irgalmas Istenünk, add, hogy a hozzánk eljövő Szentlélek bennünk lakik kegyelmével, és dicsőséges templomává alakítson minket. Ismét csak a Szentlélekre figyelünk, aki alakít, formál bennünket. A Szentlélek temploma vagyunk, és ezt kérjük, hogy a Szentlélek alakítson méltó templommá bennünket. Szerdai nap könyörgése. Irgalmas Istenünk, tekints jóságosan egyházadra, amelyet Szentlélek gyűjtött össze. Add, hogy tiszta szándék vezessen minket, és egymással egyetértésben éljünk. Tehát itt megint csak a Szentlélekre figyelünk, aki összegyűjt bennünket, és egymással való egyetértésre tanít, bíztat, ebben akar bennünket megerősíteni. A Szentlélek kegyelme, a Szentléleknek a jelenléte az életünkben, a mindennapjainkban. Csütörtöki napnak a könyörgése. Urunk Istenünk, töltsön el minket ajándéka, jöjjön Szent Lelked, és mutassa meg rajtunk hatalmas erejét. Alakítsa tetszése szerint gondolkodásunkat, és segítsen kegyelmével, hogy kövessük akaratodat. Szentlélek kegyelme vezet bennünket, és
erre szeretnénk figyelni, hogy ezt meglássuk az életünkben, a mindennapjainkban, ebbe az irányba vezet bennünket a Szentlélek jelenléte, a Szentléleknek az ereje. Mai napnak a könyörgése: Istenünk, te Krisztus megdicsőlésével és a Szentlélek megvilágosító kegyelmével feltártad előttünk az örökké valóság kapuját. Kérünk, tökéletesíts bennünket nagy ajándékodat, az őszinte vallásosságot és növelt hitünket. Megint csak a Szentlélek kegyelmét kérjük, megint egy érdekes szempont, hogy a Szentlélek feltárta előttünk az örökké valóság kapuját, és ezen szeretnénk a Szentlélek erejével átlépni, így szeretnénk belépni a Szentlélek világába, a Szentléleknek az országába. A szombati nap könyörgése pedig: mindenható Istenünk, a húsvéti szentidő végén kérünk, segíts, hogy kegyelmedből a feltámadás hite szerint alakítsuk erkölcseinket és életünket. Visszatekintés tehát a húsvéti időre, visszatekintés a feltámadás örömére, és ez az öröm, a húsvét öröme adjon erőt a számunkra ahhoz, hogy egyre jobban Krisztus ügyében, Krisztus követségében tudjunk járni. Így imádkozik tehát az egyház napról napra azért, hogy a Szentlélek ajándékaiban részesülhessen, hogy a Szentlélek ajándékainak a teljességét elnyerhesse, megtalálhassa, felfedezhesse az életében, az életünkben.

Jézus Isten fiaként, Isten erővel, Isten jelenléteként jelenik meg ebben a világban, és ugye ismerjük az evangéliumot, hogy elmegyek, elküldöm nektek a vigasztalót, a Szent Lelket. Nem könnyű a Szent Háromság missziómat körüljárni, ezt majd jövő héten egy picit megpróbáljuk boncolgatni, de a Szent Lélek kiáradását Jézus megígéri a tanítványoknak, és a Szent Lélek jelenlétét azt egyre jobban fölfedezhetjük a saját életünkben. Ugyanakkor a hitvallásokban is megfogalmazzák a Szentlélek jelen valóságát. Ugye 1700 éve volt a Nicea konstantinápolyi zsinat, most már egy picit túl is vagyunk ezen az évfordulón, és ott lehet először találkozni ezzel az oldott misztérium, ezzel az oldott feloldásával annak, a Szentírásban felfedezhetjük a léleknek a jelenlétét, és a niceai zsinatban, ugye a niceai zsinat hitvallásában, ugye a hiszek a Szentlélekben fogalmazódik meg, egyetlen rövid mondatban megvallják az atyák a hitüket a Szentlélekben. Aztán 381-ben a hitvallás egy kicsit bővítésével kifejtik azt, hogy mit is jelent a Szentlélekben való hit. Hiszek a Szentlélekben, Úrunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Tehát ki is a Szentlélek? Egy picit próbálja a hitvallás, ez a bővebb hitvallás megfogalmazni, rávilágítani, ki a Szentlélek, Urunk és éltetőnk. Az Atyától és a Fiútól származik, valahogy mind a kettejüktől. Ezen volt aztán kis teológiai vita, meg most is vannak ezzel kapcsolatban némi nehézségek. Nem az istenségüket vonják kétségbe, hanem az egymáshoz, a személyek egymáshoz való viszonya nem egészen tiszta előttünk. Imádunk és dicsőítünk az Atyát és a Fiút. Ugyanaz a tisztelet illeti meg a Szent Lelket, mint a többi személyét, az Isten többi személyét. Ő szólt a proféták szavával. Szentlélek nem akkor keletkezik, vagy akkor származik, amikor Jézus eljön a világba, hanem kezdettől fogva, ugye ott lebegett a lélek, Isten lelke, ott lebegett a vizek felett, a teremtés előtt még, úgyhogy a Szentlélek jelenléte a világban, a mindennapjainkban, nem csak a mindennapjainkban, hanem a régi világban is megvolt, jelen volt. A katekizmus bőven foglalkozik a hiszek a Szentlélekben témával, és érdemes ezeket a pontokat egy kicsit végigolvasni, megnézni, hogy mi minden támasztja alá a Szentlélek jelenlétét, a Szentlélek működését. Az egyház, az apostolok továbbadott hitben élő közösség a hely, ahol megismerjük a Szent Lelket. Megismerjük az írásokban, amelyet ő sugalmazott. A hagyományban, amelynek az egyházatyák mindig aktuális tanúi. Az egyházi tanítóhivatalban, amelyet a Szentlélek segít. A szentségi liturgiában, annak szavai, szimbolumai által, amelyekben a Szentlélek közösségben visz Krisztussal. Az imádságban, melyben közben jár értünk. A karizmákban és szolgálatokban, amely által az egyház épül. Az apostol és hithirdető élet jeleiben. A szentek tanúságtételében, melyben ő maga teszi nyilvánvalóvá az életszentséget, és folytatja az üdvösség motívumát. Tehát ugye a Szentlélek jelenléte sokféle módon tetten érhető, sokféle módon megtapasztalható az életünkben, a mindennapjainkban, és jó, hogyha ezeket a területeket újra és újra megnézzük, újra és újra felfedezzük mindazt, ami a Szentlélekre utaló jel, amiben a Szentlélek megmutatkozik, amiben a Szentlélek megjelenik. Ezekben a napokban a Zsolozsma olvasmányos imaórájában is több egyházatyától, korai egyház gondolkodóitól olvastunk a Szentlélekről, és ugyanígy a II. Vatikáni zsinat dokumentumai között is találunk olyan részleteket, amelyek a Szentlélek jelenlétéről beszélnek, amelyek a Szentléleknek a működését igyekeznek
igyekeznek kitárni, igyekeznek megmutatni mindazokat a gyökereket, amelyen alapul az egész egyházi létünk, amelyben alapul az egész életünk. Tehát az egyházatyák gondolatait is érdemes tanulmányozni. Úgyhogy ha visszatekintünk a múltba, a korábbi időkbe, visszatekintünk a régen volt, régen élt atyákra, akkor újra és újra felfedezzük mindazt, amit a lélek munkálkodik az egyházban, amiben a lélek jelen van az egyház életében, az egyház világában. És ezért szeretnénk újra és újra tisztázni magunkban, hogy mi a helyzet az egyházhoz, a Szentháromsághoz való kapcsolatunkkal, hogy ezáltal is erősödjön a szeretetünk, erősödjön bennünk mindaz, ami fontos a számunkra, ami fontos a mindennapjainkra. Most ismét egy kis zenét hallgathatunk meg.

Pünkösd ünnepére készülünk, a Szentlélek kiáradásáért imádkozunk, és nyilvánvaló, hogy a Szentlélek most is bennünk munkálkodik, hiszen a bérmálásban elnyertük a Szentlélek ajándékainak teljességét, a keresztségben is elnyertük a Szent Lelket valamilyen szinten, valahol a szentségekben mindig megjelenik, mindig munkálkodik a lélek, és ezt jó újra és újra fölfedeznünk, újra és újra meglátni önmagunkban. Jézus a húsvét vasárnapján estéjén, hét első vasárnapján estéjén az apostolokra lehel, hogy vegyétek a Szent Lelket, de maga a nyilvános működés az csak pünköstkor indul el, csak pünköstkor indulnak el az apostolok, hogy nyilvánosan is beszéljenek Jézus Krisztus föltámadásáról. Ez az időszaka felkészülésnek lehetett volt az időszaka. Említettük már, hogy csöndes ünnep a pünkösd, és a Szentlélek munkálkodása is ilyen csöndes bennünk, hogy hogyan belsőleg olyan csöndben fejti ki az erejét, fejti ki a hatását. Nem erős, nagy jelek vannak, nagyon ritkák az ilyen nagy, csodálatos jelek. Persze azért vannak helyzetek, amikor ez valamiképpen megnyilvánul. Fiatalként voltunk egy templomba, filmvetítés, éneklés, ilyesmi, és ott a szünetben jött ez az indítás, hogy most akkor valamit mondjak el, nem emlékszem már, hogy miről volt szó pontosan, de hogy akkor most nekem itt ezt el kell mondanom, és sikerült odalépnem, és elmondani azt, amire engem a lélek akkor éppen indított. Vagy egy-egy beszélgetésben hányszor tapasztaljuk meg, hogy valami olyan ötlet jutott eszembe, amire nem is gondoltam feltétlenül. Ilyen apró jelek vannak a mindennapunknak, mindennapi életünkben is. Valahol azt lehet egy picit felfedezni, hogy amikor azt érzékelem, hogy jó a másik embernek a közelében lenni, mert valami sugárzik rajta keresztül, akkor abban valahol a lélek működését fedezhetjük föl, a lélek jelenlétét láthatjuk meg, tapasztalhatjuk meg. Valamiképpen vonzóvá válik az életük. Jó rájuk tekinteni, jó meglesni, hogy ők hogyan élik meg az életüket. És ezt újra és újra megtapasztalva erőt meríthetünk, hogy a mi életünket is igyekezzünk alakítani, igyekezzünk a lélek munkálkodása szerint formálni és alakítani. Valószínűleg sok ilyen helyzet van, és talán ezen a hosszú hétvégén, ezen a pünkösdi hétvégén egy picit alkalmunk lehet arra, hogy megálljunk és visszatekintsünk az elmúlt 50 napra, hogyan éltük meg a húsvét ünnepét, hogyan éltük meg a feltámadás örömét, mennyire működött bennünk a feltámadásnak az öröme, és hol fedeztem föl a lélek működését, a lélek jelenlétét az életemben, a mindennapjaimban. Bennünk él a Szentlélek, csak rá kell csodálkozni, engedni kell, hogy kifejthesse az erejét. Rajtunk keresztül sokakhoz akar eljutni az Isten lelke, az Isten üzenete, rajtunk keresztül sokakat akar megszólítani az Isten. Ugye éljetek úgy, hogy kérdezzetek, hogy mi a ti reményetek, fogalmazza meg Szent Péter az első levelében, és erre kell törekednünk, hogy az életünk úgy alakuljon, hogy az valamiképpen a lélek jelenlétének a sugárzásává tegye, így mutassa be az egyházat, hogy a lélek működését, hogy rajtam keresztül sugárzik mindaz, ami fontos, mindaz, amiben újra és újra benne tudok élni. A katekizmusunk foglalkozik a 8. cikkelyben, ugye a hitvalláson megy végig az első részében, foglalkozik a Szentlélekkel, a Szentléleknek a különböző témáival, a tulajdonnevével, az elnevezéseivel, a szimbólumaival, a víz, az olaj, a tűz, felhő és a fényesség, a pecsét, a kéz, az új, a galamb, ez mind-mind lehet a Szentléleknek a szimbóluma. A katekizmus végigveszi, hogy a
az ígéretek idején az Ószövetség világában, Jézus eljövetele előtti világban hogyan fedezhetjük föl a Szentléleknek a működését. Aztán Krisztus életében, ugye a keresztelő János, és amikor Jézus megkeresztelkedik, vagy az angyali üdvözletben, hogy a Szentlélekkel teljesnek, kegyelemmel teljesnek nevezi a szűzanyát, és a Szentlélek száll rád, és borít be árnyékával. Aztán hát Jézus Krisztusban is újra és újra látjuk és felfedezzük a lélek jelenlétét, a léleknek a munkálkodását. Itt tudunk sokszor csöndben mégiscsak a léleknek a munkatársai, a léleknek a munkásai lenni az életünkben, a mindennapjainkban. Kedves testvérek, van még egy pici időnk, úgyhogy örömmel venném azt, hogyha egy-egy telefon érkezne, 374-0904-es telefonszám, és egy picit beszélhetnénk arról, hogy hogyan jelenik meg a lélek az életünkben, a mindennapjainkban, hogyan mutatkozik meg a Szentlélek működése a mindennapjainkban. Tehát szeretettel várom a testvérek telefonjait, 374-0904-es telefonszámom.

0: És van egy telefonálunk a vonalban. Tessék, Mári Rádió.
1: Tessék, a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az emberek általában úgy szokták mondani, hogy véletlen. Én ezt a véletlen Szentléleknek hívom. Több példát tudnék az életemből felsorolni, de a legfontosabb. A tüdőgyógyász doktornő elküldött tüdőröntgenre, és nem a tüdőmnek volt a baja, de valamit találtak a mellembe. Azonnal mondták, hogy mammográfia, kiderült, hogy karcinóma. Szerencsémre olyan pici volt, és annyira időbe észrevették, hogy végül is semmi baj nem lett, de én azt mondom, hogy ez a Szentlélek műve volt.
0: Igen, hát azt szoktuk mondani, a véletlen gondviselésnek az álneve, vagy a Szentlélek működésének az álneve, igen, ez nagyon-nagyon jó, és köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, és azóta is rendben van minden, ugye?
1: Igen.
0: Nagyon jó. Na hát,
1: dicsőtessék,
0: mindörökké, amen. Köszönjük szépen. Igen, tehát a gondviselés, a Szentlélek működik, és sokféle módon fölfedezhetjük a Szentlélek működését, úgyhogy nagyon jó, hogyha ezt tudatosítjuk magunkban. Továbbra is lehet telefonálni 374-0904-es telefonszámon.
2: Mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok.

0: mégis a saját bőtetten volt, mert valamikor valakitől már ezt hallottam.
1: Hát a bölcsesség könyvében ez szerepel, Szent Imre ünnepén szoktuk olvasni, hogy aki fiatalon halt meg, mégis teljes életet élt és futott be, tehát ez nyilván benne van valahol a mi tudatunkban akkor is. Ez, ugye a Szentírást hallgatjuk, olvassuk, és úgy belénk ivódik, és akkor ez a lélek, hogy akkor jókor jó helyen el tudjuk mondani, igen, ez nagyon jó.
0: Fogalmam nincs, hogy mikor, milyen körülmények között mondtam neki, de ő neki akkor pont ezt kellett hallani.
1: Igen, hát ez a lélek.
0: Ez a lélek. Köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, Isten áldja meg. Erről jut eszembe, lehet még közben telefonálni. Gyökösi Endre mesélte valahol, hogy úgy ment haza a prédikáció után, hogy hát nagyon gyenge volt, ez nem sikerült, ez nem. És akkor másnap bemegy hozzá egy ember, hogy nagyon megérintette a prédikációban egy mondat. Gyökösen nem emlékezett a mondatra, a jegyzetében nem szerepelt, és akit megkérdezett, azok sem emlékeztek a mondatra. Most akkor, hogyan, tehát valami, ez olyan érdekes működés, hogy sokszor magunk se tudjuk, hogy hogyan, de mégiscsak működik bennünk, rajtunk keresztül a lélek. Vagy ez egy Placid atyának volt a története, hogy ezüst mise, nagy ünnepi mise, végre nyilvánosan misészhet, és akkor utána bejön egy ember, hogy hát nagyon megérintette egy mondat a prédikációban. Mi volt az a mondat? Hát, hogy most áttérek a mondani való második részére. És ebben mi érintette meg? Hogy én mikor térek át az életem második részére. Ez nem azt jelenti, hogy össze-vissza kell, lehet össze-vissza beszélni, mert nyilván készülve, fölkészülve, előkészülve sok mindenre tudunk tenni, beszélni, sok mindennel tudunk jelen lenni, és ahogyan éljük az életünket, itt ugye a hölgy is mondta, hogy ezt a mondatot mondta valahol, valahogy, valamiért, nyilván ott van a Szentírásban, nem tudom, hogy ezt most éppen azért hallottam a Szentírásban, mert majd valamikor egyszer szükségem lesz rá, de mégiscsak, vagy a versek is lehetnek ilyenek, hogy egy-egy mondat, egy-egy versből megragad, belénk ragad egy adott helyzetben, valamiért éppen azt a sort mondjuk el, éppen azt a mondatot, gondolatot idézem föl a Szentírásból, abszolút nem tudatosan, hogy most, na akkor én most neked a bölcsesség könyvet fogom idézni, hanem egy beszélgetésben előjön egy-egy olyan mondat, amit hallottam a Szentírásból, amit valahol valamiért átéltem, tudatosodott bennem. Ez a Szent Lélek működése bennünk. Vegyük észre, tudatosítsuk, adjunk érte hálát a Jóistennek. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, köszönöm a telefonálóinknak az értékes megszólalását, hozzászólását, és köszönjük, hogy segítik és támogatják a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, maradjunk együtt, hallgassuk továbbra is a Mári Rádió adását, és kapcsolódjunk be a sok értékes pünkösdi műsorunkba is. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Négy magyar fiatalnak szurkolhatunk a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyen. Elstartolt az idei hanghullám. 15 ezer palántával segíti a rászoruló családokat a Mate. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Lezárult a 2026-os Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny előválogatója. A szakmai zsűri döntésének értelmében 15 fiatal, köztük 4 hazai zongorista kezdheti meg az élő fordulókat, olvasható a Papagéno oldalon. A rendezvénynek a Pécsi Kodály Központ ad majd otthont, a fordulók időpontját pedig 2026. szeptember 15 és 20 közé tűzték ki. A jelentkezési határidőig a korábbi évekhez képest jóval többen nyújtották be az anyagukat, és a beküldött videók alapján a mezőny rendkívül magas színvonalúnak bizonyult. Épp ezért a nemzetközi zsűri úgy döntött, hogy az eredeti terveket felülírva 12 helyett 15 versenyzőt juttat tovább az élő fordulókba, ahol majd Lakatos Andrást, Pellet Sebestyént, Rozsonics Ildikót és Szaniszló Attilát is láthatjuk, hallhatjuk. A 2026-os verseny valamennyi élőfordulóját online is közvetítik. A hit átadásáról, a család erejéről és Isten megtartó szeretetéről szólt az idei első hanghullám balatoni hajós alkalom, amelyen a zord szeles időjárás ellenére is sokan gyűltek össze Tihanyban, hogy együtt induljanak útnak a Balaton vizén, olvasható a Veszprémi Érsekség honlapján. A Veszprémi Főegyházmegye által szervezett programsorozat idei első alkalmának vendége Gável András dalszerző, dicsőítő zenész, hitoktató, újságíró volt, aki családjával együtt érkezett a hajóra. A beszélgetés során őszintén vallott hitéről, hivatásáról, házasságáról, az örömökről és a nehézségekről is. A család közös zenéléssel és dicsőítéssel is megajándékozta a jelenlévőket. Gável András a mai ember egyik legfontosabb kérdéséről beszélt. Miként lehet hitet átadni a családban? Tanúságtételében hangsúlyozta, a hitet nem elsősorban tanítani kell, hanem megélni. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Karitász együttműködésének köszönhetően 15 ezer paprika, paradicsom, uborka, cukkini és tök palánta indult el országszerte rászoruló családokhoz, adja hírül a Karitász. Az adományozási program célja, hogy elősegítse az öngondoskodást, támogassa a családok megélhetését, valamint erősítse a fenntartható szemléletet a mindennapokban. A keddi palánta adományozási ünnepségen dr. Herceg Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója, és Szabó István, a MATE digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős rektorhelyettese is részt vett a Budatétényi Rózsakertben. Az egyetem bízik abban, hogy az együttműködés hosszú távon is hozzájárul a vidéki családok életminőségének javításához. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
2: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
3: Kedves hallgatók! Fülöp Ákos rákosfalvai plébános neve számos műsorunkból ismerős lehet. Napindító című műsorát követően minden hónap második péntekén 9 órai kezdettel szentségimádást tartunk a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, majd 11 órától Ákos atya szentmisét celebrál, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Ákos atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A délelőtt folyamán Ákos atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Fészekhinta. Komoly dolgokról anyakörben könnyedén. Berta Eszter Anna műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönjük kedves hallgatóinkat újra itt a Fészekhintában, ahol komoly dolgokról beszélgetünk anyakörben könnyedén. A Fészekhintában kapaszkodni tanulunk a gondviselő Istenbe és egymásba. A műsorunk mai mottója: nem a hamut őrizzük, hanem felszítjük a szeretett tüzét. Ezt Kentenik atyától vettük most ide kölcsön, aki a Schönstatt családmozgalomnak az elindítója, alapító atya. Én bemutatkoznék, engem Berta Eszter Annának hívnak, egy sokgyermekes édesanyja vagyok, legkisebb gyermekünk 1 éves, legidősebb 18 éves, Egon állni tanul, Eliza pedig érettségizik. És kérem, hogy az itt jelenlévő anyukák, akikkel beszélgetni fogok, ők is mutatkozzanak be.
2: Magony Bíró Kata vagyok, 3 gyermekes édesanyja, töltelem hittanszakos tanár a szakmai hivatásom, de már több éve otthon vagyok a kisgyermekeimmel, van egy 7, egy 5 és egy 1,5 éves gyermekem. Dorottya a legidősebb, Jaromos a középső és Andris a legkisebb.
3: Dicelné Vitéz Erika vagyok, Győr mellől Gyirmotról jöttem, foglalkozásomat tekintve német és francia szakos középiskolai tanár vagyok. 3 gyermekünk van, egy 18 lassan Dorottya, egy 14 Ábel és egy 10 éves Máténk.
1: Így vagyunk most itt együtt 3-an, és pünkösdi hétvége előtt állunk. A mai műsorban a lélek gyümölcseiről fogunk beszélgetni, arról, hogy mi magunk hogy érezzük, éljük meg, amikor a Szent Lélek tüze eltölt minket. Keressük az életünkben a hamut, és kérjük a tüzet a Szent Lélektől. Amivel még egy kicsit adósak maradtunk, így ez a 3. műsor, de inkább csak a 2. hivatalosan, volt egy ilyen 0. beszélgető adás, még a műsor szignáljáról nem beszéltünk, ami a tavaszi szél. És kicsit ilyen zivataros időket élünk most, ezt a dalt hallhattuk sokat az elmúlt időszakban, politikai berkekben, utcákon, tereken, de hogy ennek természetesen nincsen ehhez köze, ezt a szignál zenét, ezt a Jóisten tette a mi szívünkbe, és őneki pedig szabad, és engedjük, hogy ez így legyen, és itt jelen legyen velünk. Ez azért is érezzük erőnek a műsorban ezt a szignálzenét, mert az első verszaka az a tavaszról szól, az újjáéledésről, az örömről, a társtalálásról, a fészekrakásról, minden olyan fontos emberi értékről, ami kíséri a mi életünket is, és amit úgy kaptunk örökül. Ez a dal egyébként egy moldvai csángó népzene, amit nagyon sok generáció énekelt már előttünk is, és reméljük, hogy még sok fog énekelni. A Jóisten mindig üzen az értékeken keresztül, és ebbe is meg lehet találni. Így kezdődik ez a dal. Tavaszi szél vizet áraszt, minden madár társat választ. És aztán jön a fészekrakás. És akkor a fészekrakás után a zöld pántlika, amit a szél fúj, mint májusban rengeteg májusfát állítanak, láttunk most, épp utaztunk Pannonhalma fele, Győr fele, és láttuk, hogy mennyi májusfán viszi a szebbnél szebb szalagot a szél. A pántlika is ilyen, fújja a szél, ez egy könnyed állapot, amikor az ember örül, és reménnyel van tele. De aztán ebből a pántlikából lesz egy fátyol, ami egy gyönyörű dolog, de egy elköteleződés, egy hűség, és annak súlya van. És ez a súly, ez sokszor lehet terhes, sokszor kiégethet minket, sokszor nehézségekkel találkozunk, jönnek a szürke hétköznapok. És itt már többször megtapasztaljuk a hamut. De hogy nem a hamut őrizzük, hanem a szeretet tüzét szítjük fel, ezt kérjük a Szent Lélektől, mert mi magunk erre nem vagyunk képesek. Ezért itt pünkösd kapcsán gondoltam, hogy erről a szignálzenéről beszélünk, mert ez a hamu az, ami ahol nem állhatunk meg. Hogyha azt érezzük, hogy belefáradunk a hétköznapokba, hogyha a súlyokat érezzük a vállunkon, a szívünkben, akkor jön a Szent Lélek, és újra kell élednünk, újra kell várni a tavaszt, és újra meg kell találnunk egymást, a társunkat, és mindezek mögött a jó, a gondviselő Istent. Itt tehát elindulunk húsvéttól, mert hogy mert hogy húsvét az, a kereszt az, ahonnan indul a pünkösd is, ahonnan a mi megváltásunk is indul. A kereszten túlcsordult a szeretet. Ott körülötte a gyűlölet csordult szét, de a kereszten a szeretet. És ez a szeretet, ez a túlcsorduló szeretet az, ami pünköstkor ideér hozzánk is. Most olvasunk egy bibliai szakaszt. Erikát megkérem, hogy olvassa fel a János evangéliumából ezt a kis rövid részt.
3: János 16:5-7. Most elmegyek ahhoz, aki küldött, de senki sem kérdezi közületek, hová megy. Inkább szomorúság tölti el szíveteket, amiért ezt mondtam, de az igazságot mondtam. Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm.
1: És ezt már megtapasztaltuk, hogy többször az életünkben, a saját személyes életünkben is, hogy Jézus elküldte a vigasztalót, és amikor így reményt vesztetté válunk, akkor egyszer csak eltölt minket valami jelenlét, valami olyan öröm, ami megmagyarázhatatlan, és valami olyan választ kapunk, ami magunk is meglepődünk. Többször éreztük már mindannyian, akik itt ülünk, és akik hallgattok bennünket, hogy amikor a lélek érkezik hozzánk, és igazából a lélek az érkezik, a lélek az jelen van. A mi szíveink azok, amik zárva lehetnek ennek az áramlat, ezelőtt az áramlat előtt. És nézzük meg, hogy ez a vigasztaló lélek mit hoz nekünk. Nézzük, olvassuk el a lélek gyümölcseit a Galatai levélből.
3: Galata levél 5:19-23. A test cselekedetei nyilvánvalók, kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem, akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény.
1: Olyan sokszor érezzük azt, hála Istennek, hogy fürdünk a lélek gyümölcseibe, és ilyenkor bizony nem tűnik föl, vagy nem is gondolunk arra, hogy milyen, amikor a hamuban fetrengünk. És bocsánat ezért a szóért, de tényleg onnan nagyon nehéz, talán önmagunktól nem is tudnánk felállni. Most olyan, ezeket megnézzük a lélek gyümölcsei mellett az ellentéteket, amiket felolvastunk itt a Szentírásból, de egy picit így kiemelve. Felolvassuk a Szentlélek gyümölcseit, és ami átjár minket, és felolvassuk azt, amikor a hamu van bennünk, és egy picit tartsunk önvizsgálatot, gondolkodjunk el ezeken az érzéseken, mert szerintem megtaláljuk a szívünkben. A Szentlélek gyümölcsei.
2: Öröm.
3: Keserűség.
1: Ez akkor már a hamu lesz. A Kata fogja olvasni az örömöt, Erika pedig a hamut. Az örömöt a tüzet, Erika pedig a hamut.
2: A második ilyen gyümölcs a szeretet.
3: Ezzel ellentétes valóság, elutasítottság.
2: A harmadik ajándék a békesség.
3: Ezzel ellentétben viszálykodás.
2: Negyedik ajándék, türelem.
3: Ingerültség.
2: Ötödik, béketűrés.
3: Ellenségeskedés.
2: Hatodik, jóság.
3: Ártó szándék.
2: Hetedik, kedvesség.
3: Barátságtalanság, hidegség.
2: Nyolcadik ajándék, szelídség.
3: Erőszakosság.
2: Kilencedik ajándék, szerénység.
3: Ezzel ellentétben önteltség, fölényeskedés.
2: Tizedik ajándék. Hűség.
3: Árulás.
2: Tizenegyedik ajándék a tisztaság.
3: Erkölcstelenség, lelki szennyezettség.
2: És végül az utolsó ajándék, önmegtartóztatás.
3: Ezzel ellentétesen mértéktelenség.
1: Tűz és hamu. Mi nem a hamut őrizzük, hanem felszítjük a szeretet tüzét a Szentlélek által. Erről a tűzről egy picit gondolkodjunk így együtt. Valami olyat keresünk magunkban, olyan életeseményt, amikor érezhettük azt, hogy a lélek tüze átjár minket, és gondoljunk arra vissza, amikor ezt éreztük, mit éreztünk akkor. Kata, egy kicsit, hogyha segítenél nekünk ebben, hogy mondj egy olyan életpéldát, oldd meg velünk és a hallgatókkal, amikor érezted, amikor a lélek átjárt veled volt, és ez a hamu, ez így lángolni kezdett, és újra érezted is az Isten szeretetét.
2: Én a harmadik várandóságomat szeretném veletek megosztani, ahol a Szentléleknek három ajándékát nagyon-nagyon mélyen éreztem, noha a szituáció mégsem volt annyira egyszerű. Ez a három ajándék az öröm, a békesség és a jóság. Ez később tisztult le nálam, hogy valójában mind a hármat ebben a hosszú folyamatban megkaptam a Szentlélektől. Amikor már volt két kisgyermekünk a férjemmel, egy feszült időszak is volt ez, mert már csodálatos volt a kicsikkel együtt a növekedésüket figyelni, a gyermekeink növekedését figyelni, és megélni ezt a kisgyermekes létet. Én egy feszült időszakot éltem meg, mert egy nagyon fontos dolgozatot kellett leadnom, amiben már sok munkám volt, és úgy beleszürkültem ebbe az egészbe. Utolsó simítások voltak már csak hátra ebben a munkában, sok könyvtárazás, feszültség, és úgy éreztem, hogy nagyon kéne valami úgy felülről. És a Szentlélek megadta, hogy egy pici élet kezdődött meg bennem, a harmadik gyermekünk, és végtelenül örültünk ennek a férjemmel, mert nagyon szerettük volna, hogyha a két gyermekünk után még születik egy harmadik babánk, és elképesztően a szürkeségben egy nagyon-nagyon dinamikus, színes valóság lett, és a napjunknak már újra más értelmet adott az, hogy egy kis élet újra növekedik bennem, és nem sokára lehet, hogy meg is fog születni. Tényleg minden új értelmet nyert, és az öröm ajándékát kaptam meg a Szentlélektől, és érezhető volt, hogy sokkal könnyebben mennek a napok újból. Nem nagyon osztottuk meg ezt, de arra gondoltunk, hogy a férjem édesanyjának közeledik augusztus 14-én a szülinapja, és vele megosztjuk ezt a hírt, akkor már 14-ben jártam a kis babúval, és gondoltuk, hogy milyen szép lesz, hogy ez őnek is a szülinapi ajándékán megosztani vele ezt az örömteli hírt. És nagyon örült mindenki, vártuk, hogy teljenek a napok. Aztán augusztus 15-én volt az első ultrahangunk, férjemmel együtt mentünk el, és hát aztán sajnos közölték velünk azt, hogy ez a kis magzat már nem él, és több hete valószínűleg már nem él, és ez egy nagyon-nagyon mély hideg zuhany volt akkor nekünk. Nem tudtam akkor abban a pillanatban hova tenni ezt az érzést, de egyszerűen egy derültékből villámcsapás volt. És ezen a nagyon szép ünnepi napon egyébként, amikor ünnepi hangulatban mentünk el Mária ünnepén, erre az ultrahangra egy nagyon mély hírt kaptunk, és ez a nap az a maga végtelenül szomorú valóságával és tényleg a kicsink elvesztésével történt és telt el. És ezen a napon nagyon sokat sírtam, és végtelen szomorú voltam, és nem tudtam hova tenni az érzelmeimet, és elveszítettük a harmadik gyermekünket. De a Szentlélek meg ajándékozott azzal a csodálatos kegyelmével, hogy az Istenben való bizalmam nem rendült meg, és éreztem, hogy imádkoznak értem, és az embereknek a szeretetét éreztem, és az imát, akik távolról együtt éreznek velem, és támogatnak minket. És ott megkaptuk a Andorral együtt, a férjemmel együtt a jóságnak, a Szentléleknek az ajándékát, mint a jóságot, mint gyümölcsöt, hogy a Isten jóságát éreztem, és szeretetét még ebben a nehéz pillanatban is, és éjjel volt már, amikor elolvastam a Mária mennybe veneteli olvasmányokat. és hát végtelenül kísért szemmel, de olyan békesség töltött el a szívemet akkor, hogy rendben lesz minden, bár reménytelennek tűnt minden, de mégis éreztem, hogy a Szentlélek ezt a békét megadja, hogy ne aggódj, itt vagyok melletted, rendben lesz minden, nem kell félned, és ezt tényleg olyan kegyelemnek éltem meg, hogy ebben a kilátástalan helyzetben az Isten nem hagy el minket, hanem ilyenkor is képes békét adni, és új reményt. Ez lett volna a történet.
1: Kata, nagyon szépen köszönjük ezt a tényleg egy mély megosztást így az életetekről, ami mindenképpen nehéz, és hogy ebbe is mennyire érték van, és mennyire örök érték van, azt köszönjük, hogy megosztottad itt velünk. Én szerintem most fogunk akkor meghallgatni egy dalt, Kim Walkernek a dalát, ami a Szentlélekről szól, Holy Spirit a dalnak a címe.

0: Itt vagyunk újra, és ebben a dalban, ahol a Szentlélekről énekel ilyen nagyon szépen az énekesnő, itt a refrénben arról van szó, hogy Szentlélek Isten, légy itt jelen, árazd el ezt a helyet, a jelenléteddel töltsd be a szíveinket, és a Urunkat a dicsőség után szomjazunk, jelenléted borítson el minket. Hogy borítson el, hogy igen, ez a tűz a lelkünkben, hogy a mennyországot már itt a földön megtapasztaljuk, mert picit ilyen érzés, amikor az ember a Szentlélekkel találkozik. Nekem is van egy élményem, amit itt megosztanék veletek. Amikor a Szentlélket tényleg egyik pillanatról a másikról tapasztaltam meg, és egy végtelen először is szabadságot, egy ilyen megkötözöttségből egy szabadságot, egy félelemből egy békességet, és ebből egy ilyen örömöt éreztem. Ez 10 éve történt, egyik unokatestvérem nagyon fiatalon halt meg, nagyon váratlanul. A temetésére mentünk haza, egy kis faluba, Győr-Sopron megyébe, és nekem van egy nehéz múltam az édesapámmal, aki nagyon hosszú házasság után elhagyta a családot, 10 évig nem beszéltünk egymással, egy nagyon sok seb és nagyon sok fájdalom volt ebben az időszakban, és nem találkoztunk, és vártuk, hogy az Isten mutassa az alkalmas időket, és nem hittük, hogy egy temetés lesz az, ahol újra fogunk találkozni. A gyászmisére gyülekeztünk a templomban, és az első sorokban ültem az unokatestvéreim mellett. Én képviseltem édesanyámat is, a húgomat is, és végtelenül szorongtam, nagyon féltem, és nagyon békétlen voltam attól, hogy édesapámmal most itt újra kell találkoznom, a szemébe kell valahogy néznem. Azt sem tudtam, hogy köszönjek neki, a többiről meg fogalmam se volt. És akkor arra figyeltem, mert így nagyon kisgyerekkoromban nagyon belém ívódott az ő hangszíne, és volt egy ilyen furcsa krákogása, amiből mindig tudtam, hogy ott van. Ez gyerekkoromban egy nagyon nagy erő volt, de tisztán emlékeztem, és itt is segített ez a hang, mert hallottam, amikor a templomba ő megérkezett, mert erről a krákogásáról megismertem, és azt is tudtam, hogy hol ült le mögém 2-3 sorral arrébb, mind a ketten a szélén ültünk, ebbe biztos voltam. És akkor ment a gyászmise, nem is nagyon tudtam figyelni arra, amire ott voltunk, ennek a fiatal életnek az elvesztésénél az Isten kegyelmét kérve. Töredékébe tudtam ezzel foglalkozni, annyira elöntötte a szívemet ez a félelem és ez a bizonytalanság, és jött a szent áldozás, amikor én szerettem volna kimenni áldozni, de felmerült bennem, hogy ki sem megyek. Én ki sem megyek, mert én most nem tudok itt jól lenni ebbe a helyzetben, mert akkor találkozom az édesapámmal, és nem tudom, hogy az hogy veszi ki magát, és nem akarok én most az oltár elé vonulni tüntetőleg, meg nem tudom, ki mit gondol majd rólam, és féltem az egésztől. És akkor szent áldozás előtt jött az a rész, hogy békesség nektek. És előtte elmondtam egy röpimát, hogy Istenem segíts, világosíts meg, hogy mit tegyek. És amikor a pap mondta, hogy békesség nektek, akkor tudtam, abban a pillanatban tudtam, hogy mit kell tennem. És amikor egymás felé fordulnak a hívek, és mondják, hogy béke veled, akkor én fölálltam a padból, oda mentem az édesapámhoz, és kezet nyújtottam neki, és mondtam, hogy béke veled. És ő azt mondta nekem, hogy béke veled. És ez egyszerűen így pillanat alatt minden zavar, minden kételj, minden félelem eloszlott, és kiderült az ég. Mint amikor egy óriási zivatar után ragyog a nap, és teljesen függetlenül tőlünk ez a helyzet ott megoldódott, és szerintem ő már nem él sajnos, de szerintem a halála napjáig emlékezett erre a kézfogásra. Úgyhogy így volt, amikor a hambus szívembe föllobogott a tűz, és megtapasztaltam ezt a végtelen szabadságot, szeretetet és békességet. És itt ugye mondtuk az elején, hogy árad ez a kegyelem, árad a Szentlélek, hogy lehet a szívünk erre nyitott, és hogy tudjuk mi nyitni a szívünket. És itt van velünk Erika, akinek nemrégen volt egy nagyon szép utazása, mert én azt gondolom, hogy az ember tud tenni, hogy a szíve nyitott legyen az imáival, a közösségekkel, a zarándoklatokkal, egy kereső jelenléttel, és Erika, szeretném, hogyha elmondanád a te élményedet erről az utazásról, és megosztanád velünk, hogy te a szeretett tüzét hogyan élted meg, és hogyan kaptad meg ezekben a napokban, amikor elindultatok.
1: Ez év áprilisában kórusunkkal Erdélybe zarándokoltunk, és ott több helyszínen is énekeltünk. A Székely udvarhelyen van egy testvérkórusunk. És az első, tehát körülbelül 3 olyan nagyon intenzív élményem volt, ahol nagyon éreztem a Jóistennek a szeretetét. Az első ilyen élmény, amikor megérkeztünk Székely udvarhelyre, ott a kórustagoktól kaptunk szállást éjszakákra, és amikor megérkeztünk a mi szállásadónknak a házába, ott még úgy gondoltuk, hogy akkor átadjuk az ajándékot, előre is megköszönve ezt a szíves fogadtatást, és akkor még mielőtt én így megszólaltam volna, így a szállásadó hölgy azt mondta, hogy hát ők készültek egy ajándéka, hogy odaadhatják-e nekünk. Hát mondom, hát oda, de én erre nem számítottam, hogy most ők fognak bennünket megajándékozni, amikor mi mentünk, és hozott egy gyönyörű virágcsokrot, aminek a mézes kalácsból volt elkészítve a 7 szirma, és a Szentlélek 7 ajándéka volt a szirmokra ráírva. És hát én ott igazából nem tudtam, tehát így nem tudtam szólni, csak meg voltunk hatódva, hogy oda megyünk, és akkor mi kapjuk azt az ajándékot, hogy ezt a megajándékozottságot, a túlcsorduló szeretettől átitatott megajándékozottságot éreztem, éltem meg ebben a helyzetben. Ugye azért is a Szentlélek 7 ajándékáról van most itt szó, vagy ajándékairól van szó, mert másnap egy bérmáláson énekeltünk abban a templomban, ahova a testvérkorusunk is tartozik, és ott is egy nagyon szép élményem volt. Több is, de egyet emelnék ki, amikor a Szent Mise végén a mi magyarországi magyarok és az erdélyi magyarok így elénekeltük a himnuszt. Szóval annak ott fantasztikus ereje volt, és az egységet tapasztaltam meg, azt tapasztaltam meg, hogy hiába a falak, hiába a határok, a szeretetet nem lehet bekorlátozni. Tehát, hogyha áradni akar, akkor áradni fog. És nagyon szép volt azt is látni, hogy ezek a fiatalok, fiúk, lányok gyönyörű népviseletben vettek részt így a bérmálásukon. Aztán még, talán még egy élményt tudnék mondani röviden. Csíksomlyon is voltunk, csíksomlyai kegytemplomban is énekeltünk. Még az éneklés előtt jöttünk, mentünk a templomba, készülöttünk, és beléptem a sekrestjébe. Én nem számítottam a találkozásra, de ott volt Böjte Csaba atya, valakivel beszélgetett, csak futólag köszöntünk egymásnak. Én egy pillanatra, hogy megálltam, és azt éreztem, hogy most a Csaba atyának a légkörében egy kicsit ott jó lenni. Ami fény kisugárzott belőle, ez nagyon jó volt ott megtapasztani és megfürödni ebben az életérzésben. És a Szent Mise után még énekeltünk a kegyszobor előtt a kórusunkkal, a Boldogasszony anyánkat énekeltük el kórusműben. Ide ebbe a templomba elkísértek bennünket a testvérkorusunkból is jó páran, mert ide kirándulni jöttünk és énekelni. És fantasztikus volt az is, hogy ahogy mi ott álltunk a kegyszobor előtt, ők meg ugye ültek ott a padokba, és egymással szembe, ők is bekapcsolódtak az éneklésbe. Ez is az a túláradó határokon és falakon átívelő szeretetről és egységélményről szólt, amiért nagyon hálásak voltunk. A végén pedig oda tudtunk menni még a csíksomlyói kegyszobor előtt imádkozni. Ezt pedig úgy éltük meg, én legalábbis úgy éltem meg, hogy a szűzanya most személyesen hívott bennünket és megajándékozott bennünket.
0: Hát Erika, köszönjük szépen ezt a beszámolót erről a nagyon különleges utazásról, ahol egymással, a szállásadókkal, a Szentlélekkel, a szűzanyával és önmagatokkal is találkoztatok, és gazdagodva tértetek haza. És ezen a gyönyörű hétvégén, ami most előttünk áll, biztatjuk magunkat és titeket is, kedves hallgatók, mert most így kapaszkodunk a hintában, belekapaszkodunk azokba az értékekbe, azokba az ajándékokba, amik megadatnak mindannyiunknak, és erre próbáljuk nyitni a szíveinket, és próbálunk hétvégén is olyan helyre menni, olyan helyen szentmisét hallgatni, olyan élménybe részesülni, amibe érezzük, hogy csak ez a tűz, ez csak lobog, lobog, hadd lobogjon a mi szívünkben a szeretetnek a tűze, mert a hétköznapokban nagyon nagy szükségünk van rá. És még itt a műsor végeztével meghallgatjuk a Boldogasszony anyánkat, most egy bejátszásról.

0: és kérünk, Szüzanya, hogy járj közbe ami hazánkért most és a jövőben, és most, amikor annyi magyar összgyűlik össze a csíksomlyói nyerekben, és ott a Szüzanya lábainál várja a szent lelket, és kapja és hozza az áldást, ölelj minket egybe, és légy velünk, és mutasd a mi jövőnk útjait. Így a műsor végén pedig egy Szentlélek hívó és egy Szentlélek jelenlévő imával szeretnénk befejezni a beszélgetést.
1: Az imádság Tomka Ferenc atyától származik. Felajánlás a Szentléleknek. Részlet. Szentlélek Isten, a szabadság és az öröm lelke, a remény lelke, add biztosan és szabadon remélnem, hogy te nagyobb dolgokat tudsz végbe vinni bennem, mint amire én folyton újra eleső gyöngeségemben valaha is képes volnék. Add hinnem és remélnem, hogy ha átadom magam neked, te új szívet és új lelket adsz belém. Add, hogy tudjak hálaadó örömmel remélni végtelenül nagy tetteidben. Tudjam remélni, hogy általam is meg akarod újítani a közösséget, amelyben élek, és egyházadat, és a föld színét. Szent lélek, a tűz lelke, gyújts lángra a lelkeket, s tégy engem is tüzet hordozójává. Ámen.
0: Ámen.
2: Ámen.
0: Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ma itt a Fészek Hintában. Kívánunk áldott, lelki tüzet hozó pünkösdöt mindannyiótoknak, mert nem a hamut őrizzük, hanem felszítjük a szeretet tüzét. Elköszön a műsorvezető Berta Eszter Anna, és az édesanyja társaim is.
1: Magony Bíró Kata.
2: Bicelné Vitéz Erika.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
3: Fészek Hinta. Komoly dolgokról anyakörben könnyedén. Berta Eszter Anna műsorát hallották.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Örök felségű nagy király, megtörtél poklocort halált, megváltottad hű népedet, s ülsz most győzelmi ünnepet. Atyád jobbjára mennybe szállsz, öröktől nála volt az áll. Most emberként is elnyered a kormányt ég és föld felett. A hármas ember nemzedék, eget nyerők és földi nép, s melyet sötétségé borít, nevedre térdre hull ma mind. Reszketve nézik angyalok, az ember sors, hogy változott, vétett és tisztított a test, s Krisztusban égi trónra lett. Ó Jézus szívünk óhaja, te légy jutalmunk ég ura, kigyőzve földi élveket, uralkodol már mindenek. Alázattal megkérlelünk, bocsáss meg minden bűnt nekünk, emeljen fel magas kegyed, s szívünket égbe elvezest. Ha majd felhőkön hirtelen dicsőni télni megjelensz, elvetve méltó büntetés, Atyánk házába visszavégy. Ki győztesen az égbe szállsz, Jézus szavunk most téged áld. Atyád s a lelket egyaránt, időtlen századok során. Amen.
2: Belefáradtam a kiáltozásba, míg Istenemre várok. Alleluja! Ments meg engem, Istenem, mert a víz már torkomig ér. Feneketlen iszabba süllyedtem, és nincs hol megállnom. A vizek mélyére kerültem, eltemet a hullám. Belefáradtam a kiáltozásba, torkom berekedt. Míg Istenemre várok, szemem elsötétül. Hajam szálánál is többen vannak, akik ok nélkül gyűlölnek engem. Nagy erőre kaptak üldözőim, gonosz ellenségeim. Amit el sem vettem, azt kell megfizetnem. Te ismered, Uram, balgaságomat, bűneim nincsenek rejtve előtted. Akik benned bíznak, ne piruljanak miattam, Uram, mindenható Isten. Miattam ne érje szégyen azokat, akik keresnek téged, Izrael Istene. Mert érted viselek gyalázatot, arcomat érted borítja szégyen. Testvéreim előtt idegenné lettem, anyám fiai sem ismernek rám. A házadért való buzgóság emészt. Rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. Sírtam és böjtöléssel gyötörtem magam, de az is gyalázatomra vált. Vezeklő szőrruhát öltöttem magamra, és ezért is szóbeszédért. ellenem beszélnek a kapukban ülők, a bor mellett is rólam énekelnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Belefáradtam a kiáltozásba, míg Istenemre várok. Alleluja. Enni nekem epét adtak, és szomjúságomban ecettel itattak. Alleluja. De én, Uram, Te hozzád imádkozom, kegyelmed idején, Istenem. Hallgass meg mérhetetlen jóságodban, hűséged szerint segíts meg. Emelj ki az iszabból, hogy el ne süllyedjek. Ragadj ki azok közül, akik gyűlölnek, és a vizek mélységéből. Ne merítsen el a vizek hulláma, és ne húzzon le a mélység. Ne záruljon be fölöttem a verem szája. Hallgass meg, Uram, jóságos szeretettel, nagy irgalmaddal fordulj hozzám. Szolgádtól ne fordítsd el arcodat. Sietve hallgass meg, mert nagyon gyötrődöm. Jöjj közel hozzám, és légy védelmezőm, ellenségeimtől válts meg. Te ismered gyalázatomat, csúfos helyzetemet és szégyenemet. Szemed előtt vannak mind, akik gyötörnek engem. Szívemet a szégyen összetörte, ellankadtam. Vártam, hogy valaki együtt érez velem, de nem volt. Vigasztalókat kerestem, de nem találtam. Enni nekem epét adtak, és szomjúságomban ecettel itattak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Enni nekem epét adtak, és szomjúságomban ecettel itattak. Alleluja. Keressétek az Urat, és élni fogtok. Alleluja. Nyomorult vagyok, és fájdalommal telve, de segítséged, Uram, fölemel engem. Isten nevét ének szóval áldom, dicsérettel magasztalom őt. Az Úrnak ez kedvesebb, mint az áldozati bika, vagy mint az üsző, amelynek szarva és körme van. Látják ezt az alázatosak és örülnek. Ti, akik keresitek Istent, éledjen föl szívetek. Az Úr meghallgatja a szegényeket, és fogjait nem hagyja magukra. Dicsérje őt az ég és a föld, a tengerek és minden, ami azokban mozog. Isten megszabadítja Siont, Júda városait újra felépíti. Ott lesz lakóhelyük, és az lesz birtokuk. Azt örökli szolgáinak ivadéka, és ott laknak majd, akik nevét szeretik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Keressétek az Urat,

0: szeretetben. Igen, örültem, hogy gyermekeit közt olyanokat találtam, akik az igazságban élnek az atyától kapott parancs szerint. És most kérlek, úrnő, nem mintha új parancsról írnék neked, hisz ez kezdet óta parancsunk, szeressük egymást. Ez a szeretet azt jelenti, hogy parancsai szerint éljünk. Ez hát a parancs, mint ahogy kezdettől fogva hallottátok, hogy éljetek szeretetben. Mert sok csaló fellépett a világban, aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Az ilyen csaló és antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, nehogy elveszítsétek, amit már megszereztetek, hanem teljes bért kapjatok. Aki elfordul Krisztus tanításától és nem marad hozzá hű, nem mondhatja magáénak az Istent. De aki kitart a tanításban, az atyát is, a fiút is magáénak mondhatja. Ha valaki nem ezzel a tanítással megy hozzátok, még csak ne is köszönjetek neki. Mert aki köszön neki, részes gonosz tetteiben. Még sok mindenről tudnék írni, de nem akarom papírra és tintára bízni. Remélem, hogy egyszer eljutok hozzátok, és élő szóval mondom el, hogy örömünk teljes legyen. Üdvözölnek kiválasztott nővéred gyermekei. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ez az a parancs, amelyet az atyától kaptunk. Nem mintha új parancs lenne ez, hiszen ez kezdet óta parancsunk. Éljetek igazságban és szeretetben, alleluja. Pontosan azon az úton járjatok, amelyet az Úr a ti Istenetek parancsolt, hogy életben maradjatok. Éljetek igazságban és szeretetben, alleluja.
1: Olvasmány Szent Hilárius püspöknek, a Szent Háromság című értekezéséből. Az Úr azt parancsolta, hogy kereszteljenek az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, vagyis az Alkotó, az Egyszülött és az Ajándék megvallásában. Egy a mindenség alkotója, egy ugyanis az Atya Isten, tőle van minden. Egy az Egyszülött, a mi Urunk Jézus Krisztus, általa lett minden, és egy a Szentlélek, mindenben ő az ajándék. Minden dolog a maga természete szerint van elrendezve. Egy a hatalom, akiből ered minden. Egy a fiú, aki által valósul meg minden, és egy az ajándék, akiben reménységünk beteljesedik. Semmi sem hiányzik az ekkora teljességből, mint hogy benne, az atyában, a fiúban és a Szentlélekben van az örök élet végtelensége. Látás a képmásban, és az ajándék boldogító birtoklása. Hogy pedig ennek az ajándéknak mi a szerepe bennünk, azt hallgassuk meg magának az Úrnak a szavaiból. Ezt mondja ugyanis. Még sok mondanivalom volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha elmegyek, akkor elküldöm hozzátok a vigasztalót. Másutt pedig ezt olvashatjuk. Én majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. Ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja. Több dolog megértésének az előkészítésére mondta az Úr e szavakat. Benne van ezekben az ajándékot adónak a szándéka, és benne magának az ajándéknak az indoka és feltétele is. Mivel gyengességünk nem tudná felfogni sem az Atyát, sem a Fiút, és az Isten megtestesülésére vonatkozó hitünket, amely nehéz, azért kell a Szentlélek ajándéka, hogy az ő közben járó szövetségével megvilágítsa értelmünket. Ezt az ajándékot tehát a tudás megszerzésére kapjuk, hiszen az ember testi képessége is tétlen, ha hiányzik az, ami a működéséhez szükséges. Ha nincs ugyanis napfény vagy más fényforrás, akkor a szemünket nem tudjuk használni. Ha nem jön semmi szó vagy hang, akkor a fülünk sem tudja teljesíteni a rendeltetését. Ha nincs, ami illatozzék, az orr sem láthatja el feladatát. Nem szűnik meg a képességünk, ha nincsenek meg e külső adottságok, de a képességek működése csak e külső adottságok által lehetséges. Ugyanígy van az emberi lélek is, mert ha e hite által nem merít a Szentlélek ajándékából, akkor van ugyan képessége az Isten megismerésére, de nem jut el a tudás világosságára. Az ajándék pedig, aki Krisztusban van,

0: Azonos mindenki számára. Sehol sem hiányzik, de csak az nyerheti el, aki saját maga is akar részesedni belőle. És csak annyiban marad benne, amennyiben kiki meg akarja érdemelni. Ő az, aki velünk marad a világ végéig, ő a vigasztalás várakozásunk idején, az ajándékokból fakadó cselekedeteinkben ő a jövendő reményünk záloga, értelmünknek ő a fénye, lelkünknek ő a ragyogó világossága. Eljött az idő, és én elmegyek ahhoz, aki küldött engem, mondja az Úr. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. Kérni fogom értetek az Atyát, hogy ő őrizzen meg benneteket. Alleluja. Ha nem megyek el, akkor nem jön el a vigasztaló. Amikor eltávozom tőletek, elküldöm őt nektek. Kérni fogom értetek az Atyát, hogy ő őrizzen meg benneteket. Alleluja.
1: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok darra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok. Délóra bús emlékez, örök

0: Alleluja, alleluja, alleluja. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos szavamtól? Istenem, kiáltok naphosszat, és te nem hallgatsz rám. Kiáltok éjjel, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy. Szentélyed a te néped dicsősége. Benned bizakodtak atyáink, bizakodtak, és te őket megmentetted. Hozzád kiáltottak, és megszabadultak. Nem vallottak szégyent, mert benned bíztak. Én azonban féreg vagyok, nem ember. Emberek szégyene, akit a nép megvet. Aki csak rám néz, min nevet. Elhúzza száját, fejét ingatva mondja. Az Úrban remélt, hát mentse meg. Szabadítsa meg, ha úgy szereti. Te hoztál ki engem az anyaméből. Már anyám keblén te voltál reménységem. Te rád hagyatkoztam, amióta élek. Te vagy Istenem, anyám ölétől. Ne légy tőlem távol, mert itt a szenvedés. És nincs, aki segítsen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Körülvesz engem számtalantulok. Básárni bikák rohannak rám. Rám tátják szájukat. Prédáló, üvöltő oroszlán módjára. Mint a kiöntött víz, olyan lettem. Minden csontom szerte hullott. Szívem, mint a viasz, megolvad bennem. Torkom kiszáradt, mint a cserép. Nyelvem ínyemhez tapadt. A halál porába fektettél. Kutyák falkája ulálkodik körülöttem. Gonosztevők serege zár körül. Átjuggatták kezemet, lábamat. Megszámlálhatom minden csontomat. Ők meg csak bámulnak, rajtam mulatnak, elosztják maguk közt ruhámat, és köntösömre sorsot vetnek. Te azonban, Uram, ne maradj távol, erősségem, siess segítségemre. Ments meg a kard élétől, ragadd ki lelkem az ebek karmai közül. Szabadíts ki az oroszlán torkából, a bikák szarva elől, engem nyomorultat. Hadd hirdessem nevedet testvéreim előtt, a gyülekezetben hadd ágyalak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Akik félitek az Urat, áldjátok. Magasztaljátok őt, Jákob utódai. Félve tisztelje őt Izrael minden törzse, mert nem nézi le, s nem veti meg a szegény nyomorát. Arcát nem rejti el előle. Segély kiáltását meghallgatja. A nagy gyülekezetben téged dicsérlek. Az Isten félők előtt teljesítem fogadalmam. Egyenek a szegények és lakjanak jól. Áldják az Urat mind, akik keresik. Szívük élni fog mindörökké. Gondoljon az Úrra és térjen hozzá a föld minden határa. Boruljanak le előtte a nemzetek családjai. Mert az Úré a hatalom. A népeken ő uralkodik. Ő előtte borul le a föld minden hatalmassága. Előtte hajolnak meg mind, akik a porba visszatérnek. Az én lelkem is neki él, és nemzetségem neki fog szolgálni. Beszéljenek az Úrról a jövendő nemzedéknek, a majd születő népnek igazságosságát hirdessék. Ezeket mind az Úr cselekedte. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian egyé lettetek Krisztus Jézusban. Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja! Könyörögjünk! Istenünk, te Krisztus megdicsőülésével és a Szentlélek megvilágosító kegyelmével feltártad előttünk az örökké valóság kapuját. Kérünk, tökéletesítsd bennünk e nagy ajándékoddal az őszinte vallásosságot, és növeld hitünket Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

áldás gondolatok. A Teremtő Isten, aki világosságot gyűjtött a világban, és az élet leheletét adta beléd, áldjon meg téged teljes szeretetével. Megváltónk, Krisztus, aki feléd nyújtotta kezét, áldjon meg téged teljes békéjével. A Szentlélek Isten, aki körülöleli az egész világot, adjon neked Istenre sóvárgó szívet, és áldjon meg téged teljes örömével.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Magyar szeretetvacsorát rendeztek a Vatikánban a szegények számára. Átadták a pedagógusokat elismerő Kunsz József díjakat. Faludi Ferenc verseinek kritikai kiadását mutatták be Szombathelyen. Hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretett szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án este Rómában az a szeretett vendégség, amely Magyarország Szentszéki Nagykövetségének szervezésében és a Hungarikum Programiroda Nonprofit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség Vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára, írja a Vatikán News. A Hungarikum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet Közösség önkéntesei és a Szentszéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel. Az este során mintegy 50 rászoruló vendég ehetett kakaspörköltet galuskával, desszertként pedig almáspitét. A vacsora során a résztvevők nem csupán ételt, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A kalocsai Asztriceum Érseki Múzeumban adta át május 15-én Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek és Székely János az MKPK elnöke az érsek által 2001-ben a kalocsai érsekség 1000 éves fennállása alkalmából alapított Kunsz József díjat, mellyel pedagógusokat jutalmaznak, írja a Magyar Kurír. Köszöntőjében Bábel Balázs érsek elmondta, Kunsz József néhai kalocsai érseknek köszönhetően telepedtek meg a városban az iskolanővérek és a jezsuiták, valamint indult el a tanítóképző. Idén 25. alkalommal került sor a díj átadásra. A bronz emlékplakettet és emléklapot Berta Somogyi Csaba, Vargáné Csűri Bernadett, Kapitány Erzsébet, Újváriné Lengyel Éva és Nagy László vehette át. A díjak átadása után a Sükösdi Magyarok Nagyasszonya katolikus általános iskola tanulóiból alakult Sükösdi Danubia Tambura Zenekar adott műsort. Dr. Borián Elréd, bencés szerzetes mutatta be Szombathelyen az Egyházmegyei Könyvtárban a jezsuita szerzetes Faludi Ferenc verseinek kritikai kiadású kötetét, írja a martinus.hu. A szerző hosszú évek óta foglalkozik a vasi kötődésű Faludi Ferenc munkásságával. Kiemelte, Faludi színes tömörségre törekvő, rokokó költő volt. Versei, prózái, színművei az erkölcsi jobbítást szolgálták. A kritikai kiadás újdonsága, hogy Faludi életéről új források alapján kaphat képet az olvasó. Elréd atya külön is kiemelte Faludi és Szili János a Szombathelyi Egyházmegye első püspökének kapcsolatát. A jezsuita szerzetes, költő és író több verset is írt a püspöknek, amelyek nem csak irodalmi értékük miatt jelentősek, hanem azért is, mert betekintést engednek a 18. századi város és az újonnan alapított püspökség szellemi világába. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, halleluja, mert itt mélyebben hordozni méltó voltál, halleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, halleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, halleluja. Örülj és örvende szűz, Mária, halleluja. Mert valóban föltámadott az Úr. Halleluja. Könyörögjünk. Istenünk, Te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12:10. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12:15. Tematikus napunk keretében Hála Judit beszélgetése Sági Júliával a női méltóságról, a Pearl Fashionról 13 órától. Szintén a tematikus napunk keretében nőiségünk kincsei és keresztjei, Hrabocki József beszélgetése Pilger Monika Mira nővérrel a májusi témánkról, 13:25. A nap evangéliumáról emlékedünk közösen 14 órától. Ezt követi a Jó Hírek hírmagazinja 14:15. Napi útra való jezsuita emlékedés 14:30. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15:15. A Mária Rádió világcsalád közös imádságába kapcsolódhatunk be Irakból a dicsőséges rózsafüzér imádságával 16 órától. Bőte Csaba előadása Szent Ritáról 17 órai kezdettel. Tematikus napunk folytatódik 18 órától. Az igézés a hírpercek után a Zsolozs Mesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Isten jelenlétében Varga László püspökatya emlékedése 19:25. A hírpercek és a ránk után kiáltás imádság a nemzeti kegyhelyekről 20 órától. Hangadó Kamaszokról kamaszoknak Ládai Eszter és Surányi Gráf Laura műsora 20:16. A Mária Rádió májusi kerekasztal beszélgetésének első részét 21:05-től, a második részét pedig 22 órától hallgathatjuk meg. A nézőpont és a hírpercek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvadása következik 23 órától. Lélekcseppek, Schindler Mátyás atya homiliái 23:20. A Zsolozsba befejező imórát imádkozzuk 23:40. A hírpercek adásával zárul 23:55 a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
2: Mária Rádió. Reményik Sándor, béke. Valami furcsa összehangolódás. Valami ritka rend, széthúzó erők erős egyensúlya, mély belső bizonyosság idebent. Bizonyosság arról, hogy élni jó, szenvedni elkerülhetetlen, szeretni tisztán, megistenülés. Meghalni szép, s a kifejezést meglelni mindezekhez, megtalálni a felséges igét, az igét mindezekhez, a béke ez. Orkán ordíthat aztán odakünt, robbanhat ezer bomba, kárba ment, de kárt nem okozott. Bent, csend. A béke itt kezdődik. Bent, csend. Isten hozott.
3: programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
5: Pilisszántói Csíksomjóval közös pünkösdi szentmise. Történelmének 20 éve alatt a pilisszántói Boldogasszony kápolnánál hagyományjár magasztasult a csíksomjói és pilisszántói egy időben kezdődő közös pünkösdi szentmise. Ezen a napon Kárpát-medence két szent hegyén, Babba Mária a Hargitán, Boldogasszonyunk pedig a történelmi keresztény Pilis hegy oldalában öleli szeretetegységbe a világban szétszórt, anyaföldünktől letépett magyar testvéreinket. Az egy időben elhangzó szentmisén pünkös szent lelkének kiáradó szeretetével egymás kezét fogva. Hangosan, országvilág előtt nyíltan vallják meg hitüket és magyarságukat. Legyen békesség közöttünk. A nemzet egységéért, édes hazánkért, megmaradásunkért felajánlott szentmisét 2026. május 23-án szombaton az itteni idő szerint 11 óra 30 perckor tartják meg a jelenlévő Szent Korona szellemében. A határainkon átívelő imáikkal kérve égi édesanyánkat, védje, óvja népünket, édes hazánkat, Mária országát, a szeretetre éhező, erkölcsileg kiüresedett világ pusztító bajától. A misét bemutatja dr. Dévényi Ferenc, gyónási lehetőség a Szent Mise előtt. Misén a Szent Korona lovagrend tart szolgálatot. Egyházmegyei Közösségek Napja kerül megrendezésre az Esztergomi Bazilikában és környékén május 25-én pünköst hétfőn. Egésznapos lelki és közösségi élményekkel, tanúságtételekkel, színes programokkal, koncertekkel, filmvetítéssel, beszélgetésekkel, énekekkel és találkozásokkal várnak mindenkit szeretettel. 10 óra 30 perckor püspöki szentmise a bazilikában, Szent Adalbert díj átadásával. 12 órakor Petrás Mária és barátai lépnek fel. 13 órakor Laszkvi János tanúságtételét hallgathatjuk meg. 13 óra 30 perckor Dávid film vetítése. 14 óra 30 perckor a Bibliáról nem érdekesen, dr. Ádám Miklós előadásának címe. 15 órakor Szilágyi Özséb tesz tanúságot. 15 óra 30 perckor Szalóki Ági és zenekara lépnek színpadra. 16 óra 30 perckor Egykor zenekar koncertje kezdődik. 15 óra 30 perckor Romzsa Tódor című filmvetítése veszi kezdetét a Szent Adalbert Központ Szent István konferencia termében, majd beszélgetés hangzik el Bokor Attila rendezővel és Török Csaba plébánossal, a moderátor Kuzmányi István. Ezen kívül lesz szentségimádás és lehetőség szentgyónásra. Közösségek bemutatkozása és programjai a sátrakban láthatóak. Tárlatvezetések elérhetőek a bazilikában, a kincstárban és az erdélyi Zsuzsanna gyűjteményben, valamint múzeumpedagógiai foglalkozások is. Gasztroponton Török Csaba atya kóstolóval egybekötött előadásába kapcsolódhatunk be, a címe Életadó nedű, a bor útja a Bibliától az oltárig. Gáfi Zsuzsannától hallhatjuk a 19. századi prímási konyha nyomában, történetekkel és kóstolóval színesítve. Kérdéseket az ekn.egomp@gmail.com e-mail címen fogadnak. Ezen a napon a MÁV 8 óra 21 perckor és 8 óra 51 perckor induló járatai nagyobb befogadó képességű kocsikkal közlekednek a nyugati pályaudvarról Esztergomba.
3: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki,
1: amen. Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűzér imádságot a Mária Rádió Árpádházi Szent Margit ima csoportja imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas olvasó első titka, aki élettünk vérrel verítékezett. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Szeretete viszont jóvá akarta tenni a világ bűneit, nem csak imával, hanem halálfélelemmel és vérrel. Hiszen Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán vagytok megváltva. Jézus Krisztus imádkozik, halálfélelem keríti hatalmába, vért izzad a Getszemáni kertben bűnei miatt, minden ember bűnei miatt. Jézus, add, hogy bűneimet tökéletesen megbánjam, életemet megjavítsam, és hogy minden bűnös megtérjen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre. Szabadon bocsátja a bűnözőt és gonosztevőt, Jézust pedig ostorozással bünteti. Ilyen a változás, a gonosztevő fog élni az ártatlan halála árán. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Jézus Krisztus a kiváltás bűneimért, az engesztelő áldozat az egész világ bűneiért. Az ő szent vére lemos a világról minden igazságtalanságot. Jézus, akit szörnyen megostoroztak, tele sebekkel és kiöntött vérrel, mosd meg a lelkemet a bűntől, és mindazok lelkét, akik nem imádkoznak és nem bánják bűneiket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál meg.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, leköpdösték, fogták a nádat, s verték a fejét. A dicsőség ura, a mindenség királya, leköpve, megverve, kigúnyolva és megalázva. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. A szelíd és alázatos szívű Jézus példát ad nekem alázatról. A büszkeség elfordítja az embereket Istentől, és átadja a sátán hatalmának. Az alázat visszaadja az elveszett nagyságot, és felmagasztal. Jézusom, akit kigúnyoltak és megaláztak, taníts meg nekem a szív alázatát és szerénységét, példáddal téríts meg az egyház ellenségeit. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívtak. Köves és nehéz volt az út a Kálváriára, kitaposták az emberek, és belevésődött Jézus szívébe. Nehéz volt a kereszt az Isten ember vállán, de sokkal nehezebb az, akit a lelkében hordoz. Mind az út, mind a kereszt azt hirdeti előre, hogy az emberiség megszabadul a bűn szolgaságából. Jézus Krisztus bűnei miatt hordozza a keresztet, a bűnei miatt esik el a terhe alatt. Az egész világ bűneinek terhét is hordozza, minden nemzedékét. Jézusom, aki a keresztet hordoztad a Kálváriára, és elestél annak súlya alatt, emelj fel engem, és minden bűnöst, különösen a függőségtől szenvedőket, és vezess minket Isten parancsainak útján. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszony.

0: Szomszéd Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, menj be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét. 6 órától 9 óráig szenved a kereszten az Isten ember, teljes 3 órát. Szenved, vére omlik és imádkozik. A világ bűnei miatti mérték nélküli szeretetből halt meg. Jézus Krisztus szeretett engem, és önmagát adta értem a kereszt halálra. Szerette szüleimet, testvéreimet, nővéreimet. Minden embert szeretett, és minden emberért meghalt a kereszten. Jézusom, aki üdvösségemért szenvedtél és meghaltál a kereszten, köszönöm határtalan szeretetedet. Kezedbe ajánlom életemet és halálom óráját minden haldokló üdvösségéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
3: Ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. 15 ezer palántával segíti a rászoruló családokat a MATE. Elstartolt az idei hanghullám. Négy magyar fiatalnak szurkolhatunk a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versenyen. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Karitász együttműködésének köszönhetően 15 ezer paprika, paradicsom, uborka, cukkini és tök palánta indult el országszerte rászoruló családokhoz. Adja hírül a Karitász. Az adományozási program célja, hogy elősegítse az öngondoskodást, támogassa a családok megélhetését, valamint erősítse a fenntartható szemléletet a mindennapokban. A keddi palánta adományozási ünnepségen dr. Herceg Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója és Szabó István, a MATE digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős rektor helyettese is részt vett a budatétényi rózsakertben. Az egyetem bízik abban, hogy az együttműködés hosszú távon is hozzájárul a vidéki családok életminőségének javításához. A hit átadásáról, a család erejéről és Isten megtartó szeretetéről szólt az idei első hanghullám balatoni hajós alkalom, amelyen a zord szeles idő járás ellenére is sokan gyűltek össze Tihanyban, hogy együtt induljanak útnak a Balaton vizén. Olvasható a Veszprémi Érsekség honlapján. A Veszprémi Főegyházmegye által szervezett programsorozat idei első alkalmának vendége Gável András dalszerző, dicsőítő zenész, hitoktató, újságíró volt, aki családjával együtt érkezett a hajóra. A beszélgetés során őszintén vallott hitéről, hivatás házasságáról, az örömökről és a nehézségekről is. A család közös zenéléssel és dicsőítéssel is megajándékozta a jelenlévőket. Gável András a mai ember egyik legfontosabb kérdéséről beszélt, miként lehet hitet átadni a családban. Tanúságtételében hangsúlyozta, a hitet nem elsősorban tanítani kell, hanem megélni. Lezárult a 2026-os Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny előválogatója. A szakmai zsűri döntésének értelmében 15 fiatal, köztük 4 hazai zongorista kezdheti meg az élő fordulókat, olvasható a Papagéno oldalán. A rendezvénynek a Pécsi Kodály Központ ad majd otthont, a fordulók időpontját pedig 2026. szeptember 15 és 20 közé tűzték ki. A jelentkezési határidőig a korábbi évekhez képest jóval többen nyújtották be az anyagukat, és a beküldött videók alapján a mezőny rendkívül magas színvonalúnak bizonyult. Épp ezért a nemzetközi zsűri úgy döntött, hogy az eredeti terveket felülírva 12 helyett 15 versenyzőt juttat tovább az élő fordulókba, ahol majd Lakatos Andrást, Pellet Sebestyént, Ruzsonics Ildikót és Szaniszló Attilát is láthatjuk, hallhatjuk. A 2026-os verseny valamennyi élőfordulóját online is közvetítik. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Hála Judit beszélgetését hallják Sági Júliával a női méltóságról és a pure fashionről.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hála Judit vagyok, és Sági Júliával beszélgetek a nő küldetéséről és méltóságáról. Júliáról azt kell tudni, nem baj, hogyha bemutatlak előtte, Júlia?
6: Nem, köszönöm.
5: Azt kell tudni, 3 gyerekes édesanya, 2009-ben csatlakozott a Regnum Christihez, és ahonnan a nevét ismerhetjük, Regnum Christi elindította a Pure Fashion-t, ami tiszta divatot jelenti. Nagyon fontos, hogy a 9 és 12 évfolyamos gimnazistákat szólítja meg a program elsősorban, felkészíts őket a nőiességre, és gyakorlatilag mindent magába foglal, ami a női méltóságról szól. Ez a program arról szól, hogy az öltözködésünkkel, a hitünket mutatjuk, vonzóvá tesszük magunkat, egy enyhe sminkkel, de szépen kinéző lányokat szeretnénk magunk körül látni. Júliáról azt kell tudni, hogy Pécset végzett, Human Management szakon, és ezen kívül műtárgybeslési végzettsége is van, amit jelenleg a világi munkaként még űz. Ugye ez?
6: Igen,
5: ebben
6: ez
5: még dolgozol.
6: Igen.
5: Ez is nagyon érdekes. Júlia 15 éve foglalkozik a női méltósággal és a lányok nevelésével. Mit kell még róla tudni erről a Pure Fashionről?
6: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és nagyon köszönöm a lehetőséget Juditnak, hogy itt beszélgethetünk. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos téma az, amit most elővettünk. Tulajdonképpen a Pure Fashion program, ahogy a nevében is benne van, a tiszta divatot jelenti, tehát ha lefordítjuk angolból a nevét. Mi úgy szoktuk mondani, hogy a szlogen ez a tiszta szív, tiszta divat. Igazából valóban a nőiesség minden témakörét érinthetjük a képzés során. Röviden ez egy egyéves képzés, az iskola évhez igazodik, tehát általában szeptembertől májusig, júniusig szokott tartani. Most a legutóbbi időszakban így havonta egy-egy alkalommal találkoztunk a lányokkal. 9-12. Évfolyamot szólítjuk meg, tehát kifejezetten a gimnazistákat. Szokott jönni ilyen kérdés, hogy miért nem a kisebb korosztállyal kezdünk. Hát vannak erre törekvések, hogy esetleg őket is már megszólítsuk, hiszen a divat iránti érdeklődés, illetve az öltözködés és annak elfajulása időközönként az már a sokkal kisebb korosztálynál is megfigyelhető. Tehát ilyen 5.-6. korban már lehet, hogy a lányok erre nyitottak lennének. Sajnos eddig nem volt rá kapacitásunk, de tervek azért vannak. És tulajdonképpen a hit, tehát a lényege ennek a programnak az a hit átadása. Én mindig azt szoktam mondani, hogy van egy nagy része a programnak, ami a külsőről szól, de a nagyobb része a belsőnkről szól, és arról szól, hogy a hit szemüvegén keresztül hogyan, illetve a Jóistennel karöltve hogyan tudunk valóban nőiesek lenni, megtalálni azt a hivatást, amire minket ő hív, azt a lenyúlni egészen a gyökeréig annak, hogy mire vagyunk teremtve nőként. És hát tulajdonképpen ennek hozománya az, hogy közben azért van tanácsadás azzal kapcsolatban, hogy milyen színek állnak jól nekünk, vagy milyen testalkathoz milyen öltözködési stílus illik, vagy milyen ruházat. Szoktunk igen sminkelni is. Én ezt fontosnak tartom. Én nagyon szeretek sminkelni, de inkább diszkrétebben, tehát nem az erős sminknek nem vagyok híve. Illetve hát etikett óránk van, ahol azért átvesszük például egy randinak a történetét, hogy mi történik akkor, hogyha egy fiú randira hív egy lányt, és akkor mi az, amit illik, mit nem illik. Igen, szóval erről én nagyon sokáig tudok beszélni, de...
5: Az a lényeg szerintem, amit én érzek a tiszta divaton, hogy a hitünket tudjuk mutatni ezen kívül. Ez egy óriási misszió, hogy a fiatalok hogy élik meg a hitüket. Látsz valamilyen tendenciát a között, ahogy a hitük alakul a mai fiataloknak, és ahogy öltözködnek?
6: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Azt látom, hogy nagyon sok fiatal megy bele abba, hogy olyan ruházatot visel, ami nem fejezi ki azt, amit valójában gondol vagy érez. Illetve még a hívő családoknál is, vagy a hívő gyerekeknél is nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, ahol még nem esik ki az osztályban a pixisből, mert akkor kevésbé lesz menő, ha esetleg nem tudom, nem olyan cipője, vagy blúza van, vagy teljesen mindegy, tehát nem azt a márkát hordja. Ugyanakkor vállalja önmagát is, tehát valahogy így a kettőt kellene egyensúlyba hozni. És én azért tartom például nagyon fontosnak, amit a Pure Fashion csinál, nem csak mi csináljuk nyilván, tehát van nagyon sok ilyen program, ami ezt célozza meg, de nagyon fontosnak tartom igen azt, hogy a gyerekek megtanulják, vagy otthonról hozzák akár, tehát ez a családban is egy kérdőjel, hogy mennyire neveljük a gyerekeinket erre, hogy amit belül érez, azt hogy tudja kifejezni az öltözködésével.
5: És szerinted megértik, hogy miért probléma az, hogy túl sokat mutatnak a testükből?
6: Abból a szempontból talán igen, hogy a férfiakra milyen hatással vannak. Más kérdés az, hogy negatív hatással van ez nagyon sok minden másra. Ez szerintem nem jó. Viszont fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy a külsőnk mindig egy üzenetet hordoz. Tehát abból a belső gazdagságból tudunk meríteni, ami bennünk van, és ezt valahogy kifejezni a külsőnkben, vagy abban, ahogy megjelenünk. És mindig teszünk benyomást a másik emberre, akármilyen formában jelenünk meg, mert ugye testben jelenünk meg. És ennek az üzenete, na, hogy ezzel mit szeretnék mondani, ez nagyon fontos, és nem mindegy.
5: És az összhangban van a méltósággal, ugye? Tudják-e magukat úgy értékelni, ahogy az Isten látja őket?
6: Én azt gondolom, hogy nem. Ezt nekünk kell megtanítani, mert amennyire mi tudjuk ezt tanítani. Én a kamaszok, ugye ez a korosztály, akikkel foglalkozom, igen, általában ezek kamaszok. Nekem magamnak is van most egy éppen 18 éves lányom, egyébként két fiam van, de velük kapcsolatban is nagyon fontosnak tartom, hogy ezekről a dolgokról beszélgessünk. Én úgy látom, hogy amikor a hitről kezdünk el beszélgetni, amikor a Jóistennel való viszonyunkról kezdünk el beszélgetni, és egy kicsit belemegyünk abba, hogy tulajdonképpen a női méltóságot, egyáltalán a méltóságunk honnan ered, nem csak a női, mert nyilván a férfi méltóság is, tehát ez Istentől kapott dolog, akkor kezdik el ezt igazán értékelni. Ugyanakkor viszont én saját magamon is ezt tapasztaltam, és ez egy érdekes kérdés, hogy amikor fiatalabb voltam, és nem volt még olyan nagyon kialakult hitem, egyébként én felnőtt megtérő vagyok, valamilyen keresztény nevelést kaptam a családomban, főleg az egyik nagymamám volt nagyon mélyen vallásos, de amikor én kamasz voltam, akkor nem álltak rendelkezésemre ilyen eszközök, mint például a Pure Fashion, és nagyon sokszor emlékszem arra, hogy fölöltöztem úgy, ahogy én gondoltam. Mondjuk rövidebb szoknya volt rajtam, vagy egy olyan jobban testhez álló ruha, ami hát azért én most már kihívónak mondanám, és nem éreztem jól magam benne. Az volt, hogy napközben állandóan húzogattam a szoknyámat lejjebb, ezt biztos te is ismered, igen, ezt a mozdulatot, igen, hogy igen, úgy nem jó valahogy, vagy túl szűk, akkor ugye fölcsúszik, kényelmetlen benne mozogni, és egy nagyon szűk ruha túl sokat mutat. Tehát éreztem magamon a férfiak tekintetét, és nem volt jó, tehát kellemetlen volt, és ez valahogy úgy bennem volt, hogy szeretnék úgy felöltözni, hogy csinosnak érezzem magam, de ne legyen kellemetlen. Tehát valahol bennünk van kódolva ez, hogy igen, sok.
5: És sokszor én azt gondolom, hogy a katolikusokat, vagy a hívőket pontosan azért nem tartják vonzónak a fiatalok, mert azt mondják, hogy slamposak, nincsen smink, zsíros a hajuk, lóg rajtuk minden, tehát valahogy azt gondolják, hogy az Isten nem szereti a szépet és a méltót, mert hogy biztos, hogy toprongyosan kell járni. Érzel ilyet a fiatalokban, hogy esetleg nem tudják összeegyeztetni a hitüket az öltözködéssel?
6: A fiatalokon ezt kevésbé érzékelem, inkább az idősebb korosztálynál látom ezt. Szerintem van egy ilyen sztereotípia, hogy a keresztény nő egy kicsit. Én nagy örömmel látom azt, hogy a fiatalok igényesebbek most az utóbbi időben. Tehát az utóbbi ilyen, nem is tudom, talán 15 évben látom egy kicsit azt, hogy nyilván ez a közösségi média hatása is, hogy szeretne mindenki csinos lenni. Viszont az idősebb korosztálynál, tehát például akár az én, vagy a mi korosztályunk, nagyjából szerintem egykorúak vagyunk, tehát a mi korosztályunknál, illetve a nálunk idősebbeknél látom azt, hogy még mindig vannak olyanok, akik elutasítják azt, hogy egy kicsit ápoltabbnak is lehet lenni, hogy nem bűn az, hogyha felteszek egy pici sminket, hogyha kiemelem magamon azt, ami szép, és ezt most jó értelemben ízlésesen gondolom, akkor az egy remek dolog, de a saját bőrömben jobban érzem magam, hogyha ha úgy érzem, hogy csinos vagyok. Visszatérve a fiatalokhoz, én azt látom, hogy igenis igényesen öltözködnek, tisztelet a kivétel, vagy hát nem tisztelet a kivételnek, de hogy biztos van, aki nem. De azért el is várják, és most már a férfiak is parfümöt használnak, időnként hanyattesem a metrón annyira sokat, de...
5: Igen, az is egy de, kicsit,
6: igen, kicsit az már a ló túlsó oldala. De hogy van rá igény, jobban.
5: A divat az az egyik hatás, ami éri a fiatalokat, és ami egy picit a méltóságukat néha hátravetheti, vagy segítheti. Milyen hatások érik szerinted a mostani fiatalokat, vagy nőket, mert most leginkább a nőkről beszélünk, ami a küldetésüket, vagy a szerepeiket esetleg veszélyeztetheti szerinted?
6: Ó, hát szerintem erről is napokig lehetne beszélni, hogy milyen negatív hatások vannak. Könyveljük el pozitív hatásnak az igényességet. Igen. Akkor. Már van egy.
5: Akkor egy már van.
6: Igen,
5: pozitív.
6: Én azt gondolom, hogy tehát a közösségi média az ugye szinte minden gyerek kezében van már, elérhető a nap 24 órájában. Az én fiam most a legkisebbik gyerkőcöm, ő 6-os, 13 éves, és neki még nincs okostelefonja, még szerintem egy-két évig kihúzzuk, és nem is lesz. De egyébként ettől a korosztálytól felfelé én azt látom, hogy bármi elérhető. Nagyon sok olyan divattrend van, így az évek során azért így főleg az elmúlt 15 évben többet foglalkoztam ezzel, ami kifejezetten aláássa a nőiességet szerintem. Tehát ez a húspiacnak érzem időnként a nyári utcát, ahol alig takarja valami ruhadarab a lányokat, a nőket, és nem azzal van a baj, hogyha valaki csinos akar lenni, vagy szép alakja van, és olyan ruhát vesz fel, ami ezt hangsúlyozza egy kicsit, de ízlésesen, tehát ezt nem mondanám, nem vagyok vaskalapos ebben. De abban viszont hiszek, hogy nekünk a Pure Fashionben van egy öltözködési kódexünk, amit el szoktam mondani a lányoknak, és hogyha azt, vagy legalább egy részét annak betartják, akkor ők maguk is jobban érzik magukat, illetve hát azt gondolom, hogy van, aminek rejtve kell maradnia, vannak dolgok, amiket, szóval, hogy titokzatosabbnak kell lennünk nőként, nem szabad feltárulkozni minden szempontból. És ez ugye a férfiaknak sem jó. Tehát ez egy ördögi kör, én azt látom, hogy egyre kevesebb ruha van, amit akarja a lányokat, asszonyokat nyáron. Tisztelet a kivételnek ebben is, mert azért látok ellenpéldát is, és nagyon örül a szívem, amikor egy-egy csinos hölgyet látok, hogy na, azért igen, van remény. Szerintem a fiatalokat tanítani kell arra, hogy mi az ízlés, hogyan legyünk hölgyek, hogyan ne legyünk olcsók a kinézetünkben sem, és a viselkedésünkben sem, és ebben felelőssége van a mi korosztályunknak, akik édesanyaként, illetve nagymamaként meg tudjuk őket tanítani nagyon-nagyon sok mindenre, és meg is kell tanítanunk.
5: Egyébként erre vonatkozott volna a kérdésem, hogy látsz-e olyan részt, amire nyitottak, ami az Isten felé viszi őket az életben, ami trendi, de mégis keresztény, hogy igényesség azért van bennük, mert sok fiatalban van igényesség, hogy vannak-e olyan pontok, ahol ők taníthatók, vagy amire úgy rá lehetne egy kicsit fókuszálni, hogy a fiatalokat megfogjuk. Az egyik a divat.
6: Igen. Én azt látom, hogy, de ez nem biztos, hogy teljes mértékben válasz a kérdésedre, de most ezt fontosnak érzem elmondani, ez jutott eszembe, hogy a személyesség nagyon fontos. Tehát, hogy ne várjunk el a fiataljainktól, nem tudom milyen változást, meg hozzáállást, ha nincs, aki elmondja nekik, aki a szemükbe néz, aki szeretettel feléjük fordul. Én azt szoktam mondani a Pure Fashionben, hogy mi szemceruzával evangelizálunk, szokott lenni az iskolában, most a második János Pál iskoláról beszélek, iskolaközpontról, akihez, vagy amihez kötődik a Regnum Christi, illetve a programunk is. Máshonnan is jönnek hozzánk diákok, de a legtöbb diákunk onnan szokott kikerülni. És szoktunk az iskolában toborzót tartani, ahol sokszor van olyan, hogy már kisebb lány, vagy kisebb, vagy kicsit nagyobb lányok, tehát ilyen 7.-8. környékén, oda jönnek az asztalunkhoz, én szoktam vinni sminktermékeket, és akkor együtt megnézegetjük, hogy na akkor melyik micsoda. És hát van, hogy kérik, hogy hát egy pici szemceruzát lehetne esetleg szünetben oda jön, és akkor na mondom, akkor gyere, megmutatom, hogy ezt hogy kell használni. És miközben ez történik, már ott vagyunk egymás személyes terében, és lehet beszélgetni, és bizalommal néz rám, hogy én biztos tudom, hogy azt hogy kell feltenni, azt a színt, vagy nem tudom, és már elindul valami. Tehát igazából ez az eszköze az evangelizációnak, tehát utána már tudunk beszélni sok mindenről. És
5: utána beszélsz második János Pálról, aki azt mondta, hogy a nő teste és méltósága, küldetése fontos, vagy Teréz anya, aki azt mondta, hogy mindent nagyon nagy szívvel csináljunk. Milyen női minták, vagy női példák vannak a lányok előtt szerinted? Mert ugye a lányokkal találkozol, és ezért fontos, hogy te itt vagy most, mert a nőiség nevelésében ez egy nagyon fontos időszak, és nagyon fontos, hogy ő milyen mintákat keresnek, vagy milyen mintákat látnak.
6: Hát ahogy ugye beszéltünk a közösségi médiáról, ott azért mindent gyakorlatilag, tehát a teljes meztelenségtől a Katalin hercegnéig minden van. Én azért ez utóbbi irányba szoktam őket tolni. Szoktunk beszélgetni erről. Vannak olyan előadások, ahol kifejezetten konkrét példákat is mutatok, az életből vett példákat. A vörös szőnyeges fotókat szoktam hozni. Vannak ezek a pucérruhák, amik hát a nevében is benne van. És hogy vajon akkor kire szeretnék én hasonlítani? Hogyha megnézek egy ilyen képet, hogy érzem magam, milyen érzéseket hoz fel bennem. Nyilván nagyon nagy felelőssége ezeknek az embereknek az, hogy mit mutatnak. Szerintem a lányokat valóban a személyesség tanítja, elsődleges példájuk általában egyébként az édesanyjuk. Szoktam kérni őket, hogy gondolkodjanak el azon, hogy ki az a példakép, akire valóban felnéznek, nem csak nyilván külső adottságok alapján, hanem belsőleg is. És azért egész jókat szoktak mondani.
5: Ez a fontos, mert akkor rögtön a külsőt összeteszik a belsővel, nem? És akkor rögtön előjön a külsőn keresztül az, hogy mondjuk az összetartozik egy belső értékrend.
6: Igen, egyébként igen. És ugye hát el szoktuk mondani, hogy van ez a mém, hogy a szépség belső érték nélkül csak dekoráció. El szoktuk mondani, hogy a belső szépség az, amin ugye folyamatosan munkálkodunk. Kaptuk a méltóságunkat, és kaptunk hozzá lehetőséget arra, hogy folyamatosan a jó Isten felé haladjunk, menjünk az életünkben, és ezáltal minél inkább engedjük, hogy a jó Isten átalakítson minket belülről, a szépségünk annál sugárzóbb, annál ragyogóbb. Az előbb hoztad itt Teréz anya példáját. Most lehet, hogy köveket fogok kapni, mert megdobálnak, de én azt gondolom, hogy Teréz anya, hogyha úgy visszagondolunk a képeire, akkor hát nem az jut eszünkbe róla, hogy egy nagyon dekoratív valaki. Viszont azokon a képeken, ahol ő mosolyog, úgy átsugárzik az a hihetetlen szépség, amit ő belül hordozott. Én sajnos nem találkoztam már vele.
5: De jó lett volna,
6: nagyon jó lett volna. Igen. De elképesztő az a szépség, ami átjön. És azt veszem észre, például az idősödő nőkön, hogy ugye, ahogy veszítünk a testünk szépségéből, ahogy az arcunk ráncosodik, az a belső tartás, az a szépség, az valóban átsugárzik, a rengeteg ima, azt látja az ember valakin, akivel beszélget, hogy az belülről jön. És igen, nagyon fontos, mondom, nagyon fontos a külső, de a belső szépséget azt nem fogjuk elveszíteni a korral sem, sőt.
5: Ez egy nagyon jó dolog, amit lehet mondani a fiataloknak. Látsz bennük igényt a belső növekedésre, tehát a belső értékek növelésére? Látod, hogy esetleg elindultok valahonnan, mondjuk ezeken az etikettórákon, és akkor nyílnak a belső értékek felé?
6: Én azt látom, hogy ahogy így ez az egyéves képzés megy, úgy egyre több információt kapnak, egyre ugye, személyes maga a képzés, hiszen mindenkivel foglalkozunk külön-külön, ők egymással is beszélgetnek, egy kis közösség jön létre, igyekszünk figyelni a közösség építésre is. Igen, nagyon sokat tanulnak, és a végén meg szoktuk kérdezni, hogy na, akkor mi az, amit magaddal viszel, tehát egy-egy képzés végén szoktuk megkérdezni, hogy mit viszel magaddal, és annyira jókat mondanak. Mindig na, olyan büszke vagy. Jaj, most így biztos, hogy hirtelen tudok rögtön idézni, de ahogy kiválasztják azt az egy dolgot, ami, mert azt szoktuk kérni, hogy egy valamit mondjál, amit most magaddal viszel, akkor az mindig valahogy úgy a lényeget ragadja.
1: Ugye? Meg. És az mindig belső.
6: Igen.
1: Én is ezt veszem észre a fiatalokon, hogy hiába tűnnek úgy, mintha csak a külsőség érdekelné őket, de amikor kérdeznek, vagy valamire válaszolnak, akkor látszik, hogy mindig a lényegre tapintanak rá. Tehát ez megmarad bennük, ez a lényeglátás. Még egy kérdés van szerintem időnk, hogy a fiatalok hogy gondolnak a női méltóságra, vagy a női szerepekre? Mert nagyon sok fiatal lányban okoz esetleg frusztrációt, hogy elvárások vannak felé, mint nő, vagy mint lány, hogy fél az anyaságtól, fél a munkahelyi terhektől, fél férhez menni. Hogy összetudják-e rakni a valóságot és az elvárásokat, vagy a bennük lévő igényeket?
6: Nem tudom, hogy mennyire lehet általánosítani. Valóban nagyon sok félelemmel élnek a fiatalok, azt látom, nagyon sok bizonytalansággal. Erre ráerősít az, amit kapnak, ami dübörög mindenhonnan, ez jön, tehát csak a plakátokra, ha ránézek, ez jön. Tökéletesnek kell lenned. Arról nem szól a felma, hogy méltóságod, hol a méltóságod, légy méltó. Szerintem nagyon sok szerep átalakult így az idők során. Tehát a klasszikus szerepek már nem annyira tűnnek menőnek, vagy hát nem is tudom. Általában a sikert szokták mondani a szülők is például, amikor megkérdezzük, hogy na, te egy édesanyja vagy, akkor mit szeretnél, hogyha a gyereket felnő, akkor mi történjen vele? Hát legyen sikeres, vagy legyen boldog. Én azt szoktam mondani, hogy találja meg az emberségét, és legyen jobb a világ azáltal, hogy ő benne van. Találja meg a hitét. Szerintem a hit az egy nagyon fontos támpont ebben a kérdésben. Egyébként azt látom, hogy a fiatalok a szabadságot a szabadossággal nagyon sokszor felcserélik. Tehát ez egy ilyen fogalmi zavar.
1: És ezeket tudjátok tisztázni? Ezeken
6: mi ezt a Pure Fashion programban, igen, tehát erről beszélünk mindenképpen.
1: Tehát igen. Az Isten nagyon nagy szabadságot ad, de méltósággal.
6: Hát a méltóságunk abból fakad, ugye, hogy Isten teremtményei vagyunk, tehát ő az anyagban saját lelkét lehelte, és gyakorlatilag ez egy darab Istenből bennünk, ami örök életre hivatott, és ebből fakad a mi méltóságunk, illetve amit te is mondtál az elején, hogy a legnagyobb király gyermekei vagyunk, tehát mi mindannyian király kisasszonyok vagyunk. Én emlékszem, hogy amikor kislány voltam, akkor a nagymamám csinált nekem egy olyan szekrény aljába egy ládikát, amiben benne voltak a csipkefüggönyei régebről, és én állandóan király kisasszonynak öltöztem, tehát ez kódolva van bennünk. Ez a, nem is tudom, hogy méltóság, de hogy király kisasszonyok vagyunk, mindannyian valahol, ez velünk van szerintem. Tehát ennek a méltósága.
1: Nagyon szépen köszönöm, Júlia, hogy eljöttél. Annyira rövid ez az idő, de végszónak is jó ez, amit mondtál. Én szeretném azért Szent II. János pápa mondatát idehozni, az apostoli levelében írt a női méltóságról, hogy a nő különleges módon őrzője az embernek, mert sajátos érzékenységgel viszonyul hozzá. És ebben ti nagyon nagy szerepet játszottok, hogy a lányok érzékenyek legyenek erre a méltóságra. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és a kedves hallgatóknak is köszönjük, hogy velünk voltak. Sági Júliát hallották, aki 10-15 éven keresztül volt a Pure Fashion magyarországi képviselője, és Hál Üditot hallották. Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Én is köszönöm.
4: Hála Judit beszélgetését hallották Sági Júliával a női méltóságról és a Pure Fashionről.

0: Mária Rádió. Nőiességünk kincsei és keresztjei. Rabóczky József Sándor beszélgetését hallják Pigler Mónika Mira nővérrel a Mária Rádió májusi témájáról.
1: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Rabóczky József Sándor vagyok, és abban a szerencsés helyzetben, hogy Pigler Mónika Mira nővérrel beszélgethetek itt a stúdióban e havi témánkról, nőiességünk kincsei és keresztjei.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, ámen. Nagyon tartalmas, nagyon szép téma, és azt hiszem, hogy nagyon sokrétű is, hogy legyen mindig egy kiindulási pont, mert mindig a beszélgetések során fontos az, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, hiszen a mai világban azt tapasztaljuk, hogy állandóan elbeszélünk egymás mellett. Már nem is azt szoktuk mondani, hogy két malomba őrölünk, hanem hogy két malomba harangozunk, tehát, hogy másról beszélünk, nem is ugyanaz, de azért együtt beszélünk. Próbáljuk meg megközelíteni azt, mire a nővér segítsen ebbe, hogy mitől nő egy nő? Tehát mitől lesz egy nő? Nem külsőleg gondolom, tehát nem így kinézetileg, hanem, és nem is csak lelkiekben, nem is csak úgy, hogy lélekben mitől nő, hanem úgy együtt, egy nő. Hogyha azt mondjuk, hogy nő, úgy, most ez egy csúnya szó, hogy komplexen, hogy mitől nő egy nő.
2: Talán úgy fogalmazhatnék, hogy ha elfogadja Isten kezéből önmagát, hogy ő kicsoda, és tud ennek örülni. És ehhez akkor fontos tudni, hogy az Isten minek teremtette a nőt, mire teremtette? Ott van a gyökere az identitásunknak. Tehát nem a világ meg a férfi adja meg, bocsánat, az identitásunkat, hanem az Isten. És az Isten a teremtéskor, ugye Ádám oldalából, klasszikus és már sokszor ismételt történet, a férfi testéből teremti meg a nőt, és a küldetése is a nőnek az ember. Van egy ilyen gondolat, egy ilyen lelkiírónál olvastam, hogy amiből származunk, az is a küldetésünk. Tehát a férfit a föld porából teremtette az Isten, és a kozmoszt bízza rá, és együtt dolgoznak az Istennel a világban az igazságosságért, a rendért, hogy az Istennek a törvénye érvényesüljön. És a nő a férfiből, az emberből van kigyúrva, és neki meg az ember a feladata, az Isten rábízza az embert sokféle módon, nem csak úgy, hogy benne a testébe ad életet az embernek, hanem hát a férje és mindenki, aki körülötte él, a nő számára egy feladat. Érezzük belülről mi nők, hogy könnyen rá tudunk hangolódni az emberekre, magunk körül és a problémáikra, a nehézségeikre.
1: A legkisebb mértékben is lebecsülném Isten bármilyen teremtésének bármilyen alkotó elemét, részét, tehát a földet se becsülöm le, de azt hiszem, és abból teremtette a férfit, ahogy mondtam, mire nővér, de azt hiszem, hogy akkor lehet mondani azt, hogy a nőt már egy minőségibb jobb anyagból teremtette, vagy
2: nem szabad, nem szabad ilyen őket összehasonlítani, mert abban a percben elindul a rivalizálás, és pont ez a bűnbeesés következménye. Tehát a férfinek pont életbevágóan szüksége volt arra az Évára, mert hiányzott az oldalából az a csont, meg az a hús. Tehát az Ádámnak szüksége volt erre a másra, a nőre, és a nőnek meg ugye az Isten vitte oda, az Isten vezette oda kézen fogva az Ádámhoz, hogy akkor te az övé leszel. És az a különbözőségek, akkor ha erről akarunk esetleg beszélni, mert ez is egy óriási téma, ezek pont a kiegészítést szolgálják, hogy sok minden nincs meg a férfiban, ami a nőben megvan, és fordítva, a nőben csomó minden hiányzik, ami a férfiben megvan, és ők így együtt az Isten arca. Hiszen úgy van a teremtéskönyvének a szövege, hogy saját képére teremtette őket, férfinak és nőnek teremtette őket. Tehát, hogy együtt a közösségük adja ki az Isten arcot, a szeretet kapcsolatuk.
1: Azt szoktam mondani, és akkor lehet, hogy ezt nem teljességgel értelmezem, és rosszul értelmezem, de én azt szoktam mondani ilyen vulgáris beszélgetésekben, de ezt gondolom minden értelemben, hogy a férfi nő nélkül életképtelen, ezt én vallom. Tehát azt nem tudom otthon eldönteni, hogy melyik inget vegyem, mert hogyha megyünk valahova, tehát hogyha nincs az asszony, akkor melyiket is fölveszek egy inget, és akkor, mert nem együtt megyünk, hanem más hely, az, hogy mondjuk munkából jön, találkozunk, valahol megyünk, ugye, pont ezt az inget vette, tehát nem jó, nem. Tehát és nem azért, mert a feleségem kötözködő lenne, hanem valahogy nincs ez. Tehát ráhagyatkozik a férfi, ugye pláne egy házas férfi, ez úgy ráhagyatkozik a nőre. És én tényleg úgy érzem, hogy úgy nő nélkül mi férfiak, és szerintem a nő az megélne egyedül is, mert sokkal erősebb tartva, bár erről majd beszélünk esetleg később, de mennyire van szüksége egy nőnek, viszont mennyire van egy nőnek szüksége a férfire?
2: Hát szerintem elementálisan, hiszen a férfi ért, él. Tehát az emberért él. Most ez lehet, hogy félre lehet nagyon érteni, amiket mondok, de én a bűnbeesés előtti eredeti állapotról beszélek mindig, amikor így a férfinő kapcsolatról beszélek, hogy beszélhetünk később a bűnbeesés utáni eltorzult kapcsolatról is, amiről sokkal több tapasztalatunk van sajnos, de hogy meg akire hivatkozom, én a Szent II. János Pál pápának a testteológiájából írtam a szakdolgozatomat, még a teológiám, és ő elemzi ilyen gyönyörűen azt, hogy a férfinő hogyan viszonyul egymáshoz, és a nő, mivel segítőtárs, minden vágya a nőnek arra, hogy ő is kiegészüljön, és hogy életet adjon gyermeknek, adjon életet, de nem a gyermek miatt van szüksége a férfinak, hanem a szeretet közösségük miatt, mert ők így együtt tudnak teljes önátadásban, hogy mondjam, szeretetté válni, mert az embernek ez a boldogság non plus ultra, hogyha szeretve vagyok, és szeretet adok, akár férfi, akár nő, és ebben a kapcsolatban, hogy mondjam, eléggé magas fokon meg lehet élni azt, hogy a közösségüket, a szeretet közösségüket, az egységüket a szeretetben. Ugye ez egy kiemelt kapcsolat az emberi kapcsolataink között. Anya-gyermek kapcsolat is egy ilyen magas fokú, de ez a fajta teljes önátadásra való lehetőség, ez a házasságban van meg férfi és nő között. Egyet értünk?
1: Igen, persze. Jaj, nem tudom, hogy miért nézett rá, mert teljes mértékig egyet értünk. De hát úgy is mondhatnám egy kicsit filozófikus felhanggal, hogy ember az csak férfinő egységeként értelmezhető, önállóan olyan, hogy ez vagy az nehezen. Igen. Nem jó, nem
2: de
1: jól mondom?
2: Nagyon jól mondja, és ugye erről beszéltünk eddig, de mindig van egy plusz az Isten tervébe. Tehát amikor ugye, akkor mi van a szegény szerzetesekkel, meg a papokkal, hogy jaj, azok egyedül férfi, meg egyedül nő. Tehát a Jézus Krisztus óta, amióta ő emberré vált, és meghívott tanítványokat, ő bizonyos értelemben, ő lesz a társa annak a cölibátusban, vagy tisztaságban élő egy darab nőnek, vagy egy darab férfinak, és akkor ők sem úgy élik az életüket, hogy akkor magányban vannak, és egyedül kell megélni a férfinő identitásukat, hanem a Jézussal való kapcsolatban, aki ember volt, egy nőnek mondjuk könnyebb, egy szerzetes nővérnek a nőiségét. Ember is volt, és hogy igen, megélni a Jézussal, mint vőlegénnyel. Tehát a női szerzetesség az ilyen szempontból, antropológiailag jobban kifejezi ezt a fajta kapcsolatot az Isten és az egyház között, Krisztus és egyház között, vőlegény és mennyasszony között. És nekem meggyőződésem, hogy ezért van több női szerzetes, mint férfi, egyrészt. De a másik pedig, hogy akiket meghív követésre a férfiakat az Jézus, azoknak is egy nagyon mély szeretett kapcsolat áll rendelkezésükre az atyával is, a Krisztusra, és a szűzanyával tudnak igazából eljegyződni, és ennek a gyakorlata pedig az egyház felé való hűségük, hogy mint halálig védelmezik, és segítik a rájuk bízott embereket. Valahogy így tudom összekötni, ha most arról beszélünk, hogy egyedül valaki ki tud bontakozni. És még eszembe jutott, nem haragszik, hogy még folytatom, hogy van olyan is, aki mondjuk egyik hivatásba se jut el, mert hát itt a bűnnek nagyon nagy lehetősége van, terepe. Sokan ugye nem találják meg a párjukat, vagy sérülések következtébe. De ott is hát nem kell papnak, szerzetesnek lenni annak, aki az elsődleges hivatását, az üdvösségre való meghívásunkat már itt a földön megéli a Jézussal, a megváltóval. Tehát az, hogy a Jézus legyen az életem társa, az minden embernek fel van kínálva, és a természetes, sőt, Isten által szentségé emelt kapcsolat a házasságban pedig élő képmásai lesznek itt a földön a Szent Háromságnak. Ez így válaszoltam én valamire?
1: Igen, ne legyen ennyire bizonytalan, amiket
2: elvisznek a gondolatok.
1: Csak olyan jókat mond, hogy úgy elgondolkodok rajta, tehát, de ez nem azt jelenti, hogy bármi hiányérzetem lenne, viszont itt előbb mondta az, hogy nem szabad úgy megközelítem, mert az rivalizálásba visz, és az ugye már a bűn felé menő útra való rátérés jelenthet. Én most ennek ellen nem

0: egyházunk soviniszta. Tehát azért, hiszen csak férfiak lehetnek papok, ugye vannak más egyházak, ugye a református egyházaknál, ugye, ami nem akarok egyházak közötti hitvitát nyitni, de nekem egy picit, mint katolikusnak furcsa, de hát ez engedhessék meg, hogy katolikusként én ezt egy kicsit furcsának éljem meg a női, hát nem is papok tulajdonképpen, ja, hanem tiszteletesek. Tehát, hogy csak férfiak lehetnek papok, püspökök, övék a vezető szerep az egyházban. Ugyanakkor, ha úgy nézem, az egyetlen ember a Földön, ugye most, aki csak ember volt, aki csak ember, ugye Jézus ember is volt, de Isten is volt, de aki ez a csakot idézőjelbe, ezt úgy értem, hogy ugye Isten nem volt, nem volt Isten lényel, nem jelentkezett, tehát csak ember volt, az egyetlen ember a Földön, az egy nő volt.
1: Így van, Szűz Mária. Szűzanya. Így van.
0: Szűzanyánk, Szűz Mária. Egyetlen ember, és nem tartom valószínűleg a közeljövőbe, még egy lenne, hogy egy férfi is eljut erre a szerepre, és hát mi is itt a Mária rádióban ülünk, és Mária, a Szűzanya rádióját szolgáljuk, mi férfiak is, ugye nagyon sok férfi is dolgozik itt a rádiónál, önkéntesek között, a munkatársak között is, és nekünk semmiféle problémát gond, sőt, én a megtiszteltetésnek veszük, hogy a Szűzanya rádió, Szűzanyát szolgálhatjuk. Az elnökünk Szabó Tamás is mindig azt mondta, hogy ez isteni mű, és a Szűzanya rádiója, Szűzanya rádió. Ez nem, azt mondja, nem mi csináltuk, nem mi hoztuk részt, ez a Szűzanya. Hiszen ő hozzá elmondta a januári beszélgetésünkben, amikor 20 éves volt a Mária rádió, elmondta itt a hallgatóknak, hogy ő hozzá imádkoztunk, tehát elmentek akkor imádkozni Szűzanyához, hogy akarod-e ezt a rádiót, mert mi nem tudjuk megcsinálni. Akarod, akkor segítségével, és a Szűzanya segítségével jött létre a Mária rádió. Tehát mennyiben van ez hogy, a férfinő szerepe az egyházon belül?
1: Igen, akkor rögtön mondanám, hogy az, hogy férfi, hogy a pap csak férfin a mi egyházunkban, ez nem a férfi sovinizmusnak a műve, hanem Jézusnak a műve. Mert ő apostoloknak férfiakat választott. Amikor a katolikus egyházban ragaszkodnak ahhoz, hogy férfi legyen pap, semmi más oka nincsen, mint azt, hogy a Jézusnak a kérését meg a tetteit folytatjuk tovább, vagy amit ő megalapított, azt folytatjuk tovább. Tehát ő apostoloknak férfiakat választott. A másik, hogy ugye egy pap az a Jézus Krisztus jeleníti meg a közösség számára, aki meg az atyát, a mennyei atyát. Tehát a papnak a antropológiai alapon is jobban meg tudja jeleníteni a Jézus Krisztus meg a mennyei atyát, mint mondjuk egy nő. És nem tudom, mi lehet a harmadik, de ez a két legfontosabb, hogy nem,
0: és
1: nem,
0: a nőket,
1: a, nem a bűn
0: nőket
1: miatt.
0: Nem zavarja? Nem találkozott olyan nővel, aki ez zavar?
1: A nők a királynők. Tehát miért zavarna minket, hogy a férfiak összeálltak hierarchiába és szolgálják az egyházat, úgymond az egyházat, ami feminin. Tehát, hogy, de ezt most megint ne úgy vegyük ki, hogy egyik vagy a másik.
0: Mert egyébként azt mondjuk, hogy
1: anyaszentegyház. Így van. Én nem azt akarom, hogy most azt állítsuk szembe, pont erről akarok beszélni, hogy hogyan lehet ezt a kettőt így egymáshoz kapcsolni. És azt gondolom, hogy itt van még egy nagyon fontos, az Isten kapcsolata más a nőnek meg a férfinak. Sőt, az egymáshoz való kapcsolatuk, a nő a nőhöz és a férfi a férhöz, más a kapcsolódás. Tehát a nőnek az Istenhez való kapcsolat egy ilyen bensőséges, közvetlen kapcsolat, hiszen az ő testébe teremti az embert, egy ilyen intuitív kapcsolat, mert ő maga nem tudná levezetni filozófiai következtetések, hogy miért az Isten szent, vagy miért szent az élet, vagy miért kell nekem az életet mindenáron védeni, vagy miért biztos az, hogy engem szeret az Isten, hanem ezt a nő megéli. És benne történnek a csodák, a teremtés, egy másik embernek a teremtése. Míg a férfinak a kapcsolata az Istennel egyfajta, van benne elég nagy súly az intellektusnak, nem azért, mert ez nem negatív, most ezeket a különbségeket sose úgy vegyük, hogy ez az egyik jobb vagy rosszabb. Ezek a különbségek az Isten akarja, hogy ilyen legyen a nő, és ilyen a férfi, hogy így tudják egymást kiegészíteni szellemileg, lelkileg, fizikailag. Még annyit a férfihoz, hogy a Szentírásban és Ószövetségben is olvashatunk egy csomó ilyen jelenetet, hogy az Isten barátként beszél Mózessel is, meg a tanítványokhoz, hogy a barátaim vagytok, és beszélget, tanítja őket. Jó lett, hogy ott ültek nők is, de a nők spontán tudták, hogy ott van a Mária Magdolna, oda megy le, hogy mondjam, leönti a Jézus lábát, és tudja, hogy meg fog halni, és el fogják temetni, és nem vitatkozik Jézusra, hogy ezt miért csinálod.

0: hanem egy ilyen, nem tudom, mi a jó szó, de egy ilyen intuitívabb, egy bensőségesebb, ráhangoltabb kapcsolat
1: Péter
0: lehet.
1: Péter vitatkozik vele.
0: Igen, de a nagyon fontos...
1: A férfi vitatkozik rögtön.
0: De
1: hogy,
0: az nem baj. Tehát kell, hogy a férfi megértse a rendszert. Mert ő neki aztán ezt képviselni kell később mások felé. Nem lehet, hogy egy férfi intuitívan már pedig így kell csinálni, abból ez a zsarnokság. Meg kell tudni magyarázni a gyereknek, a közösségnek, hogy mi miért van. Nagyon fontos az intellektus. És nem, ez nem azt jelenti, hogy a nőnek nincs intellektusa, vagy a férfi nincs empátiája, csak a ezekkel hangsúlyosabbak, pont amiatt a két külön funkció miatt, hogy a nőnek ugye a gyerekhez kell nagyon érteni, együtt érezni, nem tudja, a gyerek kifejezi magát. Akkor.
1: Ezért kellünk egymásnak, hogy kiegészítsük egymást, tehát van. Ezért...
0: Így van. És még mondhatok valamit így a hierarchia kapcsán, hogy a nő nem hierarchiában gondolkodik, a férfi viszont nem tud hierarchia nélkül gondolkodni. Tehát amikor az egyházban hierarchia van, a pszichológia alátámasztja, hogy férfiak találkoznak, akármilyen jók, vagy idegen férfiak, rögtön kialakul a hierarchia, az ilyen pszichológiai kutatás mutatja, hogy három férfi vadidegenek összeterelik, és rögtön megvan a hierarchia, mert így kapcsolódnak a férfiak. De hogy ezt humorral, meg attól még ott van a barátság, meg az együttérzés, de egy a működésükhöz kell a hierarchia, mert óriási dolgokat visznek végbe a világba. Építkeznek katonák, az egyházat vezetik. Tehát, hogy ehhez nagyon is kell az, hogy a munka érdekében is, hogy meglegyen ez a munka elosztása, de a hierarchiának tudjuk, hogy azért van egy mélyebb jelentőség, az engedelmesség a mennyei atyának. Tehát a Krisztus, ahogy mondjam, a férfi, az a Krisztus akármilyen szerepe van a társadalomban, valamiképpen az Isten fiaként neki kell bemutatni az áldozatot, és a nő, ahogy a szűzanya a fiának segített mindvégig, a nő így a segítője a férfinak, a segítőtársa, nem csak abban, hogy kivasalja az inget, hanem hogy az áldozat bemutatásban ő támogatja, segíti, hogy így együtt, ketten az Istennek tetsző áldozat lehessen a kapcsolatuk.
1: Most megint egy olyan témát vetnék fel, ami... kényes lehet, vagy hogyha nem helyesen értelmezzük, akkor félrevihet minket. És ezt azért vetném fel, mert a záró mondata engem nagyon megragadott, és ugye a női szerzeteseknél, Jézus menyasszonyainál nincsenek személyes férfi kapcsolataik. Most nem apjuk van, meg férfi testvérük lehet, meg stb., de személyes férfi kapcsolatuk nincsen. És hát nem is szülhetnek ugye gyereket, tehát előbb beszélt arról, hogy a nő, ő benne születik újra.
0: Teremti az Isten, lehelli a lelkét.
1: Igen, tehát része ebbe, de a női szerzeteseknél ez kimarad. Én viszont azt teszem fel, hogy vagy mégsem marad ki ez a dolog. Ugyanis a záró mondat, ami engem nagyon megragadott, az így hangzik, és a megváltás óta a legmélyebb örömünk, ha nem csak erre az életre, hanem az örök életre, tehát nem csak a föld életre, hanem csak erre az életre, hanem az örök életre tudjuk megszülni a ránk bízottakat.
0: Így van.
1: Tehát mégiscsak van, részt vesz a teremtésben a női szerzetes is, hogyha ezt a mondatot helyesen értelmezem, és engem mondom, nagyon
0: igen.
1: Tetszik ez a mondat.
0: Én arra azt onnan indítanék, hogy a férfinak a beteljesedése az atyaság, a nőnek meg az anyaság. A nő kezdi az életét kislányként, aztán jegyes, aztán feleség, és akkor édesanya, ugyanígy a férfi kezdi kisfiúként, aztán ő is eljegyzi a nőt, és aztán édesapa lesz. És az anyasság meg apasság a lelki életben is működik, tehát amikor a szerzetes nővér átadja az életét a Jézus Krisztusnak, a jegyesnek, akkor megélünk egy nagyon mély bensőséges szeretet kapcsolatot, akár szerelmet is a Krisztussal, csak jó értelembe véve, és ő küld minket, vagy ő hozzánk küld embereket, akik éhesek az örök életre vágynak, kiszikkadt a szívük meg, vágynak az Istenre. És az, hogyha mi tudunk kísérni embereket, hordozni, imában hordozni embereket, és kísérni az úton, hogy eljussanak az üdvösségre, nekünk ebben van a mi anyaságunk. Öröm számomra, hogy már jó ideje, 2020 óta, amikor beléptem a rendbe, 26 év alatt voltak emberek, akiket sikerült, ez a sikert, mert nem az én sikerem, hanem a Szentlélek sikere, csak hogy tudtam együttműködni vele, hogy ők üdvözültek, meggyőződésem, hogy üdvözültek, mert meghaltak, segítettem őket a hitben megerősödni, és még odaátról is volt, aki úgymond küldött egy jelet, hogy befutott, megérkezett. Tehát, hogy nekem ez az anyai örömöm, hogy a legfontosabb születésben segítek, és az édesanyáknak is, akik fizikailag szülnek, azoknak is nagyobb, nem tudom, tehát van egy alapvető boldogság, hogy van egy gyermek, de az biztos, hogy a lelki békéjük meg a boldogság akkor lesz beteljesedve, ha tudják, hogy jó úton van a gyerek, boldog lesz, és örök élete lesz. Nem egy véges élete van, hanem mindörökké boldog lesz.
1: Egy beszélgető társam, most hirtelen nem tudom felidézni, hogy ki volt, mondta itt a stúdióba, amikor ilyen családról, szerelem ilyenről beszéltünk, és én mondtam, hogy ugye a házasságról beszéltünk, és mondtam, hogy helytelenül, hogy ugye a házasságnak végül is az a célja, hogy gyerek legyen belőle, és azt mondta, hogy nem.
0: Ez
1: a házasságnak nem az a célja. A házasságnak az, hogy egymást segítsük az üdvösségre, és a gyerek az egy plusz adomány Istentől, és hogyha van, akkor az nagyon jó, és az nagyon jó dolog, de anélkül is teljes tud lenni a házasság, igen, hogyha egymást az üdvösségre segíti egy házas pár. Hát én ezt rosszul tudtam, ugye én ezeken a beszélgetéseken mindig okosodok, és ez tényleg egy elég elgondolkodtató volt, és lehet, hogy ezért is fogott meg ez a somodat, mert így visszaköszönt egy kicsit nekem, hogy ez mennyire fontos, tehát, hogy ne csak a földi dolgunkra gondoljunk. Sőt, azt is mondhatnám, hogyha megint csak ilyen profán földi hasonlatot szeretnék mondani, az, hogy az üdvösségre segíteni a másikat, tehát, hogy a Jézus mennyasszony nővérek, ennek ez mondom a idézeltet szülés, hogy megszüli az üdvösségre. A másik embert akkor mondhatom azt, hogy ez nagyon nehéz szülés.
0: Igen, és fájdalmas. A szűzanya a kép ennek az egésznek, ahogy ott a törröket fogadja. De az édesanyák szívébe is így van. Hogy...
1: Most mivel én férfi vagyok,
0: igen,
1: és tudjuk, hogy a férfiak azok provokatívak, rosszak.
0: Nem rosszak.
1: Nem rosszak, egy, nem?
0: Jaj, nem, megint ott vagyok. Megint ott van, hogy nem kell a másságot negatívan értelmezni, mert az is Isten káromlás.
1: Nem is negatívan akarom értelmezni,
0: Isten akart,
1: csak azt akarom mondani, hogy főleg nem hívőktől szoktam ezt hallani, de olyanoktól is, akikről nem tudom, hogy hívő vagy nem hívő, és főleg nőktől szoktam ezt hallani, hogy milyen jó a férfiaknak, és sajnálom az, hogy nem férfinak születtem.
0: Ez a bűnbeesés következménye.
1: Az, akkor önben ez nem fordult meg soha.
0: De hogy is nem. Azért tudok ennyi mindent a nőidentitásról, mert problémáim voltak vele, igen.
1: Önve is volt ez a
0: hát,
1: probléma?
0: Hogy... nagyon. Ez arról, amiről beszéltem, az ideális, milyen a férfi, milyen a nő, hogy van, hogy kéne kapcsolódniuk a bűnbeesés után, tudjuk, az Isten szava mondja, ugye, hogy a férfi vágyakozni fogsz, mondja a nőnek a férfi után, és ő meg uralkodni fog rajtad. Ez a bűn következménye. És a gyerekedet fájdalommal fogod megszülni. Ugye ez a, úgymond a büntetés, de a Gyökesi Endre szépen magyarázza ezeket, amikor azt mondja, hogy ezek az önző embernek a segítői, amikor ugye a bűnbeesés óta mi önzőek vagyunk, nem kell az Isten, én akarok Isten lenni, magam ura, nem kell az Isten, ugye ez a bűnbeesésnek a következménye. Hogyha az élethivatása egy nőnek az, hogy a gyermekére vigyázzon, mint halálig óvja, segítse, hogyha önző módon szülne könnyen, akkor ezt nem tudná beteljesíteni, mert nem érdekel egy idő után a gyerekem, mert más sok minden más is érdekes van. De azzal, hogy konkrétan szenved, meg sokan meg is halnak a szülésbe, vagy konkrétan megélik azt, hogy az életüket adják ott a szülő ágyon, ott ezáltal értékes lesz számukra ez a kapcsolat. Tehát a Gyökösi Endre úgy magyarázza ezeket a büntetéseket, nőnek, férfinak különbejáratú büntetése van, hogy ez az ő eredeti hivatásában segíti. És a férfinak is azzal, hogyha túl könnyű lenne neki az igazságot, meg a Isten törvényét itten helyre tenni, vagy képviselni, akkor unatkozna, és nem tudom, mi csinálna, és ezért az ellenáll neki a föld, és a homloka verejtékével fogja művelni, és küzdeni kell, hogy a rend, a törvény, és az igazságosság itt a világban, a kozmoszban, a társadalomban meglegyen. Tehát ez nem baj, hogy küzdelmes, csak az a baj, ugye hát a bűn miatt, hogyha ezt az önzésünket belevisszük a kapcsolatba, és sajnos ugye óvatatlanul belevisszük, tehát a nő manipulálni akarja a férfit, hogy mert vágyik rá, hogy vele foglalkozzon, tehát az önzését így minden módszere, nagyon jó módszerei vannak a nőnek, a férfiak észre sem veszik ezeket, behálózzák a férfit, és
1: észreveszünk, csak már később.
0: Már késő, és akkor az a célja nőnek, hogy őt szeresse, mindent megkapjon, főleg ilyen érzelmi, vagy akár anyagi, nem tudom, micsodákat, gazdagságot. A férfi meg meg aki szeretni kéne nőt, a nőnek ugye engedelmeskedni a páli levél szerint, tehát hogy tisztelni a férfit, és engedni, hogy ő legyen a családfő. A férfi meg emiatt, hogy nem tudja megfogni a nőt, mert hogy túljár az eszém sokféle módszer, azért használja a saját módszerét, hogy akkor mi haraggal, meg uralommal leuralja a nőt, és megalázza. Tehát a bűnbeesés miatt mind a két oldalon becsúszik a kapcsolatba saját módszerrel az önzés. Érthető? És ezért van, de még ehhez a tapasztalatot mondhatok, bocsánat,
1: igen?
0: Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy a Krisztus szenvedéssel váltott meg minket, és hogy a sebei ragyognak mind a mai napig, a sebei az út az üdvösségre, és a mi sebeink, akár a női sebek, amiket a férfi kapcsolatban így emiatt, hogy nem jól működik ebben a világban ez a dolog, mert az önzés uralja, leuralhatja sebek miatt bántjuk egymást, de hogy az így szerzett sebek, ha Krisztussal engedjük, hogy gyógyuljon, akkor ez egy nagyon üdvözítő út lesz. Sok nő feladja, és megkeseredik, meg elfásul a kapcsolatban, de hogy én azt mondom, hát nyilván a Krisztussal lehet a házasságban is ezt az egészet gyógykezelni. Amíg a férfi meg nem tér, a nő maximálisan élje a hitét a Krisztusra, engedje, hogy ő gyógyítsa, megváltoztassa a Krisztus. És nagyon sok ilyen házasságról tudok, ahol a nőnek a hite, meg a intenzív Isten kapcsolat, hogy nem engedi el semmilyen helyzetbe se Istennek a kezét, az a férfire fog hatni, és a férfi is egy ponton megtér. De lehet ez fordítva, és nem azt mondom, hogy a férfi se egyik se, vagy mondjam, tehát nem vallásosak, csak akkor jön a szenvedés a kapcsolatban, hogyha mind a kettő, vagy egyik, vagy a másik a bűnnek engedve az önzés nyelvén kommunikál.
1: Nagyon röviden zárszóként, mert a műsoridőnk ugye véges, az a havi témánk is, a Mira nővérnek a cikkének is a címlap cikkének a címe, hogy nőiességünk kincsei és keresztjei. Uh-huh. Ez két külön dolog, vagy az egy? A kincsek és a keresztek, ez külön, uh-huh. vagy egybe kell értelem, csak röviden, hogy is kell ezt értenünk és kezelnünk.
0: Nagyon
1: és különös mély, a nő vonatkozásában.
0: Igen, ez egy mély misztikus gondolat, hogy a szeretet és a szenvedés együtt van ugyanannak a valóságnak a két oldala, és a bűnbeesés óta a megváltás útja az, hogy a szeretetből szenvedek másokért. És amikor a nő vállalja Krisztus kezét erősen fogva, csapásokat, vagy az elkerülhetetlen szenvedést, és egyesíti a krisztusi szenvedéssel, akkor a végső célja, hogy a rábízott ember üdvözüljön, azt el tudja érni. Tehát nem azt mondom, hogy törvényszerű, hogy akkor biztosan eléri, mert minden az Isten titka, de hát ő is az üdvösségét akarja mindenkinek. Tehát szenvedés nélkül nem lehet szeretni, és még azt is hozzátenném, hogy talán nem is olyan nagyba, és akkor itt hoznék egy képet, amit egy másik beszélgetésbe is hoztam, de annyira szép, hogy a Magnifikát, ugye a szűzanyának a dicsőítő himnusza, amit minden este énekelünk a vesperásba, az ilyen töredékes mondatokból van összetéve, az ószövetségi nőknek egy-egy mondatából van összerakva szent asszonyoknak, akiknek az élete nem volt egy dicsőítő menet, hanem szenvedő asszonyoknak a mondatai. És hogy ezekből a mondatokból a szűzanya száján, ajkáról elhangzik ez a Isten dicsőítő himnusz, ehhez azt kell tudni, hogy akkor itt megtört sorsok is vannak ebbe a himnuszba. Tehát ez a himnusz egy hiteles Isten dicsőítés, amiben a sebekkel együtt szólal meg így a hála, meg a Istennek a dicsérete.
1: Köszönöm Mira nővérnek, hogy itt volt velünk a stúdióba, és megosztotta velünk értékes gondolatait. Köszönöm a hallgatóknak, hogy figyeltek ránk. További jó rádiózást kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Én is elköszönök. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm a beszélgetés lehetőségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Nőiességünk kincsei és keresztjei. Hrabocki József Sándor beszélgetését hallották Pigler Mónika Mira nővérrel a Mária Rádió májusi témájáról.

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Négy magyar fiatalnak szurkolhatunk a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Versenyen. Elstartolt az idei hanghullám. 15 ezer palántával segíti a rászoruló családokat a Mate. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Lezárult a 2026-os Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny előválogatója. A szakmai zsűri döntésének értelmében 15 fiatal, köztük 4 hazai zongorista kezdheti meg az élő fordulókat. Olvasható a Papagéno oldalon. A rendezvénynek a Pécsi Kodály Központ ad majd otthont, a fordulók időpontját pedig 2026. szeptember 15 és 20 közé tűzték ki. A jelentkezési határidőig a korábbi évekhez képest jóval többen nyújtották be az anyagukat, és a beküldött videók alapján a mezőny rendkívül magas színvonalúnak bizonyult. Épp ezért a nemzetközi zsűri úgy döntött, hogy az eredeti terveket felülírva 12 helyett 15 versenyzőt juttat tovább az élő fordulókba, ahol majd Lakatos Andrást, Pellet Sebestyént, Rozsonics Ildikót és Szaniszló Attilát is láthatjuk, hallhatjuk. A 2026-os verseny valamennyi élőfordulóját online is közvetítik. A hit átadásáról, a család erejéről és Isten megtartó szeretetéről szólt az idei első hanghullám balatoni hajós alkalom, amelyen a zord szeles időjárás ellenére is sokan gyűltek össze Tihanyban, hogy együtt induljanak útnak a Balaton vizén, olvasható a Veszprémi Érsekség honlapján. A Veszprémi Főegyházmegye által szervezett programsorozat idei első alkalmának vendége Gável András dalszerző, dicsőítő zenész, hitoktató, újságíró volt, aki családjával együtt érkezett a hajóra. A beszélgetés során őszintén vallott hitéről, hivatásáról, házasságáról, az örömökről és a nehézségekről is. A család közös zenéléssel és dicsőítéssel is megajándékozta a jelenlévőket. Gável András a mai ember egyik legfontosabb kérdéséről beszélt. Miként lehet hitet átadni a családban? Tanúságtételi hangsúlyozta, a hitet nem elsősorban tanítani kell, hanem megélni. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Karitás együttműködésének köszönhetően 15 ezer paprika, paradicsom, uborka, cukkini és tök palánta indult el országszerte rászoruló családokhoz, adja hírül a Karitás. Az adományozási program célja, hogy elősegítse az öngondoskodást, támogassa a családok megélhetését, valamint erősítse a fenntartható szemléletet a mindennapokban. A keddi palánta adományozási ünnepségen dr. Herceg Anita, a Katolikus Karitás jószolgálati nagykövete, Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitás országos igazgatója, és Szabó István, a MATE digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős rektorhelyettese is részt vett a Budatétényi Rózsakertben. Az egyetem bízik abban, hogy az együttműködés hosszú távon is hozzájárul a vidéki családok életminőségének javításához. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Lelkiségi óránkban Fülöp Ákos atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent János könyvéből vesszük. Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Péter így szólt: igen, uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki: legeltesd bárányaimat. Azután újra megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz-te engem? Ő azt felelte: igen, uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki: legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: szeretsz engem? És ezt válaszolta: uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta: legeltesd juhaimat. Bizony, bizony, mondom neked, amikor még fiatal voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat, más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod. Azt jelezte szavakkal, hogy Péter milyen halállal dicsőíti meg majd az Istent. Azután még hozzátette: kövess engem. A húsvéti idő végéhez érkeztünk, mai napon és a holnapi napon János evangéliumnak a befejező részét olvassuk a 21. fejezetből, amely kicsit későbbi betoldás, amelynek az első részét, a csodálatos halfogás jelenetét húsvét hetének péntekén, húsvét 8-ának péntekén olvastuk, amikor Jézus reggelivel várja a dolgozó apostolokat, és az ő szavára telik meg a háló. Ez a jelenet már, és a mai meg a holnapi jelenet, amikor Péter János sorsáról kérdezi Jézust, a hétköznapokba vezet vissza bennünket. Azokba a hétköznapokba, amelyekben már benne élünk jó régóta, de a liturgiában is pünkösd után visszatérünk a hétköznapok világába. Immár véglegesen az a feladatunk, hogy a hétköznapi munkánkkal Jézus szeretetét, a feltámadás örömhírét hirdessük és mutassuk meg abban a világban, amelyben élünk. Jézus kísér bennünket, kíséri a tanítványokat, ott, ahol vagyunk, az üresen maradó hálóval, az üresen maradó háló Jézus szavára megtelik. A munkálkodásunk nem azonnal és mindig eredményes, de Jézus kíséri a munkánkat, kíséri a mindennapi életünket. A jelenetnek a lényegi része Péternek a hármas szeretet vallomása. Egyrészt ez a szeretet vallomás válasz a háromszoros tagadásra. Péter már valahol akkor válaszolt erre a tagadásra, és fejezte ki Jézus iránti szeretetét, amikor rádöbben, hogy mit tett, és sírva fakad. Majd nyilván, ahogy az Emmauszi tanítványok történetében halljuk, Péternek megjelenik Jézus, akkor is megvallhatja az iránta való szeretetét. Itt pedig a hármas szeretet vallomást olvassuk. Talán egy kicsit furcsának tűnik, hogy miért is kell háromszor kérdezni, meg miért is szomorodik el Péter a harmadik kérdezés után. Ha az eredeti szöveget megnézzük, ha a görög meg a latin nyelvet vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a görögben meg a latinban három szó szerepel a szeretetre: az erosz, a filosz és az agapé. Az erosz a testi szeretet, a filosz a baráti szeretet, az agapé pedig az önfeláldozó szeretetre utal. És Jézus az eredeti szövegben az agapeó kérdéssel kérdezi Pétert az első két alkalommal, Péter pedig a filóté szóval válaszol. Harmadszorra Jézus már ezzel a filóté szóval kérdezi Pétert, és talán ebben is érthető Péternek az elszomorodása, hogy nem tudlak azzal a szeretettel szeretni, amelyet te szeretsz engem. Szeretlek, Uram, de ez a szeretet még nem egészen teljes, még nem tökéletes. Szeretlek, Uram, és szeretnélek azzal a szeretettel szeretni, amelyel te szeretsz engem. És persze ezeknél a jeleneteknél, amikor a szeretet újra és újra előkerül a Szentírásban, akkor fontos tudatosítani újra és újra magunkban, hogy mi is a szeretet. Mert ha a szeretet pusztán egy érzés, akkor az elmúlik, akkor már nem kell szeretnem a másik embert. De ha a szeretet döntés a másik ember mellett, vagyis tudom azt megtenni, tudom azt kifejezni, hogy a köztünk lévő nehézség ellenére is szeretlek, mert személy szerint te fontosabb vagy, mint az a helyzet, amiben most benne vagyunk, akkor ez a szeretet valóban tartossá, valóban hosszú távúvá válik az életünkben, a mindennapjainkban. A szeretet tehát döntés. Döntés a másik ember mellett, döntés az Isten mellett. Ezt a szeretetet próbáljuk megélni és megvalósítani. És persze nekünk is szól a jézusi kérdés, hogy szeretsz-e engem? Mert a mi életünkben is megjelennek azok a tagadások, ha nem is ilyen egyértelmű és konkrét, mint Péternél volt, de megjelennek a tagadások. Amikor nem úgy döntök, ahogy igazán jó lenne, amikor nem igazán veszem figyelembe, Jézus mit is szeretne, amikor a Jézussal való kapcsolatom egy kicsit ellanyhul, egy kicsit elszürkül, akkor újra és újra ki kell mondanom, hogy igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretni akarlak téged. És ezzel a szeretettel szeretnék újra és újra hozzád közeledni, feléd fordulni. Ezt a szeretetet szeretném újra és újra megélni, fölfedezni az életemben, a mindennapjaimban. Így szeretnénk Jézushoz fordulni, és megerősíteni az iránta való szeretetünket. A jelenet záró gondolata egyrészt azt mutatja meg számunkra, hogy Jézus arra hív bennünket, hogy kövess engem. A hétköznapokban, a mindennapok küzdelmeiben és örömeiben szeretném követni Jézust. Mit is jelent Jézus követése? Jézus útján járni, Jézus szerint alakítani az életemet, a mindennapjaimat. Ennek minden küzdelmével, ennek minden nehézségével együtt. És Jézus újra és újra meg akar bennünket erősíteni abban, hogy követni tudjuk őt, hogy az ő útján járjunk, hogy vele haladjunk az életünknek az útján. A következő évközi időszakban ezt szeretnénk megélni, megvalósítani. Követni Jézus Krisztust. Követni Isten akaratát, Isten szeretetét. Személyes kapcsolatban maradni Jézus Krisztussal az imádságainkban. Benne élni a keresztény közösségben, tenni azt, amire a lélek indít a keresztény közösségben. Így tudom igazán követni Jézust. Így tudom igazán megvalósítani az ő hívását, hogy kövess engem. Jézus azt mondja Péternek, hogy ha megöregszel, kiterjesztett karjaidat, más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod. Péter lelkesedése Jézus iránt újra és újra megmarad. És talán erre az evangéliumi mondatra alapul az a Quo Vadis legenda, amely Péter életének a végén jelenik meg. Néróféle keresztény üldözés idején vagyunk, és az a kérdés a közösségben Péternél, hogy most akkor menjen el Rómából, és egy biztos helyen vezesse tovább a közösséget. Itt már nem itt már nem ijegységről van szó, itt már nem menekülésről van szó, hanem ennek a gondolatnak az átgondolásáról, hogy melyik most az Isten akarata, a vértanúság, vagy pedig, hogy tovább vezessem a közösséget, tovább legeltessem Jézus bárányait és juhait. És a Rómából elinduló Péter szembe találkozik a keresztet hordozó Jézussal, hova mégy, Uram, quo vadis, Domine, megyek, hogy helyetted Rómában keresztre feszítsenek. És Péter megérti, hogy most az a feladat, most az az Isten akarata, hogy ő vállalja a vértanúságot, vállalja, hogy az életét adja Jézusért, életét adja a keresztény közösségért. A vértanúság nem úgy érkezik, hogy akkor én lelkesen vállalom a vértanúságot. A vértanúság az odaadott keresztény életnek az egyik megkoronázása, és ez nem az én akaratomból, hanem Isten akaratából történik. És a másik megkoronázás, a hitvalló élet természetes halállal való befejezése, amely ugyanúgy megdicsőíti az Istent. Kérjük Isten kegyelmét, hogy újra és újra egyre jobban tudjuk és merjük követni őt. A hétköznapokban, a mindennapok küzdelmeiben és örömben szeretném követni Jézust. Szeretnék továbbra is vele járni, az ő útján járni. És Jézus újra és újra meg akar bennünket erősíteni. Jézus újra és újra vezet bennünket azon az úton, amely az örök élet országa felé vezet bennünket. Ezen az úton járva, pünkösd örömét átélve, a lélek ajándékait felfedezve életemben, szeretnénk a hétköznapokban Krisztus tanúiként, Krisztust követő keresztény életet élni, hogy ezáltal egyre többen hallhassák meg, ismerhessék fel életükben Krisztus működését, a Szentlélek jelenlétét, Isten kegyelmi erejét. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Nap Evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok, Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a Jó Hírek magazin műsorát hallják. Szerzetes közösségeink szabályzatai szerint különféle időszakokra választanak vagy neveznek ki tartományfőnököt, olyan atyát, aki a közösséget összefogja, a közösséget vezeti abban az időszakban, amelyre a megbízását kapja. Időről időre egy-egy közösség élén változik a vezetőnek, a tartományfőnöknek a személye. Tavasszal Ferences Rendnek volt választó káptalanja, ahol szintén tartományfőnököt választottak, igazott, meghosszabbították 3 évre az eddigi tartományfőnöknek a mandátumát. Ennek is megvannak a szabályai, hogy mennyi időre, hogyan választ egy-egy közösség, vagy jelöl egy-egy közösség tartományfőnököt, országos vezetőt. Nemrégiben a Pálos Rendben volt szükség arra, hogy új tartományfőnök kerüljön kinevezésre. Pálosoknál a generális nevezi ki az új tartományfőnököt, nyilvánvalóan a tartomány tagjainak a javaslata alapján történik ez meg. Június 1-től tehát Vizi Gábor András, eddigi Márianosztrai Pálos házfőnököt nevezte ki a generális, a Magyar Pálos Rend új tartományfőnökévé. Vizi Gábor András szlovákiai nagykürtösön született 1971-ben. 2001-ben lépett be a Pálos Rendbe, 2006-ban tett örökfogadalmat, majd 2012. június 23-án pappá szentelték Petőfi szállás Pálos Szentkút kegyhelyen. Majd nem sokára a Márianosztrai Pálos Kolostorba került, ahol előbb káplánként, majd plébánosként és házfőnökként szolgált, egészen mostanáig a tartományfőnöki kinevezéséig. Tartományfőnök köszöntéjét a Magyar Kurír a hír mellett közli, ott elolvasható. Az alap mondata nek a köszöntőnek: Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Rohamosan változó világban élünk, idők jelei, a társadalmi és lelki kihívások mindannyiunkat állandó készenlétre, megújulásra késztetnek. Őszinte vallomással tartozom nektek, írja Pálos Rend tagjainak a kinevezett tartományfőnök. Amikor a tartományfőnöki kinevezést megkaptam, milyen átéreztem magam kicsinységét, gyarlóságát, azonban nem a magam erejében bízom, reménységemet az Úr kegyelmébe vetem, aki a gyengéket választja ki, hogy megmutassa erejét. Kérlek benneteket, hordozzatok engem imáitokban, hogy hűséges, alázatos és bölcs előjára lehessek a Magyar Pálos tartománynak. Egy gondolat, egy szó köré szeretné a szolgálatát építeni, ez a szó az együtt. Együtt kell lennünk Istennel imában, és Istenben egymással. Együtt kell maradnunk a szerzetes közösségben, egymást támogatva, hordozva. Együtt kell munkálkodnunk a ránk bízott lelkek üdvösségén, hirdetve a reményt. Együtt kell szeretetben működnünk mindazokkal az emberekkel, közösségekkel, szervezetekkel, akik a szerzetes rendünk körül vannak. Együtt kell lélegeznünk és szolgálnunk a katolikus egyházzal, mint annak hűséges tagjai, erősítve a hidat a kolostorok csendje és egyházunk élő közössége között. Együtt induljunk el tehát, hogy és legyünk együtt ebben az új tartományfőnök időszakban, kérve Remete Szent Pál és Boldog Zsib atyáink közbenjárását, a Szent Ajlók segítségét, bízva a magyarok nagyasszonya, rendünk édesanyja anyai oltalmában, fogalmaz beköszönő üzenetében a Pálos Rend felé András atya, a június 1-ével hivatalba lépő Pálos tartományfőnök. Mindezt a Magyar Kurír oldalán részletesen is elolvashatjuk. A Pannonia Szakra Katolikus Általános Iskola és Óvoda létrejöttének 35. évfordulója alkalmából háladó szentmisét mutattak be május 20-án a Budapest városmajori Jézus Szíve templomban, amely szentmisének földceremrása Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök volt. Az ünnepi alkalomra az intézmény diákjai, pedagógusok, a tanulók családjai, valamint mindazok gyűltek össze, akik az elmúlt évtizedekben részesei voltak az iskola életének. A szentmise egyben méltó lezárása annak a jubileumi programsorozatnak is, amely a közösség 3,5 évtizedes történetét, hagyományát és küldetését állította középpontba. Martos Levente Balázs homíliájában a napi szentírási szakaszokból indult ki. Jézus búcsúzik tanítványaitól, de nem közvetlenül hozzájuk beszél, hanem a mennyei atyához fordul. Nagyon fontosak neki a tanítványai, róluk beszél a mennyei atyával, mutatott rá a püspök. Jézus mondata volt a központi gondolat, értük szentelem magam, hogy ők is szentek legyenek az igazságban. Ezt kimondani nagyon súlyos és nagyon szép. Azt jelenti, ráteszem életemet arra, hogy nekik jó legyen. Püspök hangsúlyozta, Pál apostol és Jézus búcsúja abban is közös, hogy azok, akik hallgatják őket, hivatást kapnak. Az lesz a feladatuk, hogy továbbadják másoknak mindazt, amit a tanítójuktól elsajátítottak. Az ünnepi szentmiséről a Magyar Kurír részletesen beszámol, ahol elolvashatjuk a püspökatya homíliájának a további részleteit is. Január 15-én Padonhalmát súlyos gázrobbanás rázta meg, amely több tucat házban okozott károkat. Az érintettek támogatására a Városi Önkormányzat, a Máltai Szeretetszolgálat és a Padonhalmi Főapátság gyűjtést rendezett, amely nyomán 8,7 millió forint gyűlt össze. Május 11-én egyeztettek a Városi Önkormányzat, a Máltai Szeretetszolgálat és a Padonhalmi Főapátság az adományok elosztásának a módjáról. Azokat támogatják, akik nem kapnak teljes körű kártalanítást a biztosítótól, mert vagy nem volt, vagy nem olyan biztosításuk volt erre. Az egyeztetés során kialakították tehát a támogatásoknak a módját és lehetőségét. Megállapodtak abban, hogy a két támogatási akciót összevonják, együtt kezelik az adományok elosztását a Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával. A főapátság a gyűjtésből befolyt összeget átadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak. Igénybejelentő rendszert alakít ki a Szeretetszolgálat, amelyen keresztül az érintettek nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik biztosítők által vagy annak hiányában nem részesültek teljes kártalanításban. Támogatásokról hivatalos kimutatás is készül. A részletekről a Magyar Kurír részletesen beszámol, ahol megtaláljuk azokat a helyzeteket, amelyekben segíteni fog a gyűjtésből befolyt összeg szétosztásával a Máltai Szeretetszolgálat. Készülünk a hagyományos csíksomjai búcsúra, amelyet holnap rendeznek meg Csíksomjón. Számosan útra keltek már, van, aki gyalogosan, van, aki autóbuszokkal, egyéb eszközökkel indult útnak. A Missio Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT közös szervezésében 13. alkalommal indul el a Boldogasszony zarándok vonat, több mint 800 utasát Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte, majd Marton Zsolt, Váci megyés püspök, a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg 21-én Budapesten a keleti pályaudvaron. A zarándokvonattal utazik Székelyenő szombathelyi megyés püspök is, magyar püspöki konferencia elnöke, aki az idei csíksomjai pünkösdi búcsú szónoka is. A zarándokvonat Kolozs megyei Désen, majd a Hargita megyei Marosvásárhelyen és Gyergyószentmiklóson is a helyiek köszöntik. Vonat majd 21-én az esti órákban érkezik, illetve érkezett meg Székelyföldre, Csíkszeredába. Mai napon ünnepi szentmisén vesznek részt a búcsúsok, holnap pedig közösen vonulnak föl a vonat utasai a Nyeregbe az ünnepi pünkösdi búcsúi szentmisére. 24-én részt vesznek a Gyergyószent Miklós főterén, a pünkösdi szabadtéri szentmisén, és utána indulnak el hazafelé, majd pedig késő esti órákban érkezik meg a vonat ismét Budapestre. Bekapcsolódhatunk mindannyian a pünkösdi búcsúba. A Mári Rádió élő egyenes adásban közvetíti holnap 11 óra 30 perces kezdettel a csíksomlyai búcsú ünnepi szentmiséjét, úgyhogy akik itthon maradtunk, szintén bekapcsolódhatunk ebbe az ünnepi szentmisébe. Kedves hallgatóink, önök itt a Mári Rádióban a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Elbúcsúzik a műsor szerkesztője, Fülöp Ákos rákosfalvai plébános. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útra való jezsuita gondolatok.
1: Péntek van, húsvét 7.

Áldjad lelkem az Urat, s egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el jó téteményeit. Ő megbocsátja minden gonoszságodat. Ő meggyógyítja minden betegségedet. Ő megóvja életed a pusztulástól, ő irgalommal és kegyelemmel koronáz meg téged. Ő kielégíti javaival kívánságodat, mint a sasé visszatér ifjúságod. Igaz dolgokat cselekszik az Úr, és igazságot szolgáltat minden elnyomottnak. Áldjad lelkem az Urat!

0: Lelkemben próbálhatok én is kapcsolódni ezekhez a szavakhoz. Hol születik, hogyan születik meg bennem az Isten áldó imádság, ének. Próbálhatom most is, itt is az ő dicsőségét szemlélni. Egészen őrá bízni magamat.
1: Evangélium Szent János könyvéből. Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétert. Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő azt felelte. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki. Legeltesd bárányaimat. Majd másodszor is megkérdezte. Simon, János fia, szeretsz engem? Azt felelte. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki. Legeltesd juhaimat. Aztán harmadszor is megkérdezte. Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte őt. Szeretsz engem? És azt felelte. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek. Ekkor így szólt. Legeltesd juhaimat. Bizony, bizony, mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és odamentél, ahova akartál. Ha azonban megöregszel, kiterjeszted kezeidet, más övesz fel téged, és odavisz, ahova nem akarod. Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fogja megdicsőíteni az Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem!

Ez az evangélium meghívhat, hogy rátekintsek a Jézussal való kapcsolatomra. Ki is vagy te nekem, Uram? Hogyan szeretlek én

0: mondani. Uram, te tudod, hogy szeretlek. Mit érzek, amikor ezt mondom? És elismerhetem azt is, hogy szeretetem törékeny, nem tökéletes. Milyen gondolatokat és érzéseket tapasztalok most magamban ezzel kapcsolatban?
1: Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétert. Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő azt felelte. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki. Legeltesd bárányaimat. Majd másodszor is megkérdezte. Simon, János fia, szeretsz-e engem? Azt felelte. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki. Legeltesd juhaimat. Aztán harmadszor is megkérdezte. Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte őt, szeretsz engem? És azt felelte, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek. Ekkor így szólt, legeltesd juhaimat, bizony-bizony, mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és odamentél, ahova akartál. Ha azonban megöregszel, kiterjeszted kezeidet, más övesz fel téged, és odavisz, ahova nem akarod. Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fogja megdicsőíteni az Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem!

Most az imádság végéhez közeledve magamba pillanthatok. Mi történt itt velem? Mi érintett meg? Mi hatott rám leginkább? Mindezekről saját szavaimmal is beszélgetést kezdhetek Istennel.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Magyar szeretetvacsorát rendeztek a Vatikánban a szegények számára. Átadták a pedagógusokat elismerő Kunsz József díjakat. Faludi Ferenc verseinek kritikai kiadását mutatták be Szombathelyen. Hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretet szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án este Rómában az a szeretet vendégség, amely Magyarország Szentszéki Nagykövetségének szervezésében és a Hungarikum Programiroda Nonprofit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség Vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára, írja a Vatikán News. A Hungarikum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentszéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel. Az este során mintegy 50 rászoruló vendég ehetett kakaspörköltet galuskával, desszertként pedig almáspitét. A vacsora során a résztvevők nem csupán ételt, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A kalocsai Asztriceum Érseki Múzeumban adta át május 15-én Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek és Székely János az MKPK elnöke az érsek által 2001-ben a kalocsai érsekség 1000 éves fennállása alkalmából alapított Kunsz József díjat, mellyel pedagógusokat jutalmaznak, írja a Magyar Kurír. Köszöntőjében Bábel Balázs érsek elmondta, Kunsz József néhai kalocsai érseknek köszönhetően telepedtek meg a városban az iskolanővérek és a jezsuiták, valamint indult el a tanítóképző. Idén 25. alkalommal került sor a díj átadásra. A bronz emlékplakettet és emléklapot Berta Somogyi Csaba, Vargáné Csűri Bernadett, Kapitány Erzsébet, Újváriné Lengyel Éva és Nagy László vehette át. A díjak átadása után a Sükösdi Magyarok Nagyasszonya katolikus általános iskola tanulóiból alakult Sükösdi Danubia Tambura Zenekar adott műsort. Dr. Borián Elréd, bencés szerzetes mutatta be Szombathelyen az Egyházmegyei Könyvtárban a jezsuita szerzetes Faludi Ferenc verseinek kritikai kiadású kötetét, írja a martinus.hu. A szerző hosszú évek óta foglalkozik a vasi kötődésű Faludi Ferenc munkásságával. Kiemelte, Faludi színes tömörségre törekvő rokokó költő volt. Versei, prózái, színművei az erkölcsi jobbítást szolgálták. A kritikai kiadás újdonsága, hogy Faludi életéről új források alapján kaphat képet az olvasó. Elréd atya külön is kiemelte Faludi és Szili János a Szombathelyi Egyházmegye első püspökének kapcsolatát. A jezsuita szerzetes, költő és író több verset is írt a püspöknek, amelyek nem csak irodalmi értékük miatt jelentősek, hanem azért is, mert betekintést engednek a 18. századi város és az újonnan alapított püspökség szellemi világába. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szüzanya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szent Lélek kiáradását kérem a két unokámra, és hogy az én unokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. kedves imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességét, Ferenc pápa egészségét, Leó pápa egészségét, bocsánat. Imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. Imádkozzunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden hozzám tartozó lelkük üdvességükért, a pisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világot, Magyarország és az egész világ békéjét. És imádkozzunk is, a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni a kedves testvérektől a ma utolsó útjára kerülő Béla unokabátyám lelke üdvéért. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Jó napot kívánok, Attila vagyok. Szombathelyről szeretnék tovább is ima szándékot kérni a Mária Rádióért, a rádió fennmaradásáért. Kérném az ima szándékot azon kívül Kovács Rózsináért, Horváth Nelliért, és azokért a Keszthelyi Ranoldásul és Diáklányokért, akik a rózsafüzet már hozzák szombat délben délután, kérném rájuk az óráldását, kérném az imeszendéket a háború megszűnésére, a világ békéjét, és köszönöm Úr Jézusnak az eddig kapott kegyelmeket, köszönöm, hogy meghallgattam, dicsértessék.
6: Kérek szépen, imád egy házas párjel, sajnos szétmentek, és hogy a jó Isten segítse meg őket, hogy újra egymásra találjanak, és kicsi gyermeket együtt neveljék fel. Köszönöm.
7: Imád szeretnék kérni mindenkiért, utollevőkért, akik az Arándok úttal Csíksomló fele tartanak, imádkozzunk együtt velük, hogy szerencsésen odaérjenek, és szerencsésen odaérjenek. Imádkozzunk, akik a rózsafüzért mondják, akik éjjel mondják, éjfél után, akik hajnalba mondják, 5 óra után. Ezekért nagyon-nagyon sok imád a rádió összes dolgozójáért, az egészségükért, akik ott dolgoznak, a szervezőkért, mindenkiért. Nagyon sok lelkibeteg embernek segítenek azzal, hogy ez a gyönyörű műsor van. Legyen sok támogató, legyen sok támogató. Én több mint 20 éve havi támogató vagyok. És örülök annak, hogy belecsöppentem nagyon kellő időbe, és most már elég sokat sikerült utánam, hogy fizessenek. Imád szeretnék kérni jó magamért, a jobb eredményemért. 9. hónapja nem vagyok jól. Férjem műtét utáni gyógyulásáért. A lányom baleset után, hogy találják meg mi hamarabb a problémáját. Imád szeretnék kérni Skáit az unokámnak.
8: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát elhunyt és élő szeretteimért. Fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a híd kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi lelki erőjére, a keresztem hordozásához, a magyar nyelvi Mária Rádióké önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra. László holnapi siker és műtétéért és családjáért, beteg Zsóka gyógyulásáért és családjáért, a háborúk megszűnéséért és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát, hálásan köszönöm.
9: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kérek szépen imád a betegekért, testvéreimért, unokáimért, Magikáért, Ildikóért, a Rozikáért, minden jótevőimért, elhunyt szüleimért, szeretteimért, rokonaimért, az idősekért, akik sokat imádkoznak mindenkiért, a kórházban levő betegekért, nővérekért, akik sokat segítenek, meg az orvosokért, ápolókért, József Zoltán unokáimért, Mária doktornőért, Lászlóért, a szeretett otthonok lakóimért, gondozóikért, orvosaikért, ápolóikért, Zoltánért és Nikolettért, a mentősökért, betegszállítókért, buszvezetőkért. Imád kérek szépen a fiatalok gyermek áldásáért, a lakás problémájuk megoldásáért, társkeresőkért, Mária Rádió minden papjaiért, különösen Tibor atyáért, Gábor atyáért, és az önkéntesekért, adakozókért. A Jóisten áldja meg őket erővel, egészséggel, szeretettel, türelemmel. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.
10: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásokért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a maga egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Igazságra megtanít titeket, mondja Jézus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszített

0: az igazság
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Jobb nektek, ha én elmegyek, mondja Jézus, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről.

Szent Lélek, akit elküld az Atya az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit tanítottam nektek, mondja az Úr.

Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

0: Így szól az Úr, az én gondolatom a béke, és nem a pusztulás. Hívjatok segítségül, és én meghallgatlak titeket.
1: Mária, Istennek szent anyja és a béke királynője, taníts meg minket arra, hogyha a békét akarjuk, akkor Jézusnak, a te fiadnak lépteit kell követnünk, s Jézusnak, az Isten fiának útját kell járnunk. Segíts minket abban, hogy legyőzzük szívünkben a rosszat, legyőzzük szívünkben a nyugtalanságot és a békétlenséget. Mária, fiad születésének éjjelén neked mondták el elsőként a betlehemi pásztorok, hogy az angyalok Istentől származó békét hirdettek a jó akaratú embereknek a földön. Segíts minket, hogy mi is közreműködjünk abban, hogy a béke megszülessen a világon.
0: Könyörögjünk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg minket!
2: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: A mai dicsőséges rózsafűzért a Mária Reáló Budapesti stúdiójának kápolnájából az Akci Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola diákjai tanárai imádkozzák. A rózsafűzért a hallgató imata szándékok mellett Magyarország lelki megújulásáért, a Mária Rádió hallgatóságának további gyarapodásáért, iskolánk diákjaért, azok szüleiért, tanáraiért és iskolánk lelkipásztoráért is imádkozzuk. Kérjük a kedves hallgatókat, imádkozzanak velünk!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Feltámadott Krisztus, adj erős hitet nekem, törd szét félelmeim bilincseit, és árazd el lelkemet a feltámadás örömével. Hiszem, hogy szereteted áttör bennem minden zártságot, amely még lelkemet uralja, és így felragyoghat bennem, és eláraszthat engem a te szent békességed. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
1: most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézusom, ha úgy érzem, magamra maradtam, vagy eluralkodnak rajtam a nehézségek, juttasd eszembe szavaidat, én veled maradok minden nap a világ végéig. Erősíts meg engem ezen szavaiddal, és árazd lelkembe az imádás ajándékát, hogy tekintetemet rátszegezve érhessem napjaimat egy békés összeszedettségben. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráját. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges Rózsa Fűzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentlélek Isten, betöltötted az apostolokat, lángra lobbantottad őket. Már nem aggódtak, hogy nem elég okosak, nem elég szentek. Tudták, hogy nem a maguk okosságát, hanem a te kereszted bölcsességét kell hirdetniük, nem a maguk erejére, hanem a te kegyelmedre kell építeniük. Szentlélek Isten, töltsd be minket is fényeddel. Szabadíts meg minden lehúzó, minket húsba kötő lánctól, a bűnök és a rossz szokások rabláncaitól, hogy valóban szabadok lehessünk, hogy szárnyalhassunk és szerethessünk. Te, az Atya és a Fiú közös szeretete önátadása vagy. Taníts minket az önátadásra. Add, hogy az egyházban felismerjük, felszíre hozzuk a te ajándékaidat. Segítsd a papjainkat, hogy a közösség művészei legyenek, akik kibontakoztatni engedik mindazt, ami jó, akik harmóniába foglalják a sok-sok karizmát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka. Aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Szentséges szűz Mária, jelenéseiddel szüntelenül arra emlékeztetett gyermekeidet, hogy eljön az idő, amikor mi is felemelkedtetünk majd a felhőkbe, hogy az írás mondja.

0: Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka. Aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Nagy bizalommal forduljunk a mennyben megkoronázott szűzanyához. Imádkozzál érettünk szűz,

0: anyánk minden szükségünkben, abban is, ami a földi viszontagságainkban ér, de főleg lelkünk üdvösségének nehézségeiben. Légy közbenjárónk, és el ne hagyj abban a nagy harcban, amelyet lelkünk ellenségeivel kell megvívnunk. Dicsőséges Szent Szűz, segíts bennünket, hogy minden földi megpróbáltatásunkban, nehézségünkben győzni tudjunk a gonosz felett, védelmezz minket lelki ellenségeinkkel szemben, és hogy halálunk korája méltók lehessünk szent fiadat magunkhoz venni, és az örök boldogságba eljutni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiadat, fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
2: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

egy Isten arc van eltemetve bennem. Tán lét előtti létem emlékkép. Fölébe ezer réteg tornyosul, de érzem, ezer rétegen alul. Csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ág, szegényen. Ha rossz órámban eltűnik egészen alter egóm az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem, a rárakódott világszenny alatt, a rám rakódott világszenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem, s most ásót, kapált csákányt ragadok. Testvéreim, jertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő, s bár világszennye rakódott reája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. 15 ezer palántával segíti a rászoruló családokat a MATE. Elstartolt az idei hanghullám. Négy magyar fiatalnak szurkolhatunk a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versenyen. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Karitász együttműködésének köszönhetően 15 ezer paprika, paradicsom, uborka, cukkini és tök palánta indult el országszerte rászoruló családokhoz. Adja hírül a Karitász. Az adományozási program célja, hogy elősegítse az öngondoskodást, támogassa a családok megélhetését, valamint erősítse a fenntartható szemléletet a mindennapokban. A keddi palánta adományozási ünnepségen dr. Herceg Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója és Szabó István, a MATE digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős rektor helyettese is részt vett a Buda-Tétényi Rózsakertben. Az egyetem bízik abban, hogy az együttműködés hosszú távon is hozzájárul a vidéki családok életminőségének javításához. A hit átadásáról, a család erejéről és Isten megtartó szeretetéről szólt az idei első hanghullám balatoni hajós alkalom, amelyen a zord szeles időjárás ellenére is sokan gyűltek össze Tihanyban, hogy együtt induljanak útnak a Balaton vizén. Olvasható a Veszprémi Érsekség honlapján. A Veszprémi Főegyházmegye által szervezett programsorozat idei első alkalmának vendége Gável András dalszerző, dicsőítő zenész, hitoktató, újságíró volt, aki családjával együtt érkezett a hajóra. A beszélgetés során őszintén vallott hitéről, hivatásáról, házasságáról, az örömökről és a nehézségekről is. A család közös zenéléssel és dicsőítéssel is megajándékozta a jelenlévőket. Gável András a mai ember egyik legfontosabb kérdéséről beszélt, miként lehet hitet átadni a családban. Tanúságtételében hangsúlyozta, a hitet nem elsősorban tanítani kell, hanem megélni. Lezárult a 2026-os Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny előválogatója. A szakmai zsűri döntésének értelmében 15 fiatal, köztük 4 hazai zongorista kezdheti meg az élő fordulókat, olvasható a Papagéno oldalán. A rendezvénynek a Pécsi Kodály Központ ad majd otthont, a fordulók időpontját pedig 2026. szeptember 15 és 20 közé tűzték ki. A jelentkezési határidőig a korábbi évekhez képest jóval többen nyújtották be az anyagukat, és a beküldött videók alapján a mezőny rendkívül magas színvonalúnak bizonyult. Épp ezért a nemzetközi zsűri úgy döntött, hogy az eredeti terveket felülírva 12 helyett 15 versenyzőt juttat tovább az élő fordulókba, ahol majd Lakatos Andrást, Pellet Sebestyént, Ruzsonics Ildikót és Szaniszló Attilát is láthatjuk, hallhatjuk. A 2026-os verseny valamennyi élőfordulóját online is közvetítik. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.

0: حمكي بنت شكران اللي أخوية اللي جوقت بطرس بولس ات بطرس بولس بعنكاوة ثيل أمن كيف شكران كل أخويات مات مريم من مرغورجيس بعنكاوة وأخوية اللي بديشو من ات مريوس بعنكاوة وجوانقة وخماثة الشبيبة مريوس من عنكاوة كبيرة ناشخن دي لوثي من عنكاوة ومن القش بشان ثيل أخن مقروخ لادي صلوثة آدي وردية اللي تتشلامة بقو أثران داب شوقنا تنيثة طالت ريشة قاوانايا دربانوثة أم بسامر.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Máli Rádió hallgatót a Csíksomlyói stúdióból, akik önökkel vannak.
2: Rékli Erika.
1: És Tibor atyák folytatódik tovább a Világcsalád által szervezett világméretű rózsafűzér, pontosan ezelőtt egy évvel. Innen Csíksomlyóról végeztük élőben a egy templomból ezt a rózsafűzért. Ma pedig Ninivébe ugrunk át, Irakba, a Magok miasszonya kolostorban, és az imán jelen van ő excellenciája Már Félix Sabi, az Kált egyházmegye, a Zakói Kált egyházmegye püspöke, és az Alkosi egyházmegye patriarkális adminisztrátora. Kedves szerzetes testvérek és tisztelendő atyák, kedves szerzetes nővérek, a Mária Rádió tisztelt munkatársai, kedves hívek, akik itt összegyűltetek, valamint mindazok, akik a világ különböző részeiről követnek bennünket. Örvendj ezzel a szóval kezdi és biztatja a hallgatókat és a jelenlévőket az angyal köszöntésével, aki a boldogságos Szűz Máriának hírül adta a megtestesülés misztériumát, valamint örömmel és újongással köszöntelek benneteket ezen az ima esten, amelyet Máriának szentelünk a termések őrzője kolostor szívében, amely a Káld Szent Hormizd Antonita rendhez tartozik. Amikor Mezopotámiában újjáélett a szerzetesi élet, és a 19. század elején Isten szolgája és vértanúja Gabriel Dambó atya megalapította a kongregációnkat, a kolostorban az alapító atya rendet és a szerzeteseit Isten anyjának, Szűz Máriának oltalmába ajánlotta. A kevés írás közül, amelyek ránk maradtak, fennmaradt az ő híres imádsága Szent Szűzhöz, amelyet ma is naponta imádkozunk, az ő példáját követve. Kérlek téged, áldott Szűz, az igazak dicsősége, a hívők menedéke és azok koronája, akik tisztelnek téged, te vagy a remeték koronája, tökéletesek szilárdsága és a hitvallók királynője, a bűnbánók anyja és az atyák és az igazak úrnője. Te vagy az öröm és újongás teljessége, és általad kapunk Istentől minden jót és áldást, méltóvá válva a lelki ajándékokra. Ezzel az imádsággal, valamint számos más áhítattal, elmérkedéssel és a szentolvasó imádkozásával átadta nekünk ezt a mély szeretetet a szűzanya iránt és az ő közbenjárásához való állandó folyamodást. Bízzuk tehát teljesen magunkat a szűzanya oltalmába, és imádkozzunk együtt. Ezt a Káld Szent Hormizd Antonita rend generális előjárója köszöntötte a kedves jelenlévőket és rádió hallgatókat egész világszerte.
3: تلك التي تحفظ قوتنا لأرضي وتحفظنا نحن أبناؤها برعايتها الأمومية أخواتي وأخوتي الأعزاء نعيش في هذا الشهر المريمي زمن نعمة وبركة لأن الصلاة المريمية والتشفع بالعذراء القديسة يحتلان مكانة أساسية في حياتنا المسيحية فمريم هي التي تقودنا دوما إلى ابنها الحبيب فلنعهد ذواتنا بالكامل إلى رعايتها الأمومية ولنصلي معا قائلين يا أمنا مريم يا والدة المحبة الأزلية تطلعي إلى أبنائك المجتمعين اليوم لذكراك واطلبي لنا من ابنك أن يحفظنا ويباركنا ويبارك زروعنا وأبناءنا وأوطاننا ليحل فيها سلامه الحقيقي وقودينا دائما إلى ابنك الحبيب ربنا وشفيعنا الأوحد ومصدر المحبة الأبدية آمين.

0: شمت بابا وبرونا وروحات قدشة.
1: لها آمين. ملاخت مريم بشير مريم بثلطة طقنا من روحات قدشة. شلام لخ مريم ليثا نعمل مارا لمخ ورخت بنشي ورخيل بيرت كاسخ إيشو. مات مريم يمت آلها مصالم بدالا أخني حطاي ذهب كوع الدم. ميرا مريم تملاخة هولي أنا خدمت مريا هاويلي مغديق التنيثوخ. شلامة ألخ مريم ليثا نعمة مارا نما خمبرختة بإنشي برخيلة بيرت كاسخ إيشو. مات مريم يمد آلها مصالم بدالا أخني حطاي ذهب كوع الدانت موثن. تنيثة بشلة بغرة وشريلة بيناثن. شلامة ألخ مريم ليثا نعمة مارا نما خمبرختة بإنشي برخيلة بيرت كاسخ إيشو. مات مريم يمد آلها مصالم بدا أخني حطاي داب قوع دانت موثن. آمين.
2: أيتها العذراء القديسة مريم بتلك النية الصالحة التي قدمها لك أصحاب ورديتك الطاهرون
3: Porámul imádkozták el az Úrangyala imádságát, most pedig arabul egy bevezető imát mondnak az Isten szülő szűzanyáról. Erről a neked szentelt kegyhelyről felajánljuk a fájdalmas rózsafűzér öt titkát a világ minden emberét, akik velünk együtt imádkozzák ezt a rózsafűzért, különösen azokért, akik szenvednek, hogy fiad adjon nekik teljes bűnbánatot minden bűnükért, és hogy te légy segítségük és közben járójuk ebben az időben.
4: ما دمنا عائشين وأن لا نفعل ونقول شيئا يضاد حبك وإكرامك ولا ندع أحدا من أهلنا وتوابعنا أن يفعل ما يخالف رضاك. آمين.
1: رازت حشا رازق مايا صلوثت مارن ببستان الزيثة كم تخملخ مقر وخطالخ يا مريم بثلتة.
3: Az első fájdalmas szent titok, ebben a titokban szemléljük Jézusnak a haláltusáját a Getsemáné kertben. Felajánljuk boldogságos szűz azt a nagy fájdalmat, amely átjárt a szívedet, amikor fiad Jézus imádkozott a kertben, és verejtéke vércseppekként hullott. Ennek a titoknak a gyümölcse a bűnbánat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Amen.

0: A második fájdalmas titokban Jézus oszlopnál való megostorozásáról elmélkedünk. Felajánljuk neked, boldogságos Szűzanya, azt a nagy fájdalmat, amelyet akkor szenvedtél el, amikor fiadat az oszlopnál megostorozták. De titok gyümölcse a bűn elutasítása.
1: أميتي حواسنا بسيف الوجع الذي به توجعتي كي نقطع عنا كل سبب الخطيئة آمين لنصلي مرة أبانا وعشر مرات السلام أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا خبزنا
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Assalamu alayki ya Maryam.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mélybe lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A harmadik fájdalmas titokban a tövis koronával megkoronázott Jézusról elmélkedünk. Felajánljuk neked, a boldoságos szűzanya, azt a nagy fájdalmat, amelyet elszenvedtél, amikor fiat, szent fejét tövis koronával koronázták. A misztérium gyümölcse az alázat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: سبتيو خيلا ملكوثا خيلا وتجد سلام الله مريم ليثا نعمه مارا نما
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a termélyednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Amen.

0: السر الرابع حمل الصليب نفتكر ونحزن معك يا
1: يسوع. A negyedik fájdalmas titokban Jézus kereszt hordozását szemléljük. Felajánljuk neked, boldogságos Szűzanya, azt a nagy fájdalmat, amelyet akkor szenvedtél el, amikor fiad vitte a keresztet, és a súlya alatt meggörnyedve a földre rogyott, mintha halott lenne. A misztérium gyümölcse a türelem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Az ötödik fájdalmas titokban Jézus keresztre feszítéséről elmélkedünk. Felajánljuk neked, ó Szent Szűz, azt a mély fájdalmat, amelyet fiat kereszthalálakor elszenvedtél. De misztérium gyümölcse a kereszt szeretete és az ellenségek iránti megbocsátás. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön.

0: parancsolj, Jézus.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Rahméti jók, amin. Ja sultanitha dismeyja u ar'a, ájati vat itútem jemnit melkesmeyjána.
0: Ó ég és föld királynője, aki a mennyei király jelenlétében ülsz, fogadd el tőlünk ezt a tiszteletadást, mint neked és fiadnak Jézusnak tetsző áldozatot. Add meg nekünk minden bűnünk teljes bocsánatának kegyelmét, és tégy minket képessé arra, hogy szolgáljunk neked, és őszinte szeretettel, buzgó lelkesedéssel imádjuk fiadat szívünk mélyéből, a szent olvasó által életünk utolsó leheletéig. Világosítsd meg a keresztények értelmét, és vezesd vissza az eltévejedetteket a beszélő juhok aklába, vagyis az Úr igaz, egyetemes és apostoli egyházába, hogy egy szívvel és egy hangon dicsőíthessünk, és téged és magasztalhassuk a legszentebb háromságot, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Halálunk óráján jöjj el hozzánk, ó irgalmas és könyörületes, és űz távol tőlünk a gonosz lelkek seregeit. A szűzanyának szentelt hónap elmérkedése 22. nap.

0: Krisztus hívása a szentségre. Az isteni mester tanítványait az életszentségre hívta, amelyet ő maga földi életében teljesen megvalósított, és amikor kiárasztotta a szent lelket, aki a hívőket Isten és a felebarát szeretetére indítja, meghívta őket a tökéletességre. Legyetek tökéletesek, amint mennyei atyátok tökéletes. Szent Pál is arra buzdította a híveket, hogy úgy éljenek, amint a szentekhez illik. Minden hívő bármilyen állapotban vagy élethelyzetben legyen is, meghívást kapott a keresztény élet tökéletességére és a szeretet teljességére. Részesülnek azokban a kegyelmekben, amelyeket Krisztus áraszt rájuk, hogy nyomdokaiban járva és képmásához hasonlóvá válva mindenben engedelmeskedjenek az Atya akaratának, és teljes szívvel Isten dicsőségére és embertársainak szolgálatára szenteljék magukat. De példa szerint Isten népének szentsége világosan megmutatkozik a sok szent életének gazdag gyümölcseiben az egyház történelme során. Ők hozzánk hasonló emberek voltak, mégis együttműködtek azokkal a kegyelmekkel, amelyeket a Szentlélek kiárasztott rájuk, és elkötelezték magukat a tökéletesség útján. Voltak, akik a szemlélődő életben egyesültek Istennel, mások az egyházat szolgálták tanítással, prédikálással, lelkivezetéssel, a fiatalok nevelésével vagy Krisztus nevének terjesztésével. Mindegyikük azon az úton, amelyet követett, arra törekedett, hogy Krisztus lelkülete szerint éljen egészen az életszentség eléréséig. Szűz Mária, akit az angyal így köszöntött, hogy kegyelemmel teljes, a legfőbb példaképünk az életszentség útján.
1: عمره خريسرشن وبراتا ميلاني ماتيو عمره أرباسرشن من مذيتا
0: 1846. szeptember 19-én két fiatal pásztor gyermek, a 11 éves Giro és 14 éves Melanie Mathieu egy mennyei jelenést kapott La Salette falujában a francia Alpokban. A boldogságos szűz megjelent nekik, keservesen sírva és fájlalva a keresztények közömbösségét az Úr napjának, vagyis a vasárnapnak a szentsége iránt, valamint az Isten szent neve elleni folytonos káromlásokat, és így szólt: ha népem továbbra is engedetlenségben él, visszautasítva az alárendeltséget és az engedelmességet, kénytelen leszek megengedni, hogy fiam karja lesújtson, amely már így is súlyos a rámért csapások miatt. És amikor ezeket a szavakat mondta, könnyekben tört ki, de ezután pedig így folytatta: sokat szenvedtem értetek, gyermekeim, hogy fiam ne hagyjon el benneteket, és szüntelenül imádkozom hozzá értetek, de ti ezt nem becsülitek meg. Bármennyire imádkoztok és dolgoztok is, soha nem tudjátok viszonozni azt a szenvedést, amelyet értetek elviseltem. Végül ezt tette hozzá: hat napot adtam nektek a munkára, a hetediket pedig fiam számára tartottam fenn, hogy az ő dicsőségére szenteljétek. Mintha a boldogságos szűz ma is meg akarja újítani a La Salette-ben adott üzenetet. Sokan továbbra is elhanyagolják az Úr napjának a megszentelését, ezért senki sem mulassza el a vasárnapi szentmisén való részvételt és a hívek közösségével együtt végzett imádságot, Isten anyját véve példaképül. Újítsuk meg tehát elköteleződésünket a vasárnap megszentelésére, magunká téve a szűzanya vágyát és az Úr parancsát. Ez egy lépés megszentelődésünk útján. Mutass jó példát az Úr napjának megtartásával, és mindent Isten lelkében cselekedj, mert ez a szentség útja. Vezess magad után engem, ó Szent Szűz. Most következik a Lorettói litánia arám nyelven.
2: Rosli,
1: Droslét, Átham Bafra, Riebszulta, Kaddistam.

0: ملكت يمة رحمة شلامة إلخ يا خاين وبسموسان أموديان شلامة إلخ الجيبخ قاروخ أخني نخراي يا لتحاوى جيبخ مشتيخ نخقباخ وبآذي رأول الدمى ماذي سبب يا شفيع عاديا
1: Egy ősi arámi imádság, amelyet a litánia után szoktak imádkozni a Mária hónapban. Hozzád folyamodunk irgalmadért, ó Szent Szűzanya, Isten anyja, mert te vagy menedékünk. Kitartó bizalommal kérünk, hogy közbenjárásodra elnyerjük azt a kegyelmet, hogy mindig teljesítsük Isten akaratát és a te kérésedet. Ezért szívünket a te szent kezedbe helyezzük, és kérjük lelkünk és testünk üdvösségét, abban a rendíthetetlen reményben, hogy meghallgatod kéréseinket, mert irgalmas anya vagy számunkra.

0: سيدنا معلي مرميخة مقدسي أبونا سامر دبرانا قوانايا ريشة قوانايا دديرة بابا واسا كهنة خسواسا ربانياسا شماش وشمشياسا وجوقات عمم هو يمنا خاتخملت زرت بولغ بذمنا
1: مش بديك مار فيليكس شابي زاكوي كال دتياز مدى بيشبكه és az Alkosi Egyház megye patriarkális adminisztrátora tartja a rövid homiliáját arám nyelven, de sajnos ezt most nem tudjuk élőben tovább közvetíteni, ezért hamarosan el is búcsúzunk rövid időre a kedves hallgatóktól, hisz pár perc múlva a Csíksomlyói Kegytemplomból közvetítsük a megnyitó, a pünkösdi búcsú megnyitó szentmiséjét. Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak ebbe a világméretű lelki zarándok rózsafűzér útjába. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, akik önökkel voltak.
2: Rekli Erika
1: és Tibor atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Böjte Csaba ferences szerzetes előadását hallhatják Szent Ritáról.
4: Ma estére hoztam egy bajnokot, akit szeretnék önök elé állítani, és ez Szent Rita. Nem tudom, mennyire ismerős az ő élete, hát egy pár szót mondanék róla is. Hát a középkorba élt, fiatal lány, csip-csirip, szerelmes, megkérik a kezét, férjhez megy, boldog is, nem tudom miféle, de nagyon-nagyon hamar kiderült, hogy a férjének vannak ilyen süttyomba éjszakai útjai. S olasz, nem. Hát a maffiának azért vannak múltja, tehát nem most találták fel, hogy hát elég véres ingekkel jön haza a férje. Rita rákérdez, hogy ez nagyon szép, hogy te éjjel dolgozol, de hol? Na, és akkor pofon verik, és még elkezd a férje inni is, és akkor Rita rájön arra, hogy az ő férje, hát igen, hát emberek talán gyilkosságával keresi a kenyerét. Most képzeljük el, ez a tizenéves fiatal lányba, ez a félelmet, hogy ez most mit jelent? Persze el akar menekülni. És akkor rájön arra, hogy de hát, ha engem Isten azért küldött ez az ember mellé, hogy én mint egy mentő megmentsem őt. És nem megy el, hanem elkezd imádkozni, és megtesz mindent, hogy a férje megváltozzon. És az a szép az ő történetikben, hogy tényleg a férje megváltozik. És elköltöznek, egy malmot bérelnek, ott élnek, ott dolgoznak, születik két szép fia, és megy az élet tovább. És akkor történik, hogy megölik a férjét. Valószínűleg régi elszámolás történik, meghal a férje, és a két fia vérbosszút akar állni. És képzeljék el, ez az anya úgy imádkozik, hogy Istenem, ne engedd, hogy az én gyermekeim gyilkosságot kövessenek el. Ne engedd, hogy letérjenek a szeretet útjáról. És hát inkább szólíts magadhoz őket, de ne hagyd, hogy a véres legyen az ő kezük is. És 20 éves korukban ezek a fiúk meghalnak. Azt hiszem, lepra vagy valamilyen pestisbe meghalnak ott arrafelé. Szörnyű. És Szent Rita ezt is el tudja fogadni. Tehát ekkor sem veszik össze a Jóistennel, környezetével, hanem ekkor megy el, hogy ő szerzetes nővér legyen, de már idős, nem akarják befogadni. És hogy mondjam, nem adja fel az álmát. Az előjárója azt mondja, hogy hát ott van egy rózsatő, már évek óta, hogy mondjam, úgy tűnt, hogy meghalt, hát gyomlát, kapáját, az, ha kiződül, akkor befogadunk, és akkor tényleg megtörténik ez. És úgy éli rá az életét, mint az egyház egyik nagy szentje. És igazából őt úgy nevezik ma, hogy a lehetetlen helyzetek szentje. Tehát amikor valami lehetetlen, kilátástalan, akkor szokott a katolikus egyház Szent Ritához fordulni, hogy itt most már semmi sem működik. Hát, na, Szent Rita, dobd be magadot, mutasd meg, hogy van megoldás, van lehetőség. Én azt gondolom, hogy én például Mennyországba kerülnék, szent lennék, én örvendenék, ha tőlem ilyen-olyan dolgokat kérnének, hogy segíjek, nem? Tehát engem, hogy őszinte legyek, feldob most is, hogyha valaki felhív, és azt mondja, Csaba testvér, olyan nagy problémám van, ezt én csak te tudod megoldani. És akkor elmondja a gondját, és én valahogy örömömöt lelem ebbe, hogy mondjam, segíjek. De legyünk őszinték, te is így vagy ugyanezzel, nem? Tehát, mint orvos, oda megy hozzád valaki, és hát egy csipcsuk bajjal unalmas. Az egyik ismerősöm, hát az mindig azt mondja, na ez egy jó zaftos, nekem való feladat volt. Kérdem, mi történt? A másik összetörött a motorbiciklivel, úgyhogy egész ilyen legózott, amíg összerakta. Tehát az, hogy egy pattanás, ki kell onnan operálni, na, azt is megcsinálja. De hát érzi azt, hogy ezért érdemes volt egyetemet végezni, ezért érdemes volt tanulni, küzdeni. És persze nem kívánja azt, hogy valakinek baja legyen, de hogy mondjam, a feladat az jó. De mind a elmész sízni, akkor se ott a kocsma előtt azon a lapos területen síze, hanem felmész a fekete pályára, hogy le tudjál jönni. Tehát Én azt gondolom, az életben szükségünk van a feladatokra, a kihívásokra. Tehát én hiszem, hogy Szent Ritának is jól esik, hogyha az ember felszólítsa, hogy na, elakadtam itten, tényleg nagy baj van, kérlek szépen segíts. És biztos, hogy számíthatunk az ő segítségére. A békesség bajnokam. Milyen jó lenne, hogyha én is az életemben, hogyha valakivel gondom van, akár a férjemmel, vagy mit tudom, a szomszédommal, vagy a munkatársammal, olyan egyszerű valakit leírni, olyan egyszerű azt mondani, hogy na kész, tovább veled nem folytatom. Szent Rita nem írja le a férjét, nem fordít hátat neki, küzd érte. Emlékszem, hogy sok ilyen történet van, mert nálunk azért sok olyan gyerek van, aki hát ugye első látásban, első olvasatban el kéne zavarni. De mi mindig a hozott anyaggal dolgozunk, ugye nálunk nem felvételiztetünk, hanem aki jön. De nem csak a gyerekek, hanem a kollégák is. És van egy nagyon-nagyon kedves, érdekes történet, ugye, hogy alkoholista. Hát én nem találkoztam még ilyen mafiós gyilkosokkal, de például ez az alkoholista férfivel találkoztam. És hát jött egy házaspár, nálunk akar dolgozni. És én szeretettel fogadtam őket. El is kezdték a munkát. Úgy van nálunk, hogy 8-10 gyerekre rábízok egy házaspár. Szóval házaspárra rábízok egy 8-10 gyereket, vagy egy lányra, asszonyra, aki vállalja. Most az illető kap egy lakást, kulcssal, reggel ő költi, ő fekteti, tehát ő van velük. Tehát igazi családmodell próbálunk létrehozni. Na de itt az történt, hogy a férfi biza berúgott. Lett nagy botrány, én úgy csináltam, mint észre se vettem volna. Aztán eltelt egy hét, megint berúgott a férfi. Most akkor ilyenkor mit lehet csinálni? A felesége összepakolt, elment. A gyerekek más házba aludtak, férfi részegen ott maradt a lakásban. És persze a kollégák szóltak, hogy reggel azért, amikor kihozanadik, akkor rakjam ki a házból. Hüggyen el. És én is úgy éreztem, hogy ez egyetlen válasz van az, hogy elzavarom. De utána leültem, és elgondolkoztam, hogy állj meg! Tehát, ha én ezt az embert most elküldöm, akkor ezzel mire tanítom a gyerekeket? Hát arra tanítom a gyerekeket, hogy ha majd a te férjed is viszik, vagy a feleségeddel baj vagy, akkor az ember olyan, mint egy egyszer használható zsebkendő, azt nem mosni kell, hanem azt el kell dobni. És éreztem, hogy ezek a gyerekek pont ezért vannak nálunk, mert az apja, az anyja nem tudtak újra kezdeni, nem tudtak küzdeni egymásért. Hát ezt a láncot csak akkor tudom én megszakítani, hogyha valamilyen módon a gyerekeknek meg tudnám magyarázni, küzdenünk kell nekünk egymásért. Ne engedjük olyan könnyen el a másik kezét. Hogy persze, hogy rossz az alkohol, hogy ne lenne rossz, de hogy mondjam, az, hogy az ő gyertyája kialudt, az nem az a válasz, hogy én is kifúvom a magamét, hanem inkább az, hogy az én pislákoló gyertyámat oda tartom a szövéhez, hogy gyújjon meg, az újból égjen, lobogjon, nem? És akkor hát felmentem ehhez az emberhez, hát ott ült, tudta, hogy milyen rosszat csinált, meg minden, és mondom neki, hogy nézd, nekem annyira fontos lenne, hogy te talpra állj, hogy megmutassuk a gyerekeknek, hogy van megoldás, hogy meg lehet gyógyulni az alkoholizmusból. Előre azt hiszem, azt hitte, hogy én viccelek, vagy szivatom őt, meg minden, hogy cinikus vagyok. De aztán hamar rájött arra, hogy mondta, én egyik kezemet odaadnám azért, hogy a gyerekeknek mutassuk meg, hogy igen, van megoldás. Mert úgy érzem, nagyon sokszor mi csak szóval tanítsuk a gyerekeket. De igaz, ezek ilyen prófétai tettek, amik nagyon-nagyon fontosak, amik megmaradnak bennük egy örök életre. És azt mondja, hát egy Csaba testvér, hát már voltam kétszer elvonó kúrá, hát nem hiszem, hogy ez sikerülne. Persze magam arra gondoltam, ezt hamarabb is megmondhattad volna, mielőtt alkalmaztalak, hogy a káderesünkkel van is beszédni valam, de mondjuk az is én vagyok. De mondom, nézd, Jézus Krisztus azt mondta, bármit kértek az én nevemben, megadom nektek. Hát legyen ez a bármi. Most kérjük azt, hogy adja meg neked a szabadulás kegyelmét, hogy tudjál meggyógyulni, tudjál talpra állni. És akkor elkezdett sírni, mondtam, akkor térdjeljen le, gyónjon meg, én szépen feloldoztam, és elégtételül azt mondtam, hogy végezzel, ugyanolyan nagy könyvben elő van írva az elvonó kórát. És akkor beültünk az autóba, ismertem a kórház igazgatónőjét, ott a Zámon, Dévától 50 kilométerre van ez a kórház, viszont fogadja, vigyen el. Egész úton mondtuk a rózsafűzért, imádkoztunk, beszélgettünk, megérkeztünk, és hát ugye még töltötték ki ott a papírokat, én felhívtam a feleségét, és mondtam, nézd, én azt nem kérhetem, hogy te bocsáss meg neki, vagy az a ti dolgotok, ebben nem szólok bele. De a férjed ma elkezd egy kórát, szeretne meggyógyulni, kérlek, imádkozzál érte, hogy sikerüljön. Odaadtam a telefont, az egyik bőgött a telefon egyik végén, a másik végén. Aztán mondtam, most már az én pénzemre eleget sírtak, most már akár ingyen is sírhatnak. Hogy mondjam, felesége visszajött. Egy hónapon keresztül minden nap kivittük hozzá az oltári szentséget. Meglátogattuk. A gyerekek 80 valamennyi levelet írtak, hogy nevelő bácsi, tudjuk, hogy meggyógyul, szükségünk van rád, várunk haza. Mikor hazajött, egy nagy plakát ki volt rakva, hogy ő is, Isten hozta drága nevelő bácsit. Ez több mint 15 éves történet, és az ember a feleségével ma egyik nagy házunkat vezeti. És én nyugodtan tudok itt lenni önökkel, mert tudom, hogy ő becsülettel végzi a dolgát. Számomra is hatalmas élmény volt, hogy igen, hányszor találkozok és megölelem, megpuszilom ezeket az embereket, a feleséget is és őt is. Valahol mindig eszembe jut az, hogy milyen jó, hogy nem engedtük el egymás kezét. Mert olyan könnyű elengedni a másikot, amikor bajban van. Talán még rúgni is egyet, vagy taszítani egyet. Olyan könnyű az égő tűzre olajat önteni. De azt gondolom, hogy Jézus Krisztustól nem ezt kell tanuljuk, hanem azt, hogy küzdjünk egymásért. Hogy ne hagyjuk, hogy a gyűlölet, a harag a szívünkbe szárba szökkeljen. Hát amikor a legnagyobb bajban van a másik, akkor van neki a legnagyobb szüksége rám, nem? Hát most ő bajban van, kiütötte a két lábát alul az alkohol, összevegyült a sárral, és akkor én még oda megyek, és még én is rúgok egyet belé, nem? Még a munkáját is elveszem tőle, az utolsó reményt is. Nagyon könnyű. Sajnos azt látom a világban nagyon sokszor, hát ez a megoldás. Nincs időnk, türelmünk a másikra. Pedig ha legyünk teljesen őszinték, házaink, autóink, minden elmúlik. Mi marad meg ennek az embernek a halhatatlan lelke, nem? Ez az egyetlen örök dolog. Az utolsó ítéleten egészen biztos se az autóm, se a diplomám, se a házam, semmi nem jön velem szembe. Csak a befogadott gyermekeim, ezek a kollégák, ők szembe jönnek velem. És hogyha tudják, hogy én kiálltam mellettük, és tényleg, akkor biztos, hogy nagy buli lesz, ott fizetnek egy pár üveg nektárt, hogy nem tudom, mit isznak ottan, de valamit csak isznak, ugye? Megéri jónak lenni. Hát én erre szeretném önöket biztatni, hogy igen, szülessen meg a szívünkbe egy döntés, hogy igen, mától fogva a szeretet útján járunk, a békesség útján járunk, és amikor érzed azt, hogy a szívedbe a gyűlölet, a harag felszínre akar jönni, akkor ne hátrálj meg. Persze Szent Ritánál azért figyeljük meg, tehát ő nem az volt, hogy a békesség kedvéért elfogadom az én drága férjemet, akkora zsiványnak amekkora. Nem. Szent Rita megpróbálja, tudja lehúzni arról az útról az ő férjét. Én ezt a kollégát nem elfogadtam, mert ilyen a világ, hát hiszik, hogy mit csinálja, mindenkinek van valami hülye bogara. Nem. Tehát én nem fogadtam el. Egyáltalán nem fogadtam el. Tehát, hogy valahogy a békesség nem azt jelenti, hogy én nagy toleránsan mindent lenyelek. A békesség azt jelenti, hogy felszabadítom őt a szeretetemmel. Adná az Isten, hogy tényleg, tehát megértsük ezt, hogy igen, ma van egy olyan fajta béke, amikor mindent mindenkinek elnézünk. hogy ő nem akar iskolába járni, hát ne járjon. Hát nem akar ő tanulni, hát ne tanuljon. Hogy ő most, hogy mondjam, úgy látja jónak, hogy hajtás nélkül vezeti az autót, vagy alkohollal beül a volán mellé, hát tolerálom. Nem. A gonosz lélek az nem kegyelmez. 18 ezer ember az idei karácsonyt, szilvesztert rácsokorét fogja tölteni. Adná az Isten, hogy tényleg egymást nagy türelemmel fel tudjuk szabadítani a szeretetre. Ez én feladatom, ezek a gyerekeknek valahogy ezt szeretném elérni, hogy ők is szabadon legyenek, jól döntsenek, békébe éljenek.
3: Bőjte Csaba ferences szerzetes előadását hallhatták Szent Ritáról.

Mária Rádió, a lélek hangja. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre növelő pénteki műsorát hallják, amelyben dr. Pécsi Ritával beszélgetünk pedagógiai neveléstudományi kérdésekről, hogy valami támpontot, segítséget nyújtsunk részben szülőknek, részben pedagógusoknak, részben nagyszülőknek, mert a gyereknevelés egyáltalán nem könnyű műfaj. Mai alkalommal arról faggatom Ritát, hogy a múlt szombaton zajlott le az 5. organikus szakmai találkozó Szegeden, a Gál Ferenc Hittudományi Egyetemen, amelyben olyan neves előadók fejtették ki álláspontjukat, nézeteiket a pedagógia kérdéseihez, ami mindenféleképpen figyelemre méltó. A konferenciának vagy szakmai találkozónak a címe az volt, hogy közd a szekeredet egy csillaghoz. Na, mi ennek az üzenete?
2: Egy, minden évben hát két konferenciát rendez az Organikus Pedagógia Módszertani Központ, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán van egy ilyen kis kör, és az Organikus Pedagógia Egyesület. És mindig egy központi érték körül próbálunk gondolkodni, és mindig az organikus pedagógiára nagyon jellemző, és egy kifejezetten fontos tartalmat próbálunk körüljárni. És az idei alkalommal itt most Szegeden, ez mindig úgy is van, hogy ősszel Budapesten tartunk, és valamikor, tehát a tavasszal, akkor mindig valamilyen vidéki városban, és most Szegeden tartottuk meg ezt a találkozót, konferenciát, gondolkodást, közös gondolkodást. És most ez a közd a szekeredet a csillaghoz, ez tulajdonképpen ennek az eszménypedagógiának a mottója is. Az eszménypedagógia az organikus pedagógiában egy nagyon-nagyon különös valami, nehéz lefordítani, Kenteni Hatya ezt ideál pedagóginak mondta, pedagógiának nevezte, eredetiségnek szoktuk hívni, tehát tulajdonképpen arról szól, hogy minden teremtményben benne van Isten egy-egy gondolata, kívánsága, ahogy ezt Kenteni Hatya mondja, de ez a kívánság ugye egy kicsi csírába van benne, tehát mindannyiunkban benne van az a felcserélhetetlen, nagyon egyedi, nagyon különleges az Isten arc, vagy Isten vágya, így is szoktuk mondani, hogy Isten álmodik minden emberben, de ehhez nagyon hozzá kell tennünk a magunkét, tehát ki kell bányászni, és sőt pedagógiai jelentősége is van, nagyon szeretem, hogy ezt így lehet nevezni, hogy eszmény pedagógia. Tehát nem csak úgy egyszer csak kibudjon, és akkor majd csak megérik, hanem dolgozni kell vele, segíteni kell, hogy minden gyerekből, minden emberből, minden pedagógusból is, szülőből is, tehát hogy megtaláljuk azt az arcot, azt a küldetést, azt a hívást, azt az egyéni feladatot és lehetőséget, ami csak a miénk. Fel is idéztük a Jelenések könyvéből, ugye, hogy a győztesnek mannát adok egy fehér követ, amin a neve lesz írva, és ami csak ő ért. Tehát ez egy nagyon különleges valami, mert nyilván láthatjuk azt, hogy valakinek mihez van tehetsége, adottsága, vagy mihez nincs éppen, tehát a korlátaink is benne vannak, a feladatra való meghívás is benne van, az egyéniségünk is benne van, aki mi vagyunk, de ezt elő kell hívni, meg kell találni, meg kell keresni, ki kell bontakoztatni. És ha megtaláljuk ezt, nagyon szeretem azt a képet használni, hogy gyerekkorunkban, ugye iskoláskorunkban biztos mindenki részese volt egy ilyen kis kísérletnek, hogy vasdarabot, egy kis vasreszeléket tettek egy papírra, és akkor alá teszünk egy mágnest, egy valamilyen formájú mágnest, és akkor azok a reszelékek berendeződnek abba a formába. Na, ez az eszmény. Amikor az életünknek a minden apró részlete berendeződik egy cél mögé. És hogyha van ilyen cél, akkor mindennek értelme lesz, tehát behúzza ide, de nem szabad eltéveszteni ezt a fókuszt, és ennek elég magasnak kell lenni. Tehát azért vannak alacsonyabb célok is a világon, tehát az se baj, de az ember nagyon keresi azt, hogy egy ilyen zártságot kapjon a személyisége. És hogyha nem találja meg ezt a csillaghoz kötött szekeret, vagy a csillagát, amihez a szekerét kötheti, akkor alacsony szintű eszményekkel is beteríti az életét, és nem akarom, persze nekem is vannak bélyeggyűjtő barátaim is, de amikor egy mondjuk, ha a bélyeggyűjtés kitöltené a reggeledet, az estédet, a mindenedet, és csak a körül forogna a világ, vagy ugyanígy lehet egy egészséges életmód, vagy lehet egy, amik nem rossz célok, de alacsonyabb röptűek. És hogy ezt a csillagot, ezt próbáltuk keresni az egész napon át, és megfigyelni, illetve próbáltuk segíteni azt is, hogy saját magukban az ott lévők is, felnőttként is próbálják meg, hogy úgy mondjam, újra kicsit leporolni, kicsit megnézni, kicsit átgondolni, hogy én ugyan már a közé szerveztem a mindenemet, és hogy ez valóban örömöt jelentette. Azt mondja Kenteni atya, hogy ha megtalálod ezt, akkor az összes saját egyéniséged, vagy személyednek a vonását megérinti. Tehát úgy érzed, hogy ez pont rám illik, és így is mondja, hogy mint a födő a fazékra. És úgy sokszor el is gondolkozom rajta, hogy persze, mikor főzünk, ugye, hogy van valami, és akkor keresgélünk rá egy födőt, az egyik túl nagy, a másik beleesik, a harmadik lecsúszik, a nem tudom, és amikor találunk egy jót, hogy ez oda megy. Na, ilyen a saját személyes eszményünk.
1: Ez melyik életkorba várható?
2: Igen.
1: Ez egy érdekes.
2: Nagyon érdekes, erről is beszéltünk.
1: Vagy ez egy folyamatos?
2: Folyamat, kell segíteni az előkészítését, de semmiképpen nem a kisgyerekkorban, amikor ezt igazából ilyen direkt módon neveljük. Kisgyerekkorban legyen gyerek az a gyerek, és mi nevelők figyeljük meg azokat a sajátosságait. Tehát, hogy ő milyen dolgokat szeret csinálni, mit szeret játszani, mi az, ami igazán leköti, mi az, ami nagyon nagy örömmel tölti, stb. Kisiskolás korban sem tudunk még igazán direkt foglalkozni vele, mert nem találja meg egyből, és ez az életkor sem erre szól, de ott például módszert mutatunk, és ez nagyon fontos lenne, hogy játékosan, vagy hát ilyenek például, nem tudom, egy tematikus táborban, hogy azt megmutatjuk, hogy lehet olyan tartalom, ami köré, minden köré rendeződik. Tehát amikor azt mondom, hogy tartunk egy indián tábort, és akkor minden indiánusul van. Tehát lesz neked fejdíszed, indián nevet kapsz, indián ételeket csinálunk, indián szögdeléssel járkálunk, stb. Tehát, hogy létezik olyan tartalom, ami be tudja rendezni, és köré tudja fonni az egész napodat, életedet. Azt is mondja egy ilyen kutató, hogy nem csak az a siker kulcsa, hogy megtalálsz egy célt, hanem hogy jó célt találtál-e meg. Attól függ majd a boldogulás, tehát hogy ez a cél tényleg jó. És itt egy olyan cél, ez nem egy ilyen kis önművelés, vagy egy önmegvalósítás, tehát ez egy nagyon kétarcú, ez a csillag, tulajdonképpen egy Krisztus arc van benne, nagyon egyértelműen, ugye, mert Isten álmodik benne, tehát a Teremtőnek az a meghívása is ott van, de az is, hogy legyen egy kellő önismeret, ami még ugye kisiskoláskorban nincs. Tehát melyik életkor? Bizony a serdülés. A serdülés, azt lehet mondani, hogy egészében, tehát az életfeladata a serdülésnek, ennek a keresése, először ugye kis serdülőknél, érezzük is, hogy ők vannak teljesen rá fókuszálva, hogy ki vagyok én. Tehát ez minden tekintetben érdekli. Hát, ha elmegy egy fényesebb autó mellett, akkor nézegeti magát rögtön, hogy ugye, hogy most jól állok-e, nem, hogy nézek ki, és akkor ez megy befelé is. Tehát a serdülőkor úgy is mondjuk ebben az organikus pedagógiában, hogyha rátalált erre a kis szikrára, tehát erre a kis födőre, vagy valamire, ha erre rátalál a személy, akkor vége van a serdülésnek, akkor abba beleállhat. Ott kezdődik az ifjúkor, és elkezdi ezt kibontakoztatni. Tehát, de ha nem talált rá mondjuk 21-22 éves korára, akkor nincs vége a serdülésnek. Tehát, hogyha még 30 évesen is kovályog a világba, akkor nincs vége a serdülésnek. És éppen ott is ugye többen voltak, hogy hát bizony, azért van, hogy az ember 40 évesen, és vagy akár egészen
1: elakadt.
2: Későn.
1: Igen,
2: elakadt. És keresi. Na, hoztunk is ilyen életpéldákat is, és nagyon érdemes egyébként ebben a nevelés során is ilyen nagy formátumú egyéniségeknek megnézni azt, hogy hogyan alakult ki nekik. ez az élet céljuk, vagy az élet feladatuk, és hogyan tudták megfogalmazni. Nagyon sokszor egy-egy mottóba fogalmazzák meg, hát ott van Teréz anya például, de látjuk azt is, hogy a Teréz anya is elindul, és nagyon jó a karrier. Ugye jó, meghallotta a szerzetesi hívást, jó, elment abba, ott van, nem tudom én, iskolát vezet, tehát elismert jó helye van, és nem az övé. És nem az övé, és amikor ugye a szegények világa, vagy hát ahogy ismerjük az ő életét, megszólítja, akkor a környezete számára érthetetlenül egyszer csak otthagy mindent, és elmegy. Ezután a lehetetlen kihívás után, hogy haldoklókat segítek meghalni, most vagy boldogan meghalni, most mindegy. De. És ugyanígy hoztunk másik ilyen példákat is, hogy bátorítsuk akár a jelenlevőket, és hogy őnekik is legyen eszköztáruk majd bátorítani a serdülőket, hogy nem baj, ha még nem találtad meg, de ne állj meg. Tehát ne akadjál el ott, hanem keresd addig, amíg meg nem találod. És itt sokszor tényleg a szülő nem a legjobbába, mert mi félünk. Tehát azért ez, akinek volt már ilyen serdülője, meg a pályaválasztáskor, mert ez nem arról szól, hogy mi leszek, ha nagy leszek, hanem hogy ki vagyok én. És abba persze beleilleszkedőleg, hogy ez milyen terület, de nagyon sokszor nem találják. Hát ugye ott van Csókai András, sokszor látjuk, ugye ő se így indult, vagy... De mégis látszanak ennek a kis szikrái, meg a vágyai, tehát érdemes arra odafigyelni, akár a gyerekkori vágyak, álmok, és ezek is Istentől belénk ültetett fények, hogy mire, mert ez nem csak egy racionális valami, hogy most nem tudom én, jó a memóriád, legyél jogász, vagy akármi más, hanem amire az érzelmi világod is rá tud hangolódni. Tehát itt az egész embert kell, hogy megszólítsa ez az egész, és éppen ezért a kisebb korokban, az életkorokban érdemes ezeket így kicsit tapogatni, de a serdülőkornak oda rá kell fordulnia, hogy tényleg ki vagyok én. És hogyha ezt így megtalálta, akkor tényleg rengeteg erőt kap belőle. Tehát az látszik, hogy akkor nem csak az a hívó szava, hogy hát mit kell tennem, hanem mit tehetek még. És látunk ilyen, hát ugye behoztuk Sanders ezredest, ugye a KFC-nek nem csak a szakácsát, hanem a gazdáját, hogy ugye, hát 80 éves korában, 60 éves korában találta meg, amikor öngyilkos akart lenni, mert hogy elrontotta az egész életét. És hogy leült, hogy a végrendeletét megírja. És akkor rájött, hogy hát tulajdonképpen mit csinált az egész életébe. És akkor rájött, hogy nagyon szeretett, és nagyon jól főzött. De például ott indult már, hogy 4-5 éves korában meghalt az édesapja, és be kellett állnia, és sokszor főzött. Aztán mindenfelé mentett, a világon minden volt, házasság, szétment, visszajött, katona volt, benzinkutas volt, csőszerű, mindenféle volt. És akkor, amikor ez a krízis helyzetbe került, akkor rájött, hogy szeretek, és tudok főzni. 1009-szer utasították el, amikor elkezdett menni a csirkéjével egy kölcsönkét pénzből, és akkor utána, aki azt befogadta, és hát onnan lett ugye ez a nagy étteremlánc, de nyilván nem csak ilyen nagyon ikonikus alakok, de érdemes ezeket is megnézni, mert az eszménypedagógiának része is ez a bizonyos alázat, hogy tévedni lehet, és ne félj, ezért kell a szekeredet a csillaghoz kötni, el fogsz esni az első gödörben, nyilvánvaló. De ne állj ott meg, ne süllyedj be, ne menj bele, menj tovább, és ezért nagyon fontos, hogy ezt a Krisztus arcú Isten hívást, ezt a követ, na jó. Szóval ez volt a bevezető gondolatsor, és ehhez kapcsolódtak végül is az egész napnak a felszólalói. Először Glovicki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolának a rektora, aki egyébként az Organikus Egyesületnek az alelnöke is, és sok tekintetben dolgozunk együtt, és ő pedig arra hívta fel ezután a figyelmet, hogy igen, kell a személyes eszmény, tehát egyedileg, személyesen meg kell találni ezt a csillagot, de ezt se elérni, se megvalósítani, se megélni nem fogjuk tudni egyedül. Tehát a közösségnek is van csillaga, a házasságoknak is van csillaga, egy iskolának, egy intézménynek is van egy eszménye. Kell, hogy legyen egy arca, ez nagyon sokszor hiányzik is. Igen. Egy családnak is megvan a saját profilja, hogy úgy mondjam. amit érdemes megfogalmazni, körüljárni, a köré szervezni az életet, és ezt vállalni. És hogy azt mondja Glovicki Zoltán, hogy nem úgy van az, ahogy így mindig mondtuk, hogy becsukom az osztályterem ajtaját, de az se csak az én órám. Tehát az is ott abban a közösségben zajlik. Tehát, hogy együtt tudjuk ezt a csillagot megtalálni, megvalósítani, és egymás csillagát segíteni. Tehát erre a közös eszményre világított rá Glovicki Zoltán. Aztán Csáki Tibor atya, aki szinte a másik alelnöke, vagy a spirituális alelnöke is ennek az organikus egyesületnek, Csáki Tibor atya pedig a hétköznapi spiritualitását próbálta ebbe megfogni, hogy ugye elesünk, rengetegszer elesünk, nagyon sokszor nem látjuk a csillagot, felhős az ég, leállunk, ez nem is volt igazi, és hogy ilyenkor mi a teendő, és... négy lépést fogalmazott meg, hogy először is ilyenkor ne azon keseregjünk, hogy most hol az a csillag, meg miért felhős az ég, hanem tegyük meg a következő kis lépést. Tehát kezdjünk el menni azon az úton, amin elkezdtünk menni, és majd kivilágosodik az idő. A másik az, hogy imában, csendben, tehát keressük magunkban, tehát keressük azt a fényt, amit már egyszer láttunk, de most éppen nem látjuk. Tehát, hogy kanyarodjunk oda-vissza, és próbáljuk meg, hogy tartsuk az irányt ezzel. És akkor ezután pedig nagyon, nagyon szép volt, ahogy mondja, hogy kapaszkodjunk a közösségbe, mert hogy a szekér az karavánba halad, és hogyha én elveszítettem a fényt, akkor a másoknak a lámpása világíthat. Tehát kérjünk tanácsot. Tehát merjünk egy olyan vezetőtől, egy valakitől, baráttól, előjárótól, vagy akivel mi tudjuk ezt tovább keresni. És hát nagyon fontos volt, hogy és hát lépjünk ki magunkból. Tehát keressük, akkor ebben a helyzetben nem magunk körül forogjunk, mert mélyebbre fogunk menni. És ebben az egész folyamatban azt mondja, hogy a négy erény, az okosság, az igazságosság, a lelki erősség és a mértékletesség, tehát ezek a sarkalatos erények azok, amelyek mondjuk a szekér kerekei lehetnének. Tehát amelyek stabilitást adnak ezekben a nehezebb helyzetekben is. Tehát, hogy tényleg ebbe a kicsi lépésekbe találjuk meg ezeket az erényeket. És ezután egy érdekes fordulat következett. Léder László, pszichológus, az APA Akadémia alapítója, fogalmazta meg az apasággal a férfi lét csillagát. Tehát nagyon érdekes volt, mert először Lászlóval arról beszéltünk, hogy mint pszichológus egyáltalán a fókusztartásról szóljon, és azt mondta, hogy ez annyira fontos és akkora hiány a mai társadalomban, hogy a férfiak az apaságban nem találják meg a csillagukat, pedig biológiailag is, és pszichésen is tulajdonképpen ez egy beléjük, tehát ösztönösen beléjük táplált lehetőség. Tehát egy óriási erő, ahogy ő ezt tapasztalja ezeken az apa akadémiákon is, az apákkal lévő kapcsolatában, hogy ha ezt megtalálja egy férfi, akkor a férfiasságában, a párkapcsolatában, a munkájában és a nevelésben is valami nagyon, nagyon erős támpontot, és tényleg egy nagyon, nagyon, nagyon nagy világosságot és erőt tud kapni. Így volt tehát Léder László ebben a folyamatban, és akkor megint egy nagyon másik szín következett. Dr. Sós Viktor Attila, aki történész, egyháztörténész is, és történész is, Placidy atyának az élettörténetét rajzolta fel, nagyon-nagyon érdekesen, és hát persze sokan tudjuk azt, meg sokan is tudják, úgy haloványan, de pontosan ez az élettörténet, amelyik talán mindegyiknél jobban mutatja azt, hogy valakinek, hogyha elég magasan van a csillaga, akkor az még a gulágon is meg tudja ebbe a szörnyűségbe. Tehát egy letagadhatatlan, hogy ez egy borzalom túlélés, és ráadásul úgy, hogy amikor felrajzolja azt, hogy ahogy indul Placid atyának az élete és a hivatása, ahogy szintén a kicsit a Teréz anyára is emlékezzünk, hogy tanár akar lenni, bencés tanár, szerzetes, minden megvan, tanít is már, minden jó. És ez az élet hivatása, tanítani fogok. És utána most, hogyha megnézzük az egész életét, attól kezdve, hogy derékba tört ott, hogy kivitték a gulágra, attól kezdve soha nem tanított. Tehát amikor hazajött, akkor se taníthatott, és a mosodában tanította az asszonyokat erre-arra. Tehát, hogy amikor földi szemmel, vagy ilyen tényleg átlagosan tekintve azt látjuk, hogy ez nem sikerült, ez nem volt egy jó eszmény, ez nem is ezt nem is lehetett, nem is lehet megvalósítani, hogy akkor is tudta tartani, és hogy persze hozta ezeket, amiket Placid atya olyan sokszor emleget, hogy átkeretezte ezt az egészet, és azt mondja, az volt a hivatásom, hogy ott a többiekbe tartsam a lelket, tehát ők lettek a diákok tulajdonképpen, és ő mint egy előjáró tanár, aki az életre tanította, túlélésre tudta őket tanítani, például az örömolimpiával, és ez is egy olyan szép, nagyon szépen hoz

0: képen is, hogy öröm olimpiát a gulágon, és nem mondta azt, hogy fiúk, itt nagyon jó a gulágon lenni, ugye, tehát nem ez a rózsaszínbe lássuk a világot. Nagyon-nagyon szép volt, és nagyon, nagyon hálás volt az ott lévő közönség is, és nagyon szívesen kapcsolódtak bele ebbe a gondolatmenetbe. Aztán volt nagyobb szünet is, és az is nagyon, nagyon jó volt, hogy volt egy ilyen kis beszélgetésnek is lehetősége, hogy így hármasával összefordulva az emberek kicsit megkezdték fogalmazgatni, hogy őnekik mi a csillaguk, és hogyan, nem, hát, hogy hogyan találtak rá, azt ugye nyilván nincs idő erre, de hogy úgy ezek után ennek fényében ők meg tudnák-e nevezni azt a csillagukat, vagy egyáltalán azt a kis mondatot, vagy azt a kis valamit, a képet, ami őnekik fontos.
1: Vagy azt a személyt, aki
0: vagy igen, segítette, vagy akire ránézünk. Ránézett. Igen. És akkor ezután Szöke Tibor, akit talán az internetről többen ilyen formában ismernek, ő volt a postás, aki 10 000-ével gyártotta a cetliket, és így is fogalmazta meg az ő akkori eszményét, hogy jóvá akarom írni a világot. Egy nagyon különös életút Tiboré is. A drogfüggéstől, alkoholfüggéstől, és a nagyon-nagyon mély utak megjárásától, ahogy megtalálta a csillagát a megtérésében, és azután családot alapított, és hát a pályája kezdetén postás volt, és Pécsett éppen én ismerem Tibor személyesen is, a cigány soron, tehát a lehető legpusztultabb, senki nem vállalta el, tehát kezdjük ott, amit ő isteni szerencsének érzett, hogy oda mehet, és ott vihet mosolyt, és derült, vagy valamit, vagy egyáltalán megértést, vagy beszélgetést, és elkezdte azt, hogy ilyen kicsi cetlikre nem irodalmi idézeteket, meg nem tudom mi, de így tulajdonképpen a szeretet köré megfogalmazott, nagyon egyszerű, nagyon hétköznapi kis mondatokat írt, és elvitte mindenhová. Tehát ugye ott nem jön posta ugye a cigány soron, de ő volt a postás, néha ilyen hivatalos iratok jönnek, meg felszólítások, meg minden, de mindenkihez bekopogott, már várták. És akkor hozott neki egy ilyen, és megőrizték tényleg, és próbálták, szóval nagyon, szerintem nagyon zseniális egy ilyen hétköznapi eszmény megvalósulás. És aztán nevelőotthonban dolgozott, és most nagyon sok helyre jár iskolákba, úgynevezett drogprevencióra, illetve a bullyinggal kapcsolatban, tehát, hogy az nagyon-nagyon korán elkezdődik, amikor elkezdjük bántani egymást, megjegyzéseket teszünk, cinikus, rohadt megjegyzéseket is tudunk tenni, és hogy ezzel kapcsolatban nagyon hiteles a Tibor, és én is már több iskolában láttam az utózengését is, hogy elhívták, hogy egy 3-4 órás ugye osztályfőnöki órára, és 2 órán keresztül kérdeznek a gyerekek, a fiatalok, hogy akkor ez hogyan van, és nagyon hiteles, nagyon talál szót a gyerekekkel, és ebből is egy kicsit mutatott ezt, ő szeretett sulinak nevezte el, hogy ez lett végül is az ő eszménye. Ezután Horváth Szilárd számolt be a Gödi Búzaszem iskola igazgatójaként, mert ő ugye televíziós szerkesztő riporterként is ismerjük, de a Gödi Búzaszemnek tulajdonképpen az atya is, és pontosan azt a rögös kezdést mutatta meg, amikor a gyerekeik számára, hát ezt nagyon ismerjük a családokban, amikor keresünk, jaj, olyan intézményt, és így is fogalmazott, amelyik családias, amelyik keresztény, és amelyik természetközeli, és mindent megnéztek, alternatív iskolákat, helyi iskolákat, és hogy ezt a hármat mind együtt, ezt nem találták meg, se a katolikus iskolákban, se a Waldorf iskolában, se a másikban, tehát ezt innen. És akkor többen szülők összeálltak, hogy csináljunk egy ilyet. Hát most már több 8. osztályuk is kiment, tehát ezt a kezdetekből mesélte el. És ugye, ahogy ez lenni szokott, Gödön meghirdették, ki az, aki szeretne esetleg egy ilyen iskolába. 30 akárhányan jelentkeztek, és ahogy ez már lenni szokott, amikor a beiratkozás volt, akkor 7-en maradtak, ő is köztük, meg a barátaik. 7 család indította el ezt az iskolát, mégis hittek benne, tehát nem baj, induljunk el, és így építkeztek, így saját erőben, hát hihetetlen gondviselésszerű is, és nem csak a gondviselés, hanem az elkötelezettség, és ez a nagyon, tehát ez, amelyik tudta nézni azt a csillagot, hogy de, és azt mondja, és ez nekem pedagógiailag is, és mint iskola vezetésben is belátó

0: pedagógusként is nagyon irányadó és nagyon példamutató, hogy azóta is hetente minden működésüket átvizsgálják ezek szerint, a szempontok szerint. Tehát szépen kísérik azt, hogy tényleg...
1: Oda van kötve az a szekély.
0: Tényleg oda van kötve, igen. És ők is organikus intézmény is. Már azóta is, és nagyon sokat dolgozunk együtt, mert nagyon, nagyon megtermékenyítő volt mind a kettőnk számára. Néphagyomány alappal, ja igen, még a néphagyományt keresték. Tehát magyar legyen, keresztény, családias és a természet közel is. Ezeket találták meg. És végül megint egy gyakorlati tapasztalat, egy közösségnek a gyakorlati tapasztalata szólalt meg. Szörényi Imola Virág, aki a Mányi Tanya óvodának, a Szent Ferenc Tanya óvodának a vezetője, és anyja, és motorja, és óvonénie is, és rengeteg képpel, hétköznapi megvalósulással, de ugyanúgy megmutatta a történetét is, szintén családok álltak össze, és próbáltak valamit megvalósítani, építettek át egy házat. A gyerekek ebben az óvodában egész nap kim vannak, mindig kim vannak állatok, vannak növények, feldolgozzák, megcsinálják, abból mesélnek, hát nem tudom, szóval nem is lehet talán így összefoglalni, de nagyon, nagyon inspiráló volt. Egyrészt Imola jelenléte is, aki érződött az, hogy a mindennapjaik pontosan ugyanígy zajlanak, és nem csak egy pedagógiai programról mesél, hanem egy megvalósulásról is, hogy a gyerekek életében ez mit jelent, és a szülők életében mit jelent, most bővülnek két csoportosra. Tehát azt látjuk, hogy tulajdonképpen a nevelés nem igazán módszerek kérdése, hanem nagyon-nagyon annak a kérdése, hogy annak a közösségnek, annak a családnak, annak a házaspárnak van-e ilyen csillaga és személyes döntések történtek-e, és hogy emögé be tudtak-e állni. Tehát, hogy ez nem maradt egy ilyen felhőbe lévő valami. És így tulajdonképpen azt hiszem, hogy tényleg az volt nekem így összességében egy nagyon szép üzenete, hogy fújhat a szél, meg döröghet, meg villámlik, meg mindent csinál, és tényleg a körülmények nem mindig ideálisak, de Isten álmodik a közösségben is, és Isten álmodik az emberekben is, és hogyha ezt tudjuk, és nagyon igaza volt a felszólalóknak is, mindegyik rámutatott arra, hogy például Csáki Tibor atya is, hogy karavánba haladunk. És ez egy annyira biztató dolog, hogy az én szekerem az van, hogy elakad, és van, hogy kátyúba jutok, de azért látom a csillagot, vagy szeretném látni, de innen olyan kilátástalan kijönni, hogy akkor a közösség, akkor a személyes kapcsolódások, a bátorítások nagyon sokat jelenthetnek, hogy tényleg tovább tudjunk jutni, és végül is oda jussunk ahhoz a csillagunkhoz, aki egy ilyen krisztusi fény, vagy maga talán egy személyes találkozás is.
1: Jó, akkor szerintem ennél szebb zárszó nem is lehetne, hogy mindannyiunknak meg kell keresnünk, és nem biztos, hogy korán megtaláljuk. Semmiről nem vagyunk lemaradva.
0: Így van, az örökkévalóságban dolgozunk.
1: Úton vagyunk, és ezen az úton, hogyha el is akadunk, kátyúba jutunk, keressük azt a csillagot, ami egyedül a miénk.
0: Egyedül a miénk. És ez olyan szép, ez a neveden szólítalak. Tehát ez erről szól. Olyan annyira inspiráló, annyira sok erőt adott. Tehát ez látszott is egyébként a konferencián. Már a nyitó is ilyen volt, egy népzenei együttes, amelyik ugyanígy, ott volt kismama, gyerek, apa, nagyapa, nem tudom én, és csángó zenével nyitottak, és utána el is mesélték, hogy a csángók is hogy találták meg ezt a csillagukat, és ők hogy mentek oda tanulni tőlük, hogy így is lehet, és ezzel nyitottak, és a helyi zeneiskolának négy csellistája a Sárpentyé Tedeumnak a dallamaival zárta, tehát felemelkedett, nagyon, nagyon látszott az, hogy tényleg mindenki úgy átlelkesült attól, hogy ez tényleg egy valóság, van csillagunk.
1: Van csillagunk, ennél szebb zárszó nem is kellene. Dr. Pécsi Rita volt a vendégem, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának, te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést, egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz, szeretsz engem?
3: Alvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
4: A Termékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.
3: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsosház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
5: Hírpercek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Magyar szeretetvacsorát rendeztek a Vatikánban a szegények számára. Átadták a pedagógusokat elismerő Kunsz József díjakat. Faludi Ferenc verseinek kritikai kiadását mutatták be Szombathelyen. hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretett szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án este Rómában az a szeretett vendégség, amely Magyarország Szentszéki Nagykövetségének szervezésében és a Hungarikum Programiroda Nonprofit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség Vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára, írja a Vatikán News. A Hungarikum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentszéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel. Az este során mintegy 50 rászoruló vendég ehetett kakaspörköltet galuskával, desszertként pedig almás pitét. A vacsora során a résztvevők nem csupán ételt, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A kalocsai Asztriceum érseki múzeumban adta át május 15-én Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek, és Székely János az MKPK elnöke az érsek által 2001-ben a kalocsai érsekség 1000 éves fennállása alkalmából alapított Kunsz József díjat, mellyel pedagógusokat jutalmaznak, írja a Magyar Kurír. Köszöntőjében Bábel Balázs érsek elmondta, Kunsz József néhai kalocsai érseknek köszönhetően telepedtek meg a városban az iskolanővérek és a jezsuiták, valamint indult el a tanítóképző. Idén 25. alkalommal került sor a díj átadásra. A bronz emlékplakettet és emléklapot Berta Somogyi Csaba, Vargáné Csűri Bernadett, Kapitány Erzsébet, Újváriné Lengyel Éva és Nagy László vehette át. A díjak átadása után a Sükösdi Magyarok Nagyasszonya katolikus általános iskola tanulóiból alakult Sükösdi Danubia Tambura Zenekar adott műsort. Dr. Borián Elréd, bencés szerzetes mutatta be Szombathelyen az Egyházmegyei Könyvtárban a jezsuita szerzetes Faludi Ferenc verseinek kritikai kiadású kötetét, írja a martinus.hu. A szerző hosszú évek óta foglalkozik a vasi kötődésű Faludi Ferenc munkásságával. Kiemelte, Faludi színes tömörségre törekvő rokokó költő volt. Versei, prózái, színművei az erkölcsi jobbítást szolgálták. A kritikai kiadás újdonsága, hogy Faludi életéről új források alapján kaphat képet az olvasó. Elréd atya külön is kiemelte Faludi és Szili János a Szombathelyi Egyházmegye első püspökének kapcsolatát. A jezsuita szerzetes, költő és író több verset is írt a püspöknek, amelyek nem csak irodalmi értékük miatt jelentősek, hanem azért is, mert betekintést engednek a 18. századi város és az újonnan alapított püspökség szellemi világába. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió gyál, FM 98,9.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
3: Hála, Judit vagyok, és a mai nap Milán atyával fogok beszélgetni. Szeretném, ha ő beszélne, rengeteg kérdésünk van a női szerepekről. És Milán atya azt mondja, hogy az édesanyja, az Alma Mater, meg az Anya Szent Egyház egy olyan fontos egység, ami megér egy misét, tehát érdemes erről beszélgetni. Milán atya, mire gondolsz, hogy a női szerepek mondjuk ebben az időszakban, itt a 21. században?
4: Én gondolom, hogy ezek változatlanok. Itt gondolhatunk persze olyanra, hogy a nő, az anya otthon van a kisgyerekkel, vagy sütfőz, ellátja a családot, de hát azért valószínűleg kicsit talán ilyen rejtélyesebb titka is van egy nőnek. Hát nagy dolog ugye maga az élet továbbadása. Valahogy az a mély kapcsolat, ami mondjuk anyát, gyereket összefűz. Ugye a Szentírás is szépen mondja ezt, hogy megfeledkezhet-e szülöttéről az asszony. És akkor azt mondja, még ha meg is feledkezne, ugye így folytatja, hogy az Úr akkor sem feledkezik meg a népéről, de hát, hogy azért nem felejti el egy anya a gyerekét. Egy férfi ember azt tud élni úgy, hogy van valahol egy gyereke a világban, azt nem vesz róla tudomást. Egy nő valószínűleg nem. Ugye Ottlieb Géza Iskola határon című regényének az egyik főszereplője, Medve Gábor elmélkedik azon, hogy ugye létezik az a közmondás, hogy néma gyereknek anyja sem érti a szavát. És ez tulajdonképpen egy ostobaság. Hát dehogy nem érti. Hát ha az a kisbaba sír, hát már annak a frekvenciájából tudja, hogy mi a baj. Tehát ez is egy nagy titok, vagy egy női szerep. De hát aztán ugye sok mindent felruházunk az anyasság, vagy a nőiesség jelzőivel, vagy hát nyugati nyelvekben ugye nyelvtani nemek is vannak. Ugye hát például ilyen a költőknél a múzsa. De hát nem csak a költőknek van múzsájuk, hanem hát ez is egy ilyen közmondás, hogy minden sikeres férfi mögött ott áll egy talpra esett nő, tehát ez is ott van. Hát aztán az otthon melegének a megteremtése, az intimitás, bensőségesség, szeretet, figyelem, tehát az is a nő teremti meg a legtöbb esetben.
3: Ön érdekes egyébként, hogy pont a némaságot hoztad Ottlieb Gézától, mert nekem egy mozgássérült fiam volt, és egyáltalán nem tud beszélni, és tényleg így van, hogy egy anya a rezdüléséből érzi. És nekem olyan sokszor jut eszembe, hogy a szűzanya például a kis Jézusnak a rezdüléseit is érezte. Tehát igazából így kéne élni egy nőnek, hogy az Úr Jézus minden rezdülésére odafigyel a napi munkában. Szent II. János pápa olyan szépen írta egyébként a Mulineris Dignitatemben 1988-ban, hogy mindenféle szinten megvizsgálta a nőt, hálát adott minden szerepére. Te, mint atya, az egyházat mindig a nőiességnek tekintjük, és sok laikus esetleg nem érti, hogy miért nő, hogy lehet az, hogy mondjuk Jézus jegyese az egyház például. Hogy miért a nőiességgel ruházza föl az egyházat.
4: Hiszek egyben is ez van, hogy anya szent egyház. Nyugati nyelvekben ugye die Kirche, la Chiesa. Érdekes ez, hogy úgy tűnhet, mint hogyha az egyház valami, vagy egyáltalán a keresztény hit az valamiféle ilyen férfias attribútum lenne, de hát nem. Tehát papok férfiak, vagy Isten is sokszor férfiként ábrázolja a művészet, de hát ugye Isten eleve nem férfi, nem nő, hanem Isten, tehát az egy másfajta létezési mód. Az egyház viszont hát valamiképpen, mint Mária is, ugye fontos az, hogy nem csak a férfiasság van jelen, hanem legalább annyira az a női mi volt. Most, hogy miért anya szent egyház, az egyház miért ilyen női jelleg, hát erre nyilván nincs egyértelmű tétel, vagy bizonyítás, vagy definíció, hanem hát gondolkozhatunk ezen. Ugye az egyik az szerintem, hogy hogyan érvényesül a hatása. És az valószínűleg hosszú távon inkább érvényesül úgy, mint egy anyának a hatása, és kevésbé úgy, mint egy apáé. Tehát ugye egy felnövekvő fiatal, vagy gyermek, vagy kamasz életében, hát mondjuk főleg egy fiúgyereknek egy ilyen első számú csukló gyakorlat, hogy Ottlikot idézzük megint, az, hogy mondjuk serdülő korában hát az anyja fejére nőjön. És ez sok esetben sikerül is neki. És ugyanakkor meg az apával, hát egy kamasz fiúnak sokszor van konfliktusa, ott az apa próbálja, hát nyilván már ahol jelen van a családban, tegyük fel ezt a nagyon pozitív esetet, hogy ott hát valahogy próbálja ezt a gyereket orientálni, vagy határokat szabni, vagy éppenséggel lenyesegetni a vadhajtásokat, elvárásokat támasztani. Na most ezzel szemben az anyának a szava az hát sokszor gyenge. De egyébként hosszú távon egyáltalán nem biztos, hogy így van, tehát azért ezeket az apával való konfliktusokat megvívjuk, aztán hát vagy kinőjük, vagy túllépünk rajta, más irányba fordul az életünk, de azért az anya törvénye, amit az anya kér, az nagyon hat az emberre a későbbiekben is.
3: Meg az első szeretetjeleket az anyától tanulják, nem? Tehát igazából azt, hogy kell szeretni.
4: Hát az biztos, persze.
3: Mondjuk én a Szűzanyára is nagyon szívesen gondolok, abból a szempontból, hogy ugye Isten lánya, tehát otthon a lánysága, akkor az Úr Jézus édesanyja, mint édesanyja, és ha meg azt veszük, akkor az apostoloknak igazából a legnagyobb segítője.
4: Szentlélek jegyese.
3: Szentlélek jegyese, tehát hogy hihetetlen, hogy már a Szűzanyában megjelenik. Te észreveszed, hogy a mai nőknek esetleg nehézséget okoz, biztos, hogy sok nővel beszélsz gyónás alatt a hétköznapi életben. Az okoz nehézséget, hogy többféle szerepük van, vagy az, hogy esetleg nincs meg az a belső nyugalom, amivel mondjuk ezt az Istennel tudnák csinálni?
4: Hát az, hogy többféle szerepe van egy nőnek, az szerintem ez mindig így volt. És hát férfi szemmel nézve, az a képességetek, hogy egyszerre 5 dologra tudtok figyelni, ez le a kalappal, tehát erre egy férfi képtelen. Tehát hogy a szerepek sokfélesége, vagy a figyelem, meg a teendők sokfélesége, hát ez valószínűleg, amióta ember az ember, így van. A nők mindig sokkal többet dolgoztak, és ráadásul olyan tevékenységeket, amihez nem egyszeri hősies erőfeszítés kellett, hanem mindennapi helytállás. És amikor a idősekről, vagy a gyerekekről kellett gondoskodni, vagy a férnek ételt készíteni, vagy ruhát előállítani a családnak, gondozni a lakást, a barlangot, vagy azt a lombkunyhót, amiben éltek, vagy leszedni a gyümölcsöket, ami ott éppen megért, akkor ekközben nem lehetett arra tekintettel lenni, hogy jaj, nekem most fáj a fejem, vagy rosszul vagyok, hanem csinálták. És ma is így áll helyt egy nő. Na most az, hogy mennyire van meg a belső harmónia, hát az már egy érdekesebb kérdés. Felidézzem egy emlékemet, hogy ugye hát egyetemre jártam fiatal koromban, és ott lányok, fiúk együtt voltunk, méghozzá voltak ugye nyelvórák, hát történetesen ez egy angol óra volt, amire visszaemlékszem, és hát ugye ott volt mód mindenféle ilyen életmóddal, ezzel-azzal kapcsolatos dolgokról beszélgetni, és akkor nem is tudom, hogy jött fel ez a kérdés, hogy hát tulajdonképpen nőnek lenni jobb, vagy férfinak. És egy nagyon talpra esett ilyen sugárzó egyéniségű tanárnő volt ott az angol tanár, és érdekes, hogy ott abban a csoportban lévő lányok legalább fele, vagy talán még több, mint a fele azt mondta, hogy hát tulajdonképpen jobb férfinak lenni.
3: Igen.
4: És ez a tanárnő teljesen így összecsapta a kezét, hogy hát lányok, hát normálisak vagytok? Hát amikor ő megszült az első gyerekét, hát úgy érezte magát, mintha ő lenne a világ királynője. Hát sokkal jobb nőnek lenni, mondta ő, de hogy ezek a fiatal lányok egyáltalán nem voltak biztosak.
3: Annyira jó, hogy felhoztad ezt a témát, mert engem mindig azt foglalkoztat, hogy miért kell egyáltalán mindig összehasonlítani. Mert hogy egy férfi az férfi, a nő meg nő, és nem lehet, hogy abból adódik a legtöbb probléma, hogy a nők a férfiakhoz akarják viszonyítani magukat. Szerinted ez nem okozhat problémát? Nem tudom.
4: Hát valahogy biztos ott van ez az összehasonlítás, és valahogy azok a férfias dolgok, mint pénz vagy hatalom, hát ez biztos mindenki számára vonzó, és akkor vagy hát egyfajta nagyobb ilyen társadalmi szabadság, mert hát ez mondjuk nyilván megvan akkor, amikor aztán az a kismama ottan beszorul a négy fal közé a kisgyerekével, tehát akkor biztos, hogy kicsit olyan irídlésre méltó az a pozíció, hogy akkor a férfi fogja magát elmegy dolgozni, este megiszik egy sört a munkatársaival esetleg, vagy hazamegy, tehát hogy van valami fajta változatosság ebben. Hát biztos, hogy meg hát miután mindig is a nők dolgoztak többet, tűrtek több fájdalmat, tehát végül is van alapja annak, hogy lehet, hogy könnyebb férfiként létezni, és akkor ez egy ilyen kicsit ilyen irítséget, vagy összehasonlítási alapot képez. Hát nyilván, amikor két dolog van, akkor azt mindig összehasonlítjuk, és hát egy ilyen látszólagosan, hát biztos, hogy nagyobb odaadást igényel sokszor nőként élni, mint férfiként.
3: És például manapság az egyházat feszítik belülről, meg kívülről kérdések? Például ugye belülről a női papság, mert nagyon sokszor feljön az is, hogy a nők miért nem szolgálhatnak, vagy hol szolgálhatnak, vagy akulitus esetleg hitoktatók, ugye egyre több nő szerepel az egyházon belül is. Az egyházon kívül pedig ugye jönnek elő az abortusztól kezdve egy csomó olyan téma, ami feszítheti esetleg az egyházat. Mit gondolsz erről? Bár tudom, hogy mit gondolsz, mert olyan sokszor elmondtad, hogy az egyház nem mozog ide-oda, hanem nagyon sziklaszirált
4: Hát ez az egyik, a másik, hogy hát az a különbség ugye a papság meg az egyéb hivatások között, hogy ha valaki elvégzi az orvosi egyetemet, leteszi a vizsgáit, elvégzi az előírt gyakorlatokat, akkor neki joga van ahhoz, hogy őt doktorrá avassák, és orvosként munkát keressen. A papság az nem ilyen. Tehát ott nem arról van szó, hogy valaki ezt így a fejébe veszi, kinézi magának ezt a hivatást, ha szépen akarok fogalmazni, vagy pozíciót, és akkor azt mondja, hogy én teljesítem, lássuk a feltételeket, kipipáljuk, én mindegyiket teljesítem, ergo akkor nekem erre jogom van. Az egyház jog, az egy ilyen testes kis könyv egyébként, az úgy fogalmaz, hogy a felszentelésre azt az illetőt az egyház választja ki. Tehát nem jog, hanem azon múlik a papság többek között, nyilván egyfajta feltételeken is, tehát hogy alkalmas-e az illető, amennyire ezt emberileg meg lehet ítélni, de azon túl pedig hát az, hogy az egyház az ő szolgálatát elfogadja, hasznosnak ítélje, és egyszerűen azért, mert az egyház nem ilyen létszámra figyel, hogy most akkor mikor, hogy lesz elegendő szolgálattevő, hanem hát ott van a szemünk előtt az evangéliumban az, hogy mégiscsak férfiakat választott Krisztus apostolnak. És nem tudjuk egész pontosan eldönteni azt, hogy ezt ő így akarta, vagy ezek a társadalmi megkötöttségek voltak, mert hát ugye ez sokszor elhangzik, mint ilyen érv a jelenlegi gyakorlattal szemben, hogy hát ilyen volt a Jézust körülvevő társadalom, de azért azt is látjuk az evangéliumban, hogy Jézus nem egyszer ezeket a korabeli társadalmi korlátokat hát nagyon nagy vonulóan átlépte.
3: Meg nézhetjük mondjuk a teremtést is, nem? Mert azt mondta, hogy segítőt adok neked. Tehát, hogy lehet, igen, hogy az asszonynak tényleg mégis az lenne a szerepe, hogy a fészket őrizni, segíteni.
4: Tehát, hogy nem az egyház Krisztus akaratát akarja követni, és ha egyszerűen ő így építette föl azt a tanítványi közösséget, akkor valahogy ebből az egyház, hát az elmúlt 2000 évben ezt olvasta ki, hogy akkor nem biztos abban, hogy ezt Krisztus máshogy akarta.
3: És mondjuk, hogyha a család területre nézzük dolgot, akkor érzékelsz változást abban, hogy a női szerepek változnak, hogy mondjuk a család is egyre sűrűbben bomlik föl, tehát egyre több család bomlik föl azért, mert a női szerepek megváltoznak, vagy mondjuk inkább csak úgy, hogy a hangsúlyok máshova terelődnek?
4: Hát, hogy melyik házasság miért bomlik föl? Akiket én mondjuk így eskedtem, láttam, diákjaim voltak, hát ott azért gyakoribbnak mondanám azt, hogy nem jól választottak. Az, hogy tulajdonképpen konkrétan dolgozik-e az a nő, vagy nem, vagy mennyire él a hivatásának, hát lehet, hogy ez is időnként úgy eltávolít egymástól embereket egy házasságban, de mindig ott van a probléma, hogy hogyan egyeztessük össze a hivatást meg a családot, és ez nem csak olyan hivatásokra vonatkozik, mint orvos, vagy tanár, vagy még egy-két ilyen nagyon speciális, hanem hát másutt is. A munkahely az igénybe veszi az embert, azon is múlik, hogy az illető hát tényleg akkor mennyire adja bele a idejét, figyelmét, szívét, lelkét. De hát pont egy nő meg tudja ezt oldani, ezt is. Mint ahogy, hát mondom, amikor a törzsekben éltünk, meg barlangban, hát akkor is millió fronton kellett egy nőnek helytállnia. Szóval inkább nyilván az, hogy mik a szerepek, meg hogyan változik, hát valamiképpen a szocializmus az ugye a férfiakat is beöltöztette egy ilyen zubbonyba, és hát ugyanazt a zubbonyt szerette volna ráadni a nőkre is, vagy hát ez sikerült is, és akkor hát ott az volt az etalon nagyjából, hogy hát akkor ugyanazt a munkát egy nő is el tudja végezni. Ami persze sok esetben igaz, de hát azért mégiscsak van olyan fizikai vagy olyan pszichés terhelés, amit meg nem kell, hogy egy nő viseljen. Tehát mondjuk azért megnyugodva látom azért, hogy nagyjából a tűzoltók még férfiak. Igen. És nem csak azért, mert azt a 30-40 kilós feszítővágó eszközt azt nehéz kezelni, hanem azért, mert azért, amikor egy roncsautóból ki kell szedni a darabokban lévő embert, az a férfinek a lelke, hát sok esetben egy picit talán durvább, tehát nem baj az, hogyha nem egy érzékeny női lelket darál le, de hát egy férfit is megvisel ez. Úgyhogy az, hogy a társadalomban, tehát akkor most nők dolgoznak többnyire, meg vezető pozíciókat töltenek be, nem feltétlenül gondolnám azt, hogy ez a családi életet alapjaiban átalakítaná, tehát az angol királynő is hát nő volt második Erzsébet, tehát aztán valahogy mégiscsak megállt a családban is a helyét. Tehát.
3: Elég sok helyet megélte. Igen, és azt látod, hogy az egyház esetleg tud-e segíteni abban, hogy most megint visszatérve a családra, hogy a családi egyensúly visszabillenjen, vagy esetleg a szűzanya példáját közvetíteni, mert ha csak a szűzanyát megnézzük, már ott is mennyi mindent kellett csinálnia. Tehát ő végzett férfi munkát, mondjuk az apostolok segítését, mert mondjuk ez egy ilyen elméleti síkon, de mégiscsak szellemileg irányította az apostolokat. Ugyanakkor mosott, főzött, takarított meg. Ott volt az Úr Jézus mellett, és mekkora fizikai és lelki erő kellett ahhoz, hogy a kereszt alatt álljon. Hogy visszatudjátok valahogy csempészni, vagy visszatudjuk csempészni a szűzanyát a napi életünkbe, szerinted?
4: Hát biztos. Mondok egy egyszerű példát. Volt egy diákom, akinek hát az édesanyjával való kapcsolata az nem volt jó. Maradjunk ennyiben. Nem volt tragikus, tehát nem dobta el magától, meg ilyesmi, de azért volt olyan, hogy a szülők elváltak, és akkor ez a lány hát végülis az apjához költözött egy adott pillanatban. Nem volt jó a viszony az édesanyjával. És akkor hát eltelt azóta sok év, és mindenki úgy beszél róla, hogy ő anyaként zseniálisan megállja a helyét. Tehát, hogy azért a kegyelem láthatatlanul is működik, tehát, hogy valószínűleg az emberi lélekben, tehát a női lélekben is, hát biztos, hogy van egy ilyen öngyógyító mechanizmus is, egy ilyen immunrendszer, és hát lehet, hogy valaki nem hoz olyan mintát, vagy nem kapta meg a gyerek korában azt a szeretetet, amire mondjuk hát vágyott volna, de attól függetlenül lehet, hogy ő maga erre még képes lesz. És nem is feltétlenül azért, mert valami külön ilyen egyházias terápián vett volna részt, vagy annyit olvasta volna a Szentírást.
3: Hát ahogy mondtad, jó, a kegyelem.
4: Ez a, hát a lány, igen, tehát hogy ez a lány, ez hát hívő, meg hát egyházi iskolába járt, meg minden, de hogy az egyházban erre így nincsenek terápiák, viszont hát maga az egyház is egy ilyen anyai jellegű valami, tehát valószínűleg az, hogy valaki benne él az egyházban, tiszteli a szüzanyát, azáltal hát valamiképpen ez hozzájárul ehhez a lelki egészségéhez is. És hogy az egyházban erre nincsenek ilyen külön terápiák erre nézve, de a dolog mégis működik.
3: Hát mondjuk a gyónásban ott vagytok, tehát és jó. Mindig azt szoktam mondani, hogy amikor ha esetleg kiabálnék, a gyerekek nem a szűzanya arcát látják rajtam. Tehát az nem az, amit én közvetíteni szeretnék. Tehát a gyónásban le lehet tenni. Egyébként, ha már egy gyónás eszünkbe jutott, tehát ez is lehet a Szentlélek. Azért én nagyon sokat tudtok, hiába mondják azt, hogy a papok nem tudnak semmit a család életről, nagyon is sokat tudtok, mert mind a két oldalt halljátok, hogy mi mentén lehetne egy picikét jobban igazgatni. Mit látsz a gyónásokból? Férfiak is gyónnak, nők is, lányok is, anyák is, asszonyok is.
4: Igen, tehát egy pap nem él benne egy házasságban. De ugyanakkor viszont nagyon sok házasságot lát, vagy látok én magam is, olyan látószögből, vagy olyan közelségből, ami viszont ad egy gazdagságot. Tehát, hogy azáltal, hogy sokat. Nyilván ez az ismeret, tehát nagyon sokszor abból adódik, amikor baj van. De hát mégis igen, tehát hogy biztos, hogy ez ad egy ilyen sajátos egyvelegét a tapasztalatnak, vagy egy speciális tudást, vagy rálátást, hogy mitől lehetne jobb a család, hát biztos, hogy erre rengeteg mindent lehetne mondani. A papság szempontjából, vagy a gyóntatási gyakorlat szempontjából, hát azt hiszem, hogy az kiveszőben van, amit úgy nevezünk, hogy lelkivezetés. Tehát, hogy most csak egy olyan egyszerű példát mondok, többször volt ez a tapasztalatom, hogy mondjuk volt egy fiatal lány, aki járt gyónni, és úgy éreztem, hogy itt így komolyan veszi, meg még hallgat is rám, és aztán eljutott oda, hogy egy házasságkötésre gondolt, meg udvarlója támadt, meg ilyesmi, és akkor szóba került az a kérdés, hogy hát összeköltözés házasság előtt. És akkor hát mondtam neki, hogy egyébként hát erről ugye azt tanuljuk így, vagy az egyház azt tanítja, hogy hát a házasságkötéssel kezdődik el a házas élet, és akkor erre azt választ kaptam nem egyszer, hogy jó, de hát a mi esetünk egész más. Hát minden eset egész más, csak az eredmény ugyanaz, igen, hogy azért mégis belesétál egy csomó lány abba a csapdába, ugye, hogy hát simán és lazán összeköltözik a kedvesével, és éppen a napokban hallottam, említette valaki ezt, hogy mekkorát ront ezzel az esélyein ez a lány, azt illetőleg, hogy ez a fiú feleségül is vegye.
3: Igen. Hát olyan sok ilyen példa van, nem? Amikor együtt élnek 2-3-4 évig, vagy van, aki 7-8 évig.
4: Bizony.
3: És akkor borul össze, mert nincs meg a kapcsolatnak az a dinamikája. Hát igen, összeházasodunk.
4: Meg az a fiú, hát most ha mindent megkapott, és még cserébe elkötelezettséget sem kellett vállalnia, felelősséget sem, hát akkor ő a legnagyobb nyertes. Tehát, akkor ő minek forszírozza a házasságot. Na mindegy, tehát, hogy messzire vezet ez, és ma nagyon benne van a korszellemben, de hogy valamiképpen az, hogy néha nem ártana, ha hagynánk magunkat egy kicsit vezetni. Uh-huh. És nem azért, mert a pap okosabb, hanem az, hogy a gyónásban, meg hát egyáltalán hívő emberként az anyaszentegyházon keresztül, a Szentlélek által, ha tetszik, de ezért egy kicsit nem ártana, ha nem mindig a saját fejünk után mennénk.
3: Ez nagyon jó, ahogy kimondtad, mert hogy az Anya Szent Egyház az összes szentséget biztosítja, amire egy nőnek szükség van ahhoz, hogy a méltósága megmaradjon, a jó kedve megmaradjon, az Isten szeretete megmaradjon, a kapcsolata épüljön. Tehát igazából tényleg fordulhatnánk az egyházhoz nőként, akár a gyónásban, akár lelki vezetésért, de ez egy jó ötlet egyébként, amit mondasz, hogy a lelki vezetésben tényleg egy kicsit talán erőteljesebben is lehetne próbálkozni. Úgyhogy, hát nem tudom, most mindjárt lejár a műsoridőnk, de van-e valami, amit így tanácsnak mondanál, vagy amit gondolsz a nők mai méltóságára? Mert hogy a szeretetnek annyi formáját mutatják meg a nők, a Szent II. János Pál pápa tette fel a papoknak azt a kérdést, hogy ők, mint papok, ugye találkoztak az édesanyjukkal. Hát akinél egy pap felnevelkedhet egy családi légkörben, azért az szerintem egy ajándék. Vagy mondjuk ott vannak a nők az egyházon belül, akik segítenek, vagy akikre lehetne támaszkodni. Ugye ott van esetleg testvérük, aki nő, vagy ott van a baráti körük. Tehát ti, mint papok, hogy élitek meg, vagy mit látok, milyen női szerepekkel találkoztatok? Kezdheted az édesanyáddal például.
4: Hát sokszor találkoztam ilyen olyannak, hogy azt mondom, ilyen ősanya. Tehát, hogy valamiképpen tényleg arra föl tudta tenni az életét. Egyébként az az érdekes, hogy akár nagyon fiatalon is. Tehát, hogy volt egy diákom, így később került az osztályomba, már 17 éves volt, és hát egy ilyen anyányi lány volt gyakorlatilag. Hát a tanulás az nem. Nem ment, sehogy sem ment.
3: De az
4: próbáltam neki
3: érzése.
4: Segíteni, és akkor hát egyszer valahogy így, hát igazából ez őt annyira nem érdekli, és hát mondom, jó, de hát tehát mi érdekel, vagy a jövő? Ő igazából családot akar, gyereket akar. És aztán hát lett is öt gyerekem, meg hát szépen él azóta is a férjével. Tehát érdekes volt ez a számomra, hogy már 17 éves korban ő azért tulajdonképpen így ezt a célt teljesen világosan látta maga előtt. Tehát, hogy nem később, nem... Mert az a... Most, hogy milyen női szerepekkel találkozom, hát most így biztos lehetne ezt katalogizálni, de sokszor volt diákjaim között találkozom azzal, ugye, hogy nem keres párt, nem keres férjet, nem bontakozik ki ilyen párkapcsolat terén, és aztán hát valahogy a 31 néhány éves korában meg is fogalmazza azt, hogy tulajdonképpen nem kell. És az a félelmem, ugye ilyenkor mindig ezt azért meg is szoktam velük osztani, hogy hát amikor majd eszébe jut, hogy azért csak hozzátartozott volna az életéhez az, hogy családja, gyereke legyen, férje, stb., akkor lehet, hogy már késő lesz. Na most, tehát, hogy néha találkozom ilyen kicsit ilyen félreértett női szerepekkel, ahol azt hiszi, hogy az, hogy ő jól megvan egyedül, meg milyen ügyesen megszervezi az életét, meg hogy hely tud állni a munkájában, ez azért kevés. Na hát talán mondjuk ez lehet a két ilyen végpont, vagy két szélsőség. Az egyik egy kicsit ez a lemondás a igazi női kiteljesedésről, hát a másik pedig az, aki meg abszolút biztos abban, hogy mi a helye az életben. Hát aztán ezen kívül az is érdekes dolog, hogy hogyan tud tényleg nagyon finoman akár egy nő inspirálni az érdeklődésével, a kérdésével egy papot akár, vagy egy férfit. Tehát az egyházban 80%-ban nők vannak. Most a templomot, ha megnézzük, vagy akár egy hittanórát, Mária Rádiót, önkénteseinket, és hogy valahogy az a figyelem, az a kérdések, amit ismerek ilyet is, akinek a kérdései elől nem lehet elbújni, de mégsem tolakodó. Nagyon különleges, hogy úgy a figyelme kiterjed a részletekre, és nem hagyja azt, hogy ott az ember mondjuk mellé beszéljen például, de ugyanakkor mégis valahol az ember biztonságban érzi magát ebben, és ugye ez tud inspirálni. Úgyhogy érdekes, itt a Mári Rádióban is volt egy munkatársam, aki így be tudott dobni nekem témákat, hogy, hogy valaki ráérzett erre arra, és hogy én abból csináljak valami műsort. Aztán mióta nincs itt, azóta így nem dobják nekem a horgot ebből a szempontból.
3: Hát ha csak ezt jelzik, akkor...
4: Na, de hát, hogy azt mondom, hogy van, aki ebben...
3: Dobunk horgot,
4: tényleg ügyes, igen. Ügyes, és ez a múzsa szerep, vagy ez az inspiráló, ihletet adó képesség is, hát ott van sokakban.
3: Igen, mert egyébként kérdések azok vannak. Tehát nagyon sok kérdés van, csak szerintem vagy már túl sokszor hallották a nők is, meg az emberek is, és nem kaptak választ, vagy már elfáradtak abban, hogy kérdezzenek, mert azt mondják, hogy ez úgy is így van. Hát sajnos, hogy lejárt a műsoridőnk, de azért hadd idézzem itt a példabeszédek könyvéből azt, amit egyébként te választottál. És egy nagyon jó kérdéssel indul. Derék asszony kitalál. Értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívével ráhagyatkozik. Nagyon reméljük, hogy minden férj a feleségére hagyatkozik, a fiúk az édesanyjukra.
4: Igen, és egy lány pedig legyen olyan okos, hogy megtalálja azt a fiút, aki őt megbecsüli. A női mi voltában gyermekei anyjaként, feleségként, társként, mert akkor azért szép lesz az élet.
3: Egyébként a tisztaságról nagyon jó lenne műsorokat vezetni, mert hogy az egy igazán nagy bátorság egy lánytól, hogy nem áll le, vagy nem köti össze az életét olyannal, aki nem tudja kivárni, és nem tud mondjuk magán uralkodni. Úgyhogy akkor dobjunk be egy másik témát, legközelebb a tisztaságot. Nagyon szépen köszönöm, Milán atya, hogy elbeszélgettél velem. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak, és ne felejtsék el, hogy az önök támogatása nélkül egyetlen műsor sem készülhetne. Nagyon szépen köszönöm, hogy hallgattak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen.
5: Az elmúlt percekben Hála Judit beszélgetését hallották Lukovics Milán atyával, az édesanyja, az Alma Mater és az Anyaszentegyház szerepéről.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Négy magyar fiatalnak szurkolhatunk a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyen. Elstartolt az idei hanghullám. 15 ezer palántával segíti a rászoruló családokat a Mate. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Lezárult a 2026-os Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny előválogatója. A szakmai zsűri döntésének értelmében 15 fiatal, köztük 4 hazai zongorista kezdheti meg az élő fordulókat, olvasható a Papagéno oldalon. A rendezvénynek a Pécsi Kodály Központ ad majd otthont, a fordulók időpontját pedig 2026. szeptember 15 és 20 közé tűzték ki. A jelentkezési határidőig a korábbi évekhez képest jóval többen nyújtották be az anyagukat, és a beküldött videók alapján a mezőny rendkívül magas színvonalúnak bizonyult. Épp ezért a nemzetközi zsűri úgy döntött, hogy az eredeti terveket felülírva 12 helyett 15 versenyzőt juttat tovább az élő fordulókba, ahol majd Lakatos Andrást, Pellet Sebestyént, Rozsonics Ildikót és Szaniszló Attilát is láthatjuk, hallhatjuk. A 2026-os verseny valamennyi élőfordulóját online is közvetítik. A hit átadásáról, a család erejéről és Isten megtartó szeretetéről szólt az idei első hanghullám balatoni hajós alkalom, amelyen a zord szeles időjárás ellenére is sokan gyűltek össze Tihanyban, hogy együtt induljanak útnak a Balaton vizén, olvasható a Veszprémi Érsekség honlapján. A Veszprémi Főegyházmegye által szervezett programsorozat idei első alkalmának vendége Gável András dalszerző, dicsőítő zenész, hitoktató, újságíró volt, aki családjával együtt érkezett a hajóra. A beszélgetés során őszintén vallott hitéről, hivatásáról, házasságáról, az örömökről és a nehézségekről is. A család közös zenéléssel és dicsőítéssel is megajándékozta a jelenlévőket. Gável András a mai ember egyik legfontosabb kérdéséről beszélt. Miként lehet hitet átadni a családban? Tanúságtétel hangsúlyozta, a hitet nem elsősorban tanítani kell, hanem megélni. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Karitász együttműködésének köszönhetően 15 ezer paprika, paradicsom, uborka, cukkini és

0: Mesterséges intelligenciáért felelős rektor helyettese is részt vett a Budatétényi Rózsakertben. Az egyetem bízik abban, hogy az együttműködés hosszú távon is hozzájárul a vidéki családok életminőségének javításához. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.
2: Mária Rádió.
3: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sárközi Violetta vagyok. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zalaegerszegi csoportja szervezésében április végén a Mincentineumban a középkor egyik legnagyobb tudósa és teológusa, a 801 éve született Aquinói Szent Tamás életéről és munkásságáról tartott előadást Szalai Attila atya, Teskánd plébánosa. Aquinói Szent Tamás nemesi családba született 1225-ben, 5 évesen a Monte Cassinói bencés kolostorba került, majd 19 évesen a családja tiltakozása ellenére a kolduló domonkos rendbe kérte felvételét. Az imádságnak és a tanulásnak élt, Nápolyban, Kölnben tanult, Párizsban tanított, Rómában a rendi főiskolát vezette, Nápolyban pedig központi teológiai főiskolát szervezett. Szenvedélyes érdeklődése Isten megismerésére irányult, nem csak hittel kereste Istent, hanem értelemmel is. Aquinói Szent Tamásról és a mai ember számára is meghatározó szellemi hagyatékáról Illés Csabával, a Kész Zalaegerszegi csoportjának vezetőjével és az előadó Szalai Attila atyával beszélgettem.
4: A Keresztény Értelmiségi Szövetség Zalaegerszegi csoportja mindig törekszik arra, hogy érdekes, színes előadásokkal lepje meg a hallgatóságot és a tagságot. Jelen esetben Aquinói Szent Tamásra gondoltunk. Egyik tagtársunk, Szalai Attila atya, aki a témának a szakavatott képviselője, ő ajánlotta ezt a témát számunkra. 800 éves évfordulóját ünnepeltük 2025-ben, ami szerencsés, hogy hála Isten programbőségben vagyunk, éppen ezért átcsúszott erre az évben, de ahogy Attila atya is elmondta a bevezetőjében, Aquinói Szent Tamás öröksége gyakorlatilag évtől független és kortól is független, ezért ez a 800 éves áthidalás gyakorlatilag nem okozhat problémát számunkra, akik hívők vagyunk, hiszen a egyházi tanítása, teológiája mai napig érvényes, és ahogy itt az előadásban is hallhattuk, nagyon-nagyon időszerű gondolatokat fogalmaz meg a ma embereinek is Aquinói Szent Tamás.
3: Mit tudunk tőle tanulni, és az életünkben egyáltalán használni, ami nem csak egyszerűen elméletek, hanem ami a mindennapjainkban tud minket Isten kapcsolatunkban segíteni?
4: A nagy egyháztanítók mindig példát jelentenek számunkra, több értelemben. Az egyik mindenképpen az, hogy a teológia tudása nélkül igazán a hitünket nem tudjuk elmélyíteni, és minél inkább megéljük a hitünket, annál olvasottabbnak, felkészültebbnek kell lennünk, és teológiában jártasabbnak. Erre példát ad számunkra Aquinói Szent Tamás. De ez mellett, a nagyfokú tudás mellett és a teológia összegzése mellett, amit ránk hagyott, és a mai napra vonatkozó üzeneteket is megfogalmaz soraiban, ez mellett az ő személye is a hitelesség és az Istenhez való kapcsolathoz kötődés szintén példaként szolgál számunkra, vagyis a mindennapi életünket vezeti és vezérelvként tekinthetünk rá.
3: Te történelmet tanítasz egy katolikus gimnáziumban. Mit tudnak a gyerekek ma Aquinói Szent Tamásról? Egyáltalán ez bent van a kötelező tananyagban?
4: A történelem tananyagban talán kevésbé, a hittan tananyagban, az egyháztörténelemben mindenképpen, egyháztanítók, egyházvezető gondolkodói címszó alatt megtaláljuk az ő személyét, és valóban jó a kérdés, és én magam személyesen úgy gondolom, hogy talán többet érdemelnének ezek a nagyszerű szellemi óriások, akik a vallást ilyen mélységében kutatták, elemezték, és számunkra megőrizték, feltárták.
3: Szalai Attila atyától kérdezem, hogy Tamás grófi családból

0: származott, és ugyan a bencéseknél tanult, de mégis a kolduló domonkos rendhez csatlakozott. Mi ennek az oka?
1: A rendnek szerintem az a két alapelve, amire épült, az egyik az, hogy alapos képzettséget szerezzenek a hitből, hit terén, azért, hogy megfelelően tudjanak prédikálni. És a Tamásban ez a fajta tudásvágy élt, ami ott találta meg erre a lehetőséget. Szerintem ez volt az egyik szerint, ami őt vonzotta. És a másik az, hogy tehát az, hogy kolduló rendként alakult meg a domonkos rend, az pedig, hogy a hiteles evangélium életet tenni oda a szó mögé, és ez is megragadta, vonzotta őt. Tehát őt nem a úri kényelem vonzotta, hanem pont az, hogy hiteles követője legyen Krisztusnak. És ezt itt úgy érezte, hogy itt tudja igazán megvalósítani.
0: Nagy misztikus volt, ezt ön is mondta az előadásában. Milyen példákat tudunk erről? Mi maradt fent?
1: Hát ez leginkább az oltári szentséggel való kapcsolatában nyilvánult meg az, hogy a szentmise bemutatása akkor olyan elragadtatásba esett, hogy lebegett közbe. És az, hogy az imádság az ugyanolyan fontos volt számára, mint a tanulás, tehát nem volt ebben egyáltalán egyoldalú, hanem az Istennel való kapcsolatot azt mégiscsak az imádságon és a szent áldozáson keresztül építjük, és ez nagyon fontos volt az ő életében.
0: Nagyon termékeny író volt egyébként Aquinói Szent Tamás. Az tartják róla, hogy naponta körülbelül 20 gépelt oldalnyi szöveget írt le. Mi maradt fenn ebből?
1: Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy könyvtárnyi irodalom, tehát rengeteg műve, most azt nem sorolnám föl itt. A legismertebb tényleg a Summa Teológiae, tehát az a főműve, de ott van, amit az eretnekség cáfolatáról írt, a Summa Contra Gentilis, és számos kisebb műve is volt még. Itt említettem a Biblia kommentárokat, tehát azok is ilyen monumentális művek, ahol a szentírási könyveket magyarázza. Tehát a rend arra odafigyelt, hogy ezeket a nagy koponyákat a legmesszebbről is támogassa. Tehát voltak, akiket odaadtak melléje, hogy az előadásait lejegyzeteljék, leírják. Tehát nem volt teljesen egyedül magára hagyva ebbe a tudományos munkájában, nem voltak, akik segítették.
0: Volt egy fontos tanítása, most az ön előadásából megtudhattuk ezt, hogy ahol a szentírás és a tények eltérnek egymástól, erről mit is gondolt egyébként Aquinói Szent Tamás?
1: Hát azt őt mondta, hogy a szentírást nem szó szerint kell értelmezni, hanem hogy a tanítást kell belőle kiolvasni, amit az ott leírtakon keresztül ad. És tulajdonképpen a modern bibliatudomány ezt teszi, ez azért volt érdekes, mert már ő megfogalmazta ezt majdnem 800 évvel ezelőtt.
0: Ma is használunk olyan szövegeket, amelyeket egyébként ő írt, tehát akár a szentmiséken is használunk ilyen szövegeket. Melyek ezek?
1: Úrnapi liturgikus szövegeknek a megírására a IV. Orbán pápa őt kérte fel 1264-ben, és ezek a szövegek, himnuszok, amiket akkor írt, azok mind a mai napig használatban vannak.
0: Angyali doktornak nevezték őt. Miért nevezték így? És már az életében is, mert én egyébként azt olvastam, hogy ez ugye a halálát követő 40 évvel kezdődött a szentiavatási eljárása, és hogy akkor kezdték el ezt.
1: Ezeket a nagy tudósokat, akik akkoriban nagy szent tudósokat, különböző ilyen nevekkel illették, valószínű, hogy persze később kapták ezeket a neveket, amikor már az örökségüket értékelték, és itt hát az angyali doktor valószínűleg tényleg az, hogy az Isten közelségére utal Tamásnak. Tehát arra, hogy a tudásával és a imádságos életével is ilyen közel jutott Istenhez, hogy mint egy belelátott Istennek a titkaiba.
0: Mi az, amit a ma embere megtanulhat Aquinói Szent Tamástól?
1: Azt, hogy a hitet, azt értelemmel is alá kell támasztani. Tehát jogos a Isten keresésnek az az útja, ahol az értelmünkkel szeretnénk meggyőződni az ő létéről, meg arról, amit elénk ad. És az igazán nyitott és igazságkereső értelem az rá is találhat Istenre. Mivel, hogy ő teremtette ezt a körülöttünk lévő világot, az ember pedig saját képére és hasonlatosságára alkotta, tehát értelmes lénynek, aki ezért az értelem útján is képes keresni és megtalálni őt. És persze Isten igazi mélységeit azt a kínlatkoztatáson keresztül ismerjük meg, amit ő maga tár föl magáról Krisztusban. Tehát az értelemnek az útja az egy idő után persze korlátokba ütközik. Tehát amit ő mond, azon keresztül ismerjük meg igazán az ő belső életét, az, hogy Szent Háromság, az már a hitnek a misztériuma, tehát az már nem az értelemmel elérhető.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Illés Csabával, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zalaegerszegi csoportjának vezetőjével és Szalai Attila atyával hallhattak beszélgetést Aquinói Szent Tamásról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának, te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést, egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz, szeretsz engem?
5: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
6: Olvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
7: Mária Rádió.
8: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Nekem ez az ige azért tetszik nagyon, hogy én keresem Jézust. Ez az egy vágyam, hogy minél közelebb kerüljek hozzá, és hogy meghalljam őt, lássam őt, tehát hogy egyszerűen erősödjön jobban a hitem. Nem volt mindig így, volt egy időszak, amikor eltávolodtam, mert családomra, a gyerekekre figyeltem inkább jobban, de most már, hogy nagyok, most így visszatudom magamat Istenhez, Jézushoz terelni. Hogy minél jobban meghalljam Jézus hangját, lelkivezetőt kerestem, lelki gyakorlatokra járok, ima csoportra találtam, azt is kerestem. Szóval, hogy így terelget, hogy ha ilyen közösségekben ott vagyok, akkor megtalálom őt. Meg hát ugye idősekkel vagyok kapcsolatban, ott is meglátom Isten arcát az idősekbe. Tehát, hogy minden emberbe végül is, akikkel találkozom így az életem folyamán, ott megtalálom Jézust. Pillanatok alatt megváltozhat az életünk. Mindig kell imádkozni. Hogyha valami nehézség van, szokott segíteni.

0: Fogarasi Mária, feleség és édesanya gondolatait hallották.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. 15 ezer palántával segíti a rászoruló családokat a MATE. Elstartolt az idei hanghullám. Négy magyar fiatalnak szurkolhatunk a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versenyen. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Karitász együttműködésének köszönhetően 15 ezer paprika, paradicsom, uborka, cukkini és tök palánta indult el országszerte rászoruló családokhoz. Adja hírül a Karitász. Az adományozási program célja, hogy elősegítse az öngondoskodást, támogassa a családok megélhetését, valamint erősítse a fenntartható szemléletet a mindennapokban. A keddi palánta adományozási ünnepségen dr. Herceg Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója és Szabó István, a MATE digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős rektor helyettese is részt vett a Budatétényi Rózsakertben. Az egyetem bízik abban, hogy az együttműködés hosszú távon is hozzájárul a vidéki családok életminőségének javításához. A hit átadásáról, a család erejéről és Isten megtartó szeretetéről szólt az idei első hanghullám balatoni hajós alkalom, amelyen a zord szeles időjárás ellenére is sokan gyűltek össze Tihanyban, hogy együtt induljanak útnak a Balaton vizén. Olvasható a Veszprémi Érsekség honlapján. A Veszprémi Főegyházmegye által szervezett programsorozat idei első alkalmának vendége Gável András dalszerző, dicsőítő zenész, hitoktató, újságíró volt, aki családjával együtt érkezett a hajóra. A beszélgetés során őszintén vallott hitéről, házasságáról, az örömökről és a nehézségekről is. A család közös zenéléssel és dicsőítéssel is megajándékozta a jelenlévőket. Gável András a mai ember egyik legfontosabb kérdéséről beszélt, miként lehet hitet átadni a családban. Tanúságtételében hangsúlyozta, a hitet nem elsősorban tanítani kell, hanem megélni. Lezárult a 2026-os Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny előválogatója. A szakmai zsűri döntésének értelmében 15 fiatal, köztük 4 hazai zongorista kezdheti meg az élő fordulókat, olvasható a Papagéno oldalán. A rendezvénynek a Pécsi Kodály Központ ad majd otthont, a fordulók időpontját pedig 2026. szeptember 15 és 20 közé tűzték ki. A jelentkezési határidőig a korábbi évekhez képest jóval többen nyújtották be az anyagukat, és a beküldött videók alapján a mezőny rendkívül magas színvonalúnak bizonyult. Épp ezért a nemzetközi zsűri úgy döntött, hogy az eredeti terveket felülírva 12 helyett 15 versenyzőt juttat tovább az élő fordulókba, ahol majd Lakatos Andrást, Pellet Sebestyént, Ruzsonics Ildikót,

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Húsvét 7. hetében az esti dicséret zsoltárait a 3. zsoltár hét pénteki napjáról

Olvasmány Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Lélek szerint éljetek, és akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően.

0: Áldjuk az Atyát, aki napról napra egyre bőségesebben árasztja a Szentlélek kegyelmét a nemzetekre. Kérjük ezért.
1: Urunk, árasz ránk bőségesen a Szentlélek kegyelmét.
0: Urunk, Te egyszülött fiadat a népek világosságául rendelted. Nyisd meg a vakok szemét, és vezest ki a tudatlanság fogságából a lélek sötétségében élőket.
1: Urunk, árasz ránk bőségesen a Szentlélek kegyelmét.
0: Te, aki a Szentlélek erejével fölkentett Krisztust az üdvösség szolgálatára, add, hogy általunk ma is ő járjon körül a világban, jót tegyen és minden sebet meggyógyítson.
1: Urunk, árasz ránk bőségesen a Szentlélek kegyelmét.
0: Küldd el szent lelkedet, a szívek megvilágosítóját, hogy a kételkedőket megerősítse a hitben.
1: Urunk, árasz ránk bőségesen a Szentlélek kegyelmét.
0: Küldd el szent lelkedet, aki a fáradtságban enyhülés, hogy felemelje az elcsigázottakat és a lelkükben megtörteket.
1: Urunk, árasz ránk bőségesen Szentlélek kegyelmét.
0: Valósítsd meg elhunyt testvéreink reményét, hogy Krisztus eljövetelekor dicsőségesen feltámadnak.
1: Urunk, árasz ránk bőségesen a Szentlélek kegyelmét.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te Krisztus megdicsőítésével és a Szentlélek megvilágosító kegyelmével feltártad előttünk az örökké valóság kapuját. Kérünk, tökéletesíts bennünk e nagy ajándékoddal az őszinte vallásosságot és növelt hitünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
2: Korunk következetesen tagadja a szenvedést, és menekül a szenvedés, a kudarc, a veszteség elől. Miközben hatalmas erővel építjük a halál civilizációját, és egyre több szenvedést halmozunk fel. A tagadásokban egyesek virtuális valóságba menekülnek, órákon át nézik a filmeket, vagy interneteznek. Mások a jelenlévő szenvedések és kikerülhetetlen veszteségek láttán a reménytelen beletörődést választják, minden úgy van jól, ahogy van, vagy pedig a lelkes aktivizmust és állandóan dolgoznak a végkimerülésig, amíg bírja az idegrendszerük, a szívük, vagy a házastársuk hűsége. Mert nagyon sok házasság egyszerűen ezért megy tönkre. Az Istentől jövő vigasztalást a keresztények gyakran kitolják az idők végére, vagyis majd odaát Isten megvigasztal bennünket. Ez a síralomvölgy, de majd jön a mennyország, és akkor minden jó lesz. Ezek a testvéreink elfelejtik azt az örömhírt, hogy Isten országa, illetve hogy Jézus nem csak meghalt, hanem fel is támadt. Sőt, itt van közöttünk. És itt és most, ma akarja nekünk ajándékozni Isten országának a boldogságát. Nem a túlvilágon, hanem e világon. Akár melyiket választjuk, akár a rezignációt, akár a szuperaktivizmust, akár az eszkatontól, Jézus második eljövetelétől várjuk sorsunk jobrafordulását, ránk telepszik a vigasztalhatatlanság tudata. És ez mindegyikünkben egy kicsit vagy nagyon jelen van. Ahhoz a boldogsághoz, amit a sírók boldogsága jelent, csak akkor juthatunk el, ha lemondunk a veszteségeinket követő haragról és sértődöttségről. Nagyon megszoktunk sértődni az Istenre, de ezt nem mondjuk ki, mert nem merjük bevallani, hogy nem váltotta valóra a hangulatunkat, a napi lelki állapotunkat, és nagyon sértődöttek vagyunk Istenre is, emberre is, azonnal megharagszunk és megsértődünk. A veszteségeinkből legtöbbször harag, keserűség, sértődöttség, morgás fakad, ami egyéni életünkben és egyházi közösségeinkben is a legbénítóbb vonás. A vigasztalás minden sírásban, minden szomorúságban, minden veszteségben maga Jézus Krisztus, aki azt kéri, hogy itt és most, ma, pont ebben a veszteségben és szenvedésben merjünk hinni az Isten irántunk való szeretetében, aki lehetőséget ad arra, hogy a veszteségeink széttépjék bennünk az addig felépített biztonsági rendszerünket, a védettségérzetet, és meghív arra, hogy elvezethessen minket megtörtségünk fájdalmas igazságára, és ezen keresztül új életet kaphassunk. Hogyan történik mindez életünk szentmiséjében, vagyis a két mise között? Amit a misében ünneplünk, azt tettekre kell váltanunk, és meg kell valósítanunk a hétköznapjainkban. A szentmiségben kapott kegyelem hatékonyságát nem az emelkedett szív, a megrendítő beszédek, az égre emelt tekintetek vagy kezek jelzik, hanem az az egyszerű tény, mi történik velünk és bennünk a két szentmise között, otthonainkban, munkánkban, a kapcsolatainkban. Történik-e valami? Azon túl, hogy újra eljövünk. Változott-e a hétköznapunk, miközben ünnepről ünnepre halad az életünk, mert minden szentmise ünnep. Mit változtat meg bennünk Isten igéje és az eukarisztia? Mekkora hatással van az, amit a templomban megélünk, a véleményünkre, az ítéleteinkre, a vágyainkra, a terveinkre, a pénztárcánkra, az éléskamránkra vagy a szokásainkra. Hoz-e bármiféle változást napról napra bennünk az eukarisztia ünneplése és a benne való részesedés? Felismerjük-e Jézus jelenlétét a hétköznapjainkban is, nem csak a szentmisében, hanem otthon a hétköznapjainkban? Felismerjük-e az ő szenvedését és együttszenvedését? Meghalljuk-e a boldogságra hívó szavát a templomon kívül is, és megértjük-e őt? A szentmise mindig bűnbánati résszel kezdődik. Az egyház realista, pontosan tudja, hogy bűnösöknek szól a lakoma, mert Isten mindent a bűn alá foglalt, hogy mindenkin megkönyörüljön. Ezért minden szentmise ezzel a felszólítással kezdődik, hogy vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a bűneinket. És azt gondolom, hogy az életünk fájdalmas veszteségei összekapcsolódnak a mise bűnbánati részével. Minden szentmise Isten irgalmáért való könyörgéssel kezdődik. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez! Idézem Harry Naunt: erre az irgalomért való kiáltásra csak akkor nyílik lehetőség, ha hajlandók vagyunk bevallani, hogy valahogyan, valahol nekünk is közünk van a veszteségeinkhez. Az irgalomért könyörgés elismerése annak, hogy amikor Istent, a világot vagy a többi embert vádoljuk veszteségeinkért, akkor torz képet rajzolunk önmagunkról. Abban a pillanatban, amikor készek vagyunk elvállalni a felelősséget, még az olyan fájdalomért is, amit nem közvetlenül okoztunk, a vád átalakul, és elismerjük szerepünket az emberi megtörtségben. Az Isten irgalmáért való könyörgés olyan szívből ered, amely tudja, hogy ez az emberi megtörtség nem végzetszerű állapot, aminek szomorú áldozatai vagyunk, hanem a szeretetre nemet mondó emberi döntés keserű gyümölcse. Vagyis életünk szentmiséjében az első lépés veszteségeink láttán a bűnbánat. Uram, irgalmazz, mert én is felelős vagyok azért, hogy ennyi bűn, ennyi gonoszság van a világon. Lehet, hogy közvetlenül semmilyen bűnt nem követtem el ennek érdekében. De fel kell ismerni a saját felelősségünket, és el kell fogadni a minket körülvevő, vagy a bennünket átjáró bűnért és gonoszságért. Ez nem hamis alázat, ez a valóság. Ugyanis mindannyian adósai vagyunk Istennek és embertársainknak a szeretetben. Ha mással nem, mulasztással vétkeztünk újra és újra, amikor nem akarunk nagyobb szabadságra jutni, hogy jobban tudjunk szeretni, amikor nem akarunk szentebb életet élni, hogy mi minden eddiginél jobban szeressük Istent és embertársainkat. Ebben mindannyian vétkesek vagyunk. És ha másért nem, ezért mindig bűnbánatot tarthatunk, látván a világban jelenlévő bűnt és gonoszságot. Mi is felelősek vagyunk érte. Addig, amíg leragadunk panaszainkban a szörnyű idők felett, amelyben élünk, a szörnyű helyzetek fölött, amiket el kell viselnünk, meg a borzasztó sors fölött, amit el kell szenvednünk, sohasem jutunk el a bűnbánatig. A megbánás csak a megszomorodott szívből sarjadhat ki. A megszomorodott szív már nem vádol senkit, Istent sem, önmagát sem, és másokat sem, hanem elismeri saját szerepét a világ bűnösségében, és ezáltal felkészítést nyer Isten irgalmának a befogadására. Mindig így kezdődik. Istenem, bocsáss meg, könyörülj rajtam, és azonnal árad a kegyelem, azonnal árad az irgalom, mert megnyitottam a szívemet. Amíg a tékozló fiú elfele tart a családi háztól, nem tudja befogadni az atya szeretetét. Amikor fölkel és elindul hazafele, és a bűnbánat ez, vétkeztem ellened és az ég ellen, már nem vagyok méltó, amikor felismeri, hogy részese a veszteségének, akkor az irgalom ünnepét ülheti az atyai házban. Ahhoz, hogy megláthassuk és meghallhassuk a köztünk lévő Istent, meg kell válnunk hamis reményeinktől, amiket olyan hűségesen őrzünk önmagunkról, családunkról, egészségünkről, munkánkról, egyházunkról, közösségeinkről, és amikkel olyan szívesen és keményen szembesítjük házastársunkat, gyerekeinket, közösségeinket, a körülöttünk élőket és az Istent is. A hétköznapjainkban elszenvedett veszteségek, még a legkisebbek is, azért fontosak, mert képesek megszabadítani a hamis reményektől, széttörik az illúziókat, amiket önmagunkról vagy másokról őrizgettünk, és amikre a hit sziklája helyett életünket építgettük, ezekre a hamis reményekre. És lehetőséget adnak Istennek arra, hogy új életet ajándékozzon nekünk. Talán szép lassan elengedjük ezeket az illúziókat, és megértjük, hogy Isten nem kínozni akar, hanem ajándékozni, mégpedig a legnagyobb kincset, az Isten országát. Boldogságot akar adni szegénységünkben és veszteségeinkben, a szomorúságunkban is. Befejezésül idézem Henry Nouwent. Ó, hát persze, gondoltunk egy jobb világra, elképzeltünk egy új szeretett közösséget, és álmodtunk egy olyan időről, amikor minden ember békében fog élni. De az igazság utolért bennünket. Most már tudjuk, hogy mindez alig volt más, mint illúzió. Változhatatlan jellemünk és kiírthatatlan rossz szokásaink, féltékenységünk és sértődöttségünk, haragos, bosszúvágyó pillanataink, fékezhetetlen erőszakosságunk, és az emberi kegyetlenség megszámlálhatatlan jele, a bűnök, a kínzások, a háborúk, a kizsákmányolás, mindezek nyilvánvalóan ráébresztettek bennünket a keserű valóságra, hogy gyermekkori

Esti áldás. Adja az ég, hogy az esti csillag fénye rád ragyogjon. Adja az ég, ha leszáll a sötétség, szíved igaz maradjon. Magányos úton jársz, távol otthonodtól. Eljött a sötétség, mégis hidd el, hogy utadat megtalálod. Leszállt az éj, de az ígéret él szívedben ezután. Ha árnyak hívnak, messze szálljanak tőled, adja az ég, és legyen utad értelme, célja a napvilág, a fény. Ha elmúlik az éj,

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Négy magyar fiatalnak szurkolhatunk a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyen. Elstartolt az idei hanghullám. 15 ezer palántával segíti a rászoruló családokat a Mate. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Lezárult a 2026-os Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny előválogatója. A szakmai zsűri döntésének értelmében 15 fiatal, köztük 4 hazai zongorista kezdheti meg az élő fordulókat. Olvasható a Papagéno oldalon. A rendezvénynek a Pécsi Kodály Központ ad majd otthont, a fordulók időpontját pedig 2026. szeptember 15 és 20 közé tűzték ki. A jelentkezési határidőig a korábbi évekhez képest jóval többen nyújtották be az anyagukat, és a beküldött videók alapján a mezőny rendkívül magas színvonalúnak bizonyult. Épp ezért a nemzetközi zsűri úgy döntött, hogy az eredeti terveket felülírva 12 helyett 15 versenyzőt juttat tovább az élő fordulókba, ahol majd Lakatos Andrást, Pellet Sebestyént, Rozsonics Ildikót és Szaniszló Attilát is láthatjuk, hallhatjuk. A 2026-os verseny valamennyi élőfordulóját online is közvetítik. A hit átadásáról, a család erejéről és Isten megtartó szeretetéről szólt az idei első hanghullám balatoni hajós alkalom, amelyen a zord szeles időjárás ellenére is sokan gyűltek össze Tihanyban, hogy együtt induljanak útnak a Balaton vizén, olvasható a Veszprémi Érsekség honlapján. A Veszprémi Főegyházmegye által szervezett programsorozat idei első alkalmának vendége Gável András dalszerző, dicsőítő zenész, hitoktató, újságíró volt, aki családjával együtt érkezett a hajóra. A beszélgetés során őszintén vallott hitéről, hivatásáról, házasságáról, az örömökről és a nehézségekről is. A család közös zenéléssel és dicsőítéssel is megajándékozta a jelenlévőket. Gável András a mai ember egyik legfontosabb kérdéséről beszélt. Miként lehet hitet átadni a családban? Tanúságtételi hangsúlyozta, a hitet nem elsősorban tanítani kell, hanem megélni. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Karitász együttműködésének köszönhetően 15 ezer paprika, paradicsom, uborka, cukkini és tök palánta indult el országszerte rászoruló családokhoz, adja hírül a Karitász. Az adományozási program célja, hogy elősegítse az öngondoskodást, támogassa a családok megélhetését, valamint erősítse a fenntartható szemléletet a mindennapokban. A keddi palánta adományozási ünnepségen dr. Herceg Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója, és Szabó István, a Mate digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős rektorhelyettese is részt vett a Budatétényi Rózsakertben. Az egyetem bízik abban, hogy az együttműködés hosszú távon is hozzájárul a vidéki családok életminőségének javításához. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Azok legyünk, amik lettünk, magyarok. Minden egyes ember személyiség, megismételhetetlen. Minden egyes családnak egyedi története van olyan, amit a történelem nem ismétel meg. És minden nemzetnek megvannak a maga tulajdonsága és a maga karaktere. És az egyes ember akkor szolgálja családját, ha nem az általánosat, hanem a saját konkrét családját szolgálja. És az egyes ember akkor szolgálja legjobban az emberiséget, ha családját, közösségét és nemzetét azon a feladat ellátásával tölti be, amely éppen rábízatott. Sokan gondolják világpolgárnak magukat, sokan dicsőítik a kozmopolitizmus elgondolásait. Eötvös Józsefnek erről határozottan más az elképzelése. Hallgassuk meg őt 1840-ből. Én kozmopolita nem vagyok. Mindazon szépen hangzó beszédek, mikkel néhányan a közömbösséget, melyel a hazájuk iránt viseltetnek, nagy ember szeretett leplével takargatják, engem meg nem indítanak. Nem csak mert erősen hiszem, hogy attól, ki hazája iránt felhevülni nem tud, az emberiség épp oly keveset remélhet, mint a haza attól, ki családi vonzalmakat nem érez. Teljes meggyőződésem, hogy minden nemzetiségnek feltartása az egész nemzet érdekében fekszik. Érdekében, mint a testnek, hogy tagjai éppen maradjanak. Melyet a munkájuk gazdagít, s csak ki hazájának él, teljesíti a kötelességét az egész nem iránt, melynek hasznos munkácsa csak az, ki erejét természetes körére szorítá, s a magot, mely rábízatott, s amely elszórva az egész világban elveszne, öntelkén veti el, s itt örül vetésének, jól tudván, hogy az ég, midőn korlátolt erővel teremti az emberét, egyszer, mint korlátolt határt akart szabni a munkásságának. Nem csak Eötvös József, hanem a reformkor gondolkodói úgy tekintettek a világpolgárság eszméjére, mint aki a hazájáért nem akar cselekedni, vagy nem tud cselekedni. Hallgassuk meg 1848-ból Vasvári Pált. Bizton hihetjük, miszerint az így kozmopolita azért vallja magát az emberiség apostolának, a nagy világpolgárának, hogy körülötte levő szegény honfitársaival ne kelljen jót tennie. Azért akar fölülemelkedni saját hazáján, hogy a honfi kötelességtől föloldozza magát. Ő erőnek erejével a világot akarja boldogítani, mely neki hasznát alig ha veszi. De honáról elfelejtkezik, s minthogy az emberiségnek használni nem képes, honának használni pedig nem akar, nem hajlandó, utoljára nyomtalanul enyészik el az élete.

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók! Nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért. A döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága, töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak, és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Péter így szólt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki: legeltesd bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte: Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki: legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: szeretsz engem? És azt válaszolta: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondana: legeltesd juhaimat. Bizony, bizony mondom neked, amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat, más fog felövezni téged, és oda visz, ahová nem akarod. Azt jelezte e szavakkal, hogy Péter milyen halállal dicsőíti meg az Istent, azután meg hozzátette: kövess engem. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók! Mindannyian kapunk a jó Istentől meghívást, elhívást, hivatást. És talán mi magunk is olyanok vagyunk, mint Péter, hogy időnként elbotlunk, időnként elrontjuk, időnként tévedünk. De a Jézussal való kapcsolat mindig megerősít bennünket a jóban. A hozzávaló hűség segít kitartani, végigmenni az úton, Istennel járni, követni hívását. Urunk, béke Istenem, annyiszor megosztott bennünket a történelem, annyiszor sebeket hordozunk, kérünk, gyógyítsd meg a magyar szíveket, a magyar nemzet sebeit gyógyítsd be. Taníts meg minket meghallgatni egymást, tisztelni és szeretni a másik ember méltóságát. És nem a haragot továbbadni, hanem a békét építeni. Add, hogy a magyar nemzet ne a széthúzás népe legyen, hanem az összetartozási, hogy egymásban ne ellenséget, hanem testvért lássunk. Szent István király, könyörögj népedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál.
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Rádió. Hangadó. Kamaszokról kamaszoknak. Ládai Eszter, Surányi Gref Laura és Gilai Ágoston műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez itt a Hangadó, ahol hangot adunk nektek fiataloknak. Technikát ma Rab Miska, Rab Lackó és Lantos Márk adja, köszönjük a munkátokat! Mikrofonnál Ládai Eszter,
2: Surányi Gréfi Laura
3: és Soltész Boglárka.
2: Mi szél hozott téged ide a rádióba, Bogi?
3: Én találtam fel a MyContacts applikációt, ami Isten segítségére tudtam létrehozni, és meghívást kaptam ide a Hangadóba.
2: Örülünk, hogy itt vagy nagyon. Esetleg tudsz egy kicsit mesélni, hogy mit kell a hallgatóknak tudni rólad?
3: 20 éves vagyok, és 8 hónappal ezelőtt jött az ötlet nekem, hogy megcsinálom a MyContacts applikációt, ami egy tag alapú keresési funkcióval működik, ami azt jelenti, hogy most már nem név alapján keresnek az emberekre, hanem tegek alapján, tehát külső-belső tulajdonságok, esetleg hobbik, sportok alapján.
1: Mindjárt rátérünk az applikációra, én egy kicsit, és hát nem is kicsit, hanem nagyon kíváncsi vagyok rád, hogy kicsit úgy gyerekkorodról, bármiről, vagy magadról mesélnél.
3: Hát én Budán nőttem fel, Rózsadombon, 15 évet laktam a Bimbó úton, édesanyukámmal, aki református kántor és zongora művész, Soltész Enikő, és utána költöztünk ki Budán, szintén csak kicsit kiebbre, de egyébként én a Fillér utcai általános iskolába jártam, illetve a Szabó Lőrincbe végeztem az általános iskolát.
1: Testvéred van?
3: Nem egyke vagyok. Féltestvéreim vannak, apukám ő orosz származású, és ő már itt hagyottam, amikor picika voltam, de ő nincs velünk, tehát neki vannak még gyerekei, de nincs közvetlen testvérem.
2: Tudsz egy kicsit mesélni arra, hogy miket szoktál csinálni szabadidődben?
3: Hát szabadidőmben egyébként dolgozom főképpen, tehát most ezen az új projekten ezerrel vagyok rajta. Hát tulajdonképpen hobbinak nem is tudom, mit tudnék mondani. Dolgozok, igen, tehát most jelenleg ez az első, amit csinálok.
2: És hogyan jött az ötlet, hogy létrehozd ezt az applikációt?
3: Úgy gondoltam, hogy valami hiányzik még a social media világából, és annyira egyszerűen lehet már kommunikálni, meg kapcsolatot tartani mindenkivel, de hogy megtalálni az adott embereket nem feltétlenül olyan egyszerű és olyan zökkenőmentes. És igazából így kezdődött nálam, hogy kitaláltam ezt az ötletet.
2: És kik segítettek benne, vagy hogy tudtad létrehozni ezt az egészet? Mert mi most így az Eszterrel nem túl sokat tudunk arra, hogy hogyan kell létrehozni egy applikációt, mert nem mozgunk ebben a világban.
1: Igen, belemélyedsz egy kicsit, hogy ez hogy is zajlik.
3: Persze, természetesen. Hát én nagyon sokáig mentem utána ennek a dolognak úgy, hogy kerestem programozókat, programozói csapatokat, és a Solvingo Solutions segítségével végül megcsináltuk ezt az applikációt, akiknek nagyon tetszett az ötlet, és velük dolgozunk együtt ezen az applikáción, illetve projekten is.
1: De ez hogy kezdődik? Hogy kell elképzelni? Hogy leülsz, és akkor hopp, jött az ötlet?
3: Hát igazából én ötcsillagos szállodában dolgoztam, és egyik munkanapomon így teljesen randomszerűen jött az az ötlet, hogy valamit csináljak már, valami jobbat, és akkor így akkor beugrott, hogy miért nem foglalkozok ezzel? Szeretem a social médiát, szeretek embereket megfogni, szeretem a tudásomat érvényesíteni emberekkel, és miért ne csinálhatnék egy applikációt erre, és sokáig gondolkoztam azon, hogy tudnék úgy megtalálni embereket, akiket akarok, mert hogyha Instagramra például beírok egy nevet, ott azt az adott illetőt dobja ki, és azt is csak akkor, ha ismerem. És akkor gondolkoztam azon, hogy tudnék olyan emberekkel kapcsolatba kerülni, akiket nem ismerek. És akkor jött ez az ötlet, hogy miért ne lehetne úgy rákeresni valakire, aki vagy amilyen, nem feltétlen arra, hogy hívják.
1: Neked úgy sok barátod van?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Igaz, barátomnak most jelenleg az influencer csapatomból tudnék párakat mondani, illetve kicsit közelebbi hozzátartozóimat így jó barátoknak. Sok barátom van, és én nagyon-nagyon szeretem őket, és igen, egyébként úgy mondanám, hogy sok barátom van, csak nem feltétlenül tudom néha, ki az igazi. De igen, remélem, hogy sok barátom van.
1: Aha, amikor óvodás voltál, akkor neked ez, hogy könnyen barátkoztál akkor, és utána, amikor iskolába kerültél, hogy képzeljünk el, hogy egy csendes típus voltál, vagy a szünetekben itt-ott jártál és ismerkedtél?
3: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert én pont, hogy a óvodától, meg az iskolában, ilyen gimnáziumig én nagyon egy, nem is antiszociális voltam, de nagyon ki voltam közösítve, tehát senki nem beszélt hozzám, így nem szerettek, mert mindig is különc voltam, mindig különálló voltam, sose jöttem ki a korombeliekkel úgy, főleg általános iskolában, és borzasztóan ki voltam utálva egyébként a közösségből, és senki nem szólt hozzám, de olyan szinteken, hogy például ilyen tesi órán, amikor csapatválasztás volt, mindig engem választottak utoljára, mindig én mentem páratlanul, ha páratlanul voltunk, tehát brutálisan ki voltam közösítve, de szerintem az annak úgymond köszönhető, hogy kicsit úgy kilógtam mindig a sorból, és ezzel vagyok most úgymondván itt szerintem.
1: És ez tehát miből gondolod, hogy különc voltál, illetve hogyan élted azt, hogy bántanak?
3: Hát igazából nem tudom, hogy pontosan miért, tehát szerintem amikor én különc lettem, az akkor volt, amikor még óviba jártam, és onnantól én így nem nagyon fogtam fel, hogy miért vagyok így kiközösítve, tehát én se tudom pontosan ennek az okát, de nagyon rosszul érintett, tehát nagyon rossz volt, amikor én például kint játszottam az udvaron egyedül ilyen kavicsokkal, és a többiek meg ilyen csapatjátékot játszottak, és így nem szállhattam be. De nagyon sokat gondolkozgattam közben, és akkor is így épült így bennem valami, ami így most ford ki teljes mértékben.
1: Uh-huh. Úgy gondolod, hogy ez erősített téged?
3: Igen,
1: a személyiséged?
3: Az biztos. Tehát én hogyha mindig jó, hogy mondjam, nem lehet tökéletes élete senkinek, de hogyha olyan nagyon jó életem lett volna, vagy múltam, vagy olyan felhőtlen családi hátterem, biztos, hogy nem tartanék itt. Tehát nagyon-nagyon sok traumán mentem egyébként keresztül, rengeteg borzalmasan rossz dolog történt az életemben, és annak köszönhetem azt, hogy most ilyen erős vagyok, és hogy így megerősödtem.
1: Ha sok kérdezhetek még?
2: Persze.
1: Vagy szeretnél?
2: Nyugodtan.
1: Jó, szóval ha addig menj bele, ha soknak érzed azt, hogy ha valamit kérdezek, és arra nem szeretné válaszolni, nyugodtan mondd azt, csak mondtad, hogy sok traumát mentél át. És én erre kíváncsi vagyok, hogy mik ezek a traumák.
3: Persze, én nagyon szívesen mesélek egyébként, én nem szeretem így titkolni nagyon a magánéletem, tehát szerintem másnak is lehet egy tanulság, akár mindenkinek a múltja, én nem vagyok egy ilyen nagy titokzatos ember. Hát tulajdonképpen ugye édesanyukámnak voltak nehézségei az életben, lelkileg, ő egy művész lélek, tehát egy érzékenyebb valaki, és mentálisan nagyon le volt mindig is terhelve, ő egy kicsit különlegesebb, én így mondanám, és ezáltal nagyon sok nehézség volt úgymond az életemben, mivel a mi családunk sajnos nem a legjobb emberek, tehát például anyám részéről a család kifejezetten rossz embereknek tartom, mivel elköltöztettek minket Rózsadombról, ott, ahol én felnőttem, és eladották velünk a lakást.
1: Ez úgy zajlott, hogy megparancsolták, hogy nektek most innen el kell menni?
3: Hát ugye a nagymamám meghalt, és ugye ez egy örökség lakás volt, tehát ugyanúgy jogunk lett volna ott tartózkodni, csak anyukámat belevitték egy olyan csapdába, átverték, hogy aláíratták vele azt a szerződést, és így mindent megígértek, hogy minden jó lesz, és így a saját számlájukra is azt hiszem irattak a pénzből, tehát hogy hát sajnos igen, így azért az is nagyon megpecsételte a elkövetkezendő időszakokat, amik szintén borzalmasak voltak, szóval... Uh-huh. Szóval sajnos, igen.
1: És akkor, mert még mondtad, hogy több traumád volt, mesélsz a többiről is?
3: Persze, hát igazából ugye utána elköltöztünk egy másik lakásba, de amúgy az már ház volt, mert Budakeszin ugye volt egy kis házunk, és azt ugye eladtuk, mert ott is egy csomó probléma volt a házzal, tehát nem volt ott normálisan közmű, meg ilyenek, tehát hogy volt ott azért, ott is azért volt ennek egy sötét oldala, úgymondván, és utána költöztünk át egy másik Budakeszin szintén házba, ahol kiderült, hogy a volt tulajdonosok átvertek minket, és nem volt bevezetve se az áram, se a gáz, se semmi, és ki lett kapcsolva, és akkor lakhatatlanná vált a ház, és nekem ilyen 16, talán nem akarok rosszat mondani, 16-17 éves koromtól 18 éves koromig meg kellett oldanom, hogy hol lakjak. Tehát, hogy itt is voltam, ott is voltam, amott is. Volt egy nagyon-nagyon komoly betegségem, amiből hála Istennek meggyógyultam teljesen. egy ilyen gyomorbetegség, és tényleg én végig szenvedtem 3 évet ezzel az egésszel, úgyhogy tényleg szegény anyukámnak se volt semmi olyan kifejezett segítsége, és borzalmas volt tényleg. Tehát, és ez nem ilyen sajnáltatás volt, hogyha megkérdezték, akkor már persze belemegyek az ilyen dolgokba is.
1: Ne érezd ezt egyáltalán sajnáltatásnak.
3: Ja, köszönöm.
2: Tényleg, ahogy mondtad, hogy ami neked trauma, az lehet, hogy más ugyanezen megy keresztül, és ugyanúgy segít neki, hogy ezt végighallgatja. Úgyhogy tényleg köszönjük, hogy ezeket elmondtad.
3: Köszönöm a lehetőséget.
2: Mondtad, hogy a barátaidat inkább így az influencer csapatodon belül vannak, hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy létrehoztad ezt az influencer csapatot?
3: Hát tulajdonképpen én végigírtam mindenkinek a TikTokon, aki nekem szimpatikus volt, és láttam a tartalmait, hogy én indítok egy csapatot, szeretnének a része lenni, mindent megpróbálok megtenni értük, együttműködéseket generálunk, együtt intézünk, segítünk egymásnak, segítünk felépíteni ezt az egészet, és így mindenkire ráírtam, és csomóknak szimpatikus volt, össze is hoztunk egy nagy csapatot, ami most már így lefeleződött körülbelül, de most így a csapatunkba, akiket így nagyon-nagyon szeretek, most olyan emberek vannak benne, tehát konkrétan az ilyen legközelebbi barátaim is, mint influencerek, például a Barbie, a Milán, a Rami, az Ina, most így nem mond sokat, de így ők azok, akiket főleg úgy tudok mondani, hogy nagyon jó barátaim, a Vivi is, a Kira, meg még egy csomóan vannak benne, és tényleg annyira szeretem őket, és annyit tesznek hozzá minden napomhoz, hogy hihetetlen jó a csapatunk, tényleg megyünk programokra, együttműködésekre, videózgatunk együtt, segítünk egymásnak a tartalomgyártásba, a felépítésbe, szóval nagyon szuper tényleg, ami így van nekünk most.
2: Most hányan vagytok nagyjából egyébként?
3: Hát most voltunk ilyen 86-an, most vagyunk egy ilyen 35-en körülbelül szerintem.
2: És hogy így ennyivel kevesebb lett?
3: Hát igen, az úgy történt, hogy volt pár ember, akitől visszahallottam, hogy páran a nagy csapatból elkezdtek így irigykedni, úgymondván így a sikerekre, és nem tudom miért, tehát, hogy itt voltak velünk ugyanúgy, és segítettünk nekik meg minden. Én tényleg beengedtem őket a házamba, tehát, hogy tényleg így próbáltam szeretettel is állni hozzájuk, mint egy barát, vagy családtag, vagy valami közeli hozzátartozó, és olyanokat hallottam vissza, hogy cikizik az, hogy én anyukámmal lakok, vagy nem is tudom, nem akarok olyan dolgot mondani, de nekem milyen a kapcsolatom anyukámmal, meg hogy rendetlenség van, tehát hogy ilyen nagyon csúnya dolgokat hallottam vissza, és az, hogy ők el akarják tőlem venni ezt az applikációt, vagy nem is tudom, tehát ilyen nagyon káoszos, és akkor mondtam, hogy jó, nekem itt elegem van, én nem szeretnék olyan emberekkel együtt dolgozni, akik velem nem őszinték és nem tiszták, és elterjesztettek rólam egy csomó-csomó rossz dolgot, tehát a lakcímemet elkezdték küldözgetni embereknek, és tehát nagyon durva volt tényleg ez az egész. De hála Istennek kiszűrtük őket, és most egy nagyon-nagyon erős, nagyobb influencerekből álló csapatunk van, ahol brutálisan szeretjük egymást, és segítjük egymást, és nagyon sokat teszünk azért, hogy együtt fejlődhessünk. Szóval most ez így egy közös jó cél érdekében megy ez az egész influencerkedés velünk.
1: Mit tesztek? Mert mondtad, hogy sokat tesztek, hogy fejlődjön a csapat. Miket tesztek érte? A csapatért miket?
3: Hát ugye egy csomó programot szerveztünk már, elvittem őket, ahova csak tudtam. Ha bármi együttműködési lehetőséget kapunk, azt egyből beküldjük a csoportba. Tehát mondjuk vagyunk 30-an, és 30 emberből egy valaki kap egy megkeresést mondjuk egy VR-ozótól, vagy bármitől, akkor azt a megkeresést ő leírja a megkeresőknek, hogy igen, köszönöm a lehetőséget, de hogy amúgy van egy nagy csoportunk, ahol biztos másokat is szívesen érdekel a lehetőség, ő elküldi a cégnek, és a adott influencer meg beküldi a csoportba, hogy van ez a lehetőség, szívezze, akit érdekel, és akkor ő meg továbbítja a cég felé, aki éppen megkeresett minket. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon közösen együttműködő dolog ez, és ez amúgy mindenkinek jó, mert közösen épülünk.
1: Abszolút. És mit tudsz róluk, akikkel így együtt vagy a csapatban, hogy ki mit csinál?
3: Hát igazából ők hobbiból, ugye legtöbben hobbiból influencerkednek, de sokan ebből is szeretnének megélni, tehát én tudok olyanokat köztünk, akinek nagyon komoly szándékai vannak az influencerkedéssel, és én ezt végig szeretném őket támogatni, tehát ameddig ők influencerkedni akarnak, addig rám számíthatnak ebben is, tehát hogy én próbálom őket támogatni, próbálom őket vinni ezen az úton, hogy sikerüljön nekik, és bejöjjön ez az egész, és most hamarosan már megy az applikációm ki Spanyolországba, Amerikába, Angliába, Szlovákiába, Németországba. irányba hamarosan. Tehát most van egy ilyen nagyobb projektünk, igen, és most azon kicsit izgulok, de legalább együttműködünk, és hála az Istennek van, kire számítsak, és vannak olyan emberek, akik tényleg tűzön vízen átmennek ezért az egészért, és én hiszek abban, hogy ennek meg lesz az eredménye, és hogy egyszer majd egy jachton fogunk ott szintani, és azt mondani, hogy na, megérte itt maradni, megérte a szenvedés, már van ennek egy olyan szenvedős oldala is, de igen.
2: És hogy kell elképzelni ezeket a találkozókat, hogy nagyjából egyébként így hány éves így az átlag életkor, vagy miket csináltok pontosan?
3: Hát az átlag életkor nálunk az ilyen, hát a fiatalabbak, tehát inkább azt mondom, hogy ilyen 17-18 talán így a csapatban, de vannak fiatalabbak is, vannak nagyobbak is, van, aki már 20 pluszos, szóval úgy nagyon változó, és az a jó, hogy együtt tudunk működni, van aki között például 10 év van, és tök jó kijönnek, tehát nagyon-nagyon jó kis brigádot csináltunk szerintem.
1: Szerinted ez véletlen, hogy így összejött?
3: De biztos vagyok benne, hogy nem, én nagyon sokat imádkoztam azért, hogy minden sikerüljön, és lehet nem minden úgy sikerül, hogy én terveztem, de Isten valahogy mindig kifürkészhetetlen útakon viszi az életemet, és sose tudom, hogy mi történik, de valahogy mindig jól. Tehát, hogy akármi is történik, akár mondjuk valami éppen nem úgy, hogy én akartam, és akkor ideges vagyok, hogy aj, most ezt nem így akartam, szóval rájövök, hogy aj, most így történt, és sokkal jobb, mint hogyha úgy lett volna, hogy én terveztem. Uh-huh. Tehát, hogy így néha rájövök, hogy én buta kis emberként így milyen elképzeléseim vannak, és hogy amúgy mennyire butaság az egész, és mennyivel jobb módon is lehet ezeket csinálni.
2: És neked mikor alakult ki így az Isten képed, hogy így nagyjából melyik vallás vonza legjobban?
3: Hát hála Istennek én születésem óta keresztény vagyok, tehát anyukám már amikor, tehát az első emlékeim kisbabakoromban már a templomban, meg a nyári táborban voltak a református templomban, de a hovatartozásomat tulajdonképpen még most se tudom úgy megmondani, hogy én református vagyok, amúgy hivatalosan igen, de hogy nem tudom úgy megmondani, mert amúgy katolikus suliba jártam, voltunk katolikus templomba is, többször baptista templomba is, de én úgy vagyok vele, hogy ahol Jézus, ott Jézus közössége van, és tulajdonképpen ez a lényeg, hogy fogadjuk el Jézust megváltónként, és ő tanításai szerint éljünk. És mindegy, mármint én véleményem szerint mindegy, hogy most katolikusnak, reformátusnak vallom magamat, csak éljünk úgy, ahogy a Bibliában le van írva, és ahogy Jézusnak szimpatikus. Nyilván ez nehéz, tehát én most véletlenül sem akarok képmutató lenni, mert nekem is rengeteg hibám van, és nagyon sok nehézségem van, nagyon nehezen jövök ki. Viszont tényleg szerintem meg lehet próbálni úgy élni, hogy az Istennek tetsző legyen, és szerintem az a lényeg, hogy valaki mennyire próbálkozik, és hogy ha van is valami rossz, amiben benne van éppen, vagy valami rossz dolog az életében, akkor inkább az, hogy próbál belőle kijönni, és hogy próbál egy hosszabb távú jó megoldást az életére.
1: Van kedvenc hősöd a Bibliából?
3: Hát Jézus. Egyébként igen.
1: És a Jézusnak melyik jelenete, vagy melyik gondolata tetszik neked a legjobban?
3: Hát ez nagyon érdekes, mert amúgy egy csomót, most nem is tudom, melyiket mondjam hirtelen, de nekem egyébként az nagyon tetszik az, amikor, hát mármint, hogy nem tetszik, szomorú, de hogy amikor ugye keresztre volt feszítve, és az egyik, egyik lator azt mondta, hogy hát, hogyha te vagy Isten fia, akkor miért nem szállsz le a keresztről most, és sétálsz el, és a másik mellette lévő meg azt mondta, hogy hát emlékezzen meg róla már, hogy ugye ő egy bűnös ember, és hogy tudja, hogy úgyse érdemel semmi jót, és annak az embernek azt mondta, hogy még ma vele lesz a paradicsomban. És ez nekem nagyon olyan megható, meg megrázó, hogy tényleg Jézus azt nézi, hogy az ember tényleg rájön-e arra, hogy ő az út, és akkor sose késő. Csak hát akkor, amikor már meghalt az ember, de hogy addig meg sose késő szerintem. És ez nagyon fontos tanítás, hogy mindig megéri próbálkozni, mert sosincs olyan, hogy hát most már mindegy, csak hát ugye a halál után.
1: Mondtad, hogy sokat bántalmaztak ugye szóban, hogy ilyenkor neked a hit adott erőt?
3: Amikor még olyan kisebb voltam, annyira nem fogtam ezt feltétlenül fel. Tehát, hogy nem tudom, akkor csak tűrtem igazából, de igen, biztos vagyok benne, hogy Isten adott nekem erőt úgy, hogy nem is tudtam róla, mert akkor még annyira nem fogta fel az ember ilyen 8 évesen, de akkor is tudtam már, meg akkor is beszéltem Jézusról, tehát abszolút volt hitem mindig is, tehát sose voltam hitetlen az életemben. Soha egy percig nem volt nekem olyan, hogy én azt mondjam, hogy hát én nem hiszek Jézusba, és nem létezik, sose volt ilyen. Voltak nehézségek, meg olyan fajta megingásaim voltak, hogy például ideges voltam, hogy jaj, most miért történik ennyi rossz, meg hogy miért nem csinál valamit Isten, aztán rájöttem, hogy csinál.
1: Egyfolytában?
3: Igen, történik minden nap valami jó, csak az ember annyira nem vesz észre néha, mert annyira önző.
1: Szoktál hálát adni a jó Istennek?
3: Igen,
1: ezért,
3: igen.
1: Azért, amazért.
3: Én próbálok tényleg minden egyes este beszélni Istennel, meg napközben is, meg hogyha mondjuk elmegy egy mentőautó, akkor imádkozok, hogy akiért megy, arra vigyázzon, meg így meg szoktam hálálni azt, hogy összességében élek, hogy van kezem, lábam, mert valakinek az sincsen, és hogy hálás vagyok mindenért, amin van. Tehát annyira sok mindenem van, csak néha az ember ilyen elégedetlen, meg önző.
2: Mit tudsz azoknak az embereknek üzenni, akik elveszve érzik magukat esetleg, és nem annyira vallásosak?
3: Hát én, aki nem hisz Istenbe, én azt tudom mondani, hogy gondolja át azt az életébe, hogy mennyivel lehetne egyrészt úgymond már rosszabb is, és tulajdonképpen ez egy nehéz kérdés, de én a hitetleneknek azt tudnám üzenni, hogy gondolja már át, hogy most ott van egy fűszál a kertbe. Az hogy került oda? Tehát, hogy most mondhatják ezt az ősrobbanást, és az mitől lett? Tehát, hogy olyan irreleváns az, ahogy próbálják magyarázni a tudományos tényekkel azt, hogy ősrobbanás. Tehát ez csak azt hiszi el, akinek tényleg olyan teljes sötétség. És ezt a sötétséget kell egy kicsit átszabni az embereknek, és megmutatni, hogy nézzen körül a természetbe, hogy milyen csodálatos az, ahol élünk, és hogy mennyire nem használjuk amúgy ki, és mennyire elrontjuk. Igen, igen. Meg oda kell figyelni. Tehát én azt mondom mindenkinek, aki nem hisz, hogy figyelj oda egy kicsit a körülötted lévő jelekre, adj egy olyan esélyt Istennek, hogy imádkozol, és hogy figyelsz, hogy mi történik, hogy imádkozol valamiért, amit szeretnél. Vagy Isten mindent meghallgat. Tehát lehet kérni az Istent, és oda kell figyelni, mert aki keres, az talál. Szóval abszolút ne járjunk vakon, és legyen nyitva a lelki szemünk is, ne csak azt lássuk, hogy mi a rossz.
1: Szerintem több a jó.
3: Igen, szerintem is.
1: Szerintem itt az idő most egy kis zenére, és aztán folytatjuk az adást.
3: Rendben.

0: Sziasztok! Itt vagyunk a Hangadóval újra, és folytatnánk a kérdéseket. Itt van velünk Soltész Bogi, és az applikációjáról beszélgetünk.
1: Sziasztok!
0: Szeretném megkérdezni, hogy jelenleg van-e valami együttműködésetek esetleg az applikációval, amit megemlítenél?
1: Igen, jelenleg a Kumite Hungary gálával működünk együtt, akik hozzám nagyon közel állnak, mert Dastam Rustamnak volt az a gyerekkori álma, hogy megvalósítja Magyarországon a legnagyobb harcművészeti gálákat, és pont holnap lesz, 23-án, egy gála, amire már nagyon készülünk, és igen, ők így a fő, akiket így a legjobban szeretünk, meg akivel így már az eleje óta úgymondván együtt dolgozunk.
2: Kifedezett fel kit?
1: Hú, ez egy érdekes történet. Nekem egy volt ismerősömön keresztül ismertem meg egy új ismerősömet, és rajta keresztül őket. Szóval egy ilyen nagyon hirtelen jött az egész.
0: Tudsz mesélni esetleg az elérésekről, hogy az applikáción belül, vagy a jövendőbeli tervekről? Már mondtad, hogy majd mentek ki külföldre, és ezen kívül tudsz egy kicsit még mesélni róla?
1: Persze, természetesen. Hát ugye már az első nap, amikor kijött az applikáció, az App Store-ba leelőztük a Facebookot, a Messengert a top listán, és utána egy pár héttel rá bekerültünk az országos második helyre. Ez a lista egyébként folyamatosan változik, tehát hogy egyik nap itt vagyunk, egyik nap ott, de nekünk eddig a legnagyobb elérésünk az volt, hogy bejutottunk a második helyre országszerte. Szóval ennek nagyon-nagyon örültem.
2: Ez nagyon gyors terjedés. Gondoltad volna, hogy ez ilyen gyorsan híre megy?
1: Egyébként reméltem, de nem gondoltam. Tehát reménykedtem benne, álmodtam róla, de nem hittem, hogy tényleg megvalósul. Szóval
2: ez egy csoda.
1: Ez biztos, igen.
0: És az influencer csapatod mennyire segített abban, hogy ennyire berobbanjatok így a közösségi médiába ezzel az applikációval?
1: Hát rengeteget, konkrétan nekik köszönhetek egy csomót, hogy ilyen jó eléréseink vannak, és hogy ilyen kreatívak, és olyan kreatív tartalmaink is vannak, olyan trendek például, hogy mondunk valami random dolgot, tehát hogyha mondjuk szeretnétek töltött káposztát enni, akkor töltsétek le a My Contacts-ot, vagy mit tudom én, hogyha kimész az erdőbe, és megcsípnek a szúnyogok, akkor nem kell szúnyogírtó, csak töltsétek le a My Contacts-ot. Tehát van egy ilyen trendünk, hogy így bármire azt mondjuk, hogy nem baj, csak töltsétek le a My Contacts-ot, szóval van egy ilyen.
2: Ez így jön hirtelen, ez az
1: ötlet? Igen, konkrétan bármi. Például most az egyik influencerünknek úgy hívják, hogy Vivi, vannak libái, vagy libái, és mondtam neki, hogy csináljon akkor egy olyan videót, hogyha szeretnétek ti is libákat, akkor töltsétek le a My Contacts-ot. Szóval van egy ilyen randomság, amit mindig csinálunk, és amúgy ezek nagyon viccesek, meg nagyon el szoktunk szórakozni.
2: Úgy érzem, hogy nagy humorérzéketek van.
1: Hát az biztos, főleg így együtt, tehát hogy brutál nálunk egy nap, az... Tehát,
0: meg kell ragadni a figyelmet, nem?
1: Igen, nálunk mindig történik valami. És ez jó amúgy, csak hát brutál kaotikus egyébként nekünk egy napunk, mert minden is történik, tehát kapjuk az interakciókat innen, onnan, amonnan, és tényleg egy nagy családként mondhatom már egyébként így őket.
2: És nem terhel ez túlságosan? Vagy pont ez téged így felpörget?
1: Ez tölt fel amúgy engem, az influencereink, meg akikkel együtt dolgozunk, töltenek fel. A folyamatos előrehaladás, az, hogy mindig lehet valami újat csinálni, az applikációt lehet fejleszteni, ezt meg azt csináljuk mindig, és nekem ez olyan

0: jó, hogy mozgalmas ez az egész, és én nagyon szeretem, és én ezt tényleg csak azoknak az embereknek tudom ajánlani ezt az egészet, amit mi csinálunk, mármint így mondjuk influencereknek, aki tényleg szereti azt, hogy mindig történik valami izgalmas, valami jó sztorik vannak, és akkor történik, megyünk ide-oda, szóval ezt csak így tudnám ajánlani.
1: Pont ezt akartam megkérdezni, ki a célközönség.
0: Magánál az applikációnál? Igen. Tulajdonképpen ez nem szabad ilyet mondani egyébként, én azt tanultam így a üzlettársaktól, meg így a komolyabb emberektől, hogy nem szabad azt mondani, hogy mindenki, de én itt tényleg megcéloznék egy mindenkit, mert a vállalkozóktól kezdve, a fiatalokig, a felnőttekig, akik hobbiból csinálnak valamit, a sportolókig, mindenkinek hasznos lehet, mert mindenki meg tudja találni a MyContacton a saját célközönségét, akit keres, és olyan embereket tud keresni, akiket akar. Szóval tulajdonképpen itt én becéloznék egy olyan 10-valahánytól egészen 90 ezer éves korig, tehát bárkinek, én most ilyen költői túlzással.
1: Most egy kicsit az ördög ügyvédjét játszom, csak annyiban, hogy nem veszélyes ez egy kicsit, hogyha bárki bárkit megtalál, vagy ennek vannak, vagy ez csak ezt én gondolom így.
0: Hát tulajdonképpen az a lényege, hogy az applikáción belül nincsen chat funkció, tehát nem tudsz ráírni senkire, viszont Vibe-ot tudsz küldeni, és hogyha látod, hogy valaki küldött neked interakciót, nem muszáj rá válaszolnod. És meg tudod adni, be tudod illeszteni a profilodba az Insta linkedet, TikTok linkedet, Facebook linkedet, YouTube, Snapchat, bármilyen ilyen linkedet, amin mondjuk fel vagy regisztrálva, és akkor arra, hogy rá tud nyomni, és még be tud téged követni, de hogyha téged ő nem érdekel, akkor csak nem reagálsz rá, vagy letiltod, vagy valami, szóval nem, tehát nem kötelező, hogy senkivel kontaktálni, azzal, akivel te is akarsz. És azt majd úgy is megtudod, hogy ki, és akkor úgy is szól, hogy hát én a MyContactról találtalak téged, ezért meg azért voltál szimpatikus, vagy ebben meg abban akarok veled együttműködni, vagy hogyha mondjuk fodrászt találnak, vagy valami körmöst, vagy autószerelőt, akkor ott meg ilyen szakmai szempontból.
1: Tehát ezt úgy kell elképzelni, ha én szeretnék mondjuk egy jó villanyszerelőt, akkor ott megtalálom.
0: Igen, meg lehet. Hát most még az épülőben van, tehát lehet, hogy van már fenn villanyszerelő is, de hogyha mondjuk letöltik, mit tudom én, még egy pár százezren, akkor ott már biztos, hogy lesz mindenféle. Szóval igazából most csak az az első lépés, hogy felépítsük ezt az önálló online közösséget, amiben mindenki felregisztrál, beír magáról tulajdonságokat, külsőt, belsőt, hobbit, sportot, mindent, és akkor az alapján tudnak keresgélni egymás között, hogy én őt akarom, én azt akarom, én ezt szeretném, és akkor így kölcsönös.
1: Ehhez viszont szerintem nagy bizalom kell, hogy elhiggyem a másikról, hogy amit ír magáról, külső, belső, hát a külső az ugye előbb, az gyorsan kiderül, de hogy a belső tulajdonságok igazak, amit ír magáról.
0: Hát igen, azt ki lehet deríteni, hogyha mondjuk bekövet utána Instán, és látod, hogy ő tényleg fodrász, vagy ő tényleg autószerelő, akkor már az mondjuk egy olyan biztos pont, vagy hogyha nem tudom, látod, hogy odarakja a tagjébe, hogy lovaglás, hashtag lovaglás, vagy hashtag sport, akkor látod mondjuk az Instán, hogy tényleg vannak el a lovaglós posztjai, vagy hogy tényleg lovagolá, és akkor amúgy azt ki lehet szűrni a social médiáról már könnyen, hogy kiről mi igaz.
1: Igen. Beszéltünk azt, hogy ezt az applikáción gyorsan elterjedt, hogy ez egy csoda.
0: Az biztos.
1: És hát Jézusnak is voltak csodái, és nem titok, de a szünetben mondtad, hogy te is átértél ilyet, erről mesélsz nekünk.
0: Igen, ez egy kicsit hosszabb történet, de nekem az életemben ez egy olyan nyomós dolog, nem tudom, hogy mondjam, de olyan nagyon nagy nyomot hagyott, igen, így tudnám azt kifejezni. Én amikor még egy katolikus iskolába jártam, nekem volt egy, hát egy rossz szokásom, az egy kicsit ilyen titkosabb, de volt egy rossz szokásom, és csináltam valamit, ami nem volt jó. És akkor így mindig imádkoztam az Istenhez, hogy mutassa meg, hogy mit tegyek, vagy hogy csináljam az életet, mert nem tudom, el vagyok veszve. És akkor volt egy hittanverseny, ahol én voltam katolikus hittanverseny, az újpesti katolikus templomba, és akkor ott voltak ilyen pályák, tehát ilyen pontok, ahol lehetett, mondjuk ott volt valahol egy nővér, és akkor ott lehetett egy olyat csinálni, például, hogy olyan feladat volt az egyiknél. Válasz ki pár katolikus zenét, és akkor rakd sorrendbe, meg a Mária ünnepeket rakd sorrendbe. Volt olyan ahol kivágott szövegeket kellett, bibliai igéket összetenni, és akkor volt egy olyan megálló a hittan versenyen, volt egy olyan asztal, ahol ült egy nővér szintén, és az volt a feladat, hogy voltak az asztalra rakva pozitív emberi tulajdonságok, és akkor ki kellett választani egyet, ami neked szimpatikus, és el kellett mondani, hogy neked milyen, hogy éled meg azt a pozitív tulajdonságot, mit tudom én, ott volt, hogy hűség, bátorság, kedvesség, odaadóság, vagy egy csomó pozitív tulajdonság, és akkor meg kellett róla beszélned pár szót, hogy te ezt hogy éled meg az emberekkel. Na de én félreértettem ezt a kérdést, és azt hittem, hogy azt kell mondani, hogy hogy élem meg ezt Istennel. És én pont ezt a kártyát választottam, hogy hűség. És akkor így mondtam ugye ott a apáca hölgynek, hogy hát én ugye Istennel való hűségemet úgy élem meg, hogy tudom, hogy sokat hibázok, meg sok rossz dolog van, de hogy mindig kitartok Isten mellett, és sose adom fel, és hogy én tényleg mindig hűen akarok Isten mellé állni, és hogy ezt így mondtam erre a választ. És amikor kimentünk, ugye mondták, hogy hát ezt a feladatot sajnos elrontottam, és egy kicsit így elszomorodtam, hogy hát az emberekkel kellett volna elmondanom a kapcsolatomat, hogy élem meg a hűséget, nem Istennel. De viszont amikor kimentünk, volt egy ilyen nagy kosár, ilyen fonott kosár, amiben voltak igés kártyák. És akkor lehetett húzni ajándékba, hazavihetted, mert hogy részt vettél a hittanversenyen, és akkor ajándékba elvihettél egy kis igés lapot. És én kihúztam egyet, és hát mi volt ráírva? Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Pont ezt az igét kaptam meg. És ez még csak az egyik, tehát hogy itt még a sztori még csak elkezdődött. Majd szintén volt egy pár hónap a később egy nehezebb mélypontom, amikor úgy gondoltam, hogy Istenem, én annyira egy rossz ember vagyok, és hogy tudnék jobban emberré válni, és hogy mit tehetnék az életemben, és ott sírtam egyedül a szobába, és akkor kinyitottam a Bibliát random, tehát véletlenszerűen egy helyen, és hát mi volt benne? Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Ez volt az első. Majd még később voltam egyik barátomnál Zsámbékon, és beszélgettünk Jézusról, és mondta, hogy ő amúgy annyira nem hisz, meg hogy annyira őt nem mozgatja meg, hogy ő nem ítéli el, vagy hogy nem zárja ki, csak hogy így nem foglalkozik vele, mert nincs szüksége, mert jó az élete. És akkor meséltem neki Jézusról egy csomót, meséltem az én életemről, nehézségeimről, de tényleg egy pogány családról beszélünk, tehát senki, se az apja nem hisz, se ő, senki nem hisz. A falon mi volt rajta? Egy bekeretezett aranyba csak egy mondat, légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Tehát ez tényleg egy teljesen pogány családnál, és kérdeztem is, hogy ez miért van ott? Tehát, hogy így nem értettem, és mondta, hogy talán apukája kapta valamit, de ő se érti, hogy miért van ott. Tehát, hogy ilyen olyan szintű csodák történnek velem, hogy így nem tudom egyszerűen felfogni azt, aki nem hiszi Istenben. Tehát, hogy nekem ez olyan hihetetlen. És így ez az, amit én megbizonyosodtam, hogy az Isten háromszor kijelentette ezt az igét nekem. És ugye Isten csomó mindent háromszor csinál a Bibliában is, tehát mondjuk a kakas is, csomó minden van, hogy háromszor elárulta ugye Jézust még nap felkelte előtt, tehát egy csomószor megjelenik a Bibliában hármas szám, a Szent Háromság is, és hogy én hiszem azt, hogy ezt nekem Isten azért jelentette ki háromszor, mert hogy ez egy ilyen szent dolog számomra.
1: Uh-huh. Igen, a Jézus is háromszor kérdezte meg Szent Pétert, hogy szeretsz-e engem.
0: Igen.
1: És ugye egyre mélyebbre ment ez a kérdés, mert először az felszínesen válaszol az ember, hogy igen, persze szeretlek, és akkor ez egyre-egyre mélyebbre megy.
0: Igen.
1: Úgyhogy, hát nagyon köszönjük egyrészt a bátorságodat, hogy így magadról ennyi mindent elárultál, és biztos, hogy most másoknak erőt adtál ebben a beszélgetéssel.
0: Remélem.
1: Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon köszönöm, azt is, hogy itt voltál, és gratulálok az applikációhoz, és csak így tovább sok sikert, illetve sok erőt is kívánok hozzá, és a srácoknak is, akik veled vannak együtt, és holnap is sok jót kívánok holnapra.
0: Köszönöm szépen.
2: Én is köszi, hogy eljöttél, viszont akkor elköszönök minden kedves hallgatótól, szép estét mindenkinek.
1: Áldott szép estét, és szép pünkösdi ünnepet kívánunk mindenkinek.
0: Sziasztok!
3: Hangadó. Kamaszokról kamaszoknak. Ádai Eszter, Surányi Gref Laura és Gillai Ágoston műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Magyar szeretetvacsorát rendeztek a Vatikánban a szegények számára. Átadták a pedagógusokat elismerő Kunsz József díjakat. Faludi Ferenc verseinek kritikai kiadását mutatták be Szombathelyen. Hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretet szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án este Rómában az a szeretet vendégség, amely Magyarország Szentszéki Nagykövetségének szervezésében és a Hungarikum Programiroda Nonprofit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség Vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára, írja a Vatikán News. A Hungarikum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentszéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel. Az este során mintegy 50 rászoruló vendég ehetett kakaspörköltet galuskával, desszertként pedig almáspitét. A vacsora során a résztvevők nem csupán ételt, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A kalocsai Asztriceum Érseki Múzeumban adta át május 15-én Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek és Székely János az MKPK elnöke az érsek által 2001-ben a kalocsai érsekség 1000 éves fennállása alkalmából alapított Kunsz József díjat, mellyel pedagógusokat jutalmaznak, írja a Magyar Kurír. Köszöntőjében Bábel Balázs érsek elmondta, Kunsz József néhai kalocsai érseknek köszönhetően telepedtek meg a városban az iskolanővérek és a jezsuiták, valamint indult el a tanítóképző. Idén 25. alkalommal került sor a díj átadásra. A bronz emlékplakettet és emléklapot Berta Somogyi Csaba, Vargáné Csűri Bernadett, Kapitány Erzsébet, Újváriné Lengyel Éva és Nagy László vehette át. A díjak átadása után a Sükösdi Magyarok Nagyasszonya katolikus általános iskola tanulóiból alakult Sükösdi Danubia Tambura Zenekar adott műsort. Dr. Borián Elréd, bencés szerzetes mutatta be Szombathelyen az Egyházmegyei Könyvtárban a jezsuita szerzetes Faludi Ferenc verseinek kritikai kiadású kötetét, írja a martinus.hu. A szerző hosszú évek óta foglalkozik a vasi kötődésű Faludi Ferenc munkásságával. Kiemelte, Faludi színes tömörségre törekvő, rokokó költő volt. Versei, prózái, színművei az erkölcsi jobbítást szolgálták. A kritikai kiadás újdonsága, hogy Faludi életéről új források alapján kaphat képet az olvasó. Elréd atya külön is kiemelte Faludi és Szili János a Szombathelyi Egyházmegye első püspökének kapcsolatát. A jezsuita szerzetes, költő és író több verset is írt a püspöknek, amelyek nem csak irodalmi értékük miatt jelentősek, hanem azért is, mert betekintést engednek a 18. századi város és az újonnan alapított püspökség szellemi világába. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Farkas István piarista, lúpuszatya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
5: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok, együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin, Szabó Tamást hallottátok.
0: Mária Rádió.
6: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió májusi kerekasztal beszélgetésének első része következik. Az anyai örökségünk kincsei és keresztjei témában. A beszélgetés résztvevői Udvaros Dorottya színművésznő, Vladár Sándor olimpiai bajnok úszó és Labanc Dániel pszichológus. A műsorvezető Hála Judit.
7: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket. Különleges vendégeink vannak, akiket meghívtunk, és nem is kell őket bemutatni, de mindjárt egy pár szóval azért szeretném őket. Udvaros Dorottya művésznőt köszöntjük. Vladár Sándort és Labanc Dánielt. És mindjárt elmondjuk, hogy hány díjat nyertek, és miért vagyunk rájuk nagyon büszkék. Most az elején csak azt szeretném elmondani, hogy online is követik a műsort, úgyhogy a Facebookon nézőket kérem, hogy nyugodtan kommenteljenek, amiket majd a szünetben összegyűjtünk, és a személyes kérdést szeretnének feltenni, akkor a művésznőtől is, Vladár Sándortól is, és Labanc Dánieltől is megkérdezzük a kérdéseket. Tehát az első fele beszélgetés, és a második fele lesz a kérdésekre válasz. Hát szeretettel köszöntöm a kedves vendégeinket. Udvaros Dorottya, a nemzet színésze, Jászai Mari díjas, Kossuth díjas, és a Halhatatlan Társulat tagja. Rengeteg szerepedet láttuk szerintem sokan. Filmben, színpadon, és az énekeidet meg nagyon-nagyon szeretjük. Vladár Sándor, aki olimpiai bajnok, nagyon fiatalon lett olimpiai bajnok, és előtte nagyon sok európai bajnokságot nyert, világbajnokságot. Úgyhogy úgy látjuk, hogy a hátúszás volt a kedvencünk annak idején, amikor láttuk, hogy úszol. Labanc Dániel, aki pedig az élmény pszichológiának az egyik megalkotója, és igazából kamaszokkal foglalkozol nagyon sokat, és a Károli Egyetemen és a Semmelweis Egyetemen tanít Dániel. Úgyhogy pszichológus, szakpszichológusként ő igazából a pszichológia oldalról fogja megvilágítani mondjuk a beszélgetés témáját, ami pedig az anyaszerepekről szól. És egy kicsit másképp szeretnénk beszélgetni, nem csak az életútjukat, mert azt megnézhetjük az interneten, de hogy mit tanulhatunk tőletek, vagy tőlük. Dorottyának is nehéz gyermekkora volt, vagy nem volt nehéz, de különleges gyermekkora volt, amiről szeretném majd kérdezni. Sándornak egy egészen más anya példája volt. Szeretném, hogy picit bemutatnátok, hogy az édesanyátokkal milyen volt a viszony gyerekkorotokban. Azt hadd mondjam el, még előjáróban, bocsánat, hogy nagyon nagy állatbarát Dorottya, és azt hiszem, hogy még ismerik is egymást Vladár Sándorral. Igazából az anyai szerepek nem volt könnyű gyermekkorod, mert az internetről tudhatjuk. Nagyon sokat nem beszéltél a gyermekkorodról, de azért egy-két interjúban hallottuk, hogy Dévai Kamilla édesanyád, akit mi is szerettünk és ismertünk, nem lehetett könnyű, hogy sokat volt távol.
8: Ugye én egy színész gyerek vagyok, az én édesanyám színésznő, az édesapám színházi rendező, és bizonyos politikai okokból kifolyólag az én édesanyámat nem engedték Budapesten dolgozni. Eleinte úgy volt, hogy még vidéken sem lehet színész, de aztán oda valahogy mégiscsak így beengedték, de Budapestre nem engedték. És végül is a Kecskeméti Katona József Színházban töltötte édesapám és édesanyám az életük, a művészi pályájuk nagy része oda köti őket. Ez nagyon gazdag pálya volt mindkettőjüké, tehát édesanyám a drámairodalom összes nagy szerepét szinte eljátszott a Kecskeméti Katona József Színházban. Fantasztikus társulat volt akkoriban. Ezt nem úgy mondom, hogy akkoriban és előtte meg utána nem, csak hogy amikor én édesanyám és édesapám éppen ott dolgoztak, akkor egy nagyon erős társulat volt, és nagyon-nagyon jó előadásokat hoztak létre, és a város nagyon szerette a színházat. Azt is megnézték természetesen, amikor a Bála Savoyban játszották, és anyukám Tangolita volt, de azt is megnézték, amikor Szofoklész Elektra ment a színházban, és anyukám Elektrát játszott. Tehát, hogy a műfaji határok nem riasztották el a nézőket magyarán. Szóval, tehát, hogy mindent megnéztek és imádták a színházat, anyukámat is imádták. De akkoriban még... Ugye én 54-es vagyok, én egy ratkó gyerek vagyok, tehát hogy én a gimnáziumban az I osztályba jártam, tehát 9 darab osztály volt az én évfolyamomban. És de ez csak egy zárójel bezárva, ez a történet szempontjából egyáltalán nem érdekes, de hogy akkoriban még egy vidéki színházban dolgozó, egyébként Budapesten lakó ember, az maximum egy kis szobát kapott a színészházban. Ami azt jelenti, hogy volt egy mosdókagyló abban a szobában, ágy, szekrény, asztal, szék, WC, zuhanyozó a folyosó végén. És én Budapestre jártam iskolába, tehát hogy nem éltünk együtt. Nem volt lehetőségünk arra, hogy együtt éljünk. És amúgy is egy színészgyerek, tehát hogy azért a szülők este dolgoznak, tehát nem egyszerű megoldani, hogy hova tegyenek egy kisgyereket este, amikor az anyuka elmegy játszani, a papa meg bemegy megnézni az előadást, hogy ellenőrizze, hogy az aznapi előadás, amit rendezett, hogy megy. Szóval, hogy én már 3 évesen családnál laktam, és ez így zajlott egészen az érettségiig, tehát először családoknál laktam, aztán nálunk lakott egy néni, aki vigyázott rám, aztán megint családnál laktam, aztán intézetbe kerültem, aztán kollégiumba kerültem. Szóval, hogy ilyen szempontból tényleg hányattatott gyerekkorom volt. És ebben a legfontosabb... ebben a hányattatott gyerekkorban az, hogy nagyon keveset voltam együtt a szüleimmel. A vidéki színházakban ez most is divat, még hétfőn van szabadnap, tehát akkor ők hétfőn hazajöttek egy napra, és megpróbáltak mindent bepótolni, amit egy szülőnek egyébként egy héten keresztül nyújtania kell a gyermekének. Amit én egy idő után teljes mértékben kikértem magamnak. Tehát azt gondoltam, hogy én már akkor voltam mondjuk 6. általános iskolás, azt gondoltam, hogy én már annyi mindent megoldottam egyedül. Tehát, hogy majd én tudom, hogy mi hogy legyen. Tehát nekem már ne szóljanak be az életembe. És hát innentől kezdve azért elég sok konfliktus volt, a gimiből kirúgtak, nem mindegy. Szóval, hogy nehéz volt a szüleimnek én velem, mert valahogy talán ösztönösen ez egy bosszú volt, hogy hát nem voltatok velem. Akkor most mi van? Én döntöttem, most is én döntök, ez a továbbiakban is majd így lesz.
7: Ez nagyon érdekes, mert amellett, hogy mindig hiányozhattak neked, azért pont ettől nagyon erős lettél. És ha megnézzük, hogy a hiányok ellenére is milyen fantasztikus sikereket értél el, és még mindig szerény maradtál. Sándornál pedig pont az ellenkező.
8: Most csak még egy rövidet, hogy mondjak el, aztán átadom a szót, hogy nagyon kevés dologra emlékszem gyerekkoromból, de éppen Baján dolgoztak a szüleim, és én Baján laktam egy családnál, és pontosan emlékszem, hogy ilyen 3-4 éves lehettem, és megyek egyedül az utcán, mert el akarok menni hozzájuk a színészházi szobájukba. De mondom, ilyen csak 4 lehettem körülbelül. Arra is emlékszem, hogy egy bácsi megállt, így jött velem egy darabig, hogy hova megy ez a kisgyerek, és mondtam, hogy megyek az anyukámékhoz, és odaértem valahogy. Máig se értem, hogy hogy.
7: Fantasztikus, fantasztikus. Sándor édesanyja viszont pont az ellenkezője, mert ő meg mindig jelen volt, mert edzésre kellett, hogy hordjon reggel, délben, este, de leginkább hajnalban is.
9: Egyrészt köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek önökkel, és engedjék meg, hogy egy-két személyes élményt osszak meg. Egyrészt, hogy 1983-ban, vagy 84 ilyesmi, láthattam a Szerencsés Dániel című filmet. A lényeg az, hogy már akkor volt egy ilyen iszonyat elkötelezettség, vagy egy, akár mondhatnám, egy plátói szerelem, egy elérhetetlen a Dorottya iránt, és aztán eltelt 20 év, és az általosi klinikánkon dolgoztam, amikor megjelent a Dorottya számos kutyájával, mert voltak saját és mentett kutyái is, és elkötelezett volt a kutyák egészsége mellett, és azt gondolom így, most már 63 évesen, hogy egy ember szívét az állatokhoz való viszony alapján tudjuk leginkább megítélni, és azt mondhatom, hogy Dorottya kihozta maximumot az állatvédelemből, és az állatok jóléte és egészségére mutatott törekvéseibe, és számomra pedig megtisztelő volt, hogy Udvaros Dorottya hozzám jár, vagy hozzánk jár, és ott kivártam mindig a sorát a váróba, tehát soha nem volt az, hogy itt vagyok, szeretnék előre kerülni, szóval ezek nagyon mély nyomot hagytak bennem. Hát az én életem...
7: Egyébként erre majd szeretnék visszatérni, mert hogy tényleg jelentős, hogy az embernek milyen empátiás készsége lesz.
9: Igen.
7: Egy idő után.
9: Az én röviden csak az én szüleim, édesanyámhoz való viszony, az teljesen más volt, mint amit hallhattunk. Édesanyám nem volt maximalista, és nem volt a tökéletességre törekedő anya, de azt gondolom, hogy egy szerető és gondoskodó volt, és így is élte le egész életét a hűség jegyében. Egy munkahelyen gyakorlatilag a Csepel vas és fémüvegbe végigjárta a szamárlétrát, aztán könyvvizsgálóként fejezte be 50 év után az ottani pályafutását, aztán 20 évek később is még kolléganők virágcsokrokkal köszöntötték születésnapi alkalmával. Szóval, hogy az egy elismerés volt szerintem neki is, ami tevékenységet ott hűség, hogy egy helyen, egy ember, egy férj, egy munkahely, egy színház, egy sport, és lehet folytatni hosszasan. Én annyit tudnék mondani talán, hogy az, amivé váltam, és elnézést, hogy még azért kiegészítenélek, hogy a Magyar Úszószövetség elnöke vagyok, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke és a Nemzet Sportolója is vagyok. Tehát, hogy az, amivé váltam itt az elmúlt 5 évben, azt gondolom, hogy minden is neki köszönhető, és már édesanyámnak köszönhető, és ezért is fogadtam el a másodsorban ezt a meghívást, mert édesanyáról szívesen beszélgetek, meg hogy mit gondolok egy édesanyáról. Szóval, hogy mindent is azt hiszem neki köszönhetek, mert ugyan az első 15 év az elég kemény volt, mert ha esett, ha fújt, ha fájt, ugye nem volt könnyű életem Szécsi Tamás úszópápa alatt napi 20 kilométereket leúszni 12 évesen, lejárni hajnal 5-kor kezdődő edzésekre, és nem túlzok, tehát 4-kor, 4-15-kor keltünk, és nem is volt busz, és édesapám vitt le autóval bennünket, és akkor ő fölkeltett, megfőzte a reggeli főzőkolbászt, mustárra levitt bennünket. Szóval, hogy ez egy gulág volt az én első 15 év életemnek, az minden napja gulág volt, mert az egy rettenetes terhelés volt, amit ott el kell tudnunk viselni. És soha nem volt az, hogy ő irányított volna, vagy akarta volna, vagy mindenkinél jobban akarta volna. Ő nem utasított, hanem csak véleményt formált, bíztatott és bátorított. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog volt, mert ebből aztán kialakult egész élete végéig, 22-ig egy olyan ősbizalom, hogy mindent is elhittem neki, és tudtam, hogy jót mond. És ezért nagyon hiányzik most, ugye pont 22 világbajnokság Budapest, voltam a szervezőbizottság elnöke, és valahogy még megvárta a VB végét, és rá néhány nappal halt meg. Szóval, ez fáj nekem különben, kicsit így előre tekerve az időt, hogy nincs itt, és nem tudok vele beszélgetni, és nem tudok megállni, hogy van egy helyzet, egy konfliktus, egy stressz helyzet, hogy abból vajon hogyan lehet kijönni, mert ő mindig megmondta. És nem úgy mondta, hogy fiam, ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, hanem csak egyszerűen egy bátorítást, egy véleményt fogalmazott meg, ami megmutatta az irányt. Tehát ő egy fény volt az égem. Úgyhogy nem volt könnyű gyerekkorom, éppen ebből kifolyólag, de megadott egy tartást, egy gerincet, és az egész életem folyamán ez a fajta kitartás, ha tetszik, maximalizmus, a önmagamban támasztott követelmények mentén éltem életem, és talán ezért is jutottam oda, ahova, nem csak, hogy olimpiai bajnok voltam, hanem aztán, mint állatorvos, meg mindenféle egyesületi ügyvezető, és aztán szövetségi elnök, olimpiai bizottság elnök, és itt tovább. Szóval, hogy egyébként ez nem jó, mert ez a kötelességtudat, ez a fajta kényszer, hogy megmutasd magad, az egyfajta átok is, hogy nap mint nap föl kell kelni, és meg kell csinálni, és szembesülni kell a helyzetekkel, és nem tudsz elmélyedni a gondolataidba, nem tudsz elvonulni, pedig szükség lenne rá.
7: Ez pontosan csatlakozik ahhoz, amit kérdezni akartam, és majd Dánielt szeretném megkérdezni róla, hogy mind a ketten olyanok vagytok, mert ez egy közös pont magukban egyébként, Sándorban is, és a művésznőben is, hogy a művésznő nagyon szereti a kritikát, illetve nagyon elfogadja, és az egyik interjújában mondta, hogy igenis kellenek ezek a kritikák, amikor, mert a színésznő úgy él, nem? Hogy mindig megmondják, hogy ez nem jó, ezt most így, ezt most úgy. És Sándor is azt mondta valahol, hogy igen, tehát hogy abból tanulunk, tehát amikor hibázunk, vagy valami rosszul sül el, abból tanulunk, és nem kell azokat a hibákat igazából szégyelni, hogy abból előre tudunk jutni. Megkérdezném azért Dánielt, hogy ennek a két fajta nevelésnek, hogy támogató, szerető, igazgató nevelés, a másik pedig, hogy mégis az ember önmaga építi ki a saját értékrendszerét, és utána a kritikákon keresztül megy. Ez megjelenik ma egyébként, vagy hogy az anyai szerepekhez ez hozzátartozik?
10: Jó nagy kérdés, és jó nagy ajtót nyit ki. De hogy én azt hiszem, hogy azzal kezdeném, és tényleg távol álljon tőlem bármilyen elemzés és értelmezés és nevelési stílusnak az értékelése, mert hogy ezek nem is feltétlenül nevelési stílusok, hanem inkább élethelyzetek. Viszont azt itt a mellettem ülő két embernek a története, az édesanyjukhoz való, vagy az édesanyjukhoz fűződő viszonya, és az, ahogy ők felnőttek, az pontosan azt mutatja meg, vagy arra egy nagyon jó példa, hogy semmi nem determinál. Szóval, hogy azért, hogy mondjam, ömlik ránk, hogy milyennek kell lenni egy anyának, hogy kell egy gyereket felnevelni, ahogy Dorottya mesélte, ahogy nőtt fel, azt a mai, nem tudom, mindennapi pszichológiában, magazin, vagy bármelyik ilyen pszichológiai magazinban a sok-sok-sok kockázati tényezőnek a példájaként hoznák föl, és igazából csak azt szeretném ezzel most elmondani, és ne haragudjon Dorottya, hogy most ezt így emelem ki, de hogy szerintem ez egy borzasztó fontos dolog, hogy önmagában semmi, még egy ilyen óriási nagy különbség sem determinálja az embert semmire. mert nagyon sok más dolog van, vagy nagyon sok más tényező van, ami számít abban, hogy végül aztán, meg nagyon sok más hatás, ami éri az embert, ami aztán a rezilienciáját, a lelki ellenálló képességét, a egészséges kötődésre való képességét befolyásolni tudja. De kétségtelen, hogy az édesanyja, vagy az elsődleges gondozó felnőttnek a szerepe, az rettenetesen fontos. És hogy én azt feltételezem, vagy azt gondolom, hogy sőt, hát hallom, ahogy beszélnek az édesanyjukról, hogy néha ezekből emlék marad, de hogy ezekből tovább lehet lépni és épülni, és hogy itt hoznám be azt a kicsit már talán elcsépelt, bár lehet, hogy itt kevesebben ismerik a Winnicottnak az elég jó anya fogalmát, szemben a tökéletes anya modelljével és azzal az elvárásrendszerrel, ami a mai édesanyákra dől a médiából és mindenhonnan máshonnan, hogy nem kell tökéletesnek lenni, hanem elég jónak kell lenni, és ezt Winnicott hosszan leírja, hogy ez mit jelent. Most meg is állok, azt hiszem, hogy ne raboljam itt a mikrofonidőt.
7: Én csak azt szeretném mondani, hogy ehhez kapcsolódik, és amit Sándor felvetett a bizalmi szál, Dorottyától szeretném megkérdezni, hogy a saját fiával kapcsolatban próbált másképp anya lenni, mert ott viszont egy egészen más bizalmi szál alakult ki, gondolom, mint önnek az édesanyjával, vagy változott-e, vagy volt-e benne tudatos nevelés, vagy tudatosság?
8: Még egy picit visszatérnék anyukámra, mert tulajdonképpen az előző kis passzusban önmagamról beszéltem, nem pedig róla. Pedig most itt róla kell, hogy szó legyen. Szóval, hogy ugyan nem éltünk együtt, tehát a hagyományos értelemben mi nem voltunk egy olyan család, akik este együtt vacsoráznak, és reggel az anyuka készíti el a reggelimet. De azt viszont, ahogy ő a szakmájában dolgozott, ahogy készült egy szerepre, az viszont az minden zsigeremben mélyen beletapadt, mert hihetetlen odaadással és szenvedéllyel volt színművész. Tehát, hogy nem kímélte magát egyáltalán soha. És lehetetlen, és ezt később mesélte is nekem, hogy mikor néha így kértem a tanácsát egy-egy esetben, hogy hogyan ki. Ez persze mindig veszekedésé fajult, tehát ajtócsapkodás, én kirohantam, hogy majd én tudom, hogy kell. Ugye ezt erről beszéltem, hogy hát ezt már 6. általános iskoláson így gondoltam. Aztán mindig rájöttem, hogy neki van igaza. Tehát, hogy azt viszont, mintha az anyatejjel szívtam volna magamba. Hogyha az ember szenvedélyesen szereti a hivatását, az hogy néz ki? Az milyen dolog? Hogy ő hogyan készül? Hogy telnek a napjai? És ez mélyen belém ivódott. Tehát ezt a mintát, ezt én nagyon megkaptam tőle. És az is furcsa volt, hogy például az én véleményem szerint ahogy nyugdíjba ment, a nyugdíjkorhatárt elérte, nem dolgozott tovább. És nagyon-nagyon-nagyon sokáig nem értettem, hogy miért. És csak mostanában kezdek rájönni, hogy valószínűleg azért, mert azt érezte, hogy már nem tudja olyan módon 100%-osan nyújtani a nézőknek, amit szeretne odaadni, mert már fizikailag esetleg nagyon sok beteg, tehát ez a 6 év börtön, amit ő végigélt, az nagyon összetörte őt lelkileg is, fizikailag is, tehát hogy már nem tud ugyanúgy. De közben otthon ült egy ember, akit az életben, a világon, a színház tartott életben, tehát ez a kettősség, hogy idős kollégáimon is ezt látom, hogy ha állva nem, akkor ülve. Ha ülve nem, akkor fekve. Vagy botog. Tehát, hogy ott kell lenni a színpadon, mert ez annyira egy színésznek az élete, és anyu kiszállt, és szerintem ez nagyon megsínlette. Szerintem a 78 éves volt, amikor meghalt, sokkal tovább élt volna, hogyha még egy kicsit itt-ott játszik. Na most visszatérve az eredeti kérdés, ami mi volt, elnézést, akkor befelejtettem.
7: Én meg akkor ehhez fűznék hozzá, hogy neki azért ki kellett hagyni a börtön miatt is, és még utána is, amikor nem kaphatott munkát, tehát amikor már igaz nem a börtönben volt, de mégis félre volt tolva. A kérdés az volt egyébként, hogy ez szerepet játszott-e a saját anyai ösztönöm?
8: Igen, hát ugye én is egy színész anyuka vagyok, tehát hogy ez sajnos ez egy alaphelyzet, pecsét, ezen nem lehet változtatni. Tehát amikor egy barátom megkérdezte, hogy ő esténként te mesélsz a fiadnak? Még most is, ha felidézem, úgy érzem, hogy tört döfnek a szívembe. Mondtam, hogy hát nem, mert esténként játszom. És ő mondta, hogy hát, igen. Na és akkor persze jönnek a kompenzátát, hogy amikor viszont nyáron együtt vagyunk, akkor ezerrel akarok anyuka lenni, meg még mindig anyuka akarok lenni, és mondja, hogy anya. És annyit gondolkozom ezen, hogy az állatvilágban ez olyan tök jól van megcsinálva. Amíg ivaréret lesz az a gyerek, addig mindent beletolnak a szülők. Onnantól kezdve szevasz, éld az életedet. És nálunk meg ez fordítva. Tehát amíg a gyerek pici, és én a szakmám kiteljesedésének a csúcsán vagyok, vagy afelé igyekszem, vagy stb., akkor lenne rám a legnagyobb szüksége, és amikor már én idősebb vagyok, és ő felnőtt, akkor próbálom meg bepótolni az összes elmaradt nem tudom micsodát, és nézd rám, hogy mit akarok tőle. Tehát, hogy én például jegyzetfüzeteket írtam arról, hogy azokat a szülői hibákat majd, amiket az én szüleim elkövettek velem, hogy azokat majd én nem fogom.
7: Mik vannak ebben?
8: És ebben nagyon magabiztos voltam,
10: Én egészen addig voltam ebben magabiztos, amíg ki nem szólt az édesapám a számon a fiamnak.
8: Na, pont ezt akartam mondani, hogy egyszer csak pont ezt vettem észre, hogy az ő gesztusa, az ő szófordulata, az ő nem tudom milyen, egyszer csak kijön. Hát ez...
10: És egyébként nagyon érdekes, hogy sokszor egészen addig nem is vagyunk tisztában ezekkel a hatásokkal, tehát mert azt gondoljuk, hogy hát persze majd én máshogy fogom csinálni, és persze majd. És az jutott most eszembe, ahogy hallgattam, hogy a most nemrégiben jelent meg a Szorongó Nemzedék című könyve a Jonathan Haidt nevű amerikai szerzőnek, és abban azt írja, hogy és akkor egy kicsit ide ugrom csak azért, hogy mindegy, fogják érteni, hogy a mai szülők párhuzamosan azzal, hogy egy valójában végtelenül sok veszélyt rejtő online térbe szűrést, vagy kísérlet és oktatás és szűrés nélkül beengedjük a gyerekeket. Elkezdtük ezzel párhuzamosan félteni őket a való élettől, amit mondott Dorottya, hogy én nekem az a fantáziám, amikor az ember úgy rá van kényszerítve, vagy úgy az a természetes, akkor elsajátít egy csomó olyan készséget, egy csomó olyan, például társas, szociális készséget, a saját magam menedzselésének a képességét, amit én ugyan a 80-as évek gyermeke vagyok, és mi az utcán játszva, és biciklizve, és sötétedésre gyertek haza csináltuk. Ma már ez nincsen. A szomszéd anyukák csodálkoznak nagyon, hogy én hogy merem egyedül leengedni a gyerekemet, és most már kezdenek így páran így felbátorodni, hogy ezeket a ezek amikor az embernek tényleg hogy mondjam, a saját útját kell járnia, az egy borzasztó hasznos, és nagyon, és a Jonathan Haidt azt mondja, hogy a mai gyerekeknek az életéből rettenetesen egyre inkább hiányzó tapasztalat, aminek aztán súlyos és nehéz következményei lesznek.
8: És a nehézségekről jutott, bocsánat, kezdtem, csak zárójelbe, hogy egy élsportoló élete, az ugye egy gulág. De közben meg most nézzünk körül, tehát, hogy tulajdonképpen az összes olyan ismerősöm, aki élsportoló volt, táncművész volt, tehát akinek nagyon komoly korlátok között volt a gyerekkora. Mindannyian fantasztikusan teljesítenek az életükben.
9: akik mi 80-as évek előtt születtünk, és azt mondom önnek, neked, nektek, hogy hollywoodi hősök. Tehát, hogy amit ott kibírtunk, edződtünk harcban, tűzben, szegénységben, játszótéren, indián táborokban, kerékpárral, és nem tudom én, vonalas telefonunk se volt. Azért mi ott megedződtünk. És egyébként én magam is hallgattam édesanyja régi történeteit, 50-es évek Cseppel, amikor kezdődött is az élet a munkája ott, hogy hárman voltak egy konyhába, és befagyott a víz a vödörbe, hagyjuk. Akkor ez nekem ugyanolyan hihetetlen volt, mint amikor én most mesélek arról, hogy milyen volt hajnal 5-kor vízbe menni, és leúszni 20 kilométert, meg se értik. Nem is kell egyébként már erről beszélni, de visszatérve, hogy a külön utakon is el lehet jutni oda. Egyrészt szerintem az, hogy nehéz sorsunk volt kezdetben, nehéz életünk volt. Van egy belső anya mindkettőnkben, tehát próbálom a közös vonásokat megtalálni, és ez a belső anya mindenkinek más jelentett. Más jelentett a művésznőnek, mert látta édesanyjának a szorgalmát, az elköteleződését, az éjszakai próbákat, a kevés időt a családdal. Ez is egy minta volt neki, egy öröklődő minta, mert ahogy folytatta, saját fiával is valami hasonló történt, aztán nyilván ezen próbált javítani. És nekem is volt egy mintám, az a minta az volt, hogy azt láttam, hogy mi a kötelesség, hogy a napi ritmus, hogy le kell menni edzésre, hogyha panaszkodtam, akkor nem az volt, hogy mennyire utasított, hanem bírd ki fiam, vagy csináld, mert erősebb leszel, vagy mutasd meg nekik. Szóval, hogy ilyen egyszerű vezényszavakat mondott, de ez mind betalált egytől egyig. És a füzet még, ez nagyon jó volt, amit mondott a művésznő, mert amikor meghalt, én tudtam, hogy meg fog halni, és azt gondoltam, hogy mindent tudok róla, de nem. És az kellett volna, hogy egy füzetet írni, ahol én fölteszem a kérdéseket, és ő azt megválaszolja is, és ezt elmulasztottam. Mindenkinek ajánlom, aki hallgatja, és még él az édesanyja, hogy csinálják ezt meg, hogy mi történt anyukával mondjuk 20 és 40 év között, vagy 15 és 40 év között, ezt írja le, vagy tegyünk föl kérdéseket az édesanyának, és azt válaszoljuk meg akár mi is, ha még él, és aztán pedig ő válaszolja meg nekünk. Szóval, hogy kellenek szerintem ilyen játékok, vagy ilyen emlékek, mert ők is meg fognak halni, mi is meg fogunk halni, és itt maradunk egyedül, és nekem tényleg ez a legfájdalmasabb, hogy már nincs itt velem. És olyan szívesen elolvasnám ezeket a füzeteket.
10: Bocsa, tehetek egy gondolatkísérletet, és nagyon kíváncsi vagyok, hogyha megengedik, hogy csak hogy amit mondott Sándor, hogy próbálj keresni a közös pontokat itt az édesanyákban, és hogy nekem van egy olyan fantáziám, ahogy így hallgatom önöket, hogy valószínűleg, vagy hogy ugye nehéz élet, sok távol lét, sok kihívás, gyerekként, szülőként, nem tudom, de hogy valahogy azt képzelem, hogy amikor viszont ott voltak, akkor elérhetőek voltak, vagy lehettek, és akkor viszont lehetett kapcsolódni hozzájuk. És hogy azt hiszem, hogy ez a fajta, tehát ennek a lehetősége, akár később majd, amikor már felnőttként az ember, még az is hogy mondjam, képes reparálni, vagy tud reparálni olyan dolgokat, amikről azt gondolnánk, hogy fú, hát az már rég elment az a vonat. Szóval, hogy amit szeretnék csak ezzel mondani, hogy és ez nagyon messzire szalad, meg a kötődésre, meg egy csomó minden más témához, de hogy azt hiszem, hogy az nagyon fontos, hogy az embernek gyerekként az érzelem szabályozása az még nincs, nem azt a felnőttek, és főleg a szülők jelentik. És hogy az, hogy a későbbi kötődés mintázatainkban mi hogyan vagyunk jelen, az rettetesen meghatározó, hogy mi a tapasztalatunk. És ez nem tökéletes anyaságot jelent, hanem azt, hogy az én gyerekemnek akár a feszültségei, vagy erős érzelmei is elviselhetőek és megtarthatóak, és én szülőként képes vagyok elviselni, és elviselhetőnek visszatükrözni, amivel tulajdonképpen azt tanítom, vagy azt mutatom meg, hogy akár az ilyen nehéz érzésekkel is, meg kihívásokkal is, és rossz érzésekkel is lehet jól lenni, vagy létezni a világban, és hogy ez nem jelent olyan katasztrófát, amitől aztán össze tud omlani az embernek mondjuk az érzelem szabályozása.
7: Vagy hogy teremt esetleg magának. Nem tudom, hogy Dorottya különböző szerepeket játszott, ugye? És azért anya szerepet is nagyon sokat. Generációs filmekben, és most mondjuk, ha csak a legutolsón nézzük, hogy futva mentem, hogy meg lehetett játszani ezeket a szerepeket, mert hogy minden szerepében annyira jól beleéli magát, és ezt annyira magáéva teszi a szerepeket, hogy ez segített esetleg...
8: Hát, hogy mi segít abban, hogy az ember egy szerepbe beleélje magát, ez egy nagy titok. Ezt én elég régóta gyakorolom már, és még mindig nem tudom pontosan, hogy ez mitől van. Ez egyfajta odaadási, önmagam odaadásának az alkalmasság. Bocsánat, hogy ilyen hülyén fogalmazok, de nehezen tudom elmondani pontosan. Tehát, hogy azt látom, hogy azok a színészek tudnak igazán eredményesek lenni, akikben nagyon magas szintű, vagy erős ez a önmaga odaadása egy szerepnek, vagy egy produkciónak. Ez például nagyon sok kételyt kizár. Nagyon kritikusaknak kell lennünk minden munkafolyamatban a készülő művel szemben. Önmagunkkal, a rendezőnkkel, egy jelenettel, amit elpróbáltunk, egy film jelenettel, amit fölvettünk. Tehát mindig és újra kritikusaknak kell lennünk, mert mindig és újra keresnünk kell azt, hogy lehet-e ezt még egy kicsit jobban csinálni. De azért az alaphelyzet az az, hogy én, mondjuk vegyük egy színházi próbafolyamatot, kezembe veszek egy példányt, ott játszom Szofia Jegorovnát a Platonovból. Szofia Jegorovna és én, nekünk semmi közünk nincsen egymáshoz. Ez egy vad idegen ember. És én elkezdek foglalkozni azokkal a szövegekkel, amit Csehov az ő szájába adott, telnek múlnak a napok a próbák, és én elkezdem az én lelkemet és a testemet odaadni Szofia Jegorovnának, annak a Szofia Jegorovnának, akit a Csehov megír, de persze ez az én testem és az én érzéseim. Tehát amikor közeledik a bemutató, akkor mi már ő, aki akkor még ott messze volt, meg én, mi már valahogy egyek vagyunk. És szerintem, akiben van ilyenfajta akarat, vagy vágy, vagy képesség, hogy így odaadja magát egy figurának, az talán eredményesebb színésszé válik a pályája során, mert nagyon személyesnek kell lenni. Tehát a nézőre akkor hat egy előadás, vagy egy alakítás, hogyha ott érzi mögötte a játszó szemét. Ez nem azt jelenti, hogy nekem kell elő, tehát hogy mindig mutogatnom kell, hogy én Udvaros Dorottya, hogy játszom el egy szerepet, szó nincs erről. Hanem, hogy ott rezgek mögötte, hogy minden idegsejtemmel megpróbálok ő lenni, és talán ez mennyire kötődik az anyuhoz, vagy az biztos, hogy az a sok gyötrelem, amin én keresztül mentem, tehát, hogy mennyi harcot kellett egyedül megvívnom. Furcsa módon a színészet is egy magányos szakma, tehát nagyon erős érdekképviseletnek kell lenni egy nagy társulatban, egy szereplő gárdában, hogy az én szerepemnek a helyét én megteremtsem. Tehát lehet, hogy nem én mondom éppen a monológot, de nekem jelen kell lennem a színpadon. Egy sztorit hadd meséljek el, bocsánatot kérek, egy nagyon híres orosz rendező, Jurij Petrovics Jubimov egyszer rettetesen letolt engem. Én a Koldus Operában Pollit játszottam, ez a ifjú női főszereplő a Koldus Operának, és elől volt egy jelenetem, egy nagyon... És a darab egy londoni emeletes busz volt, és a jelenetem végén mindig ez volt, hogy minden színész bement ebbe az emeletes buszba, és ott leültünk, és ugyanúgy, mint egy busz ülésen, itt volt az ablak, és így ültünk a buszülésen, és a nézők ennyit láttak belőlem. A színpad mély.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés.

0: Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. 15 000 palántával segíti a rászoruló családokat a MATE. Elstartolt az idei hanghullám. 4 magyar fiatalnak szurkolhatunk a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versenyen. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Karitász együttműködésének köszönhetően 15 000 paprika, paradicsom, uborka, cukkini és tök palánta indult el országszerte rászoruló családokhoz. Adja hírül a Karitász. Az adományozási program célja, hogy elősegítse az öngondoskodást, támogassa a családok megélhetését, valamint erősítse a fenntartható szemléletet a mindennapokban. A keddi palánta adományozási ünnepségen dr. Herceg Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója és Szabó István, a MATE digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős rektor helyettese is részt vett a Budatétényi Rózsakertben. Az egyetem bízik abban, hogy az együttműködés hosszú távon is hozzájárul a vidéki családok életminőségének javításához. A hit átadásáról, a család erejéről és Isten megtartó szeretetéről szólt az idei első hanghullám balatoni hajós alkalom, amelyen a zord szeles idő járás ellenére is sokan gyűltek össze Tihanyban, hogy együtt induljanak útnak a Balaton vizén. Olvasható a Veszprémi Érsekség honlapján. A Veszprémi Főegyházmegye által szervezett programsorozat idei első alkalmának vendége Gável András dalszerző, dicsőítő zenész, hitoktató, újságíró volt, aki családjával együtt érkezett a hajóra. A beszélgetés során őszintén vallott hitéről, hivatás házasságáról, az örömökről és a nehézségekről is. A család közös zenéléssel és dicsőítéssel is megajándékozta a jelenlévőket. Gável András a mai ember egyik legfontosabb kérdéséről beszélt, miként lehet hitet átadni a családban. Tanúságtételében hangsúlyozta, a hitet nem elsősorban tanítani kell, hanem megélni. Lezárult a 2026-os Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny előválogatója. A szakmai zsűri döntésének értelmében 15 fiatal, köztük 4 hazai zongorista kezdheti meg az élő fordulókat, olvasható a Papagéno oldalán. A rendezvénynek a Pécsi Kodály Központ ad majd otthont, a fordulók időpontját pedig 2026. szeptember 15 és 20 közé tűzték ki. A jelentkezési határidőig a korábbi évekhez képest jóval többen nyújtották be az anyagukat, és a beküldött videók alapján a mezőny rendkívül magas színvonalúnak bizonyult. Épp ezért a nemzetközi zsűri úgy döntött, hogy az eredeti terveket felülírva 12 helyett 15 versenyzőt juttat tovább az élő fordulókba, ahol majd Lakatos Andrást, Pellet Sebestyént, Ruzsonics Ildikót és Szaniszló Attilát is láthatjuk, hallhatjuk. A 2026-os verseny valamennyi élőfordulóját online is közvetítik. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió májusi kerekasztal beszélgetésének második része következik. Az anyai örökségünk kincsei és keresztjei témában. A beszélgetés részvevői Udvaros Dorottya színművésznő, Vladár Sándor olimpiai bajnok úszó és Labanc Dániel pszichológus, a műsorvezető Hála Judit.
4: Jó estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves itt lévőket és a Facebookon minket követőket. Mai vendégünk Udvaros Dorottya színésznő, Vladár Sándor úszó és Labanc Dániel szakpszichológus. A témánk pedig az anyai kincsek és keresztek. Saját életükről is kérdeztük a kedves vendégeinket, most kérdések is érkeztek, de előtte szeretném, hogyha a művésznő válaszolna, amit Sándor felvetett kérdést, illetve a szerénység volt a kérdés, és azt gondolom, hogy arra az első fél idő végén volt egy reakció, akkor azt megkérdezném, hogy igen, tehát, hogy a nehéz gyerekkor az megtanította az embert arra, hogy szerényen alkalmazkodjon, vagy alázattal, inkább ezt mondanám, hogy alázattal alkalmazkodjon a helyzetekhez.
5: Szerencsére eszembe jutott közben, hogy mit is akartam mondani, hogy volt egy olyan szituáció, már nem tudom, hogy valami szerepre készültem már diplomás színészként, és panaszkodtam anyunak, hogy valami a helyzetek nem tetszettek. Már nem tudom, hogy micsoda, a rendezőm, a partnerem, a díszlet, a jelmez, nem tudom, valamiért panaszkodtam, hogy nem jó. És valahogy azt érezte rajtam, hogy egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen nyegléskedek talán, vagy nem tudom pontosan mit érezhetett, de minden esetre valahogy ebben az egész beszélgetés környezetben elhangzott az, hogy ide figyelj, Dorottya, hogy mindegy, hogy mekkora az a kicsi dobogó, amire te föllépsz. Hogy te a Metropolitan színpadára lépsz fel, vagy a Londoni Nemzeti Színház színpadára, vagy egy kultúrház picike színpadára, és lehet, hogy csak egy darab 40-es égő lóg a fejed fölött, és nem világít meg nem tudom mennyi reflektor, de te lépsz föl arra a pici színpadra. Tehát te fogod meghatározni, hogy ez most a világ színpada, amin állok, és amit a lentülő nézők néznek, vagy csak egy picike dobogó egy 40-es égővel. És ez nagyon belém ivódott, ez az egész, és ez egy kicsit azért kapcsolódik a szerénységhez, mert hogy tényleg mindegy, hogy mekkora színpadon állok, hogy egy ezres nézőt érül velem szemben, vagy csak 70 ember, 80 ember, hanem hogy a produktumnak mindig maximálisnak kell lenni, és az odaadásnak mindig annak kell lenni, és hogyha az emberbe ez beléivódik, hogy soha nem, amikor 7 órakor fölmegyek a színpadra, akkor soha nem biztos, hogy az aznap este mennyire fog jól sikerülni. A rizikó mindig ott van, mint ahogy leúszom azt az X métert. Nem biztos, hogy le fogom tudni a saját maximumomat teljesíteni, de mindig törekszem rá. És hogyha az emberben ez motoszkál mindig, akkor ez egyszerűen magával hoz egyfajta szerénységet. Valahogy én azt érzem. Szóval nem kell nekem eldöntenem, hogy én szerény akarok lenni, hanem mindig van előttem valami, még egy picike cél, amit még egy picikét odébb lehet lépni, vagy még egy karcsapást gyorsabban meg lehet tenni, vagy még egy monológot még színesebben mondhatok el, vagy egy megrendült pillanat még teltebb lehet. Szóval ezek mindig ott vannak az ember fejében, és akkor ez óhatatlanul magával hoz egyfajta szerénységet.
4: Köszönöm, és ez csatlakozik is az egyik, illetve másik kérdéshez is. Akkor most a művésznőnek teszem föl azt a kérdést, hogy volt-e alkalma az édesanyjával átbeszélni a gyerekkorát?
5: Igazándiból én nem akartam. Tehát amikor már elég érett voltam ahhoz, hogy mikor kicsi voltam, akkor ugye az ember nem tud kérdéseket föltenni, mert természetesnek vesz minden helyzetet. Tehát, hogy nem tűnik fel neki, hogy amiben élünk, az nem abszolút normális. Ezt veszem természetesnek, ezt szoktam meg. Később már érettebb fejjel, pedig azért nem tettem fel igazán kérdéseket, mert azt éreztem, hogy túl sok sebet kapargatnék föl. Tehát, hogy azt lehetett látni édesanyámon, hogy a megélt évek, hogy a pályája, a karrierje bizonyos szempontból derékba tört. Nagyon, nagyon sikeres színész lett volna. Tehát ennek az országnak az egyik legsikeresebb színésze lett volna, ha nem történik ez. És nem csak az volt a baj, hogy csak, mondom ezt így, 3 évre ítélték el eredetileg, hanem utána internálták, és ezt most tessék nagyon komolyan meghallani, amit mondok, bizonytalan időre. Tehát innentől kezdve az az ember, aki bevonult egy büntetés-végrehajtás intézetbe, bizonytalan időre, az azt gondolta, hogy itt fogok megdögleni. Na most ezt lelkileg, aztán hurcolni, ezzel élni még évekig, még 3 évet ugye ott töltött az általános amnesztia, akkor engedték el. Tehát, hogy ez annyira összetör egy lelket, hogy ezt a terhet végighúzta magával egy életen át, és nagyon nagy szerencse talán, ha mondhatom ezt, hogy színész volt a szakmája, mert a színház és egy szerep az egy olyan közeg, ahol az ember nem véletlenül használ a pszichológia szerepjátékot, meg drámajátékokat, mert sokat tud segíteni, hogyha egy elképzelt szituációba megmozgathatom az érzelmeimet. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem azért van mázlim, mert nekem bármi szörnyűség történik az életben, egyszer lesz egy szerep, ahol én arról beszélhetek.
4: A másik kérdés erre vonatkozott, hogy van-e olyan kérdés, vagy olyan szerep, amit haza tudott vinni a családjába? Ez már gondolom a gyereke, tehát a fia és az ön kapcsolatára vonatkozik.
5: Hogy szerep, amit haza tudtam vinni.
4: Hát, vagy szerepekből bármi olyan...
5: Hazavinni. Ja, hogy okultam a szerep általam játszott szereplők életéből.
4: Igen.
5: Igen, egyébként ez nagyon-nagyon sok tapasztalatod az embernek. Tehát, hogy átélhetek különböző... Ugye én alapvetően egy drámai színésznő voltam még fiatalabb koromban, most már néha kalandozok egy kicsit a vígjátékok felé, de az életem nagy részét az drámai szerepek játszásával töltöttem. Tehát én mindig rengeteget szenvedtem és írtam a színpadon előadások közben, és azokat a traumákat megéltem, amik az általam játszott szereplőkkel megtörténtek. És ezek nagyon tanulságosak. Tehát, hogy egy fantasztikus drámaíró, amikor megír egy drámát, és a benne lévő szereplőknek milyen sorsot ír meg. Tehát, hogy mi történik, és miért történik, és hogyan történik. És hogy reflektálnak a többiek, vagy én a többiek életére. Ez rendkívül tanulságos. Nem tudok kiemelni egy szerepet, hogy abból én nagyon sokat tanultam volna, mert tulajdonképpen minden szerepéből tanul az ember, mert mindenből valami kis morzsa beépül a lelkébe. És a színház azért jó egyébként, szerintem, és nem fog kimenni talán soha a divatból, mert egy ilyen közös szeánsz ez. Tehát, hogy a nézőtéren ülnek a nézők, mi a színpadon játszunk, de valójában az történik, hogy közösen gondolkodunk történetekről, emberek életéről. Ezt közösen éljük meg, tehát ha jó egy előadás, akkor az hat a nézőre, és ők is megélik azt, ami velünk történik a színpadon. És hogy ez mindig alkalmat ad nekünk, a nézőknek és nekünk a játszóknak, hogy a saját életünkre vonatkozó kérdésekkel foglalkozzunk, vagy a saját életünkben megjelenő kételyekről gondolkozzunk.
4: Köszönjük, ez nagyon jó. És a másik kérdés arra vonatkozott, és kapcsolódik ehhez, hogy sokszor az édesanyák másképp élik meg a helyzeteket, mint a gyerekek.
6: Sokszor? Mindig.
4: Mindig, de hogy ezeket fel lehet-e oldani? Tehát amikor gondolom, arra gondol a kedves kérdező, hogy amikor az édesanyja nem éli meg tragédiának, mondjuk a szigorát, vagy bármit, a gyerek viszont igen, és ez egy feloldatlan emlék marad, vagy nem tudom. Mit mond a pszichológia?
6: Mármint, ha jól értem, akkor arra vonatkozik ez a kérdés, hogy fel lehet-e oldani azt, amikor mondjuk egy szülő, ahogy neveli a gyerekét, vagy ahogy...
4: Vagy esetleg sérelmeket okoz a gyermeknek, amit a szülő ugye nem érzékel sérelemnek, csak a gyerek, de mondjuk ez egy ilyen kimondatlan sérelem, ami esetleg feloldatlan marad.
6: Hogy ez feloldható-e?
4: Igen.
6: Én azt gondolom, hogy igen, és itt két felé bontanám. Az egyik az az, hogy fel lehet oldani sérelmeket úgy is, hogy nem kell hozzá a másik, tehát ami bennem történik, és valahogy magamban oldom fel, és én azt hiszem, hogy ha megengednek egy kis személyes dolgot ide, hogy én ahhoz kötöm a saját felnőtté válásomat, hogy amikor úgy egyszer csak rájöttem arra, hogy nekem nincs szükségem arra, hogy ott legyen az édesanyám ahhoz, hogy ki tudjak vele békülni, vagy meg tudjam neki bocsájtani azokat a dolgokat, amik nekem óriási sérelmek voltak, amiket én akár jogosan vagy nem jogosan, de cipeltem magammal, és be tudtam látni azt, hogy ez a mi történetünk, és hogy ennek a történetnek mindenféle pozitív és fájó vagy nehéz elemét is be tudom fogadni, és a saját történetemnek tudom érezni. Persze aztán itt jön a másik verzió, amikor le kell ülni, vagy le lehet ülni, vagy van lehetőség arra, hogy leüljünk dolgokról beszélni, régmúlt dolgokról beszélni. Ez egy nagyon nehéz és nagyon fájdalmas folyamat is tud lenni, főleg, hogyha tényleg vannak traumák, és tényleg vannak oda-vissza cipelt sérelmek. Most azon tanakodom itt belül, hogy mennyiféle módon lehet ezt megtenni, és hogy közben meg viszonylag ritkán jönnek, hogy mondjam, párterápiába szülővel emberek, pedig jöhetnének egyébként, tehát semmi akadálya nem volna, hogy leüljünk és átbeszéljünk dolgokat, és hogy nem vagyok még annyira öreg, 44 éves, de hogy azt most már azért kezdem érezni, hogy ahogy öregszik az ember, vagy haladok előre az életemben, úgy egyre kevesebb olyan dolog van talán, amit már úgy szívesen változtatnék, vagy amit úgy, vagy amiben úgy, hogy mondjam, amihez ez rosszul hangzott ez a mondat, ezt visszaszívom. Szóval, hogy inkább úgy fogalmazom, hogy volt egy kliensem, aki azt mesélte, hogy nagyon-nagyon sokáig nagyon haragudott az édesanyjára, mindegy is, hogy miért. És erről, ez nagyon sokat hozta, nagyon sokat beszélt róla, nagyon sokat dédelgette is a sérelmeit, és a saját igazságát kereste, és védte. És aztán egy hosszú folyamatban eljutottunk oda, hogy azt mondta egy ponton, hogy rájöttem arra, hogyha az én édesanyám elfogadná azt, amiben én másképpen gondolkodom az életről, vagy amiben én másképpen élem az életemet, hogyha ő ezt úgy fogadná el, vagy úgy adná rá az áldását, hogy az nekem egy engedély legyen arra, hogy én élhetek így, mert ő képes elfogadni ezt, akkor neki, mármint az édesanyjának, egy nagyon sok ponton meg kellene tagadni a saját magát. És hogy ez egy nagyon nehéz dolog volna, mondta ő. Hogy le kellene mondani a sok olyan megküzdött és elért, az életben elért hitéről, meggyőződéséről, mindenféle belső megfejlődött dologról, ami nem elvárható. És ez nekem nagyon tetszik, és ez nagyon szép dolognak gondolom, mert azt hiszem, hogy valahol, és hát persze itt aztán, hogy mit lehet és mit nem megbocsájtani, az már egy következő kérdés, de hogy azt hiszem, hogy nekem ez azt üzente, vagy ez egy nagyon szép gondolat volt nekem arra, hogy talán ebben a gyerekeknek a szerepe talán nagyobb tud lenni, vagy hogy ennek az elfogadásában, vagy az ehhez való eljutásban. És ezt én nagyon szeretem, ezt a történetet.
4: Hát igen, meg lehetnek vért és valós elvárások, hogy a gyerek azt hiszi, hogy elvárja a szülő, de közben meg nem várja el. Csak így gondolja. Tehát ez egy elég nagy kérdés,
6: tehát hogy azért itt nem mindegy, hogy itt egy félreértésről van szó, vagy valami tényleg bántalmazásról, szóval hogy azért itt mondtam, hogy ez egy nagyon nagy ajtót nyit ki ez a kérdéskör, úgyhogy nehéz általánosságban válaszolni.
4: De ha már a gyerekek szerepéről beszéltünk, akkor térjünk rá az édesapák szerepére. Mert mindkettőjük életében nagyon nagy szerepe volt az édesapjuknak. Művésznőnek is, és Sándornak is. Akkor Sándor, most önt kérdezem, hogy az édesapja főzte a reggelit, vitte az edzésre, tehát jelen volt teljesen az életében. Hogy az édesanyával való kapcsolatában ez mennyire volt meghatározó, hogy ugyanazt a mintát látta, vagy esetleg néha ellensúlyozta az édesapja.
7: Egy pillanatra még szeretnék visszakapaszkodni az előző gondolatmenetre, az anyák és a gyerek. Én azt látom, mint úszószövetség elnöke, és azért nekünk van 6000 úszónk, igazolt úszó, kb. 3000 utánpótláskorú, meg van egy úszó nemzetprogramunk, 46000 gyereket tanítunk rendszerességgel, 46 helyszínen, és elsősorban vidéki helyszíneken. Szóval az a problém talán most, hogy a tökéletesség, a maximalizmus az anyák részéről, és nem a gyereket nem saját magukhoz hasonlítják, hanem mindig másokhoz hasonlítják. És nem bíztatják és bátorítják, hanem marasztalják. És újabb célokat tűznek ki maguk elé, vagy a gyerek elé. És mindig elmondom a versenyeinkon, hogy a feladat az, hogy úszd meg a legjobbat, egyéni legjobbat. Aki azt megúszza, az világbajnok, országos bajnok. És általában ez nekem elvárásom egy világverseny kapcsán, és én nagyjából nem foglalkozom vele, hogy első, harmadik vagy 12. Ha megúszza, illetve legjobbját, az mind-mind bajnok a maga szemében. És ezt kellene tudatosítani talán, mert a konfliktusok is egyébként innen. Amikor azt látom, hogy van egy átigazolási időszak, azért ott mindig annak a 80%-át szülők kezdeményezik. Mert elégedetlen az edzővel, elégedetlen az egyesületi tevékenységgel, a támogatási rendszerekkel, és akkor beindul egy ilyen cunami. Persze ennek féket lehet vetni, mint ahogy mi is megtettük, hogy átigazolási díjat kell fizetni, és lecsökkent a szám harmadára, vagy még kevesebbre. Szóval, hogy lehet és kell tudni tenni. A édesapám nem ő volt a főnök a családba, de ő valahogy támogatta édesanyámat azzal, hogy elvégezte a napi feladatot, ide vitt, oda vitt bennünket, a hétvégi házat csinálta. Jó apám, ő azért nem hagyott bennem olyan nagyon-nagyon mély nyomokat, attól függetlenül, hogy a halála sokkal jobban megrázott, mint édesanyámi, mert valahogy ott éreztem azt, hogy neki nem kellett volna meghalnia, ő még élhetett volna, hogyha a kórházban nem az történik, ami történik. Édesanyámról tudtam, hogy meg fog halni, és csak azért imádkoztam, hogy viszonylag könnyen halljon meg, és ne szenvedjen úgy, ahogy szenvedett. Úgyhogy apukáról annyit tudok mondani, hogy ő egy rendkívül jó indulatú. Tehát ami jó bennem, a jó indulat, az elnézés, az empátia, az intuíció, meg egy csomó minden elnézést, azt apámtól örököltem. A következetesség, a céltudatosság, a maximalizmus, az pedig anyám. Úgyhogy apám, még annyit elmondhatok talán itt, hogy édesanyámnak egyetlen férfi volt az életéből, az édesapám volt, 28 éves korukban házasodtak meg, és úgy tudom, hogy úgy is élték le az életüket. Szóval, hogy a két fia volt, ugye én és a bátyám, vitt hozott bennünket edzésre és azt követően is, és még egy, hogy az, hogy azzá váltunk, amik azért minden és minden anyagi támogatást megadtak. Tehát az egyik az egy kacsával meg egy járókerettel ment a sírba, édesapám, a másik meg semmivel, egy gyűrűvel az ujjam ment a sírba, mert hogy mindent odaadtak nekünk, nekem és a testvéremnek. Szóval nem lehet erről beszélni, és nem is szeretnék annyira, mert elkapnak az érzelmek. Nekem nagyon jó szüleim voltak, nagyon sajnálom, hogy nincsenek, és mit mondhatnék?
5: Az én édesapám, hát hogyha visszafelé haladunk, akkor a nappali egyik ablakába oda van támasztva egy nagy fénykép édesapámról, mert hogy hát szóval beszélgetünk. 96. éves volt, amikor meghalt. Egy elképesztően gazdag életpálya. És ha nincs a Covid, akkor és nem marad egyedül az otthonban, mert rendszeresen jártunk hozzá, csak akkor már nem lehetett bemenni, akkor még lehet, hogy még egy év talán, vagy kettő is, nem tudom. Édesapa elképesztően jól egészítette ki egymást a két szülő. Én egy darabig édesapát észre se vettem, mert anyuka annyira csillogó volt. Tehát, hogy egyszerűen annyira szép volt, annyira humora volt minden. Apuka is ott volt úgy valahogy, de úgy nem lehetett őt az anyu mellett észrevenni. És már csak felnőtt fejjel jöttem rá, hogy minden, ami van, az minden az édesapa elképesztő, kitartó szorgalmának köszönhető. És annak a hajthatatlan, nem is tudom, hogy mi volt ez. Hát szorgalom persze, de közben ő mélyen vallásos volt szemben édesanyámmal, és azt láttam rajta, hogy teltek az évek, hogy mennyi egészségére, hogy milyen erőt adott neki a hite. Az élete utolsó éveiben tulajdonképpen minden nap egy derűvel készült, hogy a következő nap az elkezdődik-e, vagy hogy kezdődik-e. Mindenért hálás volt, amit kapott. Egy jó szóért, egy tárgyért, egy mindenért. Olyan ember volt, aki mindenkinek a jó kedvét valahogy föl tudta ébreszteni. Szóval sose felejtem, hogy bementünk egy virágboltba, valami elhagyatott utca egy virágboltjába, ott kornyadozott a virágok között egy eladó hölgy, és valószínűleg nagyon, nagyon rossz kedve volt, hogy neki vasárnap vaját ott kell tölteni a virágboltba. Egy fiatalabb hölgy volt. Bementünk, ugye ide ki volt írva, hogy nem emlékszem, pontosan Tündének hívták. Édesapa. Jaj, Tünde, jó napot, drága Tünde. Nagyon csinosan. Milyen virágot ajánl nekünk, mert megyünk valahova, és szeretnénk egy nem tudom micsit is. Tattala, tattala, tattala, tattala. 5 percet töltöttünk a virágboltban. Kiléptünk, az ajtón Tünde kihajolva. Viszlát Béla bácsi! Apukám ezt mindenkinél el tudta érni. Mindenkinél. Soha nem beszélt a rossz dolgokról. Soha. Azt se lehetett tudni, hogy hogy van. Ez egy kicsit problémás volt, mert azt sem mondta el, hogy jól van, vagy hogy van, de egyébként jól volt. És ami még fantasztikus, elképesztően okos volt, és nagyon szorgalmas volt, tehát hogy a drámairodalom, az irodalom, tehát minden a kis ujjában volt. Tehát bármit kérdeztem tőle, csípőből, adat, minden adatra emlékezett. Tudod, 1974-ben, amikor délután 3-kor, mi van apuka, mit, semmire nem emlékszel. Mindenre emlékezett, elképesztő memória, elképesztő tárgyi tudás, de közben valahogy ezt nem próbálom jól megfogalmazni. Szóval, hogy azt gondolta, hogy bármilyen porszemecske ő is a világ egyetemben, vagy a világ mindenségben, vagy a bolygón, vagy tök mindegy. De neki feladata van. De minden nap. És ez meghatározta az egész életét. Úgyhogy ahogy már nőttem felfel, egyszer csak észrevettem, hogy milyen rendkívüli apukám van. És hát, hogy is mondjam csak, szóval, hogy... És aztán én, amikor édesanyja meghalt, addig az anyu uralta az életünket. És onnantól kezdve azzal a fájdalom, hogy elveszítettem az anyút, egyszer csak az történt, hogy még többet kaptam az édesapám. Vagy hogy igazán megkaptam az édesapámat. Ez most lehet, hogy furcsán hangzik, vagy talán nem is olyan szépen mondom én ezt, vagy nem szép, hogy ezt mondom, de egyszer csak megkaptam az édesapámat a teljes gazdagságában, a kíváncsi, a mérhetetlen kíváncsiban, az elképesztő toleranciája. Szóval, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert azt hiszem, hogy csodálatos apukám volt.
4: Igen, és ezt a teljességet rá tudnék csatlakozni arra a mind a kettőről, hogy tényleg az ember a legjobbat hozza ki magából, és akkor abból baj nem lehet, nem? Mert akkor utána majd a többit az élet elintézi. Egyébként a szerepeinél is látszik, nem, hogy könnyedén mondott nemet, vagy ha át is gondolta, mert hogy utána úgyis valami adódik, de hogy a legjobbat akarja az ember. És akkor ezek szerint ez lehet apától is, anyától is. Említette a memóriát, mert van egy kérdés, ami erre vonatkozik. Tudom, hogy mindenki kérdezi, és már nagyon unhatja a kérdést.
5: Már
4: hogy
5: vágtam.
4: Lehet ennyi szerepet memóriával bírni?
5: Nagyon.
4: De van a kérdésnek egy másik része is, hogy ugye memóriával és energiával hogy lehet ez bírni, de hogy tud pihenni? Mert ugye ez is nagyon fontos.
5: Az elmegyek úszásban. A kutyákkal az erdőbe. Igen. Úgy, vagy elmegyek velük úszni, vagy csak kiülök egy bármilyen csobogó vízpartjára, azt bámulok bele a vízbe, mi olyan helyen lakunk, ahol a közelünkben elég sok zöld van, vagy legalábbis a rendelő az nagyon közel van ahhoz, ahol én lakom, tehát, hogy már csak ha kinyitom a konyhaablakot, és hallgatom, ahogy beszélgetnek zizegnek a rovarok, meg beszélgetnek a madarak, már az is. Engem nagyon megnyugtat a természet. Tehát, hogy engem ez kapcsol ki legjobban. Tehát sem a zene, sem regény, semmi. Vagyis, hogy ez a legjobban kikapcsol. Úgyhogy a pihenés az ilyen. Imádok örömet okozni a kutyáimnak, tehát hogy nekik jó legyen. Tehát imádnak úszni, tehát akkor mindig valahova megyünk, ahol úszhatunk együtt. Nekem mázlim volt, hogy minden kutyám szeretett úszni. Az első kutyám egy írszetter volt, őt is mind vittem, és ő is, hát ő jó, egy vízivadász, de én tanítottam meg, tehát nem akart vízbe menni. És akkor így ölbevettem, és volt egy nyár, amikor a Balaton partján valahol voltunk, és én vittem be a nádasba, csak nem volt vízicipőm, és szétvágta a talpamat a nádtorzsa, mert tanítottam neki, hogy neked ide kell jönnöd, tudod, itt vannak a vízityúkok, meg a kacsák, és neked az a dolgot, hogy itt fölfedezzél. Na mindegy, szóval minden kutyámmal együtt úszom, és ez tud igazán kikapcsolni. De ez nagyon.
4: Milyen érdekes, nekem is volt, sokat foglalkoztam Alzheimer-es és demens emberekkel, és volt az egyik gondozottam, aki kifejezetten szeretett a madármedence mellett üldögélni, és nézni, ahogy a madár fürdik. Mert ők a pillanatban élnek, se előtte, se utána.
5: Ezt én is imádom.
4: Igen. A másik kérdés arra vonatkozik, hogy vagy ehhez szeretett volna hozzászólni?
7: Igen, mert azt szerettem volna mondani, hogy azért a szüleink szemébe a legtöbbünk azért mi királyfiak és királylányok vagyunk, amikor megszületünk, és a szüleink úgy tekintenek ránk, hogy királyfi és a királylány. Feltétlen szeretett odaadás tükröződik még akkor is, hogyha ilyen veretes és nehéz életút volt édesanyja előtt, mint ahogy te elmondod, hogy 6 év internálás és egyebek, de mégiscsak ott volt. És milyen érdekes, hallgattam a művésznőt, hogy a végén mekkorát fordult a világ, hogy az édesapja lett a királyfi az ön szemébe. És most az állatokkal való kapcsolat, amit mondtam, hogy egy ember lelke, az szíve, az az állatokhoz való viszony alapján mutatkozik meg, és ezt nagyon szépen elmondta, hogy mit is jelent. És én magam is így gondolom egyébként, azért is tetszett, és bólogattam. És még egy, hogy mi a pihenés, hogy ez jó levegő, szabad kilátás, csend, és egy odaadó kutya, aki szemébe ő most a királylány, királynő. Úgyhogy ez egy szép élet. Ennyit akartam csak.
6: Én nekem azért néha szülőként megfordul a fejemben, hogy két gyerekemet néha így ki tudnám hajítani az ablakon, szóval ezért engedjük meg magunknak ezt szülőként ennek a luxusát, hogy ezért nem kell ilyen nagyon ideális szülőnek lenni, hogy mindig mindig fel.
7: Bocsánat, nem így gondoltam, nálam, hogy nem, én ezt máshogy gondolom.
6: Értettem.
7: Tehát azt a figyelmet, elfogadást, tudodást soha senkitől nem fogod megkapni, mint a szüleidtől.
6: Igen, hát jó esetben, igen. Igen.
7: Tehát se egy feleségtől, hát se fértől, senkitől nem kapod meg azt, amit a szüleidtől.
6: Igen, igen. Igen, mindegy, csak ezt szerettem volna ezt hozzáfűzni, hogy ez egy dinamikus kapcsolat a szülőnek és a gyereknek a kapcsolata, és nagyon hullámzó, és az így van rendben, hogy ebben vannak hullámhegyek, völgyek, és néha megkapom a gyerekemtől én is, hogy te vagy a világ legrosszabb apukája, és akkor azt az ember elviseli, vagy hogy akkor ezt úgy tartalmazza, és azt hiszem, hogy én így tudom inkább megfogalmazni, ha egy picit tovább gondolom ezt a gondolatot, hogy ez az elég jó szülő, ez jól tudja tartalmazni a gyereket az összes érzésével, meg jó és rossz hullámaival, meg a saját érzéseivel, a saját szülői érzéseivel és érzelmeivel együtt is, és hogy ez az, ami aztán később egy jó és egészséges érzelemszabályozásnak, meg egy jó és egészséges későbbi kötődésnek, kapcsolatoknak az alapja lesz, és hogy, vagy mert igen, az alapja, mert aztán utána persze egy csomó más kapcsolat is ezt formálja, és hogy még az is korrigálható, hogyha ez hiányos vagy hiányzik. És szerintem ez nagyon fontos, hogy még akár a bántalmazó, vagy a bántó ezt a fajta feltétel nélküliséget megadni nem tudó szülőnek a gyereke sem lesz elveszett, vagy nem feltétlenül lesz elveszett. És nyilván persze ezek olyan tényezők, olyan kockázati tényezők, amiket azért leírta a pszichológia, és ezek tudhatóak és felsorolhatóak, hogy mik ezek. De hogy későbbi kapcsolatokban, vagy akár közösségekben is ezek a, akár mondjuk, ha már az anyákról beszéltünk, a hiányzó, vagy hiányos, vagy nem támogató anyai mintáknak a hatásaira is van, hát nem pótlás, mert nem az anyát kell pótolni, hanem azt hiszem inkább azokat az érzelmi háztartásunknak azokat a rétegeit, amik ezekből a kapcsolatokból jönnek.
4: Vagy a kötődés, nem? Tehát, hogyha már az állatokról beszéltünk, meg a kutyákról, hát a kötődés. Tehát, hogy egy állat, egy házi állat nagyon tud kötődni. És talán pont erre van a legtöbb embernek szüksége, hogy kötődjön.
5: Valami eszembe jutott a korábbi említett, hogy mindketten említettétek, vagy említették, hogy a szülő mit vár el a gyerektől. És néha azt hiszem, hogy ez egy aggasztó folyamat manapság, hogy a társadalom mit vár el egy sikeres embertől, ergo egy szülő mit vár el a gyerekétől, hogy az egy sikeres ember legyen. Gyakran látjuk azt, hogy ha neki valami nem sikerült, úgy, ahogy ő elképzelte volna, akkor tűzön vizen át szeretné elérni, hogy a gyereknek viszont sikerüljön. És igen, és hogy ha visszagondolok, bár az én szüleim nagyon szenvedélyes szakemberek voltak, de soha nem követelték tőlem azt, hogy te legyél a legjobb, meg nem cipeltek szavaló versenyekre, de hagyták, hogy én magam valahogy meg eldöntsem, hogy az, amit ők csinálnak, az számomra egy szimpatikus és követendő pálya. Picit örültek, amikor azt mondtam, hogy orvos akarok lenni, mert tudták, hogy milyen nehéz színésznek lenni, és azt mondták, hogy Istenem, na, de jó. És beszéltek mindenkinek büszkén, hogy külön latinra is jár. És már harmadikos gimista koromban tudtam, hogy nem fogok menni az orvosira, mert annyira rossz vagyok matekból, de hogy engem oda nem fognak fölvenni, csak ha újra születek. Szóval, hogy kicsit örültek, hogy orvos akarok lenni, de végül is, amikor rájöttek, hogy hajthatatlan vagyok, és színész akarok lenni, szóval nem volt egy ilyen nyomás rajtam, hogy meg kell felelni. Hanem meg a, és én is ezt veszem észre magamon, hogy egy csomó korombeli partner egy kicsit türelmetlenebb a fiatalokkal, hogy hát csináld már meg a jelenetet, majd megmondom, hogy hogy kell csinálnod. Az én vagyok. Neki kell megtudnia, éreznie, megtapasztalnia, hogy ő hogy szeretné azt meg. Ezért én véghetetlen türelmes partner vagyok, és soha nem szólok bele, csak ha kérdez engem valaki, hogy szerintem mi a jó megoldás. Mert tudom, hogy az utat neki kell egyedül megjárni. Mi körülötte óvjuk, védjük, támogatjuk, amikor szükség van rá. De hogy rájön, és a gyerekkel is tulajdonképpen azt érzem, hogy olyan sok tényleg elvárást pakolnak, az, hogy külön óra, ide, külön óra, oda, ide jár, oda jár, nem tudom, hova jár, ne járjon sehova, délután menjen a játszótérre, és játszon a többiekkel. Tehát, hogy, de ez nem az egy szülő egyéni felelős, ez a társadalom nyomása, ami terhel minket. Tehát, hogy egy 8 éves kisgyerek nem akar bemenni a Balatonba úszni. Kérdezi tőle a barátnője a vízben, hogy ott áll kis sortba, kis pólóba. 8. Amikor még én kis hordók vagyunk mindannyian, tehát még semmi nem látszik, hogy fiú lesz vagy lány. Nem jössz beúszni? Nem, most nem megyek. Miért nem? Mert egy kicsit meghisztam. Ülök a parton. Mondom, ez melyik fürdőruha reklám, nem mondom a nevét, köszönhető, akik még a 16 éves tökéletes lányokat is átfarigcsálják a képen, hogy még vékonyabbak legyenek, és ott áll egy 8 éves kislány, és azt mondja, hogy nem vetközöm le, mert le kicsit meghíztam. Tehát, hogy mi mivel gyötörjük a gyerekeinket? Hát amiknek csak meg kell felelni, és amin át kell vergődniük, és el kell fogadni a magukat, a fizikumukat is el kell fogadni, és a mentális, a lelküket. Van, aki baromi lassan érik meg, van, akinek ez jó, hát ezek mindenki már, bocs.
6: Hát ehhez már nem kell, igen, a szülő, elég a telefont a kezébe venni, és az Instagramra fölmenni, szóval.
5: Én olyannyira, annyira pártolom, hogy az iskolába elvegyék a gyerek. Egy nagy vitám volt egy fiatal ember, aki azt mondta, hogy ez micsoda dolog, meg ezt nem szabad be. És akkor hosszan magyaráztam neki, megpróbáltam higgadt lenni, hogy az milyen ajándék, ha egy olyan iskolába jár a gyerek, ahol reggel, mikor bemegy, leadja a telefonját, és amikor az órák után hazaindul, visszakapja. Szerintem ez rendkívül fontos van. Az egyik legfontosabb dolog manapság, hogy védjük a gyermekeinket.
6: És egyébként ez borzasztó nehéz szülőként, bocsánat, csak hogy azt hadd tegyem hozzá, hogy nekünk nincs mintánk arra, hogy ezt hogy kell jól csinálni szülőként, hogy kell jól gyereket nevelni úgy, hogy mobiltelefon, vagy
5: ez így
6: internet.
5: Van, ez egy újdonság, amivel még nincs tapasztalásunk.
6: És hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert most kezdjük el látni azt, hogy például az UNICEF-nek a kutatása, vagy a kutatásnak, vagy nem is az UNICEF-nek volt, mindegy, valamelyik világszervezetnek, azt mondom, az egészségügyi WHO-nak kutatásai azt mutatják, hogy 2010-ben rettenetesen elkezdett romlani a fiatalok, vagy ott elkezdett romlani, és azóta is romlik a fiatalok mentális egészsége, így minden mutatóban, tényleg minden mutatóban. Szorongás, diagnózisok, szorongás, depresszió, társaskészségek, kapcsolati zavar, nagyon sok mindenben. És nem tudom, hogy tudja valaki a teremben itt ülők közül, hogy mi történt 2010-ben. Kijött az iPhone, az első okostelefon egyébként.
4: Erre nem gondoltam.
6: Az első okostelefon. Magában a Facebook még nem lenne gond, hanem az, amikor ott van a zsebemben, és elérhető, és bármikor elővettem. Mindegy, messzire vezet, de amit akarok mondani, hogy én nem irigylem magunkat, mostani szülőket,
5: igen,
6: mert borzasztó nehéz, és hogy egy picit irigylem ebből a szempontból ami szüleinket, mert hogy valahogy akkor bizonyos dolgok olyan magától értetődőbbek voltak, mint most ebben az értelem, vagy ebben a vonatkozásban.
4: Egyébként erre vonatkozik az egyik kérdés is, ugye, és említette is, hogy Sándor, ahogy az elvárások ahogy látjuk, a szülő elvárása az edzéseken vagy a sportban a gyerekek felé. A kérdés arra vonatkozik, hogy tudott-e alkalmazkodni szövetségi elnökként ahhoz, hogy most a szülők miket várnak el a gyerekektől. Hogy ugye, hogy legyen az ember úgy edző, hogy tudja, hogy tudja a legjobbat kihozni a gyerekéből, de közben mondjuk ott vannak a szülők, akik szintén egy elvárással tekintenek, mondjuk a szövetséggel szemben, vagy mondjuk az edzőklubbal szemben.
7: Jó kérdés, de ez már egy kicsit szakma, de különben igen, sokat tettünk ezért. A legelsősorban mi először szövetség csináltuk meg, ha tetszik, 18-ban a gyermekvédelmi programot, több száz oldal most már. Aztán megcsináltuk a edzői viselkedési kódexet, utána megcsináltuk a szülői viselkedési kódexet. Mert látjuk, hogy alapvetően a szülő a baj forrása az élsportban, többnyire. Van persze nagyon sok pozitív példa, de sokkal több a negatív. Tehát mondhatnám Kós Hubertet, ugye igazi példakép minden magyar ember számára, beleértem magamat is, megszólalásaiban, alázatosságában, eredményeimben, stb. Tehát megcsináltuk a szülői viselkedési kódexet, jövő bajnokai program, előadók, pszichológusok, generációkutatók tartanak előadásokat, és a szülőket is meghívjuk erre sok esetben. Tehát próbáljuk őket kicsit terelgetni, de nevelni, de őszintén szólva, hát nem nagyon fog rajtuk. Nem nagyon fog rajtuk, mert valahogy mindent jobban tudnak. Tehát például úszásoktatás kapcsán, úszónemzet program, besengedjük a úszodák környékére se a szülőt. Függönyökkel választjuk le. Nagyon sok esetben olyan úszodákat építettek, hogy a belátást akadályozták a tanmedencére, hogy ne tudjanak odaállni és a üvegfalon keresztül látni, hogy a gyerek.
6: Meg
7: az
6: a gyereket is befolyásolja. Mert
7: a gyereket is befolyásolja egyébként, mert állandóan fölnéz a lelátóra, hogy apa, anya mit szól hozzá, bólogat, mutogat,
6: és egyébként, bocsánat, csak hogy el fogom felejteni, azért fontos mondanom, hogy ahhoz is kapcsolódik, amit Dorottya mondott, hogy sokszor ezek az elvárások egyáltalán nem szavakban, hanem ilyenekben, hogy ott állok és nézem, nyilvánul meg. És hogy lehet, hogy ő úgy éli meg, hogy őnek nincsenek elvárások, ő nem mondja. Ő nem nyomasztja a gyereket. Bocsánat, elnézést kérek csak.
7: Ez ennyi, van ilyen programunk, nem is egy, nem is kettő. Folyamatos a képzés, továbbképzés. És úgy látom, nem is a szakma irányába megyünk egyébként el, hanem a pedagógiai irányába, hogy mi is megértsük egyébként az új generációhoz vezető megértetést, utat, mert mindent is tudunk és magyarázunk, és van egy orvosi látlelet, jelen állapot, van egy diagnózis, viszont nincs gyógykezelés a végén.
4: És ez a színészetben is jelentkezik, nem? Mert szinte anyaként a fiatalabb generációt azért kell kicsit irányítgatni és segíteni. És milyen jól mondta a művésznő, hogy meg kell várni, amíg ott megérik benne valamit. Tehát azért a művésznőnek is nagyon-nagyon nagy színészekkel volt lehetősége játszani. Hogy vissza lehet ezt még adni, hogy ugyanilyen példa legyen?
5: Vissza. Én is visszaadom. Tehát az én türelmemben az is benne van, hogy velem az én jeles kollégáim milyen türelmesek és támogatóak voltak. És ezt tudom, hogy én ezt megkaptam, és én ezt tudatosan próbálom visszaadni. Amúgy se vagyok egy olyan fajta, aki bele dumál, hogy a másik milyen megoldásokat válaszol egy próba folyamatban a színpadon, de ez is ott van tudatosan bennem, hogy ezt a türelmet, ezt a támogatót, tehát hogy ez nem azt látja őt, hogy engem nem érdekel, hogy mit csinál a próbán. Tehát ő látja, hogy engem az nagyon is érdekel, és nagyon odafigyelek rá. De meghagyom neki a saját idejét. És ebből én nagyon sokat kaptam. És ezt az ajándékot, ezt tovább is szeretném adni.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió májusi kerekasztal beszélgetésének második részét hallották. Az anyai örökségünk kincsei és keresztjei témában. A beszélgetés moderálta Hála Judit. Vendégei Udvaros Dorottya színművésznő, Vladár Sándor olimpiai bajnok úszó és Labanc Dániel voltak.
8: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
9: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják. csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
10: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
11: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!
12: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
3: kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
0: Mária Rádió.

0: Értékek végtelen gazdagsága, amelyet léttöbletnek is neveznek. A fejlődő ember boldog és boldogító. A pozitív irányú és a teljes létet átfogó a fejlődő ember bontakozása, akkor a közösség, amelyet gazdagít, mosolyával, értékeivel, legyen az tudás, művészet, szeretet és természet fölötti, olyanná alakul, amilyenről Jézus többször beszélt, és Isten országának nevezett. Ez az ország nem csak isteni mű. Egy kis vers érdekesen szól erről. Kérem Istent, hogy adjon nekem boldogságot, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, csak áldását adhatja, a boldogság rajtam is múlik. Kértem Istent, hogy adjon lelki fejlődést. De ő azt mondta, nem. A fejlődés a te dolgod. Ő viszont hajlandó megmetszeni, hogy gyümölcsöt hozzak. Az ember feladata, hogy ne álljon le kismái magánál, hanem vég nélkül haladjon, fejlődjön. Az immanens világnézetek itt vétenek legnagyobbat az emberi méltóság ellen, hogy szinte erőszakosan leállítják a fejlődést. Ideológiai bűnnek, esetleg hosszáidegennek bélyegzik azokat, akik mernek kilépni gondolkodásukban transzcendencia irányában. Transzcendencia természet fölöttiség. Szívós munkával addig manipulálják az ember, a társadalmat, míg nem eltompulnak nemes vágyai, és előbb nem mer, aztán már nem is tud fölemelkedni. Szánalomra méltó figurák jelennek meg aztán tömegével, akik az úgynevezett límeszeken, az élet határmezdjén kétségbe esnek, és megélik a madácsi szindrómát, csak az a vég, csak azt tudnám feledni. Minden jónak, szépnek, szeretetnek, mint léttöbletnek valahol a végtelen létben van az eredője, aki szükségszerűen személy. A megjelenő koncepció, különböző virágok, állatok az ember értelemmel rendelkező ősalkotót szükségelnek. A mi küldetésünk aztán az, hogy alkalmassá tegyük magunkat és a ránk bizottakat a léttöbletek állandó befogadására, és távol tartsuk azokat az ellenerőket, amelyek visszahúznának, akadály lennének. Érdekes példabeszéde a magvetőről és a nemes magokról. A magállományt is jó érzékkel ki kell válogatni, mert az ellenerő nem nyugszik, és a tiszta buza közé konkolyt és bogáncsot szór. A példabeszédben Jézus így fogalmaz, ellenséges ember cselekedte, a talajra is kényesen kell ügyelnünk saját és ránk bízottak lelkében.
1: Nézőpont. Kerényi Lajos atya osztotta meg gondolatait az ifjúságról.
2: Hírpercek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. 4 magyar fiatalnak szurkolhatunk a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyen. Elstartolt az idei hanghullám. 15 000 palántával segíti a rászoruló családokat a Mate. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Lezárult a 2026-os Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny előválogatója. A szakmai zsűri döntésének értelmében 15 fiatal, köztük 4 hazai zongorista kezdheti meg az élő fordulókat. Olvasható a Papagéno oldalon. A rendezvénynek a Pécsi Kodály Központ ad majd otthont, a fordulók időpontját pedig 2026. szeptember 15 és 20 közé tűzték ki. A jelentkezési határidőig a korábbi évekhez képest jóval többen nyújtották be az anyagukat, és a beküldött videók alapján

0: A mezőny rendkívül magas színvonalúnak bizonyult. Épp ezért a nemzetközi zsűri úgy döntött, hogy az eredeti terveket felülírva 12 helyett 15 versenyzőt juttat tovább az élő fordulókba, ahol majd Lakatos Andrást, Pellet Sebestyént, Ruzsonics Ildikót és Szaniszló Attilát is láthatjuk, hallhatjuk. A 2026-os verseny valamennyi élőfordulóját online is közvetítik. A hit átadásáról, a család erejéről és Isten megtartó szeretetéről szólt az idei első hanghullám balatoni hajós alkalom, amelyen a zord szeles időjárás ellenére is sokan gyűltek össze Tihanyban, hogy együtt induljanak útnak a Balaton vizén, olvasható a Veszprémi Érsekség honlapján. A Veszprémi Főegyházmegye által szervezett programsorozat idei első alkalmának vendége Gável András dalszerző, dicsőítő zenész, hitoktató, újságíró volt, aki családjával együtt érkezett a hajóra. A beszélgetés során őszintén vallott hitéről, hivatásáról, házasságáról, az örömökről és a nehézségekről is. A család közös zenéléssel és dicsőítéssel is megajándékozta a jelenlévőket. Gável András a mai ember egyik legfontosabb kérdéséről beszélt. Miként lehet hitet átadni a családban? Tanúságtételében hangsúlyozta, a hitet nem elsősorban tanítani kell, hanem megélni. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Karitász együttműködésének köszönhetően 15 ezer paprika, paradicsom, uborka, cukkini és tök palánta indult el országszerte rászoruló családokhoz, adja hírül a Karitász. Az adományozási program célja, hogy elősegítse az öngondoskodást, támogassa a családok megélhetését, valamint erősítse a fenntartható szemléletet a mindennapokban. A keddi palánta adományozási ünnepségen dr. Herceg Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója, és Szabó István, a MATE digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős rektorhelyettese is részt vett a Budatétényi Rózsakertben. Az egyetem bízik abban, hogy az együttműködés hosszú távon is hozzájárul a vidéki családok életminőségének javításához. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: A rádió a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

0: Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez mindig a közösség javát tartsák szem előtt. 14. Leó a mesterséges intelligenciáról szervezett vatikáni konferencia résztvevőinek. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetnie az embereket. A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a tüzek földje címkét.
1: Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez mindig a közösség javát tartsák szem előtt. Május 21-én csütörtökön fogadta a Vatikánban a pápa a világi társulatok és egyházi mozgalmak új közösségek moderátorait, akik a világiak, család és életdikasztérium találkozóján vettek részt. Örömmel köszöntötte az új szinódusi aulában megtartott audiencián a Szentatya a mozgalmak nemzetközi moderátorait, akik ezekben a napokban gyűltek össze, hogy megerősítsék a szeretett közösség szálait egymás között, és az egyházi közösségek kormányzásáról gondolkodjanak. Minden társadalmi csoportban szükség van megfelelő személyekre és struktúrákra a közösség életének irányításához és koordinálásához. Biztos irányt kell mutatni ahhoz, hogy a közösség tagjai fejlődhessenek, ezért az egyházban is szükség van irányító személyekre. Mindazonáltal az egyházban a kormányzás nem csak tagjai vallási igényeinek koordinálását jelenti, mutatott rá Leó pápa. Az egyházat Krisztus hozta létre, mint az egyetemes üdvösség szándékának jelét, és Isten akaratából azt a helyet, ahol az emberek mindenkorban megkaphatják a megváltás gyümölcseit, megtapasztalhatják az új életet, amit Krisztus nekünk ajándékozott. Ebben az értelemben az egyház szentségi természetű. Külső és intézményes dimenziója mellett annak a közösségnek a hatékony jele, amelyen keresztül részt veszünk magának a Szent Háromságnak az életében. Ezek az egyházon belüli kormányzáshoz is szükséges jegyek, ugyanakkor az nem pusztán technikai jellegű, mert magában hordozza az üdvözítő jelleget, vagyis a hívek lelki javára irányul. A világi társulatok és egyházi mozgalmak kormányzását általában világiakra bízzák, kifejezve a keresztségben kapott részvételt Krisztus királyi papságában. A felelősök a többi hívőt és a társulati életet szolgálják, szabadon választják meg őket egy közösségi megkülönböztetés eredményeként, hogy mindenki hangja szabadon érvényesüljön. Ha a kormányzás a Szentlélek különleges ajándéka, melyet a közösségek tagjai felismernek egyik hittestvérükben, akkor ebből legalább három következtetés vonható le, fejtette ki beszédében a pápa. Az első az, hogy mindenki hasznára kell válnia, a közösség, a társulat, az egész egyház javára. A kormányzást soha nem szabad egyéni érdekekre felhasználni, presztízs és hatalom keresésére. A második következtetés az, hogy sohasem felülről érkező utasítás eredménye a vezető személye, hanem a közösség szabad választása érvényesül. A harmadik következtetés pedig az, hogy amint minden karizma, úgy a társulati vezetés is a lelkipásztorok megkülönböztetése alá esik, akik őrködnek a karizmák megfelelő és rendezett használata felett. Bizonyos tulajdonságoknak mindig jelen kell lenniük a kormányzásban. Ilyen a kölcsönös meghallgatás, a közös felelősség, az átláthatóság, a testvéri közelség, a közösségi megkülönböztetés. Leó pápa ezen túl emlékeztetett rá, hogy a jó vezetés nem koncentrál mindent egy kézbe, hanem előmozdítja a szubszidiaritást és a felelős részvételt a közösség minden tagja bevonásával. A különböző eredetű, történelmi hátterű, identitású és eszmeiségű társulatok és mozgalmak vezetőire kényes feladat vár. Egyfelől meg kell őrizniük és érvényre kell juttatniuk az élő örökséget. Másfelől profétai szerepük van, ami azzal jár, hogy odafigyelnek az aktuális lelkipásztori igényekre, és így válaszolnak az új kihívásokra, kulturális, társadalmi vagy lelkiségi érzékenységre, mely korunkat jellemzi. Csak így lehetünk ugyanis keresztények, tanítványok és misszionáriusok a mai társadalomban és egyházban, jelentette ki a Szentatya. A felelősök profétai feladatának egy része tehát az, hogy elősegítsék a társulat vagy mozgalom nyitottságát a történelmi helyzetekre. A hiteles és termékeny tagság ugyanis nem merül ki a csoporton belüli aktivitással, hanem értelmezi az idők jeleit és kifelé irányul, mindenkihez fordul, nyitott a kor kultúrájára és a még felfedezetlen missziós területekre. A kormányzással megbízottak számára a másik nagyon fontos elem a szeretett közösség, amelyet meg kell óvni, fejleszteni és megerősíteni az adott csoporton belül és azon kívül is, a különböző egyházi valóságokhoz kapcsolódva. Az egyházon belüli irányítás küldetését gyakorlóknak meg kell tanulniuk meghallgatni és elfogadni az eltérő véleményeket, a különféle kulturális és spirituális irányultságot, a más-más személyes temperamentumot, és mindig a közösség főbb javát kell keresniük, főként a nehéz döntések meghozatalakor. Ez megköveteli a szelídség, az elfogulatlanság és az önzetlen szeretet tanúságtételét a testvérek és a közösség iránt, hogy az példaként szolgáljon mindenki számára. Leó pápa aláhúzta az egész egyházzal való szeretet közösség dimenziójának fontosságát. Időnként olyan csoportokkal találkozunk, amelyek önmagukba zárkóznak, és azt gondolják, hogy az ő saját valóságuk az egyetlen, vagy hogy ők az egyház. Ezzel szemben az egyház mi vagyunk mindnyájan, sokkal több annál. A mozgalmaknak tehát szeretett közösségben kell élniük az egész egyházzal egyházmegyei szinten. A püspök ebben nagyon fontos támpont, ezért nem jó, ha egy csoport nincs szeretett közösségben egy püspökkel, és úgymond másikat akar. Egyházmegyei és egyetemes szinten is szeretett közösségre kell törekednünk, magyarázta a Szentatya. Ennek fényében jobban megérthetjük az alapító karizma iránti hűség értelmét, ami elengedhetetlen egy egyházi valóság kormányzásához. Minden hiteles karizma magában foglalja az egyház iránti hűséget és nyitottságot. Az alapító karizma iránti hűségben való kormányzás azt jelenti tehát, hogy abból ihletet merítve nyit az egyház jelenlegi valósága felé, nem szürkül bele a múlt, még oly pozitív modelljeibe, hanem hagyja, hogy megszólítsák az új kihívások, párbeszédben az egyház testének más összetevőivel. Leó pápa köszönetet mondott a világi társulatok és egyházi mozgalmak felelőseinek, akik felbecsülhetetlen kincset jelentenek az egyház számára. Sok jól képzett és evangelizáló személy van köztük, számos fiatal, és hivatás a papi és a házassági életre. A karizmák, ajándékok és az apostolkodás módszerei, melyek az elmúlt években kifejlődtek, lehetővé teszik, hogy a kultúra, a művészet, a társadalom és a munka területén mindenhová elvigyék az evangélium világosságát. Isten kegyelmével növeljék ezeket az ajándékokat. Az egyház támogatja őket, és mellettük áll, mondta a Szentatya, majd Szűz Mária az egyház anyja közbenjárásáért fohászkodva apostoli áldását adta rájuk.
0: Leó pápa. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetni az embereket. 14. Leó pápa május 22-én pénteken találkozott az Emberi arcok és hangok megőrzése címmel a mesterséges intelligenciáról tartott nemzetközi konferencia résztvevőivel. A kommunikációs dikasztérium, illetve a kulturális és oktatási dikasztérium által szervezett egynapos rendezvényen a mesterséges intelligencia, az oktatás és a technológia szakértői vettek részt, hogy megvizsgálják Leó pápa üzenetét az idei kommunikációs világnapra. Beszédében 14. Leó megerősítette az egyház szerepvállalását a digitális technológiák fejlődésének alakításában, miközben segít arra nevelni az embereket, hogy bölcsen használják azokat. A II. Vatikáni Zsinat tömegtájékoztatásról szóló dekrétuma emlékeztet arra, hogy az egyházat Krisztus azért alapította, hogy az evangélium által mindenkinek üdvösséget hozzon a rendelkezésére álló eszközök felhasználásával. Ennek a vágynak, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére, ezért nem csak a döntéseinket és tetteinket kell áthatnia, hanem a média, a digitális technológia és a mesterséges intelligencia használatát és irányítását is, annak érdekében, hogy ezeket az eszközöket az emberiség hiteles szolgálatába állítsák. A Szentatya megjegyezte, hogy a technológia féktelen alkalmazása az emberi méltóság rovására olyan eszközökhöz vezet, amelyek kihasználják az emberi kapcsolatok iránti igényünket. Leó pápa ezért arra buzdította az egyházat, hogy segítsen az embereknek újra felfedezni az emberiség igazi jelentését és nagyságát, ahogyan azt Isten akarta. Az emberiség előtt álló kihívás, tette hozzá, nem technológiai, hanem antropológiai jellegű, mivel az emberi lét lényegét érinti. Krisztus, a megtestesült ige szemlélése által jobban megismerhetjük önmagunkat, mivel saját szívünket nem érthetjük meg Krisztus szíve nélkül, mutatott rá Leó pápa. Arra kérte az egyházat és vezetőit, hogy működjenek együtt az oktatási rendszerekkel a fiatalok média és mesterséges intelligencia műveltségének előmozdítása érdekében, hogy megtanuljanak kritikusan gondolkodni. Mivel az egyház a fiatalok lelki jólétére törekszik, segítenünk kell nekik abban, hogy megtanulják a mértékletességet és a fegyelmet a technológia használatában. A fiatalok kiváltképpen nyitottak erre az igazságra, és vágynak az élet értelmének felfedezésére, hangsúlyozta a pápa. Ezért segítenünk kell nekik, hogy találkozzanak az élő Krisztussal, és meg kell tanítanunk őket arra, hogy a technológia használatát integrálják a mindenre kiterjedő keresztény életmódba. 14. Leó pápa azzal zárta beszédét, hogy rámutatott, a mesterséges intelligencia korszaka és az arra adott válaszunk alapvető téma az egyház számára, mivel arra törekszik, hogy mindenkinek segítsen elérni a teljes érettséget. Remélem, hogy ezek a megbeszélések a technológiába, mint az emberi személy zsenialitásának gyümölcsébe vetett bizalom helyreállításához vezetnek, összhangban Isten teremtő tervével, mondta 14. Leó.
2: A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a tüzek földje címkét. Leó pápa május 23-án szombaton meglátogatja a nápolyi és Caserta közti 90 település magában foglaló térséget jelképező Acerra kisvárosát, amely térség mintegy 100 éve szenved az illegálisan itt lerakott szeméthegyektől, amelyek tüze, füstje és kibocsátott káros anyaga súlyosan rombolja az itt lakók egészségét és károsítja a környezetet. Ferenc pápa már 6 éve terbe vette a térség meglátogatását, de akkor a világjárvány meghiúsította azt, ám Leó pápa most éppen az ő szándékát valósítja meg. A Vatikáni Rádió interjút készített Antonio di Donna püspökkel, Acerra főpásztorával, a nápolyi környéki Campania tartomány püspöki konferenciája elnökével, aki elmondja az érintett területek súlyos helyzetét. A teremtett világ gondozására szóló nevelésnek konkrétabban be kell lépülnie a közösségek rendes katekézisébe, de ettől még messze vagyunk. Az intézményektől azt kérjük, hogy teremtsenek szinergiákat, biztosítsák a folytonosságot és a gazdasági erőforrásokat, hogy felügyelhessék ezeket a területeket, ahol szorgalmas és vendégszerető emberek élnek. Ferenc pápa már 6 évvel ezelőtt a Laudato Si enciklikája 5. évfordulóján el akart jönni Acerrába, de a világjárvány miatt végül elmaradt a látogatása. Ez az enciklika nagy inspirációt jelentett számunkra a helyi tevékenységünkhöz. Leó pápa mostani látogatása elsősorban az enciklika újbóli további népszerűsítését szolgálja, amelyet inkább csak idéznek, semmint ismernek, még akár egyházi körökben is. Talán inkább a világi, vagy úgynevezett világi körökben értékelik jobban, mint a mi egyházi világunkban. Nálunk a teremtett világ védelmének témája jóval a Laudato Si enciklika előtti időre nyúlik vissza, amikor a tüzek földjének dráma jelensége fölmerült, vagyis nagyjából 30 évvel ezelőtt. Már akkor is az emberek az egyházhoz fordultak, mivel az állami intézmények reakciója, legalábbis kezdetben, nagyon gyenge volt. És az emberek látták, hogy gyermekeik megbetegednek, sőt néhányan meg is halnak. Akkor kezdődött ez az elkötelezettség, amelyet a Laudato Si megerősített, további lendületet és tudatosságot adva neki. Nápa és Kazerta között összesen 12 egyházmegye elkötelezettségéről beszélünk. Hiszünk az ég és a föld teremtő Istenében, hiszünk az evangéliumban, tehát a motiváció bibliai eredetű. Szoktam mondani, hogy a Laudato Si nem egy zöld ökológiai dokumentum, hanem az egyház társadalmi tanításának dokumentuma, vagyis olyan, mint 13. Leó pápa Rerum Novarum enciklikája, ugyanolyan jelentőségű, ugyanolyan történelmi súlyú. A Laudato Si ráébresztett bennünket arra, hogyha a teremtett világ gondozására való nevelés nem válik közösségeink, plébániaink, mindennapi életének szerves részévé, vagyis ha nem épül be a hitbe, prédikációba, a rendes katekézisbe, akkor az csak néhány elit, sőt néhány egyházi elit kiváltsága lesz, de nem lesz része a nagy egyház, a sokaság, az egyesületek és a csoportok közös útjának. Konkrétan be kellene épülnie abba, mert az egyház szociális tanítása az evangelizáció szerves része, és el kell mondanunk, hogy még messze vagyunk ennek megvalósításától. A kérdésre, hogy mi jellemzi ma az egyház és a helyi intézmények közötti együttműködést, a Cerra főpásztora Antonio Di Donna püspök így válaszolt. Először is szeretném leszögezni, hogy mi szinte kísérleti jelleggel működünk, mert ne felejtsük el, nem csak mi vagyunk a tűzföldek. Olaszországban is sok ilyen tűzföld létezik. Szennyezett területek vannak az ország északi, középső és déli részén is. Ezt azért mondom, mert le kell rázni magunkról ezt a megbélyegzést. Ezt követően fontos megérteni, hogy csak együtt, az összes érintett szereplővel együtt, elsősorban a régióval, az önkormányzatokkal és természetesen a nemzeti kormánnyal együtt tudunk kilábalni ebből a környezeti drámából. Emellett ott vannak a bizottságok, a bátor anyák, a környezetvédő orvosok és az egyház, akik felhívják a figyelmet a problémára és a tudatosságot növelik. A dráma túl nagy ahhoz, hogy nélkülözhetné az összehangolt együttműködést, de azt kell mondanom, hogy sajnos az intézmények reakciója eleinte nagyon gyenge volt, de hála Istennek fokozatosan kialakítottuk ezt a párbeszédet. Ma párbeszédet folytatunk az intézményekkel, persze mindig szükség van arra, hogy ösztönözzük, bátorítsuk őket, hogy tegyék meg, amit tenniük kell, vagyis a kármentesítést, a levegő minőségének vizsgálatát, és így tovább. A prefektúráknak például jelentős hatásköreik vannak, és hála Istennek itt a nápolyi és a kazertai prefektúrák nagyon aktívan működnek irányító központként, ez az a szinergia, amelyre vágyunk. Nyilatkozta a régió püspöke. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indul helikopterrel a Vatikánból, 9:30-kor az acerrai székesegyházban találkozik a tartomány püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel, akikhez beszédet intéz, majd 10:30 órakor a város főterén találkozik a térség lakosaival, akikhez beszédet intéz. A Szentatya délben indul vissza, és 1 óra körül érkezik vissza a Vatikánba.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent János könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk.
1: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad, és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus!
1: A Szent Evangélium tanítása
3: legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, ebben a mai evangéliumi részben arról hallottunk, hogy Jézus búcsúzkodik az ő tanítványaitól az utolsó vacsorán. És tesz két ígéretet. Az egyik ígéret az, hogy kérni fogja az Atyát, hogy küldjön, adjon egy másik vigasztalót az ő apostolainak és az ő tanítványainak arra az időre, akkorra, amikor ő már nem lesz velük. Nem hagylak árván titeket. Ezt mondja nekik. Ezzel a két ígérettel bátorította és vigasztalta az apostolait, mert tudta, hogy gyászolni fognak, hogy rosszul fogják érezni magukat a bőrükben, hogy nehéz lesz nekik. De vigasztalni akarta azokat is, és így úgy gondolom, hogy bennünket is, késői korok keresztényeit, azokat is vigasztalni akarta, akik nem ragaszkodnak, akik nem ragaszkodunk görcsösen a véges értékeket istenítő bűnös világhoz. Nem ragaszkodnak, nem ragaszkodunk, mert úgy hisszük, úgy hitte a Jézus is, ezt a hitet akarta továbbadni, kedves testvéreink, nekünk, hogy van egy másik vigasztalás is. Mint ahhoz, mint ahogy, vagy amikhez oly sokszor ragaszkodni szoktunk. Van egy másik vigasztalás is, mint a világnak azok a bálványai, így hitte a Jézus. És ezt akarta örökül adni az ő övéinek. Van egy másik világ vigasztalás is, mint a világnak azok a bálványai, amelyeknek az oltárain oly sokan föláldozzák saját magukat. Fölnőttjeink és az ő nyomukban fiataljaink. Föláldozzák sokszor a családjukat is ezeknek a bálványoknak az oltárán. És sokszor halljuk meg, látjuk, tapasztaljuk az embertársaikat is. Kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, mint amivel vigasztalgatjátok magatokat, így is mondhatnám, így is fordíthatnám, azt gondolom az ő szavait. Ez volt a Jézusnak az első ígérete. Hogy van más vigasztalás is, mint amit választani szoktatok magatoknak. Eddig ő volt a vigasztaló, aki tanításával reményt, életcélt adott az ő tanítványainak. Akkor mondja ezeket a szavakat, kedves testvéreim, amikor lassan távozik a földi életből, elmegy, meghal. Jön az elárultatás ideje, de az Isten, mondja Jézus, mondja az ő nagy-nagy hite, majd küld nektek egy másik vigasztalót. A Szent Lelket, így mondja, aki folytatni fogja az én életművemet. Így mondta, ti megismeritek őt, ezt a másik vigasztalót, ezt a másik vigasztalást, mert nálatok marad, benne van ebben a félmondatban az is, hogy már is nálatok van, nálatok marad, és bennetek lesz. Hiszi azt, hogy az ember szívének, lelkinek a legközepén van valami nagy jóság, van valami nagy szeretet, van valami nagy Isten által adott ajándék. És hogy erről soha nem szabad megfeledkezni, mert az Isten állandóan ajándékozó. Ti megismeritek őt, mert nálatok marad és bennetek lesz. Így mondta. Úgy is mondhatta volna, hogy megszentel titeket, meg fog szentelni titeket. Miért? Mert vannak dolgok, kedves testvérek, vannak tevékenységek, vannak életfölfogások, vannak cselekedetek, amelyek az embert megszentelik. Az a szinte fölemelik, többé teszik, és gazdagítják. És vannak, amelyek, nem tudok jobb szót találni most hirtelen erre, csak azt, hogy vannak dolgok, cselekedetek, tevékenységek, amik az embert elsilányítják. Kevesebbé teszik. Hogy mire gondolok? Arra gondolok, hogy a tisztességes szolgálat az fölemel. A megfontolt, a kedves kommunikáció, a nem akármilyen kommunikáció, a nem agresszív kommunikáció, a megszólítás, a beszéd, az többé teszi azt is, aki mondja, elfogadottá a világ előtt is. Mennyire nem mindegy, hogyan szólalunk meg, tudják ezt ezek a kórusok. Mert ahogy megszólalnak, az őket is többé teszi és fölemeli. És a hallgatóságot is fölemeli. Ahogy mi megszólalunk, egyszerű, hétköznapi emberek. Amilyen a kommunikáció. Igen, kommunikáció világnapja mai. Az fölemel. Az többé tesz, az emberré tesz. És a másikat ócsárló megszólalás, kedves testvéreim, hogy a legrosszabbakat mondjuk, kevesebbé teszi azt is, aki mondja. Kevesebbé teszi őt is. Állatiassá is teheti. Mert a puszta agresszivitás, az mondjuk ki, az abból a világból származik, állatias. Középkori katedrálisok, kolostori kerengők oszlopfőire faragták okkal, joggal a régi kőfaragó mesterek, a hét fő bűnnek, a kevésségnek, a fösvénységnek, a bujaságnak, az irigységnek, a torkosságnak, a haragnak, a restségnek és a semmit tevésnek a szimbólumait. Miért? Miért faragták ezeket oda, az oszlop főre, hogy jól lehessen látni őket? Azt gondolom azért, hogy ezek a vétkek el ne feledje az őket szemlélő, hogy ezek a vétkek nem az emberi emelkedettségről, hanem éppen a mi lehetséges kiszerűségeinkről szólnak. És hogy lehet ezt másként is. Hogy lehet másként is élni az életet. Talán úgy, ahogy Pál hitte és írt a korintusiaknak, hogy a szeretet az türelmes, hogy a szeretet az jóságos, hogy az nem féltékeny. Az nem keresi a maga igazát. Az a rosszat nem rója föl. Nem örül a gonoszságnak. Az az örömét az igazság győzelmében leli. Hogy mindent eltűr, mindent elhisz, és mindent elvisel. Nem szűnik meg soha. Pálnak, Jézusnak ez volt az ideál. Ez volt az ideál. Az ilyen szeretet. Persze megkérdezhetjük azt, hogy van ilyen? Van ilyen? Nincs. Nincs. Ilyen tökéletesen, ahogy Pál leírta, nincs. És mégis nem úgy van, hogy amennyire van szelídség, amennyire van jó indulat, annyira lesz emberi, sőt már Jézus-szerű is akár az életünk. Nem szabadna elfelednünk az ideált. Remélem nem tévedek. Én azt hiszem, hogy nem tévedek. Hogy nem tévedett a Jézus, és nem tévedett Pál. Jézus ezekről a ma idézett evangéliumban nálam rövidebben, és úgy beszélt, hogy a lélek, aki majd ő utána velünk lesz, nem egy új tanítást közöl majd, hanem egyszerűen arra fogja őket mindig emlékeztetni, hogy lám-lám, Jézus odaadta magát. A világ megváltásáért, így szoktuk ezt mondani. Azaz, a gyöngeségek fogságában élő ember megszabadításáért, hogy magához ölelje mindazokat, akik elfogadják, értékesnek ítélik az ő áldozatát. Így mondta, nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, így hallottuk a mai evangéliumban, és a világ többé már nem lát engem, de ti láttok engem. Látjuk-e őt? Akarjuk-e látni? Keressük-e? Kutatjuk-e? Mert így mondta, mert én élek. Itt van, hallottuk az evangéliumban. Mert én élek. És ti is, így mondta, itt van az evangéliumban. Élni fogtok. Keressük-e ezt a mindig több Jézusi életet? Amennyire szépen csináljuk a dolgainkat, annyira már meg is találtuk. Amennyire szépen csináljuk a miséinket, ami mindenféle együttléteinket már meg is találtuk, akkor az ő szíve dobban már a miénkbe. És az ő élete él tovább bennünk. És akkor az élet áldozata, az a köröszt nem volt fölösleges. De csak akkor. De ti láttok engem, így mondta, mert én élek, és ti is élni fogtok. Egy igazi életről beszélt, egy több, egy emberibb, egy szebb életről beszélt. De kik is azok, akik látják őt? Úgy mondanám, kedves testvéreim, akik érzékenyek maradnak arra, földi csillogások ide vagy oda, ami földi szemmel már nem látható, és mégis van. Amikor a mester ezeket a mai idézett mondatokat mondta, éppen a halálba indult. Amikor a földi lénye a világ számára rövidesen már történelmi emlékké lett. De a tanítványok, így mondta, mégsem maradnak árván. Rólunk beszélt. Mert a lélek lehetővé teszi a számukra. Ez volt az ő nagy-nagy hite. Az ő élő jelen valóságának a megtapasztalását. Erről a jelen valóságról, Jézus jelen valóságáról mi is bizonyosságokat szerezhetünk. Ugyan mikor és hol? Úgy mondanám, kedves testvéreim, hogy bárhol és bármikor, ha időt adunk magunknak, hogy egy kicsit magunkba mélyedjünk, elcsöndesedjünk, és érzékeny lélekkel figyeljük az életünk eseményeit, hogy például mennyi ajándékot is kaptunk az életünk során, akár csak egy héten is, akár csak egy nap alatt, észrevesszük-e, észrevesszük-e, tudatosítjuk-e ezeket, és akkor tehát hogyan is tovább ezeknek a tudatosítására is szolgál minden szentmise, amikor elcsöndesülünk. Tudunk-e még egyáltalán hálát mondani? Tudom, van baj, és van szenvedés, és még milyen. De ezekkel együtt is, fölnőtt emberként, érett fejjel, például, hogy még vagyunk, hogy még szerethetünk. Például, hogy itt vagyunk, ebben az őseink által nekünk is fölépített templomban, gondoltak ránk, amikor ezt építették. És hogy egy munkás hét után, adunk-e hálát ezért? Még mindig ünnepelhetünk. Vagy már csak a konzum társadalom emberének oldhatatlan, csillapíthatatlan éhségét fogalmazza mindig újra és újra az életünk? Már a miénk is. Ha így lenne, akkor mindenkinél szegényebbeknek kellene magunkat tartani. Mert nem úgy van-e, hogy valahol mindenkinél szegényebb az, akinek már semmi se elég. Mert nem úgy van-e, hogy annak bizony veszekedési, kíméletlen harcá, őt is lealacsonyító háborúskodássá silányulhat az egyébként sokkal többre és érdemesebbre érdemes az Istentől neki ajándékozott élete. Adja az örökkévaló, hogy életünk örömteli és talán még fájó eseményeiben is föl tudjuk fedezni. Ezt kívánom mindannyiunknak, magamnak is. A vigasztaló lélek jelenlétét. És főleg, kedves testvéreim, az ajándékait.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
2: A befejező imaórát a kismarosi tiszterci nővérek imádkozzák.
3: Istenem, jöjj segítségemre!
4: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
5: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
4: Uram, irgalmazz!
5: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
4: Krisztus, kegyelmezz!
5: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk. Uram, irgalmazz!
4: Uram, irgalmazz!
5: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
4: Amen.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyjál hát minket, Urunk, Istenünk.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Hogyan nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, növekvő, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Magyar szeretetvacsorát rendeztek a Vatikánban a szegények számára. Átadták a pedagógusokat elismerő Kunsz József díjakat. Faludi Ferenc verseinek kritikai kiadását mutatták be Szombathelyen. Hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretett szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án este Rómában az a szeretett vendégség, amely Magyarország Szentszéki Nagykövetségének szervezésében és a Hungarikum Programiroda Nonprofit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség Vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára, írja a Vatikán News. A Hungarikum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet Közösség önkéntesei és a Szentszéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel. Az este során mintegy 50 rászoruló vendége ehetett kakaspörköltet galuskával, desszertként pedig

0: almás pitét. A vacsora során a résztvevők nem csupán ételt, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A kalocsai Asztriceum Érseki Múzeumban adta át május 15-én Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek és Székely János az MKPK elnöke az érsek által 2001-ben a kalocsai érsekség 1000 éves fennállása alkalmából alapított Kunsz József díjat, melyel pedagógusokat jutalmaznak, írja a Magyar Kurír. Köszöntőjében Bábel Balázs érsek elmondta, Kunsz József néhai kalocsai érseknek köszönhetően telepedtek meg a városban az iskolanővérek és a jezsuiták, valamint indult el a tanítóképző. Idén 25. alkalommal került sor a díj átadásra. A bronz emlékplakettet és emléklapot Berta Somogyi Csaba, Vargáné Csűri Bernadett, Kapitány Erzsébet, Újváriné Lengyel Éva és Nagy László vehette át. A díjak átadása után a Sükösdi Magyarok Nagyasszonya katolikus általános iskola tanulóiból alakult Sükösdi Danubia Tambura Zenekar adott műsort. Dr. Borián Elréd, bencés szerzetes mutatta be Szombathelyen az Egyházmegyei Könyvtárban a jezsuita szerzetes Faludi Ferenc verseinek kritikai kiadású kötetét. Írja a martinus.hu. A szerző hosszú évek óta foglalkozik a vasi kötődésű Faludi Ferenc munkásságával. Kiemelte, Faludi színes tömörségre törekvő, rokokó költő volt. Versei, prózái, színművei az erkölcsi jobbítást szolgálták. A kritikai kiadás újdonsága, hogy Faludi életéről új források alapján kaphat képet az olvasó. Elréd atya külön is kiemelte Faludi és Szili János a Szombathelyi Egyházmegye első püspökének kapcsolatát. A jezsuita szerzetes, költő és író több verset is írt a püspöknek, amelyek nem csak irodalmi értékük miatt jelentősek, hanem azért is, mert betekintést engednek a 18. századi város és az újonnan alapított püspökség szellemi világába. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádház és Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Jézus egykor majd a dicsőség koronáját

0: korában érkezik az utolsó ítéletkor. Ezután fehér felhőt láttam, a felhőn ült valaki, aki az ember fiához hasonlított. A fején aranykorona volt, a kezében éles sarló. A templomból egy másik angyal jött ki, és nagy szóval kiáltott a felhőn ülőnek. Erezd neki sarlódat és aras, mert eljött az aratás ideje, és a vetés már érett a földön. A felhőn ülő a földre vetette sarlóját, és learatta a földet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronázta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik tizedet, aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedés mező, amelyet a kereszthordozás jár végig, emberileg képtelenség. Botladozásokkal és elesésekkel és szirenejek karjaira támasz rászorulva, de végre is maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség. Lélekben és testben. Erejüket az Atya toldotta meg. Már odaértek. Már hozzák a szegeket. Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Most pedig állj a kereszt, és aki rajta függ, még él, és aki idáig kísérte, még áll. És a kereszten függő, elhagyott, most anyjáról gondoskodik. Már csak ez marad hátra. Egyebet mindent megtett. Hazamehet az atyához. Már semmije sincs. Siváron egyedül. Atyától elhagyottan, mindent maradék nélkül átadott az emberekért. Már anyját is elhelyezte János szívén, már a tanítványt is elhelyezte anyja szívén. Már csak a beteljesedés van hátra, az utolsó szó, az utolsó lélegzet, és előre hanyatlik a koronás fej. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a három óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
5: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fogarasi György látássérült szállodai ügyfélszolgálati munkatársal Murányi Nikolett beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm a budapesti stúdióban Fogarasi Györgyöt, látássérült szállodai ügyfélszolgálati munkatársat, akivel hitről, megtérésről és a Szentírásról fogunk beszélgetni.
2: Én szeretettel köszöntöm Mária Rádió hallgatóit, és köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Isten áldását kérjük, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Urunk Jézus Krisztus, mindennapi köszönettel vagyunk feléd, és nagy hálával tekintünk te rád, és kérjük, add áldásodat erre az interjúra.
1: Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves György, kérlek, mutatkozz be, meséld el nekünk, hogy honnan jössz, hogy kezdődött a hit életed, kik voltak ebben fontos személyek számodra?
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Én nem hívő családból származom. Nálunk a szüleim nem gyakorolták a vallást, és nem is tették ezt felém kötelezővé. Hát életemet ugye a tanulással, és ugye az a szembetegséggel való éléssel kellett töltsem. Gyerekkoromban látásom még jobb volt, mint mostanában. Mostanára elég sokat romlott. Én világéletemben rendes látó gyerekek között nevelkedtem, általános iskolába és gimnáziumba is rendes látók közé jártam. A megtérésemet 8-10 hónappal ezelőtt tudom datálni, amikor is a Semmelweis Egyetemről kaptam a hírt, hogy a jelen működő génterápia lényegében nem tudják gyógyítani a betegségemet.
1: Értem, és ez egy romló állapot?
2: Igen, ez egy fokozatosan romló állapot. Az én feleségem hívő, régóta gyakorlott katolikus vallású hívő, és őt kértem meg, hogy valahogy segítsen közelebb kerülni ez az egész valláshoz. Tehát én nem vagyok megkeresztelve.
1: Régóta vagytok házasok?
2: Igen, mi 2003-ban esküdtünk meg.
1: Ó, tehát több mint 20 éve.
2: Igen. Több mint 20 éve házasok vagyunk. Engem gyerekkoromban nem kereszteltek meg, nem is jártam hittanra. Még általános iskolában plébános úr járt hozzánk hittant oktatni, de ott is valahogy elapadt ez az egész hit felé való közeledésem, és ugye ez a szembetegségem révén ez fokozatosan, alaktomosan romlik, sajnos mai napig is, és egy 10 hónappal ezelőtt jöttem arra a döntésre, hogy ha az orvostudomány sajnos nem tudja gyógyítani ezt a betegséget, akkor csak Jézus csodatételére számíthatok, vágyhatok, és ezért feleségem segített engem egy felnőtt hitoktatásban
1: részt venni,
2: igen, Budakeszin a domokos nővéreknél járok felnőtt hitoktatásra, és jövő márciusban, húsvétkor lesz a keresztelésem.
1: De jó.
2: És az én igazi hitem a gyógyulás felé, hogy a Isten gyermekévé válhatok a keresztelésben, és utána tovább a szentségeket föl tudom venni, akkor a bérmálás szentségével a Szentlélek is belém száll, és akkor meggyógyít a Jóisten.
1: Tehát bízol benne, igen, hogy a szentségek által fizikai gyógyulást is kapsz?
2: Igen.
1: Lelki gyógyulást mindenképpen hoz, azt tapasztaljuk mindannyian.
2: Én nekem erős e felé a hitem, és van is egy ilyen evangéliumi idézet, Márk evangéliumának 10. szakaszának 46 és 52 közötti versében van ez, amikor a Jézus és tanítványai, valamint nagy sokaság elhalad Jerikó városában, és az út mellett kóduló Bartimeus felkiáltott, hogy Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam. És először a tömeg el akarta őt csitítani, de ő mégis kiabált Jézus felé, hogy könyörülj rajtam, Dávid fia Jézus. És ezt meghallva Jézus kérte, hogy hívják ide őt, és akkor oda mentek hozzá, és mondták, hogy bízzál, kelj föl, hív téged. És valahogy én is ezt élem meg a mindennapokban, hogy bízok a gyógyulásban, fölkelek és csinálom, mert hív engem. Amikor odaért Jézushoz, megkérdezte tőle Jézus, hogy mit szeretnél, mit csináljak veled, és ő azt mondta, hogy Mester, újra szeretnék látni, a látásomat kéri vissza. És azt mondta Jézus, hogy menj, szívesen. A hited megtartott téged. És utána visszanyerte a látását, és követte az urat az útján.
1: Jerikóba értek. Amikor Jerikó tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta, egy vakkoldus, Timeus fia, Bartimeus, ott ült az útszélen kéregetve. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Többen csitították, hogy hallgasson. Ő annál hangosabban kiáltotta. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és így szólt. Hívjátok ide! Oda szóltak a vaknak. Bízzál, kelj fel, téged hív! Az eldobta köntösét, felugrott, és oda sietett Jézushoz. Jézus megkérdezte, mit tegyek veled? Mester, kérte a vak, hogy lássak. Jézus így szólt hozzá, menj, a hited meggyógyított. Nyomban visszakapta látását, és követte az úton.
2: Ez az evangéliumi rész, ami engem megérintett. Úgy érzem, hogy hívást kaptam Jézus felé, bár az út nálam hosszabb, mint Bartimeusnak, de hiszem, hogy én is elérem Jézust, és engem is meggyógyít.
1: Megtérésed hogyan változtatta meg a hétköznapjaidat?
2: Tehát azelőtt én sosem imádkoztam, csak a feleségem, és most már együtt imádkozunk, napról napra, mi a rózsafűzért imádkozzuk minden nap, és valahogy azt vettem magamon is észre, hogy sokkal nyugodtabb vagyok. Azt kell tudni, hogy a látássérültségem ellenére én nem fehér bottal közlekedem, hanem egyedül közlekedem, és van olyan szituáció, amikor túl nagy a sokaság körülöttem, jobbról-balról mindenhonnan jönnek az emberek, és ez bennem egy feszültséget kelt, hogy nehogy neki menjek, vagy bármi ilyen inzultos érnem. És ilyenkor elkezdem mondani magamban az Üdvözlégy Máriát, és akkor így megnyugszom, és minthogyha így a sokaság így ketté választódna, és akkor tudok menni a saját utamon, és nem, nincs bennem aggodalom, nincs bennem félelem. Ezt annak is betudhatom, hogy Jézus vigyáz rám, és fogja a kezemet az úton, a munkába fele, és hazafele is.
1: Igen. A munkahelyeden tudnak róla, hogy milyen változás történt az életedben? A megtérésedről?
2: Egy-két embernek mondtam csak, és ugye a főnökömnek, hogy hitarra járok, mert ugye keddenként van ez a hitoktatás. Ők igazából, hát hogy nem igazán foglalkoznak vele, vagy nem igazán érdekli őket. Nem de tesznek neki nagy jelentőséget, vagy...
1: De te így mindenképpen elmondtad.
2: Igen.
1: Nem is lehetett könnyű.
2: Valóban.
1: Mióta dolgozol ott?
2: Én 2000 májusában kezdtem ott dolgozni a szállodában, több mint 25 éve.
1: Akkor szereted ezt a munkát?
2: Igen, én szeretem a munkát, szeretem a vendégekkel való kommunikációt, a kollégáimat, ők is viszont szeretnek engem, és hát respektálják azt, ahogy élek ezzel a szembetegséggel, és mégis fel tudom venni a versenyt egészségesen látó kollégáimmal szemben a munkaterén.
1: Ez az ügyfélszolgálati munka valamilyen szinten egy segítő munka, ha jól gondolom.
2: Lényegében igen, mert mint a városból, mint a vendégszobákból érkező telefonhívások lényegében egy kérés, amiket tudok feléjük teljesíteni, akár tárgyilagos, akár informatív kiszolgálással. Igen, ez jó, jó dolog segíteni, segítséget adni, akár információban, akár csak bármi, ami elfogy a szobákból, azt feléjük közvetíteni másik részlegekre, hogy ezt kell oda vinni a szobákba.
1: Hát valószínűleg elmondható, hogy te a keresztény értékrend szerint élsz, már csak nem gyakoroltad a hitedet, nem ébredtél rá, hogy lépést kell tenned Jézus felé. Igaz így? El lehet mondani? Vagy te inkább másképp fogalmazod ezt meg?
2: Igen, mondhatom, hogy eddig életemet a 10 parancsolat betartásának szenteltem. Természetesen nem minden pontja sikerült, de úgy érzem, hogy mindig közel volt hozzám a Jézus. Úgy érzem, mindig közel volt hozzám, hogy ezen oktatás szerint, tanítás szerint éljek. Anyukámmal karácsonyonként mindig a názareti Jézust néztük. Azoknak az emlékeiből merítettem magamnak tudást és erőt.
1: Igen. Hát a 10 parancsolat az az alap, de azután jön a 8 boldogság, jönnek a boldogságok, amit úgy is lehet fordítani, hogy áldott az, aki nem csak hogy boldog, hanem inkább áldott. Hallottam ilyen magyarázatot, és ez nagyon tud segíteni abban, hogy derűs keresztények legyünk. Nem csak a 10 parancsolatot megtartani, hanem ez egy nagy vigasztalás. Szentírást szoktad olvasni?
2: Így hangos könyvben tudom csak hallgatni az evangéliumokat.
1: Gondolok arra, hogy például az esküvőre hogy készültetek, hogy a feleséged egy katolikus hívő, te meg nem vagy megkeresztelve, és hogy ő hogy fogadta el, vagy milyen volt ez a helyzet?
2: Amikor felkerestük a Istenhegyi plébániát, az eskető atya egy jegyes oktatást tartott nekünk, amin részt vettünk. Lényegében engem csak egy dolog fogott meg, nagyon ami mai napig is bennem maradt, és vissza tudom idézni, az, hogy ketten felülünk erre a szekérre, és ezen az úton haladunk mindvégig az egész életünkben. Ez a szekér, ez van, amikor letélt az útról, de aztán visszatért az útra, a szekér hegynek fölfelé ment, lejtőn lefelé gurult. Igen, tehát úgy gondolom, hogy a házasságunk, hogy ilyen hosszantartó, ez feleségemnek a hitét tükrözi, hiszen ő nagyon sok mindent tesz a családért, értem is, és hogy ezt a szembetegséget, ezt tolerálni, hát le a kalappal előtte. Lényegében én is egy kereszt vagyok az ő hátán, amit neki sajnos cipálnia kell, de úgy gondolom, hogy kiegészítjük egymást.
1: Hát ez most lehet, hogy ezt a kérdést nem kéred, majd meglátod, hogy nem jutott eszedbe korábban, hogy Jézushoz forduljál, nem a gyógyulás reményében, hanem egyáltalán a hívő feleséged, gondolom akkor ő jár templomba, talán vannak gyermekeitek, nem tudom, őket akkor
2: most
1: hogy tudjátok nevelni, hogy keresztény nevelést kapnak, vagy nem?
2: Három gyermekünk van, mind a három gyermek meg van keresztelve. Mind a három gyermekünk az általános iskolát katolikus iskolába kezdte, Budapesten, a Krisztinavárosban, a Szent Kellért általános iskolába jártak mind a hárman. Mivel az ott lévő lakást kinőttük, így kiköltöztünk Budapestről agglomerációba, Buda Jenőre. Ők onnan jártak be iskolába. A nagyobbik gyermekünk, őt felvették a hatosztályos egyetemi katolikus gimnáziumba, a Martint. A másik két gyermek, ő ott Elkibe, a szomszéd faluba jártak általános iskolába 8-ig. Utána a másik két gyermek, ő nem került katolikus gimnáziumba. Vagy
1: csak arra gondoltam, hogy ők akkor kaptak keresztény nevelést végül is, hittanóra, meg ilyesmi.
2: Igen, tehát mind a három gyermek meg van keresztelve, ők jártak hittanra, első áldozók is voltak.
1: Tehát te soha nem voltál ellene.
2: Én nem.
1: Csak hogy ezek hát, szerint hogy csak most érintett meg téged Isten olyan fokon, hogy elindulj feléje.
2: Igen, mert én eddig mindig megpróbáltam, a racionalizmus mellett adtam le a voksomat, hogy mindent megteremtsek a családnak, és amikor már tényleg érzem, hogy csukódik be az ablak, úgy nyitom ki az ajtót Jézus felé, és megyek azon az úton, inkább racionalizmust feladtam teljes mértékben.
1: Illetve hát a racionalizmus azért nem adtad fel teljesen, de hogy a gondviselésre bízott
2: igen,
1: magad.
2: Tehát, igen,
1: lehet
2: most
1: mondani?
2: Most már áthelyezem az egyensúlyt inkább a mérleg azon nyelvére, tálcájára, ahol inkább a vallás és a hit és Jézus Krisztus áll.
1: Nagyon jó. Fölmerült bennem egy olyan kérdés, hogy igen, Jézus gyógyít, tud gyógyítani, de hát nem mindig fizikai értelemben gyógyít, hanem a lelkünk sebeit gyógyítja, illetve ezt ő tudja, hogy mit, hogyan. Mi a helyzet akkor, hogyha megkapod a szentségeket, és mégsem gyógyít meg fizikailag? Nem fog ez csalódást okozni neked, vajon?
2: Hogyha a gyógyulás nem valósul meg, amiben hiszek, és reménykedek, és bízok, akkor úgy gondolom, hogy egy lelki megnyugvást fogok kapni, ami tovább segíti az életemet, hogy így ezzel a látással, ezzel az állapottal menjek végig az Isten által kijelölt úton.
1: Örülök, hogy így gondolod. Adja meg a jó Isten a gyógyulást, kívánom neked.
2: Köszönöm szépen.
1: És sok erőt, kitartást kívánok ezen az úton.
2: Köszönöm szépen.
0: Fogarasi György, látássérült szállodai ügyfélszolgálati munkatársal Murányi Nikolett beszélgetett.

0: A mai nap költője Vihar Béla.
1: Vihar Béla, profán alázat tömén füstben. Eritis sicut Deus, scientes bonum malum. Mély völgyéből a létnek esengbe felkiáltunk, tudván, hogy szenvedés van és halál van, és nincsen Isten, de nélküle olyan nehéz élnünk a földön itt lenn. Így forgunk, forgunk körbe, hajnaltól éjszakáig, sejtek közé záradtunk, s kitörni, ő hiányzik. Ő, vagy másmi meggyújt, világló égi fákja, hűsítő ostya, balzsam a boldogtalanságra. Ha elfutsz is előle, rejtőznél, nem menekszel. Fiát fára szegezte, s akkor is áld, ha megvár. Ezért bár szomjunk szülte, mégis őt valljuk, mintha teremtő urunk lenne, bónum, málum, a minta, tudója jónak, rossznak, a szent feltételesség, a látszat, örök mintha. Neve hát dicsértesség. Eritis sicut Deus. Nem vagy egyedül mégsem, kínjaid órájában és halálod percében. Imádkozzunk, Orémus. Kegyelmét, hogy magadja. Sebünk megszépítője, minden keresztek atya, s reánk bűnösökre terüljön védőszárnya. Szekula, szekulórum, az Isten nagy magánya. Vihar Béla.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.

0: Kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallják.
1: ’80-tól Európa valóban a legjobban melegedő kontinens egyébként. Tehát a globális felszínhőmérséklet a Európában emelkedik a legnagyobb mértékben. Minden hónapban emelkedő hőmérsékleteket látunk. Tehát a vízháztartás szempontjából azt látjuk, hogy nő a hőmérséklet, a csapadék kevesebb. Tehát azt látjuk, hogy az aszályhajlam növekszik. Kritikus állapotban vannak a nyári növények, a nyári kapás növények, ezek jellemzően a kukorica és a napraforgó.
2: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket. Mai vendégem, beszélgető társam, Lakatos Mónika, éghajlati szakértő, akivel nem első alkalommal, hanem már másodjára beszélgetünk. Témánk meteorológia, aszály, hogyan értékeljük az elmúlt hónapokat és a 2026-os tavaszt. Köszöntöm itt a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Nem olyan nagyon régen adott ki a Kopernikusz klímaváltozási szolgálat, egyszerűen csak Kopernikusz intézetnek szokták egyébként hívni, egy jelentést, amiben azt írták, hogy Európa kétszer olyan gyorsan melegszik, mint a globális átlag. A másik, amit szeretnék indításképpen idézni, egy 20 évvel ezelőtt készült tanulmány, ami nem Európát, hanem a Kárpát-medencét vizsgálta, és akkor már 20 évvel ezelőtt azt mondták a tanulmány szerzői, hogy a klímaváltozás hatásait itt a Kárpát-medencében előbb fogjuk érezni, és súlyosabbak lesznek a következményei, mint Európa más részén. Induljunk el innen. Európa, Kárpát-medence, és aztán majd eljutunk a prognózisokról, meg a korábbi képről, eljutunk természetesen napjainkig.
1: Hát 1980-tól Európa valóban a legjobban melegedő kontinens egyébként. Tehát a globális felszínhőmérséklet a Európában emelkedik a legnagyobb mértékben. Talán érdemes azt is röviden érinteni, hogy mit is értünk globális felszínhőmérséklet alatt, ugyanis gyakran halljuk ezt éghajlati értékelőkben. A kontinensek fölött a Meteorológiai Világszervezet ajánlása szerint 2 méteren mérjük a felszínhőmérsékletet. Ez a levegőnek a hőmérséklete árnyékoltan, rövidre nyílt gyepfelszín fölött, a tengerek fölött pedig magának a víznek a hőmérsékletét mérik, fix bójákon, úszóbójákon, meteorológiai mérőhajókon. Tehát a globális felszínhőmérséklet a nagyon nagy területű óceán vízhőmérséklete és a kontinensek fölött mért léghőmérsékletnek az átlaga. Tehát Európa, ugye szárazföld lévén, egy nagy területű kontinens, és annak a kontinensek általában is jobban melegszenek. Ennek az egyik oka az, hogy a kontinensek a hőkapacitása más, tehát a szárazföldek hőkapacitása más, mint az óceánok hőkapacitása. Tehát az óceánnak nagy a hőtároló képessége. Az óceán felszínről a melegebb víz a mélyebb rétegekbe tud áramlani, tehát a felszíne kevésbé melegszik, a hűtőhatás, a párolgás hűtőhatása jobban érvényesül az óceánok felett, mint a kontinensek felett. A kontinenseken egyébként a rendelkezésre álló víz mennyisége is korlátozott, tehát a párolgás hűtőhatása nem érvényesül olyan mértékben, mint a tenger felszín fölött. Tehát lényegében minden kontinens jobban melegszik, azon belül Európában azt tapasztaljuk, hogy a hó és a jég visszaszorulóban van, tehát a sugárzás visszaverő képesség az csökkent, tehát kisebb az albedó, tehát a világűrbe visszasugárzott sugárzás mennyisége kisebb, ez újabb melegedést indukál, tehát ez egy ilyen pozitív visszacsatolási folyamat.
2: Hát részben öngerjesztő folyamatnak is lehetne menni, aminek ugye az egyik következménye a európai gleccsereknek az eltűnése, tehát hogy lehet olvasni különböző prognózisokat, hogy Ausztriában, Svájcban, Németországban hány százaléka a gleccsereknek tűnik majd el a következő 21-nehány év alatt, 2050-ig, alig marad belőlük egyébként valami. A prognózisok
1: igen, ez már
2: szerint.
1: Most látszik, hogy 30%-kal visszaszorult a jégtakara a műholdas mérések kezdete óta Európában.
2: Ahogy erről beszélünk, eszembe jutott egy kép, Nagyon szemléletes, egy a svájci-francia határon a gletszerrel le lehet menni most is le lehet menni lépcsőfokokon. És 50 évvel ezelőtt 3 lépcsőfokot kellett megtenni, hogy a jég felszínre lépjünk, most meg több mint 500-at. Tehát ez jól mutatja egyébként, hogy hogyan süllyed és tűnik el a jég. Mi van a Kárpát-medencével? Miért van az, ugye ez egy prognózis volt, nekem úgy tűnik laikusként, hogy mintha ez a prognózis bevált volna, tehát miért van az, hogy a Kárpát-medencében súlyosabbnak tűnnek, előbb érezzük, és súlyosabbnak tűnik a klímaváltozásnak a hatása, mint Európa más részein?
1: Hát ez főleg abban keresendő ennek az oka, hogy a Kárpát-medence egy hegykoszorúkkal majdnem teljesen körbezárt egység, tehát ugye az Alpok, a Kárpátok és a Dinári-hegység koszorúi határolják, és a medence jelleg bizonyos éghajlati szélsőségek hatását felerősíti, vagy vannak olyan időjárási rendszerek, amik eljutnak a Kárpát-medencébe, de mondhatjuk, hogy beragadnak. Tehát például egy blokkoló anticiklon tartósan fennáll a Kárpát-medencében, tehát ez azt jelenti, hogy akkor a horizontális átkeveredés nem történik meg, hosszan derült időjárás jellemző a térségünkre, és amikor nagyon hosszan elnyúlik egy ilyen időszak, az mindenképpen az extremitások növekedéséhez járul hozzá. A másik, amikor lassan mozgó ciklonok ragadnak be a Kárpát-medencében, ekkor pedig kis területen adják ki a csapadékukat. Tehát ekkor heves esőzések fordulnak elő, akár villámárvizek alakulnak ki. Tehát van egy ilyen hatása a Kárpát-medencének, hogy nálunk tovább állomásozik bizonyos időjárási rendszer, szélsőségeket okozva. A másik, hogy a vízháztartásunk is nagyon sérülékeny, tehát a folyóink vízpotlása az a környező hegységekben leeső csapadékból, és a havazásból, a hókészletekből származik, tehát emiatt elég sérülékeny a Kárpát-medence. A hőhullámok esetén pedig korlátozott a levegő kicserélődése, nagyon gyorsan felmerült.

0: Összetesen.
1: Talán a hallgatók egy része is, de azért azt hiszem, hogy 3,5 évre nem nagyon emlékszik vissza senki sem. Előkerestem az akkori MTI hírt, hogy az MTI mit tartott legfontosabb üzenetnek ebből a beszélgetésből. Három dolgot emelek ki. 2022. szeptember, ez fontos mondani a hallgatóknak, nézőknek. Nyár végére a talaj felső 80-100 cm-es rétege kiszáradt. Első mondat. Második. Volt olyan területe az országnak, ahol 1 mm eső sem esett egyetlen hónap alatt. A harmadik. Korábban 10 évente voltak súlyos aszályok, most 5-6 évente súlyos aszállyal kell szembenéznünk. Beszéltünk erről 2022. szeptemberében, most pedig 26. májusa van, tehát még a nyár el sem kezdődött, és a kép, amit majd elmond nekünk, hogy most hol tartunk, az riasztóbb, mint amit egyébként ez a 22. szeptemberi állapot mutatott.
0: Igen, valóban 3 év sem telt el azóta, és ugye a 2022-es asszály Európában és Magyarországon is történelminek számított. Tehát az éghajlatváltozás hatásai fokozzák a szélsőségek előfordulását, tehát mondhatjuk, hogy történelminek tekintett események gyakrabban fordulnak elő. Tehát abban az esetben, hogyha mondjuk egy aszályt akarunk vizsgálni, akkor mindig egy hosszabb időszaknak a csapadék hiányát kell tekinteni. Tehát visszatekinthetünk az elmúlt évekre, ami eltelt 2022-től. 2023 az átlagosnál csapadékosabb volt, egyébként, de rendkívül szeszélyes eloszlásban érkezett a csapadék. 2024 ugye a legmelegebb év volt Magyarországon, a sok éves átlagnak a 65%-a hullott le, 2025 is az átlagosnál jóval szárazabb volt. De ami a legfontosabb, ami a jelenlegi aszályos helyzethez feltétlenül hozzájárult, hogy a tavalyi év decembere az rendkívül száraz és enyhe volt. Tehát a talajok mélyebb rétegei nem tudtak elkezdődni, feltöltődni már decemberben. Tehát ami januárban érkezett átlagosnál nagyobb mennyiség, ugye hóformájában, ami az elmúlt 10 évben mondhatni rendkívülinek számított, tehát hogy tartósan hótakaró fette volna az országot, ez legutóbb 2012-13 körül fordult elő. Ez a hómennyiség ahhoz elegendő volt, hogy a felsőbb rétegekbe több víz tárolódott, de az alsó 1 méteres réteg nem tudott telítődni teljes mértékben. És erre jött egy márciusi viszonylag csapadékhiányos hónap, tehát az utolsó héten esett le nagyobb mennyiség, ez mondjuk az őszivetéseknek jót tett, de utána jött egy rendkívül száraz április, amikor 20-a körül csak lényegében a nyugati határszélen, Alpok alján hullott nagyobb mennyiségű csapadék, 5-10-15 mm helyenként, tehát ott elnyűlt valamelyes a csapadékhiány. Tehát Magyarországon vannak olyan mérőhelyek, olyan területek, ahol lényegében március eleje óta nem hullott csapadék.
1: Ugye azt gondoltuk, csak visszakanyarodva arra, amit mondott, még januárban, amikor az ember még havat lapátolt, és helyenként volt 20-30 centi, hogy hú, ez majd lassan elolvad, és milyen jó lesz, ez pótolja a decemberi csapadékhiányt. Ez ideig óráig talán így is volt, de aztán a február-március, ahogy mondta, már nem segített, és az április az pedig végképp katasztrofális volt. Néztem az adatsorokat, hát Budapesten áprilisban 1,2 mm eső esett, az is 4 részletbe. Tehát erre mondják azt mi felénk, hogy hát ez még a por sem most el, tehát a szélvédőn is csak 1-2 csepp jelenik meg az autó szélvédőjén. És nem véletlen, erre sem nagyon emlékszem, hogy példa lett volna, hogy április végén már előbukkan a Dunából az inségszikla, ami ugye rendkívül aszályos, csapadékmentes időszakot jelent. Na most ugye önök 30-40-50 valamikor 100 éves idősorokkal dolgoznak. Ezekből az a kép rajzolódik ki, hogy a Kárpát-medence és Magyarország is egyre melegebb, egyre szélsőségesebb az időjárás, tehát felborul a hidrológiai ciklus. Itt a következő, hogy egyre kevesebb a csapadék, itt megosztanak a vélemények. Van olyan kutató, aki azt mondja, hogy a csapadék mennyisége is csökken, tehát 50-60 mm-rel, ez egyébként az éves csapadék mennyiségnek ugye a 10%-a lenne, csökken a csapadék. Mások azt mondják, hogy nagyjából ugyanannyi csapadék,

0: jön, de szélsőségesebb lesz az elosztás. Nem csendes áztató esőkre, hanem ilyen felhőszakadásokra kell majd számítanunk. És mindennek a következménye az egyre gyakoribb aszály, ugye idéztem önt, ugye korábban azt mondta, hogy 10 évente szokott nagy aszály lenni, most pedig 5-6 évente van már ilyen. Menjünk pontról pontra, hogy értsék a hallgatók, hogy ez miért van így, és mire számíthatunk egyébként a következő években, mert ez nem fog megváltozni egyik esztendőről a másikra, abban biztosak lehetünk.
1: Az éghajlatváltozás hazai megjelenéséhez hosszú adatsorokat vizsgálunk. A Hungaromet éghajlati adatbázisa, az adatarchívuma tartalmazza egyébként a megfigyelések kezdetétől az összes mérést.
0: Mikortól számolunk, mikortól vannak adataink, ne haragudj, hogy a szavát vágtam, de szerintem ezt a hallgatók nem biztos, hogy tudják.
1: Igen. A kiterjedt meteorológiai megfigyelések világszerte és Magyarországon is a 19. század második felében kezdődtek lényegében. Tehát ezeket az adatsorokat a Hungaromet éghajlati adatbázisa tartalmazza. Törekszünk arra, hogy minél jobb minőségi adatsorokat használjunk a vizsgálatainkhoz. Tehát ehhez először homogenizáljuk az adatokat, hisz az állomáshálózat az idők során változott. Az állomásokat áttelepítették, a mérési módszertan, a műszerek is változtak. Tehát ahhoz, hogy hiteles információval tudjunk szolgálni arról, hogy Magyarországon hogy jelenik meg az éghajlatváltozás hatása a sorokban, ahhoz előbb a jó minőséget garantálni kell. Tehát minél hosszabb sorokat igyekszünk bevonni az elemzésekbe. Jellemzően 1901-től szoktuk publikálni az éghajlati értékelőket, de megjegyzem, hogy ennél hosszabb soraink is vannak. De az 1901-ig visszanyúló adatsorokon egyébként azt látjuk, hogy egyetlen évszak csapadéka változott szignifikánsan és csökkent, és ez a tavasz. Tehát ezért érdemes hosszú adatsorokat vizsgálni. A rövid sorok, ugye, amik mondjuk az intenzív felmelegedés kezdete óta mutatják a tendenciákat, azon az őszi csapadék növekedését látjuk, és egyébként pedig statisztikailag nem szignifikáns a változás, tehát inkább a változékonyság az, ami jellemző az 1981-től kezdődő időszakra. Tehát a sorok is azt mutatják, hogy kevesebb napon hullik le, lényegében ugyanaz a mennyiség, ebből automatikusan következik, hogy akkor intenzívebb a csapadék hullás. Ha a hőmérsékletet tekintjük, akkor mondjuk az 1961-90-es normált összehasonlítjuk az aktuális 1991-2020-as normállal, akkor minden hónapban emelkedő hőmérsékleteket látunk. Tehát a vízháztartás szempontjából azt látjuk, hogy nő a hőmérséklet, a csapadék kevesebb. Tehát azt látjuk, hogy az aszályhajlam növekszik. Tehát az elmúlt néhány év volt a legaszályosabb, vagy legalábbis az elmúlt néhány évben fordultak elő olyan egymás utáni hónapok, amikor a csapadék jóval átlag alatti volt, tehát a szélsőségesség növekedése tűnik ki a sorokból.
0: De akkor ez egy ördögi kör, nem? Hiszen, hogyha a csapadék mennyisége nem is változik, de nem jókor és nem jó formában hullik, tehát egy felhőszakadás, ami ugye lemossa inkább a termőtalajt, nem tud elszivárogni villámárvizek az eredménye, és nem tud a talaj alsó rétege átázni, tehát ez se jó. Ha egyre melegebb a levegő, akkor nyilván egyre nagyobb a párolgás, tehát az ugyanaz a mennyiségű csapadék sokkal kevésbé tud hasznosulni, mint korábban, és ez a fajta hidrológiai ciklus módosulás, ez kiszámíthatatlanabbá a gazdák számára is, és mindenki számára kiszámíthatatlanabbá teszi azt, hogy hogyan és mikor lehet, és majd mindjárt ide visszakanyarodunk a mezőgazdaságra, hogy hogyan és mikor lehet eredményesen gazdálkodni. Őszivetések, tavaszivetések, majd erre külön visszatérünk, de akkor ön is osztja azt, hogy amit az előbb mondtam, hogy egyre melegebb, egyre szélsőségesebb, és ennek a következménye az egyre gyakoribb aszály. Tehát ez a mondjuk laikusként így foglaltam össze magam számára, amikor készültem beszélgetésre, ez a karaktere tulajdonképpen a Kárpát-medencének, Magyarországnak, ez a jellemző most, és ez nem is nagyon fog megváltozni a közeli jövőben.
1: Igen, ezt a kijelentést az adatsorok is alátámasztják, tehát szélsőségesebb a klíma, akár egy komoly hőhullám kialakulása is nagyon gyorsan bekövetkezhet, hogyha a talaj kiszárad. Általában a melegedő tendencia jellemző minden hónapra. A jövőben is folytatódik ez a melegedés, a Hungaromet regionális klímamodell szimulációi is ezt alátámasztják. a csapadékváltozás télen és ősszel a növekedés irányába mutat. Nyáron növekedésre és csökkenésre is egyértelműen számíthatunk. Erre ugye nehezebb készülni, de valószínűbb az, hogy inkább a nyári csapadék egy 20%-os csökkenést fog mutatni a jövőben.
0: Akkor érkezzünk meg a 2026 tavaszára. Csináljunk most egy diagnózist. Egy következő idézetet szeretném a hallgatók figyelmében és a nézők figyelmében ajánlani a talaj kiszáradásáról. Azt hiszem, hogy önnel készült egyik interjúban szerepelt ez a mondat. A talaj azt az arcát mutatja, amit más években nyár elején szokott. Tehát előrébb tart a talaj kiszáradása, mint ahogy ez a korábbi aszályos években, nem normál években, korábbi aszályos években mérhető és tapasztalható volt. Ez nem túl jó előjel a gazdáknak. Ugye korábban említette azt, hogy a március is elég csapadékszegény volt, az április végkép, május sem nagyon hozta el, az eleje semmiképpen nem hozta el az aranyat érő esőt. Ez úgy elég súlyos kilátásokat mutat a nyár további részére és az év további részére.
1: A talaj felső rétege kritikusan száraz, de ha lejjebb a 30-60 cm-es réteget tekintjük, ott is csak 50%-án rendelkezésre a növények felhasználható vízmennyiség arányában. És az alsó 1 méteres rétegig, ha tekintünk, onnan is körülbelül 2 havét csapadék hiányzik még a talajokból. Tehát az őszi vetések még ugye a március végi csapadékból tudtak táplálkozni, tehát viszonylag jól indultak. Ugye a március enyhe volt, március végén volt egy egyhetes csapadékos időszak, tehát szépen kizöldültek a vetések, jó állapotban vágtak neki ennek az aszályos időszaknak, de most azt látjuk, hogy már az őszi vetések és a kalászhányás stádiumába kerültek volna, illetve a repce a virágkötés időszakában van, az oldalhajtásokat kevésbé tudja hozni, tehát nagyban visszaveti az őszi vetéseket ez az aszályos időszak.
0: Tehát az őszi vetések sem állnak jól, bár jól indult az év, jól teleltek át, és a tavaszi csapadék is segített. De a március és az áprilisi csapadék hiány az őszi vetéseknek, ott is azt sejteti, hogy veszteség éri a gazdákat. Na de mi van a tavaszival? Tehát én, ahogy jártam áprilisban néhány pontján az ország, megfordultam, és hát persze az ember nézi az autópálya melletti szántóföldeket. Volt olyan a terület, ahol már április közepén a szél fújta le a termőrétegnek a felső részét. Tehát olyan volt, mint egy homokozó. És arra gondoltam, hogy ebbe vagy nem tudják, vagy nem is érdemes mondjuk a kukoricát vetni, vagy ha már a kukorica maga földben van, az biztos, hogy nem fog kicsirázni. Mi az önök visszajelzése? Mit látnak? Tehát ráadásul Magyarország rendkívül heterogén képet mutat, mert más a helyzet a Kisalföldön, az Alpok alján, és egészen más mondjuk a Duna-Tisza közén.
1: Hát nagyban megnehezítette az áprilisi vetéseket ez a száraz időszak. Tehát száraz talajba eleve nehéz a vetés, vagy ha sikerült elvetni, akkor a csírázáshoz áztató esőre lenne szükség. Tehát kritikus állapotban vannak a nyári növények, nyári kapás növények, ezek jellemzően a kukorica és a napraforgó. Tehát a kukorica vetését nagyban megnehezítette ez a száraz időszak, ahol sikerült is elvetni, ott a csírázáshoz nagy szükség lett volna az áprilisi esőre, és vannak olyan területek az országban, ahol egyáltalán nem hullott csapadék. Különösen súlyos a helyzet a mezőföldön és az alföldi régiókban. Tehát itt ahhoz, hogy a növények fejlődésnek induljanak, ahhoz kellene nagyobb mennyiségű csapadék, ami egyelőre nem látszik a modellekben.
0: Tehát most nem nagyon tudunk más csinálni ebben az esztendőben, mint hogy imádkozunk. hogy csapadék legyen, de hosszabb távon azért fölmerül a kérdés, biztosan a hallgatókban, nézőkben is, hogy no, és akkor mi a teendő? Hogyan tudunk, hogyha ez a tendencia nem fog megváltozni, már pedig ugye arról beszéltünk, hogy ez nem fog megváltozni, nem fog látvány, lesznek majd esetleg csapadékosabb évek, de egyre gyakrabban lesznek aszályos évek itt a Kárpát-medencében. Hogyan tudunk ehhez alkalmazkodni? Mert ez a kérdés, hogyan tudnak a gazdák ehhez alkalmazkodni? Mit javasolna ön szakértőként?
1: Hát a gazdák helyében nyilván el kell gondolkodni azon, hogy gazdaságos-e továbbra is a kukorica termesztése, tehát az egy olyan szempontból nagyon érzékeny növény, hogy április, május, június, tehát nagyon fontos a kukorica számára, hogy megfelelő vízellátottsággal rendelkezzen. Tehát fontos, hogy aszálytűrő, aszálystresszűrő és hőstressztűrő növények termesztésére térjenek át a gazdák, vagy legalábbis ezt megfontolják. Erre már vannak egyébként törekvések, tehát sokan döntöttek a kukorica helyett a cirok ültetésén. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik nyilvánvalóan úgy lehet alkalmazkodni, hogyha a vizet megpróbáljuk a tájban tartani, tehát hogy a víz visszatartásra törekedni, ahol lehetséges, akár a holtágak elárasztásával, vagy a csatornák kezelésével lehet több vizet tartani a tájban. Erre is vannak már jó példák a Dunatiszaközi homokhátság területén. Ezen kívül a talajművelés az, ami még nagyban támogathatja megfelelő vízmegtartó talajművelés, az, hogy sikeres legyen a termelés egy adott területen, vagy a víztakarékos öntözés, ez az, ami még egy lehetőség lehet a gazdák számára. A májusi eső egyébként valóban aranyat érne. Láttam egy olyan feldolgozást, ami azt mutatja meg, hogy hektáronként 60 kg termés kiesést lehetne megelőzni 1 mm esővel. Tehát, hogy le lehet fordítani ezt a mondást valóban anyagiakra is.
0: A beszélgetés végéhez érve, akkor tényleg nem nagyon van más az idei esztendő tekintetében, mint hogy imádkozzunk, mert hogy ez az 1 mm is hiányzik, de jó lenne, hogyha kicsit több jönne, 10-15 mm úgy, mint március végén, és az még a kapás növényeknek, kukoricának, napraforgónak segítene, mert ugye ahogy a levél elkezd erősödni és árnyékolja a növényt, akkor könnyebben tud azért még azzal a kevés kis vízzel is, ami a talajban van, gazdálkodni, nem szárad ki olyan gyorsan a talaj, de valóban egy nagyon nehéz esztendőre, egy nagyon nehéz tavasz végére, és egy nagyon nehéz nyárra kell készülni a gazdáknak, és az a rossz hír, hogy ez az év, az ilyen évek sajnos a következő esztendőkben gyakrabban fognak ismétlődni, tehát az egész agráriumnak egy alkalmazkodási stratégiát kell kidolgoznia majd a következő hónapokban, következő években. Hát köszönöm szépen, hogy másodszor is itt volt velünk, és megosztotta velünk a gondolatait. A kedves nézőknek és hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. Lakatos Mónika éghajlati szakértőt hallották az elmúlt percekben.

0: Kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

szűzszülője Istennek. Engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban. Tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek. Anyám, te utánad ebedek. Anyám, te jóságos kegyelmez. Anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, új jöjj, segíts imádkozni. Anyám, új jöjj, segíts küzdeni. Anyám, új jöjj, segíts szenvedni. Anyám, új jöjj, ne hagyj elveszni. Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas. Akarsz is segíteni, ó irgalmas. Kell is segítened, ó hűséges. Fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földnek reménysége, s mennynek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban. Tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.

Isten, szívünk feneketlen sötétségben van. Mégis a te szívedhez van láncolva. Közted és a sátán között hánykolódik a mi szívünk. Ne engedd, hogy így legyen. És valahányszor megosztottságban szenved a mi szívünk a jó és a rossz között, ragyogja be azt a te fényed, és legyen osztatlan. Soha ne engedd, hogy bennünk két szeretet lehessen, két hit élhessen együtt, és megférhessen egymással a hazugság és az őszinteség, a szeretet és a gyűlölet, a tisztesség és a becstelenség, az alázatosság és a gőg. Segíts viszont minket abban, hogy szívünk úgy emelkedjék fel hozzád, mint egy gyermeké. Tedd, hogy szívünket megragadja a béke, és soha ne szűnjünk meg arra vágyakozni. Tedd, hogy a te szent akaratod és a te szereteted ott marad találjon bennünk, hogy legalább némelykor vágyódjunk arra, hogy igazán a te gyermekeid legyünk. És amikor, Urunk, nem vágyódunk arra, hogy a te gyermekeid legyünk, emlékezz régebbi vágyódásainkra, és segíts meg minket, hogy újból elnyerjünk téged. Megnyitjuk előtted szívünket, hogy a te szent szereteted lakozzék benne. Megnyitjuk előtted lelkünket, hogy a te szent irgalmad megérintse azt, hogy hozzásegítsen minket minden bűnünk világos felismerésére, és hogy megérthessük, a bűn az, ami tisztátalanná tesz minket. Istenünk, a te gyermekeid szeretnénk lenni. Annyira alázatosan és odaadóan szeretnénk őszinte és kedves gyermekeiddé válni, amennyire csak te kívánhatod meg tőlünk. Testvérünk, Jézus, segíts minket, hogy elnyerjük az Atya bocsánatát, hogy jóságát irgalmasan ránk áraszthassa, és ezáltal mi is jók lehessünk ő hozzá. Segíts minket, Jézus, hogy jól megértsük azt, amit Isten ad nekünk, mert mi olykor lemondunk a jó cselekedetekről, ha a rossz visszatart bennünket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

0: Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Május 23. Mária, Isten alázatos szolgálója. Amikor hálát adunk a mindenhatónak, akinek a neve szent, szeretnénk együtt himnuszt énekelni hozzá elragadtatásunkban, mert letekintett alázatos szolgáira. Az áldott szűzanya a Magnificatot énekelte, mert tudta, hogy az egész ember megváltásának tervéhez az Úrnak szüksége lesz rá, népének szerény szolgálójára. Itt vagyunk, hogy mi is elénekeljük a Magnificatot, Mária példáját követve, s tudván, hogy Isten a megváltás és az üdvösség szolgálatára hívott minket, alkalmatlanságunk ellenére. Minél nagyobb feladatot kell elvégezni, annál szerényebbek az eszközök, amelyeket igénybe vesznek az isteni terv végrehajtásához. Mert ha igaz, hogy Isten karjának ereje azáltal válik nyilvánvalóvá, milyen gyönge eszközöket alkalmaz, akkor az is igaz, hogy minél kisebb emberi személyiségeket hív szolgálatára, annál nagyobbak azok a dolgok, amelyeket a mindenható végrehajt általuk. A mindenható nagy dolgokat tett, értem, mondta Mária. Teljességgel tudatában volt küldetése súlyával, de ugyanakkor elismerte, hogy csupán alázatos szolgáló, és az is maradt, mindent a megváltó Isten érdemének tulajdonítva. A megváltó küldetés nagysága Máriában látható, aki tökéletes összhangban volt az isteni mindenhatósággal, és alázatos, emberi engedelmességgel.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható. Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallják.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Életre hangoló, benne a műsorvezető Varga Gabriella. Mai vendégem Vaskor Gréta, szervusz, köszöntelek szeretettel. Gréta meseterapeuta, pár- és családterapeuta, családállító, mentálhigiénés szakember. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit.
0: Hogy vagy, hogy érkeztél a műsorba?
1: Kicsit nosztalgiával, mert én nekem az első igazi, hosszú, komoly munkahelyem itt volt a Gogol utcában, és pont rá lehet látni arra a házra, ez nagyon régen volt, és volt bennem egy ilyen nosztalgia, hogy megint ezeken az utcákon járok, úgyhogy emlékeket hívott elő.
0: Miért is vagyunk ma együtt, mit beszéltünk meg, hogy miről beszélgettünk? A mese, mesék, és a mesén belül is, mert ez egy hatalmas nagy téma lenne, 40 percben bele se kezdünk csak így a mesékbe. Picit szűkítettük a kört, a nőalakok. Nőalakok a mesében. Talán magyar népmese, világnépmese, egyáltalán a népmesék, mesék. Mielőtt belekezdenénk, engem mindig nagyon érdekel, hogy aki valamilyen területet magáinak val, vagy abban szeret működni, vagy annak a szakértője, téged hogyan érintett ez meg, a mese? Hogy kerültél te a mesékhez közel?
1: Hát volt először egy első kapcsolatom gyerekkorban, de az úgy ott is maradt, illetve valahol ott maradt a történetek, a szeretete, és világéletemben olvastam akár meséket is. Aztán képződő családterapeuta voltam, amikor volt Szegeden egy workshop, és mesékről. Boldizsár Ildikó hirdette meg, és én valahogy oda keveredtem, ügyes voltam, mert nagyon sokan jelentkeztek rá,